0: Köszöntök Kent úr, tehát köszöntőt mond majd professzor dr. Horváth Zita rektor a Miskolci Egyetem részéről, illetve Bihal Tamás elnök a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara részéről, mert hogy a kamara is valamilyen szempontból támogatta a rendezvényt, legalábbis a különböző érintettekhez eljuttatta a felhívásunkat. Ezek után beszélünk egy kicsit arról, hogy miért bukik el a legtöbb projekt, tehát a projektmenedzsment legfontosabb kihívásait, trendjeit próbáljuk meg körbejárni. Ebben én leszek segítségükre. Majd utána, ahogy eredetileg elterveztük, mindig az adott régióból egy sikeres vállalkozásnak a tapasztalatait, projekttapasztalatait szeretnénk megosztani. Ennek keretén belül ugye vezetői dilemmák, kockázatok és sikerek a projektmunkában címmel Pócs János ügyvezető a Spintó Hungária Kft. Részéről fog majd egy előadást tartani, és ezután még a tervezéstől a sikeres megvalósításig címmel egy olyan kolléganőmmel, aki az év projektmenedzsere volt Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is első helyezést ért el, és a Projektmenedzsment Szövetség elnök helyettese Sárvári Marianna, vele fogunk majd egy kicsit kalandozni abba, hogy a tervezési alapelvek, gyakori buktatók, a megvalósításnak, a projektmegvalósításnak a kritikus szakaszait hogyan, miként kell kezelni, hogy ezek a bizonyos kockázatok, amik a bizonytalanságot jelentik a projektmenedzsmentbe, ezeket hogy, miként, milyen módszerekkel tudjuk esetleg jobban felismerni és a jelek alapján beavatkozni, illetve kicsit beszélünk majd a támogató eszközökről, hogy milyen eszközök használhatók, tehát itt a digitális támogatásokra kell gondolni, és nem utolsó sorban a ma oly népszerű mesterséges intelligencia szerepéről a projektmenedzsmentben, illetve hogy mi várható ebben, úgyhogy ebbe is próbálunk egy kis betekintést adni. Úgyhogy körülbelül valami ilyesmi, és hát természetesen a konferenciának a másik lényeges eleme, hogy egyfajta ilyen networking lehetőséget is teremtünk azoknak, akik eljönnek, és ilyen szempontból is hát a tudásukat, ismereteiket, kapcsolataikat gyarapíthatják.
1: Hogyan látja, milyen tanácsok, vagy milyen kulcs, mérföldkövek, kulcs szavak fognak majd elhangzani az ön előadásában, hogy miért is bukik el a legtöbb projekt?
0: Hát igen, ugye azért is választottuk ezt, mert ezt a címet, vagy azért választottam ezt a címet, mert hogy rengeteg olyan statisztika áll a rendelkezésünkre, főleg Magyarországról is valamennyi, de a világ különböző pontjairól, ami azt mutatja, hogy ezek a bizonyos projektek, amelyeket akár KKV-k, akár nagyvállalatok végeznek, nagyon sokszor nem érik el azt a kitűzött célt, vagy túllépik a határidőket, vagy nem tudják tartani a költségkeret. És hát azt látjuk, hogy ezen igazándiból azzal lehet segíteni, hogyha a projektben résztvevők, azok megfelelő kontrollal, megfelelő eszközökkel rendelkezzenek, hogy be tudjanak avatkozni, és tudják segíteni az előrehaladást. Ami biztos, hogy egy új trend az elmúlt években, felértékelődött, hogy a bizonyos projekt háromszögön túl, tehát itt a határidő, a költségek, vagy az erőforrások, illetve a terjedelem vagy scope tekintetében, ugye ezek mentén mértük a projektek sikerességét, és az utóbbi időben felértékelődött az, hogy az ügyfél elégedettség az tulajdonképpen minden fölé kerül, nem elfelejtve persze, és nem elhagyva azt, hogy a projekt háromszög szerint hogyan, miként tudjuk befejezni az adott projektünket, de talán a legfontosabb tényezővé az vált, hogy a projekt által létrehozandó változtatás, vagy változás, vagy új termék, vagy új szolgáltatás, tehát amit a projekt előállít, az valójában ténylegesen a végfelhasználót, az ügyfelet szolgálja, és a projekt sikernek a mérése is ezen keresztül kell, hogy megvalósuljon. Természetesen, ha lehet, akkor ugye határidőn, költségkereteken belül, illetve hát azt a szkópot tartva, amit az első első tervek elindításánál gondoltak a megbízók a projekttel szembe. Úgyhogy igazándiból ugye ezekről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mik is okozzák ezeket a bukásokat, és hogy ezek a trendek, ezek valójában megerősítenek talán mindenkit abban, hogy

0: hogy a projektjeivel vagy jól halad előre és jól gazdálkodik, vagy éppen elgondolkoztatják, hogy mit kéne másképp csinálni, mire kéne jobban fókuszálni, figyelni, mert bizony ezek a statisztikák, ezek hát mondjuk ilyen kétharmad, háromnegyed részben képesek csak a projektek ilyen értelemben sikeresek lenni. Úgyhogy ebben próbálok meg egy kicsit támpontokat adni és segíteni a megjelenteket abban, hogy mire is érdemes figyelniük és miért is fontos. Például kiemelném azt, hogy ugye ez a célra tartás, tehát hogyha ha jó célokat határoz meg egy projekt és pontosan definiálja azt a megbízó, aki indítja, vagy aki megrendeli úgymond a projektet, az ilyen szempontból, hogyha pontosan történik, akkor akár egy közepes kivitelezéssel is valószínűleg sikerre vihető, míg a legtökéletesebb projekt végrehajtása tud egy rossz célt úgymond célba juttatni, és a megbízó szempontjából sikeressé tenni. Tehát például ez is egy fontos üzenet, hogy az elején a tervezés, az indítás tervezés fázisában, amikor egy projektről beszélünk, akkor nagyon alaposan gondoljuk végig, hogy mit, hogyan, miként szeretnénk, és mi az a cél, amit el szeretnénk érni, illetve hát ezt a projekt végrehajtásban résztvevő projektcsapattal is világosan közöljük.
1: Tartsd kézben az irányítás címmel fórumot tartanak KKV-k számára a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével. A konferencián azt járják körül a szakemberek, hogyan kerülhetőek el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit. A rendezvénynek május 14-én 12 óra 30 perctől a Miskolci Egyetemi Könyvtár üvegterme ad otthont. Cserna Józsefet, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnökét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Meghirdette 2026-27-es évadát a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az októbertől májusig tartó programban három sorozatra, a Maestro, a Capriccio és a Gál Károly bérletre várják a közönséget. Vendégünk Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Mielőtt a jövő évi tervekről beszélnénk, mert hiszen már réges-régen készen van a következő évad, én arra kérlek, hogy próbáljuk összegezni az eltelt időszakot, tehát a 25-26-os évadot.
2: Én amióta ide meghívást kapok, és tudunk beszélgetni, mindig úgy kezdem a beszélgetésünket, hogy alapvetően egy sikeresnek mondott évadot zárunk. Én ezt most is így érzem, sőt azt mondom, hogy az elmúlt időszakhoz képest kiemelkedően sikeresnek gondolom a 25-26-os évadunkat. Koncertszámba, látogatószámba lehet azt mondani, pénzügyileg is a gazdasági évet nézünk, a 25-ös évünk egy kiemelkedően jó bevétellel, saját bevétellel zárt. Tehát azt mondom, hogy talán erre az évre jutottunk el oda, hogy a Covid után visszatértünk a normál kerékvágásunkba mindenféle szempontból. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy sikeres volt akár a művészeti programjainkat tekintve, a vendégművészeinket személyében és számában, akiket elhívhattunk, a közönség elégedettségén azt gondolom, hogy mindenben jó évünk volt.
1: Mennyire vált be ez a koncert struktúra? Egy kicsit magyarázzuk el annak a hallgatónak, aki nem bérlettulajdonos, aki mondjuk nem rendszeres koncertre járó.
2: A zenekar évek óta két bérlet sorozatot hirdet meg. Ezeknek az összeállítása az, hogy melyik sorozatban hány darab került bele, ez azért változott az évek folyamán. Most azt hiszem már talán harmadik vagy negyedik éve hirdetjük meg úgy a bérleteinket, hogy van egy hosszabb sorozatunk, amiben 8 hangverseny van, ez a Maestro bérletünk, és van egy rövidebb, amiben 4 hangverseny van, ez a Capriccio, és az elmúlt évtől hirdetjük meg úgy ezeket a hangversenyeket, hogyha a két bérletet összekapcsoljuk, akkor jelentős kedvezményt kaphatnak a bérlőink, ezzel elég sokan élnek is, hogy mindkét bérletet megvásárolják, és így 12 hangversenyt látogathatnak kedvezményes áron.
1: És egy újfajta sorozat volt a Gál Károly sorozat, ennek milyen sikere volt?
2: A Gál Károly sorozatot, hogyha lehet ezt mondani, gondozásunkba vettünk egy évtizedes hagyományokkal rendelkező koncerthelyszínt, illetve koncertsorozatot. Valamikor ez Miskolc városának volt sorozat, a belvárosi zenei estek. Idővel ezt a sorozatot átvette a Filharmónia, és valahogy a Covid után nem találta a gazdáját. Ez a sorozat viszont, ugye mi is egy kicsit hiányát éreztük a koncerteknek, illetve a közönség is hiányolta azt, hogy kamara események is megjelenjenek a palettán, és így úgy gondoltuk a tavaly előtti évben, hogy hozzuk vissza ezt a belvárosi zenei esteket. Tavaly évben kapta a Gál Károly nevet a zenekar koncertmesterének emlékére.
1: Aki tulajdonképpen alapító tag is volt a Miskolci Szimfonikus Zenekarban, és hát évtizedeken keresztül tanított az akkori még Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahol kinevelte a hegedűsök szólamait szinte, hiszen nagyon sok Gál Károly tanítvány ült a zenekarban évtizedekig.
2: Igen, gyakorlatilag most is a Kemény Magot még az ő tanítványai alkotják, úgyhogy ez egyfajta tisztelgés a személy előtt.
1: A műsor szerkezetről beszéljünk talán, hogy alakul ki egy-egy hangversenynek a programja, milyen műsorválasztási tendenciák szerint, illetve hogyan alakul ki egy bérletnek a programja. Ebben Fehér János produkciós vezetőnek is nagy része van, de hogyan születik meg a valós program, a produkciós vezető, a karmester, az ügyvezető között?
2: Általában ez egy hosszú folyamat. vannak alapvetően a művészeti vezetésnek van egy elgondolása, hogy ő mit szeretne, és aztán én ennek általában gátakat szabok. Ez szokott lenni a fő irányvonal.
1: Tehát, mert hogy van itt azért a kulisszák mögött olyan, hogy szerzői jogdíj, kell-e hangszert bérelni, tehát nagyon sok olyan kottát honnan lehet beszerezni, tehát nagyon sok olyan gyakorlati dolog van, ami azért megdrágíthatja a produkciót.
2: Igen, elsődlegesen én mindig a gázsik, tehát a legnagyobb tétel azért az, hogy melyik fellépőnek mennyit kell fizetni. Tehát elsődleges szűrő az, hogy mindig megmondok egy értékhatárt, amin túl nem szeretem, hogyha túllépünk koncertenként egy-egy tiszteletdíj mértékben, és ugye utána jönnek még az ilyen járulékos költségek, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a kotta beszerzés, a jogdíj és társai, és akkor próbálunk ilyen arany középutat megtalálni, hogy színes is legyen, szórakoztató is legyen, legyenek benne nagy klasszikusok, legyenek benne kortársak, megfeleljünk a törvényi előírásoknak, mert ugye ezekre, hogy milyen műsor struktúrában kell nekünk egy év alatt működnünk, azért erre előírásaink is vannak, nem feltétlenül teljesen szabadon mozgunk.
1: Mert hogy nemzeti filharmonikus zenekar besorolás alatt van a Miskolci Szimfonikus Zenekar is?
2: Nemzeti szimfonikus zenekarként vagyunk, ugye két kategóriába sorolják per pillanat az előadó művészeti törvény szerint, vannak a nemzeti besorolásúak és a kiemelt zenekarok, ennek ilyen végül is fenntartói struktúrában van lényeges különbsége, illetve az, hogy a feladatát hol kötelező ellátnia. Tehát mi abban különbözünk a kiemelt együttesektől, hogy még ők csak az önkormányzataikkal kötnek fenntartói, illetve közszolgáltatási megállapodás, nekünk ilyen szerződésünk az állammal és az önkormányzattal is van, tehát nem csak városi feladatokat látunk el, hanem gyakorlatilag a régiót is el kell, hogy lássuk. Tehát a műsorainkat is úgy kell, hogy összeállítsuk, hogy ezt akár, hogyha arra van szükség, ne csak Miskolcon, hanem a megyében, illetve a régióban is be tudjuk mutatni, és erre törekszünk is, hogy legyenek olyan produkcióink, amiket utaztatni tudunk alkalomattán. Úgyhogy próbáljuk így az egész évadunkat úgy kialakítani, hogy lehetőleg a kollégákat se terheljük túl, tehát azért ne legyen minden héten nagyon nagy apparátust igénylő nagy szimfonikus koncert, de legyen minden héten azért koncert, és akkor próbáljuk így ezt az egészséges egyensúlyt fenntartani.
1: Na hát akkor lépjünk ki Miskolcról, illetve Miskolcon is maradhatunk, mert említetted, hogy a bérletes koncerteken kívül saját szervezésű, úgymond lehet, hogy még más műfajban is zajló koncertek is vannak. Mik voltak ezek az előző évadban?
2: Alapvetően azt mondom, hogy háromféle koncert az, amit így szívesen elviszünk a városból. Az egyik az az újévi koncertünk, aminek már most egészen nagy kereslete van, ha lehet ilyet mondani, a városon kívül is. Ugye tavaly már négy helyszínen voltunk Miskolcon kívül, illetve ilyen koncertek a vár és kastély koncertek, amiket ugye nem itt Miskolcon nem is rendezünk meg, hanem ez kifejezetten vidéken, tehát elsősorban Edelény a fő helyszínünk, de idén például megyünk Borsiba és Homonnára is ezzel a
1: koncerttel. De volt a Szerencsivárban is koncert.
2: A Szerencsivárban is volt, ott tavaly promenád koncertet vittünk, tehát az a másik típus, ami egy kicsit ilyen, tehát nem egy szimfonikus nagy program, hanem inkább egy kicsit ilyen könnyedebb irányba elvitt történet, illetve szerencsén ott nagyon nagy lelkesedéssel fogadták az operagálánkat. Tavalyi évben nem ott voltunk, hanem Sátoralja új helyen, de idén szerencsre visszük újra az operagálát, valamint a filmzene az, amire nagy kereslet van rendszeresen vidéken is. A most lezáruló évadba gyerekprogramot is vittünk többet, saját szervezésben is, és a Lázár Ervin program keretében is több.
1: Mert hogy vannak a Ciróka koncertek is, ugye?
2: Igen, Ciróka koncert, az is, ha lehet így mondani, kinőtte már a kereteket. Ugye alapvetően a 0 és 3 éves korosztály számára szerveztük meg ezeket a koncerteket, de hát ezek a gyerekek megnőttek, és egyre nagyobb igény alakult ki arra, hogy egyel nagyobb korosztálynak is, tehát a óvodás korúaknak, a 3-4-7 éves korú gyerekeknek is legyen egy ilyen program, így hoztuk létre a Ciroka plusz koncerteket, ami már ebben az évadban a második évünk volt, hogy fut, most lesz pont a jövő héten egy sőt nem is ezen a hétvégén egy újabb ilyen eseményünk, amire úgy látszik, hogy tartósan nagy az érdeklődés. Ezeket a koncerteket ritkán, de szoktuk vinni vidékre is. Amiket inkább elviszünk, az a nagyobb gyerekeknek való, tehát ez a zendülő típusú koncertünk, amik az alsó tagozatos gyerekeket célozzák kifejezetten, illetve tavaly elvittünk Kazinc Barcikára diótörő előadást, ami kifejezetten ilyen karácsonyi időszakra a Csajkovszki baletteket vette sorba, és az itt Miskolcon is bemutatásra került, illetve Barcikán is. Én nagyon fontosnak tartom azt egyébként, hogy eljussunk olyan helyekre is, ahova egyébként az ilyen típusú komoly zene nem jut el, és hogy már gyerekkorba felkeltsük az érdeklődést, illetve az igényt arra, hogy a későbbiekben kapjanak ilyen lehetőségeket is.
1: Egy vidéki zenekar számára nagyon fontos, hogy megmutatkozzon a fővárosban. Sokszor az embernek fáj a szíve, hogy hall itt egy jó koncertet a Művészetek Házában Miskolcon, és nem születik róla zenekritika, hanem jut el országos fórumokig, de hát van arra is lehetőség, hogy Budapesten megmutatkozzon a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
2: Igen, minden évben legalább egyszer elmegyünk Budapestre. Én azt gondolom egyébként, hogy egy vidéki zenekarnak olyan szempontból mindenképpen szüksége van, hogy felutazon a fővárosba, hogy ahogy mondtad is, hogy meg tudja mutatni, hogy mire képes, hogy egy magas színvonalú, szakmailag kiemelkedő színvonalat nyújtó zenekar, de nem gondolom azt, hogy tartósan jelen kell lennünk a fővárosba, akár egy bérlettel is. Úgyhogy amikor lehetőségünk volt, mindig volt 2-3, esetleg 4 koncertünk egy évbe, de ennél nem több. Az az igazság, hogy az, hogy mi a fővárosban megjelenjünk, az nagyon komoly anyagi terhet jelent. Ebben az évadban voltunk a Vigadóba egy kortárs esten, ez általában ingyenes regisztrációhoz kötött koncert szokott lenni, szoktunk hozzá kapni támogatást, tehát azért tudjuk így megrendezni, illetve a Zeneakadémián volt most áprilisban egy nagyon sikeres koncertünk, gyakorlatilag mondhatni, hogy telt házzal ment le ez a koncert, de sokkal nagyobb a befektetett energia és főként a financiális rész, mint amennyit ebből effektíve profitálni lehet a zenekarnak. Úgyhogy ez mindig nagyon keskeny mesdje, hogy mi az, ami még belefér, mi az, amit igényel szakmailag, hogy menjünk, és mennyi fér bele költség oldalon, hogy ezt megvalósítsuk.
1: Nem szóltunk még a művészeti vezető karmesterről, itt az Európa Rádió stúdiójában is már elbúcsúztunk Török Leventétől, aki vendégünk volt, mert hogy ő második évadát töltötte a zenekarnál, de Aachen fő zeneigazgatói állását megkapta, és hát tulajdonképpen leköszön a zenekartól. Azt a programot, amely azonban a 26-27-es évadra állításra került, még Török Levente közreműködésével készítettétek. Hát akkor most átkötünk ebbe a következő évadba. Kérlek, hogy próbáljuk meg összefoglalni, mi az a fő irány, amivel készültök a jövő szezonra.
2: Igen, ahogy mondtad, Levente volt az, aki még ezt az évadot összeállította, a következő évadunkat. Egyébként nem búcsúzunk el tőle teljesen, mert mint első karmester részt fog venni a zenekar életébe, de úgy érezte, hogy olyan mélységben, mint egy művészeti vezető nem tud jelen lenni a zenekar életébe, és ezért ha lehet ezt mondani, egy kicsit hátrébb lépett, de azért nem válunk el tőle teljesen. Ahogy az előző évadban is igazán az ő kezemunkáját nem is annyira a szerzők dicsérik, de akiket ő beválogatott, de egyébként egy nagyon színes programot állított össze, tényleg benne vannak a nagy klasszikusok, a kortársak, a magyar klasszika, ahogy ez szükséges, hogy jelen legyen az évadba. És főként a fellépők azok, akik az ő személyéhez köthetők, tehát nagyon jó kapcsolatokat ápol sok külföldi fiatal művésszel, és ennek köszönhetően nálunk is ők jelennek meg többségében. A hallgatók számára lehet, hogy teljesen ismeretlen nevek, de ebben az évben is nagyon sok fiatal jelent meg nálunk a hangversenyeink alkalmával, és nagyon nagy sikert aratott mindenki.
1: Hát amit én kiemelnék, nyilván nem fogjuk tudni elmondani, mert ahhoz túl sok program van, de például, hogy Káli Gábor vezényelít. Hát én ennek borzasztóan örülök. Én egyszer hallottam őt, talán a fesztivál zenekarral, nem tudom már, egy kiemelt zenekarral, és szenzációs, és ő nagyon keveset vezényel Magyarországon.
2: Igen, őt elég nehéz is volt megszerezni, mert évek óta próbálkoztunk őt hívni. Azért egyébként az, hogy valaki hogy jön el, hogy nem jön, és végül is ezek az emberek kerülnek bele, és ezek a produkciók egy bérletbe. Ez azon túl, hogy mi mit szeretnénk, nagyon hosszú egyeztetéseknek köszönhető. Tehát sokszor tényleg egy-két napon múlik az, hogy valaki bekerül-e ebbe a programsorozatba, vagy nem. Szerencsénk volt, hogy éppen arra az időpontra, amikor most tudtunk neki koncertet ajánlani, szabad volt Káli Gábor. Nekünk egyébként nagyon régen, én úgy emlékszek, még 2020 előtt volt talán, vezényelte már a zenekar, de a Filharmónia bérletében, tehát úgy a mi meghívásunkra még soha nem tudott így eljönni. Akit én még kiemelnék így mint kiemelt előadó a nyitóhang, tehát a Maestro bérlet nyitóhangversenyén két orosz művész lesz, a hegedű művész Anton Szorokov, a bécsi filharmonikusoknak a koncertmestere, illetve a másik orosz fog vezényelni. Ő inkább Oroszország területén dolgozik többet, de egy nagyon jó karmester, aki számos karmesterversenynek alapítója és zsűri tagja, és egyébként egy nagyon elismert a szakmájába. Akit még szintén kiemelnék, az a Szkálának a koncertmester, aki már járt nálunk, a Francesco De Angelis, aki úgy tűnik, hogy jól is érezte magát akkor, mikor
1: meg a közönség is nagyon jól érezte magát. Soha nem felejtem el azt a gyönyörű puha hangot, amit tőle hallottunk.
2: Úgyhogy őt viszont láthatjuk, illetve lesz egy olasz fiatal karmesterünk, Alessandro Palumbo, akiről azt mondják, hogy a Gustavo Dudamelnek egy fiatalabb kivitele, tehát hogy egy rendkívül energikus fiatal karmester, ő a Capriccio bérletbe fog fellépni. Lesznek távol-keleti vendégeink a Maestro bérlet sorozatba, egy bariton énekes, aki egyébként a Capuccilli énekversenynek Cremonába volt díjazottja. Őt személy szerint én hívtam meg, illetve ugyanebben a bérlet sorozatban lesz egy zongorista, aki szintén itt meg Magyarországon volt versenygyőztes, de díjfelajánlás volt a bérletbe való résztvétel. Pusker Júlia is fellép újra, ő pár évvel ezelőtt játszott a Bartók hegedű versenyét nagyon-nagyon nagy sikerrel. Újra fog jönni hozzánk Toshi Fumi Kanai, aki egyébként Szolnokon vezető karmester, de nagyon szívesen dolgozik a miskolci zenekarral, és úgy gondolom, hogy igazán nagyon jól érzi egyébként a magyar virtust, most már így hosszú évek során beleszokott, és nagyon szereti a közönség.
1: Megtanítottuk a japánokkal is a pentatont, meg a verbunkos ritmust.
2: Lehet, hogy néha jobban megy nekik, mint nekünk.
1: Igen. Nyáron még mindig szokott lenni valami kis külföld lesz a nyáron.
2: Hát most, ha nem szól közbe semmi, akkor fogunk utazni, már most mondhatni, hogy mint minden évbe, Olaszországba, ez már most a 6. augusztusunk lesz, amikor el tudunk menni Észak-Olaszországba. Ebben az évben 3 koncertünk lesz, Varallusa, Zoma Giore, illetve Cremona városokban, operagálán. Egyébként ezt a programot lehet majd meghallgatni június végén itt Miskolcon, a Miskolci Operagálán is.
1: Köszönöm szépen, figyeljék a programfüzeteket, Szászné Pónus Krisztinát hallottuk, szép évadot kívánunk minden zenebarátnak.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban, az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést Dél-Alföldön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Emelték ki.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense, akivel az USA-ban élő latinók helyzetéről beszélgetünk.
2: Az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik.
1: Mai vendégünk tehát Lénárt András, az STE docense. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már a latin-amerikaiak a legnagyobb kisebbség az Amerikai Egyesült Államokban. Vannak olyan államok, ahol spanyol nyelvtudás nélkül gyakorlatilag nem lehet érvényesülni a hétköznapokban. A következő percekben beszélgetünk a jelenség történelmi hátteréről, és arról is, hogy az USA déli határán, alagutakon vagy a sivatagon keresztül manapság is rengetegen próbálnak átjutni például Mexikóból az USA-ba egy jobb élet reményében, úgy, hogy szó szerint mindenüket hátrahagy. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
3: Az Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb kisebbség azok a latin-amerikaiak. Honnan ered ez, ennek a története, hogy kezdődött, hogy ők lettek ez a legnagyobb kisebbség?
2: Honnan indul, hogy ők szokták mondani, hogy ők már elég régóta ott vannak, régebb óta ott vannak, mint az angol szászok. Ez egész onnan ered, hogy a jelenlegi Egyesült Államok területének teljes déli része egykoron a spanyol gyarmatbirodalom része volt, utána pedig Mexikó része volt. Tehát az, ami ma az Egyesült Államokban Kalifornia, Texas, Arizona, Új-Mexikó államok, még Wyoming déli része is, az egykoron mind Mexikóhoz tartozott. Azt megelőzően, hogy a spanyol gyarmatbirodalomhoz, de függetlenség után Mexikóhoz. Történelmi részletekben azért mélyen nem megyek bele, a lényeg, hogy Texas egyszer függetlenné vált, volt egy nagyjából 10 évig független, utána az Egyesült Államokhoz csatlakozott. Viszont minden olyan terület, amit az előbb említettem, azt az Egyesült Államok egy háborúban, 1848-ban zárult le, amikor a mi forradalmaink is zajlottak éppen, akkor egy háború után egyszerűen elvette Mexikótól, ezzel Mexikó nagyjából fele, elkerült Mexikótól az Egyesült Államokhoz. Ugye a lakossággal együtt. Azt szokták mondani, hogy akik mindkét régió történelmét ismerik, hogy ez volt Mexikó trianonja, hogy elkerült tőlük. Mexikóiak azt is mondják, angolul szokták ezt leggyakrabban használni, hogy we didn't cross the border crossed us. Tehát ők nem mentek sehova, ők a helyükön maradtak, a határ változott meg. Ezáltal rögtön egy hatalmas mennyiségű, számban mérve spanyol anyanyelvű személy került az Egyesült Államokhoz. És idővel ehhez járult az, hogy a szomszéd országból, amely mindig gazdaságilag fejletlenebb volt, elmaradottabb volt, tömegesen érkeztek az Egyesült Államokba bevándorlók. Volt, hogy legálisan, bizonyos programok keretében volt, hogy illegálisan. Mexikóból, ugye Közép-Amerika ugyanez a helyzet alapvetően, hogy ugye jobb életreményében, Kubából általában a Castro rendszer elől menekülve, Puerto Ricóból azért, mert a Puerto Rico az Egyesült Államokhoz tartozik tulajdonképpen ilyen társult tagállamként. Tehát a latin-amerikaiak számára, ha valahova mozdulni akartak, akkor mindig az Egyesült Államok volt az elsődleges célhely. És azért nőtt meg ennyire a számuk, ugye általában egy eltökélten buzgón katolikus vallású közösség, akik a család fenntartást, a család fennmaradását nagyon fontosnak gondolják. Tehát közöttük a természetes szaporulat jóval magasabb, mint más közösségek között. Tehát mostanra valóban a legnagyobb kisebbség, elég érdekes fantáziálgatások vannak arról, hogy 2060-70 környékére már akár az angol szászok számát is, tehát az angol anyanyelvűek számát is megközelíthetik. Nyilván, ha a legális és az illegálisan ott tartózkodókat számítjuk, akkor valóban egy brutálisan nagy számról van szó. Ez nyilván sokaknak nem tetszik, mások viszont elfogadják, mert természetes népmozgásoknak ez is része, illetve mondtam, hogy azért bizonyos területeken mondhatjuk, hogy nekik van nagyobb joguk ott lenni.
3: Az a rasszizmus, ami ellenük irányul, akkor nyilvánvalóan ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon sokan ott vannak, meg az, hogy nagyon multikulturális az egész ország. Ez miben nyilvánul meg leginkább kifejezetten a latinok iránt?
2: Nem is feltétlenül a rasszizmus szót használnám itt, ahogy másoknál sem, mondjuk a feketékkel kapcsolatban sem jelenleg. Persze van az a közösség nyilván, tehát van az a csoport, aki teljes mértékben rasszista. Inkább egy olyan érzések összességéről beszélnék, bizonyos angol száz származásúak között, hogy féltik azt, hogy ők kisebbségbe kerülnek. Tehát, hogy megfordul ez a helyzet, amiről eddig beszéltünk, és ők nem akarnak kisebbségé válni, hiszen azt mondják, hogy ez az ő földjük. Mondjuk ez az őslakosoknak, az indiánoknak is lenne pár szavuk, hogy ki volt itt először, és mi, kinek a hazája. Tehát inkább egy olyan multikulturalizmusról beszélnék, ami nem mindenkinek tetszik, és próbálnak tenni ez ellen. De nem nagyon lehet. Tehát ezek olyan természetes folyamatok, amelyek a világban és különböző korszakokban is bekövetkeztek, minden régióban, tehát népmozgásokat mindenhol láttunk. Hogy miben nyilvánul meg a, inkább úgy fogalmaznék, hogy negatív attitűd, ami aztán tud túlzássá válni. Például a nyelvhasználat. Ezek a hispán közösségek őrzik a hagyományaikat, a tradícióikat, a közösségeik történelmét, a nyelvüket, tehát ők ragaszkodnak a spanyol nyelvhez. Nem zárkoznak el attól, hogy angolul is megtanuljanak, sőt meg is tanulnak, de azért ahhoz ragaszkodnak, hogy megőrizhessék bizonyos közösségi szinten a spanyolt. Ennek vannak különböző módozatai, például megszületett a Spanglish nyelv, amit jobb nem lefordítani, egy film miatt lett, egy filmcím miatt a spangol kicsit elterjed, de inkább ne terjedjen szerintem, ez legyen a Spanglish, ugye a Spanish meg az Englishnek a keveréke. Ami egy ilyen érdekes jelenség, ez megint valaki azt mondja, hogy ez a tiszta angol nyelv beszennyezése. Mondjuk a hispánok között is van azt mondja, hogy szép spanyol nyelv beszennyezése. Érdekes nyelvészet és kulturális jelenség a például a Spanglish. De a spanyol használatának el nem tűrése, nem azt mondom teljes elítélése, de csökkentése, ez azért egy tendencia. Van ilyen English only movement, hogy csak az angolt használjuk, de ennek van politikai vetülete is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ezekben az államokban, amit említettem, amik egykoron Mexikóhoz tartoztak, plusz Florida, ahol a kubai bevándorló közösség elképzelhetetlen méretű és egyre csak növekszik. Jelenleg aztán, ha Kubában változások következnek be, ami éppen talán küszöbön áll, akkor lehet, hogy elindulnak vissza majd. Tehát egyszerűen lehetetlen meglenni anélkül, hogy a spanyol nyelvet abban a régióban valaki valamilyen szinten ismerje. Bizonyos boltokban, közösségekben nem lehet kommunikálni angolul, ha mindenki csak spanyol tud. Nemrég elindult Trump kezdeményezésére egy olyan, nem mozgalomnak mondanám, csak olyan törekvés inkább, hogy az angol valóban az államnyelve legyen, ugyanis nemrég jöttek rá, hogy az amerikai alkotmányban nincs definiálva az államnyelve, tehát az angol az nem hivatalos nyelve az Egyesült Államoknak, csak megszokták.

0: és bonyolult. Ugye külön a latinokra nincs külön szabály, tehát általában arról van szó, hogy aki odaérkezik, az ezt hogy szerezheti meg, csak van a latin amerikaiak vannak a legtöbben, náluk a legégetőbb ez a kérdés. Van egy folyamat, amely úgy kezdődik, hogy tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, idővel, ha sok kritériumot teljesít, akkor állampolgárra is válhat. Itt ugye egy állampolgársági vizsgát is kell tenni, itt ugye a nyelv ismerete fontos, az amerikai történelem, szokások, az alkotmány ismerete, tehát ez valóban egy folyamat. Ezt esetenként fel lehet gyorsítani. Voltak olyan amerikai elnökök, akik megszabták, hogy egy X éve már ott tartózkodó és ott dolgozó bevándorló, általában ezt a latin amerikaiakra alkalmazták, mert ők vannak a legtöbben, könnyített úton folyamodhat állampolgársághoz, tartózkodási engedélyhez. Aztán van az az időszak, amikor ezt éppen nehezíteni akarják, hogy ne legyen semmilyen ilyen könnyítés. Amikor a második világháború idején az amerikaiak, az Egyesült Államok éppen, hogy ösztönözte is, főleg a mexikói bevándorlást, kellett a munkás kéz, mert az amerikai férfiak a háborúban voltak. Helyükre kellettek egy úgynevezett Bracero program keretében, ez a karból származik. Ez a szó, ugye kellett a munkás kar, ahogy ők mondták, munkás kéz, munkás kar, akkor nekik gyakorlatilag bármit megtettek, csak ott legyenek. Idővel aztán menjenek haza. Na, ez nem mindig következett be. Ezért különböző politikai, társadalompolitikai eszközökhöz kellett folyamodni, hogy ki az, akit törvényesítenek, akin az ott jelenlétét elfogadják, törvényessé teszik, és kik azok, akiket kidobnak. Ez sokszor állami szinten működik, tehát adott állam ezt meghatározhatja, meg a központi kormány is. Egy külön kérdés ugye, a puertorikóiak, akikből szintén nagyon sokan vannak, megint csak becslések szerint nagyjából 20 éven belül ugyanannyi puertorikói lesz Puerto Ricóban, mint az Egyesült Államokban. Csak ugye említettem, hogy társult tagállamról van szó, a Puerto Ricóiak amerikai állampolgárok. Szavazati joguk nincs, tehát ez ugye ilyen elég kettős, hogy sok mindenük van, de sok mindenük nincs, mert nem teljes jogú tagállam. Tehát például a Puerto Ricóiakkal ebben az esetben sem tudnak mit kezdeni azok, akik őket ki akarják dobni, mert joguk van ott lenni. Ha csak nem kezdenek el diszkriminálni amerikai és amerikai állampolgár között, pedig egyenrangúnak tűnik. Zenetélen sem megyek bele a részletekbe, de attól is függött egyébként sokáig, közelmúltig, hogy honnan érkezik. Például, aki egy elnyomó rendszerből, Kuba, Venezuela, ők politikai menedékjogot kaptak, és nekik sokkal könnyebb volt az út ahhoz, hogy legalizálják az ott létüket. Szintén polgárháború sújtott a Közép-Amerikából érkeztek, akkor, tehát meg lehetett indokolni, ezért is mondom, hogy igen, van az a hosszú út, ami mindenkinek van, de voltak és vannak különböző tényezők, amik ezeken gyorsíthatnak, megbonyolíthatják, és persze megvan arra a lehetőség, hogy azt mondják, hogy senki sem kivétel. Most éppen e tendencia felé tartunk, senki sem kivétel. Külföldről jött, akkor egyáltalán szükség van-e rá, hol van szükség, miért van, mennyi idő. Tehát egy folyamat általánosodhat is.
1: Vannak olyan átmeneti megoldások, amiket addig tudnak alkalmazni, amíg ez a hosszú folyamat lezárul, vagy egyáltalán milyen hosszú távra tudnak ezek a munkavállalási engedélyek és hasonlók tartani?
0: Eleve nem nagyon tudnak hosszú távra tervezni. Megint csak ugyanazt ismételném, amit az előbb mondtam, hogy függ attól, hogy kik és mikor és hogyan és miért és hova érkeztek. Tehát itt különböző példákat látunk. Például a mezőgazdaság az egy olyan terület, ahol nagy szükség van, konkrétan a latin amerikaiakra. Illetve olyan területek, ezeket az előbb említettem, ugye, ha onnan eltűnik a latinó, szinte senki nem megy a helyére. Építkezések, az említett mezőgazdaság, kisegítő munkások, éttermekben, bárokban a takarítók. Tehát azok a munkák, amelyekre sokan mások azt mondják, hogy én ezt nem, nekem ez degradál. A latinok elvégzik, egyébként az Európában is látszik, amikor ide érkeznek Spanyolországba, ugye a legnagyobb számban, hogy nekik az a lényeg, hogy ott lehessenek, és gyakorlatilag bármit megtesznek ezért. Elvállalnak olyan munkákat is. Filmekben látjuk, ez néha sztereotípiának tűnik, hogy jön a bejárónő, tuti, hogy latin. Tuti, hogy az, mert általában az. Tehát aki a gyerekekre vigyáz, aki a házkörüli munkákat elvégzi, aki az iskolabuszt vezeti, a szemetet elviszi, a füvet nyírja, a kertész, tehát ők valóban latin amerikaiak. Ha sikerül olyan régióba érkezniük, ahol valóban nagy szükség van ezekre a munkásokra, ott a munkáltató is segít, mert látja, nélkülünk nem megy. Lehetne, most kicsit túlzásra élek nyilván, de lehetne a világ legrasszistábbja az a munkáltató. Ha látja, hogy neki nem megy a latinok nélkül, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy ott maradjonak, ott lehessenek, bármennyire is mondjuk nem szereti azt, hogy ott tartózkodnak. Tehát vannak különböző engedélyezési folyamatok. Nyilván ez az kell, hogy azért jó pár hónapot, akár évet túl tudjon élni úgy ott, hogy ne kapják el, ne derüljön ki, hogy ő illegális. Nem csak illegálisan érkezhetnek, természetesen legálisan is érkeznek. Vannak és voltak családegyesítési programok, mondjuk ezt most épp felfüggesztették, de léteznek alapvetően családegyesítés.

0: szülési programok, hogyha már gyakorlatilag mindenki ott van a családból, csak egy-kettő nincs, akkor nekik könnyített az út a megérkezéshez. Ha pedig legálisan érkezik, tartózkodási engedéllyel, meghívással, mert arra a munkára meghívják. Nyilván, ha most nem kétkezi munkáról beszélünk, hanem valamilyen magasabban kvalifikáltról, tehát egyetemis végzettséggel érkezik, orvos, egyetemi oktató, kutató, akkor neki sokkal könnyebb az útja, mert ugye ezeket a legálissá válik az az időszak is, amíg, ha mondjuk az a cél, akkor állampolgárá váljon. Tehát ez is sokszínű, sokrétű, de azoktól a tényezőktől függ, amiket most itt felsoroltam.
1: Akkor azt azért elmondhatjuk, hogy sok olyan illegális bevándorló van, aki nem azért illegális, mert ő bűnözőként oda megy, mert ő oda akar sunyogni, hanem mert egyrészt bonyolult ez a procedúra, másrészt csak minél előbb el akar menni az anyaországából, és dolgozni, és csak valahogy megélni.
0: Ez a többség, tehát abszolút ez a többség. Ugye a különböző okok, említettem a polgárháborúkat, diktatúrák, ha Mexikót, vagy mondjuk Kolumbiát nézzük, ott a drogkartellek helyzete, ahol tényleg olyan körülmények uralkodnak, hogy egy család mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekét el tudja onnan tüntetni, különben már 11-12 évesen gyakorlatilag besorozzák a drogkartellekbe. És ott ez egy ilyen ördögi körré válik, és nincs kiút. Sokszor küldik csak a gyereket. Obama kormányzása idején voltak ezek az úgynevezett gyerekkaravánok, amikor szándékosan csak a gyereket küldték, egyrészt őt akarta kimenteni a család, másrészt reménykedtek benne, egyébként joggal, tehát ez gyakran be is jött, hogy velük csak, ha egyedül érkeznek gyerekek, 10 év körüliek, vagy még kisebbek, akkor velük nem fognak olyan szigorúan bánni, keménykézzel bánni, mint az egész családot lenne. Nyilván az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is, természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik. És mindent egy lapra tesz fel, tehát otthon tényleg mindenét eladja, mindenét pénzé teszi, hogy ezeknek a Mexikó irányából érkező embercsempészeket, ilyen összvéreknek szokták nevezni, akik átjuttatják az embereket ott ugye a sivatagon, vagy alagutakon. Ugye van ez a szép nagy kerítés ott az amerikai-mexikói határon, sok értelme már nincs, mert több mint 300 alagút létezik például a két ország között. De hajókon is érkezhetnek, autócsomag tartalmába bárhogyan. Tehát mindenüket egy lapra teszik fel, sokan nem élik túl az utat, mert az embercsempészek, akár ott több megölik őket különböző konfliktus miatt. Ha fiatal nőkről van szó, akkor emberkereskedők kezébe kerül, és prostituáltnak adják el. Ugyanez gyerekekkel megtörténik gyakran, tehát ez sem egy életbiztosítás, sőt, de ha elfogják őket, akár a határon, akár már bent az Egyesült Államokban is, hazakerülnek, ott már nincs semmiük. Mindenüket eladták, rokonuk esetleg maradt persze, de pénzük nincs, az a kevés kicsike egzisztenciájuk, ami addig volt, azt is pénzét tették és eltüntették azért, hogy az Egyesült Államokba kerülhessenek. Tehát nekik így visszakerülni az elképzelhető legrosszabbnál is rosszabb helyzetet teremt. Azt már nem is említve, hogy ha olyan rendszerbe kerülnek, aki még bosszút is áll azért, mert onnan elmenekültek. Venezuela, Kuba, ilyen volt még nemrég, vagy a drogkartellek rájönnek, hogy előlük menekültek, sok jó nem vár rájuk. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy bár gazdasági bevándorlónak szokás őket tekinteni, ha nem diktatúrából menekül, de mégis sokan tényleg az életükért futnak, a saját vagy a gyerekük életéért.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Lénárt Andrással, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docensével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az Z-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 000 forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 000 forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a latin-amerikaiak helyzetéről az Amerikai Egyesült Államokban. Vendégünk Lénárt András, az STE hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést pedig az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Akkor itt megemlítettük azt a bájos kerítést, ami fent van a határon. Ugye ez Trumpnak a 2016-os kampányában volt egy elég fontos pont, ez a mexikói határfal. És a mostani kampányának is része volt latin-amerikaiak helyzetének kezelése, hogy ezeket a bűnözőket innen ki kell vinni az ő szavaival élve. Miért lehet ez, hogy az ő úgymond programjának ez mindkét ciklusban ennyire szerves része volt?
3: Ugye Trumpnál lett ez az egész jóval hangosabb és hangsúlyosabb. Nem ő volt az, aki ezt elkezdte. Hát minden elnöknél jelen van. Például a fal, azt, ha jól emlékszem, még Clinton idején már megtervezték, aztán Bush elnök, az ifjabb Bush is építette. Tehát ennek a kerítésnek mindig az volt a célja, ami most, hogy kívül tartsa a Latin-Amerikából érkező illegális bevándorlókat, főleg mexikóiakat, illetve azokat, akik Közép-Amerikából érkeznek, gyalog vagy valamilyen járművel, és Mexikón át az Egyesült Államokba. Azért képzeljük el ezt az utat, borzalmasan hosszú. Abban az időszakban, ez úgy Clinton-Bush idején indultak el azok a vonatok, The Beast, a szörnyeteg nevet kapta, ránézésre is az, egy olyan vonat, ami átszeli Mexikót tele migránsokkal, a mexikóiak ezt nem állították meg, csak tűnjenek innen, és ez gyakran megérkezett az Egyesült Államok környékére, általában már azért gyalog mentek át. Ez csak egy példa a rengetegből. Tehát azért minden amerikai elnöknél ez jelen volt, Clintontól hangsúlyosan, az azt megelőző, Clinton megelőző elnököknél a drog elleni harc keretében jelent ez meg, hogy a latin-amerikaiakkal valamit kezdeni kellene, az általuk bejuttat drogokkal, kábítószerekkel is, valamint azokkal a latin-amerikai bandákkal, sok van belőlük, amelyek az Egyesült Államokban terítik az anyagot, és részt vesznek különböző, hát nem igazán legális tevékenységekben. Csak ugye, ahogy haladunk előre az elnökökben, ez hangsúlyosabbá vált, egyre több lett a latin-amerikai, egyre több lett az illegálisan érkező, egyre több lett a kábítószer, tehát több lett a probléma. Ezért ez a fal elkezdett nem csak épülni, hanem egyre magasabbá is vált. Különböző törvények is érkeztek. Különböző intézmények, hatóságok álltak fel. Ezt szinte lehetetlen nyomon követni, mikor, hogy hívták azt az intézményt, azt a hatóságot, ami azzal foglalkozott, hogy megtalálja az illegálisan ott lévőket, vagy arra specializálódott, hogy a bevándorlók által elkövetett bűnözést vegye górcső alá. Nem sokkal szeptember 11 után, 2001. szeptember 11 után, amikor ugye nem csak a közel-keletiek, hanem úgy általában az ott lévő idegenekkel szemben is megpróbáltak keményebben fellépni, akkor jött létre például ez a most híressé vált ICE, de ez sem új keletű, tehát ez sem Trump hozta létre, ez is régi. Trump alapvetően a meglévő törvényeket, hatóságokat, negatív attitűdöket erősíti fel, hangosítja fel. Persze tetsz ehhez új törvényeket, ugye, ami az ICE-t olyan erőssé tette, mint aminek most ismerjük, ez létrehozott Trump egy törvényt, amit elnevezett One Big Beautiful Bill-nek, tehát ugye egy nagy, gyönyörű törvény. Nyilván ezek miatt, hogy így nevezel valamit meg, hogy jelenti ezt be, milyen retorikát használ, milyen szóhasználata van, mit tesz mögé, az emberei hogyan viselkednek, ez hangosítja fel ezeket, és sokszor azt hiszük, hogy ez Trump találmánya. Nem, ő csak tényleg felnagyítja. Tehát most érkeztek el oda. Trumpnál azt lehetne mondani, sok ilyen intézkedés, én azt mondom, hogy még azt is lehet mondani, hogy Trump esetében sokszor helyes a diagnózis. Tehát megtalálja azt, hogy mi a probléma. Mi az, ami például az ő szavazóbázisát idegesíti. A republikánusoknak nagyon nem tetszik ez. Ez nem azt jelenti, hogy a republikánusok rasszisták. Van köztük, nyilván, de nem azt jelenti, hogy minden republikánus az. Hanem ahol ő él, ott valóban probléma és sok a latin-amerikai, neki éppen nincs munkája, és akkor a kettőt összekapcsolja. Nem feltétlenül kapcsolódik össze a kettő, de ő ezt megteszi. A politikusok pedig erre ezt ugye ki is hangsúlyozzák, azért nincs munkád, mert ő itt van. Tehát ez kampányban, még azt se lehet mondani, ez valami egyedülálló gonosz kampány, ez van szerte a világban. Tehát a Trump diagnózisa például az illegális migráció terén mondhatjuk, hogy helyes, valamit lépni kellett, valóban. Általában a diagnózis felállítását követő, ha most maradunk az orvosi metaforáknál, ugye a terápia, meg a gyógyszer, a kezelés. Az lesz az, ami elég nagy vitát vált ki, amit tesznek, azt is lehetne jobban, szebben, elfogadhatóbb módon, mert itt is annak, hogy igen, aki illegálisan érkezett, az vagy próbálja meg magát legalizálni, vagy menjen el. Még ez is védhető. Ha bűnt követett el, és még illegálisan is érkezett, akkor meg végképp menjen el. Tehát ami emögött van, az még védhető sokaknak, akár a demokratáknak is. A megvalósítási forma az, amiből általában gondok lesznek, még azoknál is, akik egyébként egyet értenének. Tehát Trumpnál ez a Trump stílus az, ami ezt az egészet, például a migránsokhoz való hozzáállást, velük való bánásmódot is olyanná teszi, hogy nem egy szimpatikus.
2: Ez a szerv, ami azért hivatalos, vagy akinek ez a feladata, az ugye az ICE, ami az Immigration and Customs Enforcement, talán magyarul bevándorlás és vámúgy hivatalnak.
3: Olyasmi, igen.
2: Na és ez az ő feladatuk lenne, hogy ezt így mondjuk kézben tartsák, vagy kezeljék. Hogy néz neki, nyilván nem minden egyes lépésen részletesen végigmenve, de úgy nagyjából, hogy néz neki szabályosan és etikusan ez a mondjuk kitelepítési folyamat?
3: Ennél is azt kell mondanom, hogy ahogy az ICE most ezt csinálja, hogy ezt műveli, ennek az alapjai rendben lennének. Tehát neki az a dolga, hogy nyomozzon, megtalálja azt, hogy hol vannak ezek a személyek, a célszemélyek, valamilyen módon lecsapjon rájuk, ennek lehet része a házkutatás, a nyomozati anyagok gyűjtése, elfogni, letartóztatni, begyűjteni. Régen is voltak, ez is most lett hangosabb és látványosabb, de régen is voltak úgynevezett, bárhogy nevezzük, rosszul hangzik, ilyen gyűjtőtáborok. Volt olyan amerikai tisztviselő, aki koncentrációs tábornak nevezte, nem tudta, hogy ennek van múltja, olyan jellegű múltja. Ugye a koncentrációs tábor lényege, azt sem egyébként nem a holokauszt idején találták ki, korábban már létezett, éppen egyébként a latin-amerikai régióban az volt a lényeg, hogy oda koncentrálják az embereket, tehát oda gyűjtik valamilyen okból, és ott kell lenniük. Csak hát ugye a második világháború idején ennek lett egy teljesen más jelentése. Szóval összegyűjtsék az embereket, őrizzék őket valamilyen helyen, nem börtönben általában, mert erre nem volt a fegyintézeteknek kapacitása, hanem ilyen tábor jellegű helyen. Ott meg kell várni, és akkor itt csúsznak el mostanában a dolgok, egy folyamatot. Egy jogi, hivatalos, bürokratikus folyamat, hogy elinduljon a kitoloncolás, bebizonyítani, hogy tényleg illegálisan van itt. Az illegálisan ott tartózkodónak joga van valamilyen módon bizonyítani, vagy érvelni amellett, hogy vagy egyrészt ő legálisan van itt, csak elkeveredtek a papírok, de erre is időt kell adni, hogy ezt be tudja bizonyítani. Aztán, ha tényleg biztos, hogy illegális, és alapvetően nincs joga ott tartózkodni, akkor jöhetnek az enyhítő körülmények, ő honnan érkezett, mondjuk ha diktatúrából érkezett, akkor az valóban az, tehát a politikai menedékjog kategóriája erre is vonatkozik, vagy mondjuk polgárháborús övezetből érkezett, esetleg az egész családja itt van, kiskorúakat felügyel, tehát ő rájuk vigyáz, ha őt kitoloncolják, ott marad két kiskorú egyedül. A kiskorú eleve, ha már az Egyesült Államokban született, most éppen ebben is egyébként van, változtatni akarnak a törvényen, de még életben van az, hogy ha ő már ott született, akkor ő amerikai állampolgár. A szülei viszont, akik esetleg illegálisan jöttek, nem. Tehát mondjuk a két szülőt hazadobják, és ott marad az egyéves kisgyerek egyedül, rokonok nélkül. Azért ez is enyhítő körülmény, tehát ez egy folyamatnak kellene lennie, ami mindig volt, túlkapás is mindig volt, tehát ez sem a Trumpi időszak szülötte, hogy akár újságcikkek, tényfeltáró riportok, de filmekben is látunk ilyet, amikor az ICE vagy annak előd intézményei oda csapnak durván. Csak ezeknek általában lett következménye. Tehát a filmekben is az elő került, akkor ott majd valaki igazságot tesz, hogy ez ne így menjen. Ez változott valamennyire jelenleg. Az ICE olyan hatásköröket kapott, hogy gyakorlatilag bármit megtehet. A One Big Beautiful Bill-lel fel is duzzasztották a létszámát, és az ICE közé kerültek olyanok. Itt most már 10 000-es létszámról beszélnek, hogy ennyivel nőtt vagy nő jelenleg a számuk, akik kapnak valamiféle kiképzést, de nem azok a profi, a jogokkal, a lehetőségekkel tisztában lévő ügynökök, mint mondjuk akár a rendőrség, akár a terror elhárítási központ, vagy DEA, ugye ez a Drug Enforcement Agency, ami a drog ellen lép fel. Nekik is vannak nyilván bizonyos eszközeik, durva eszközeik is, de tisztában vannak a határokkal, meddig mehetnek el, és meddig nem. Persze, néha átlépik, de tisztában vannak vele. A jelenlegi ICE ügynökök, főleg az újak, akiket most ide toboroztak, és általában olyanoktól látjuk ezeket a túlkapásokat, ők egyszerűen ott vannak, mert ott lehettek, nagyon jó fizetést kaptak, könnyen ICE ügynökké váltak. Itt a hátteret, ha vizsgálva, köztük valóban sok olyan, aki eleve gyűlöli a külföldieket. Nem csak latin-amerikaiakról beszélünk, szomáliaiak például, ők most egy ilyen Trumpnál és a kormányzatnál egy célcsoportá váltak a szomáliaiak, mert velük volt egy negatív tapasztalat, és akkor ezt ráhúzták az összes szomáli ilyen. Ahogy a haitiak is olyanok, ugye a kampányban, azt hiszem Springfield környékén elterjedt, hogy megeszik a házi állatokat. Egyrészt nem, másrészt ha esetleg előfordulhatott, nem tudom, hogy egy valami haiti menekült lehet, hogy egy elhullott kutyát vagy macskát megevett, mert majdnem éhen halt, de egyáltalán nem biztos, hogy ez megtörtént, mindegy, ugye ettől kezdve a propagandában minden haiti megeszi a kutyánkat. Szóval ezeket elhitték, és sok ICE ügynök, tehát most már amikor mondjuk így felhígult az állomány, akkor egyszerűen csak oda csap, mert oda csaphat. Őrizetben elég sokan meghalnak, régen is haltak meg őrizetben, vagy túlkapás miatt, vagy azért, mert nem vették észre, hogy cukorbeteg, vagy valami betegsége van, és nem sikerült időben ellátni. Ennek mindig következményei lettek. Most exponenciálisan növekszik az őrizetben elhunytak száma. Nem feltétlenül azért, mert úgy bántak vele, ilyen is előfordul, tehát, hogy erőszakosan bántak, tehát volt olyan, akin külsérelmi nyomokat láttak, tehát ott valami történt a gyűjtőtáborban, de alapvetően a meglévő egészségügyi állapota súlyosbodik, nem törődnek vele. Nyilván, de azt is mondhatjuk, ez itt sokszoros idézőjelbe téve, természetes, hogy ezeknek a száma is növekszik, mert sokkal több embert fognak el, sokkal többen kerülnek táborba, akkor természetes, hogy az ilyen esetek száma is növekszik, tehát több lesz belőlük. Ahol ezt meg kellene fogni, vagy nyilván ami jelenleg rosszul működik, az a túlkapások, illetve hogy kiket fognak el. Tehát átestek ezzel a ló túloldalára erőteljesen, hogy ha illegális a személy, akkor is a bánásmód, a törvényes eljárás a kitoloncolásnak úgy lerövidült, hogy gyakran el se kezdődik, hanem egyszerűen kidobják, nem is abba az országba, ahonnan származik, mert ezzel nem bajlódnak. Egyezményeket kötöttek néhány latin-amerikai országgal, hogy oda viszik, azt is, aki nem oda tartozik. Például Salvadorban, El Salvadorban, Ecuadornak is van ilyen egyezménye, hogy gyűjtőtáborrá vált, híres börtönnel rendelkezik, például Közép-Amerika leghíresebb börtönei ott vannak, a legdurvább börtönök is, és vállalt az elnök, jóban van Trumppal, hozzák oda azt, aki például venezuelaiak, mexikóiak is kerülnek oda, akik még rosszabb körülmények közé kerülnek. Tehát ezért ez sem természetes, hogy akkor legalább a saját országába dobná vissza. Nem, hanem gyűjtő jelleggel bárhova. Bánásmód ugye meghaltak most már, nem bevándorlók is, akik egyszerűen tiltakoztak az ellen, ami történik. Nyilván nem a legmegfelelőbb módon tiltakoztak, mert Magyarországot is megjárt hírek lettek, hogy lelőtték őket. Nyilván általánosítani nem szabad, amikor azt mondják, hogy az ISIS egy terror szervezetté vált, nem vált azzá. Hígult, és bizonyos szabályok, amiket nem tartanak be, nem is lehet, hogy nem is tudják, hogy vannak. Itt vannak a gondok. Ugye nem régen, itt most március végén hírességek, hollywoodi sztárok kezdtek aláírásgyűjtést be. Valaki azt szeretné, az ICE-t számolják fel. Nem gondolom, hogy ez messzire vezetne, mert akkor lesz helyén más. Tehát itt most nem arról van szó, hogy felszámoljuk, és minden rendben lesz, többet nem ilyen módon bánnak az illegálisan érkezőkkel, hanem azt kellene valahogy megváltoztatni, elérni, hogy valóban egy legális folyamattá váljon. Sokkal több latin-amerikait toloncolnak ki, ez igaz, de nem javult az Egyesült Államokban a droghelyzet. Tehát ami mi az, de nem javult az Egyesült Államokban a droghelyzet. Tehát ami miatt például most, amit Trump mondott, hogy ezzel felszámolják a drogot az Egyesült Államokban. Nem fogják, mert igaz, hogy a kartellek juttatják oda, de annak az elosztói most már nagy részt Egyesült Államok beli nem bevándorlók, tehát nem friss bevándorlók, lehet, hogy többedik generációs latinók, lehet, hogy más származásúak, de a fő cél, vagy amire hivatkozik, az nem oldódik meg, úgy tűnik. Lehet egy folyamat, aminek a végén majd látunk egy új helyzetet.
2: Említette is a tanár úr is ezeket a már külföldre is elterjedő hírhet eseményeket, amikor tényleg akár közbeavatkozókat lőttek le ilyenek, és hát lehet, hogy vannak itt, akik nem annyira követik az amerikai belpolitikát, de még lehet, hogy ezek a hírek hozzájuk is elértek. Ennek esetleg lehet valami következménye arra tekintve, hogy hogy fogják ezt a folyamatot a továbbiakban kezelni, vagy akár most lesznek a félidős választások, akár ezekre, erre az egészre valamilyen komolyabb következmény, amit eddig emlegettünk, hogy nem volt, most a ellenállás miatt lehet, hogy fog következni.
3: Lehet, sőt, valamilyen szinten már van is. Az ICE vezetőjét már leváltották, egy új vezető van. Ő is nagyjából eléggé keménykezű, de azért valamit változtat. Módosítottak itt a politikai szférában is, hogy kikhez tartozik az ICE, milyen módon járjanak el, tehát ebben talán némi enyhülés már bekövetkezett. Folytatódnak ezek a raziák, nemrég elfogtak, és kitoloncoltak olyat is, aki legálisan volt ott, csak eleve latinónak nézett ki, akkor visszük. Na ez például egy, nem tudom eléggé eltúlozni, mennyire gigantikus probléma Trumpnak. És itt lesz talán a legkomolyabb következménye. Az Egyesült Államokban élő latin-amerikaiak történelmileg általában, ha már ugye legálissá váltak,

0: tehát állampolgárok vagy többedik generációs latinok, szavazati joguk van, akkor ők alapvetően demokrata szavazók voltak, a latin-amerikai szavazók. Kivétel a kubaiak, a kubai származások mindig republikánusok felé hajlottak, azért, mert mindig a republikánusok voltak a legkeményebbek Fidel Castro rendszerével, és ők ezt akarták. De alapvetően demokrata szavazók voltak. Ez a közelmúltban megváltozott, nem fordult még át teljesen az arány, de egyre több a republikánus szavazó a latin-amerikaiak között is, úgy általában a latin-amerikai csoportban. Ennek az az oka, hogy beindult köztük az a folyamat, hogy mi már itt vagyunk, nekünk már megvan az állampolgárságunk, számunkra is káros, hogyha sok illegális bevándorló érkezik, akár a saját hazánkból, mert a mi státuszunkat veszélyezteti, a mi munkánkat veszélyezteti, egyre rosszabb híre lesz a latin-amerikaiaknak, tehát ők is támogatták alapvetően, nem azt mondom, hogy a latinok többsége, de már kezd szinte kiegyenlítődötté válni a helyzet, azt, hogy valamilyen keményen módon lépjenek fel a latin-amerikai illegálisokkal szemben. De az, ami most történik, hogy hogyan bánnak velük, és hogy már a legálisan ott lévő latin-amerikaiakat is zaklatják. Elindult bizonyos régiókban, főleg a déli államokban, hát ez már, itt most használhatjuk ezt a rasszista szót, egy olyan rasszizmus, hogy látnak egy latinót, te biztos illegális vagy, biztos el akarod venni a munkánkat. Miközben évtizedek óta ott él, évek, évtizedek, vagy akár ő már ott is született. Tehát egyre jobban érzik az Egyesült Államokban élő latin-amerikaiak a diszkriminációt, azt, hogy néznek rájuk. Még a republikánus szavazók is. Mert nincs ráírva ugye, hogy a Trump szavazó, csak az látszik rajta esetleg, ugye ez a mestiz vonások, tehát hogy a latin-amerikai. És ez az igazán veszélyes Trumpnak. Ez már közvéleménykutatásokban is kimutatható a latinok között, hogy nagyot csalódtak benne, mert ők is, tehát a republikánusra szavazó latinók egy része azt érzi, hogy sokkal rosszabb helyzetbe került, mint korábban, mert őt is negatívan, hátrányként érinti az, amit egyébként csak az illegálisok ellenében alkalmaznának. Tehát a latinó szavazó közösségben van egy népszerűségcsökkenés, ami nagyon fontos Trumpnak félidei választásoknál. Külön kezelendő a kubai szavazó közösség, most ugye, ez most nem témánk, de ugye Kubával is most élesedik a helyzet, tehát hogy bánik majd Trump, ott az a floridai kubai közösségnél egy nagyon fontos lesz, megint csak a félidős választásoknál. És harmadik kategória azok a republikánus szavazók, akik nem latinók, egyszerűen csak nem tetszik nekik, ahogy ez zajlik. Tehát radikálisabbak ebben a kérdésben, mint mondjuk a legtöbb demokrata a migrációs kérdésben, de azért van egy pont, van egy határ, és nem feltétlenül tetszik nekik az például, hogy Minnesotában egyszerűen csak lelőnek valakit. Jó, indokolták, hogy miért, de azért ez eléggé sántított. Tehát azért még nincs nagy veszélyben Trump elnöksége, mondjuk a félidős választásoknál esetleg elveszíti azon képviselői egy részét, akik többséget adnának neki, akkor kisebbségbe kerül, de rövid és középtávon, vagy ha mondjuk a következő választásokat nézzük, ami ugye két éven belül majd elkövetkezik, ott azért már gondolnia kell erre, hogy milyen képet mutat. Mindez lehet, hogy neki tetszik, lehet, hogy az általa, vagy az őt támogató maga mozgalom, ugye ez a Make America Great Again-nek alapvetően tetszik, de ahhoz, hogy Trump megnyerte az előző választásokat, és mondjuk megnyerje a következőt is, szükség van a maga mozgalomnál jóval bővebb bázisra. Olyan republikánusokra, akik azért inkább középen vannak, és a latinó szavazókra. És most ezekben a kategóriákban bizalomvesztés indul. Na meg az, de hát ez már nem ehhez kapcsolódik, hogy a külpolitikájában nem pont úgy jár el, ahogy ígérte korábban, tehát ez is a szavazó bázisában nem tetszik, hanem feltétlenül csak a belpolitikával és a gazdasággal foglalkozik, hanem Venezuela, Irán, Kuba is, Grönland, és meg ki tudja, mi lesz itt. Ezek inkább azt mondanám, hogy ez a sok tényező együtt lehet, hogy majd arra fogja sarkalni, hogy bizonyos változások legyenek ebben, és itt az ICE tevékenysége és a migrációval, migráció kezelése, ez fontos tényező most is, és a jövőben is az lesz.
1: Kedves hallgatóink, az imént Lénárt Andrást, a Szegedi Tudományegyetem hispanisztikai tanszékének docensét hallották.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az E-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 000 forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 000 forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik. Figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Lajos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
1: Vranáéknak már két alkalmazottjuk volt akkor. Egy faluról beszármazott Morva cselédlány, aki a konyhát látta el, se gyerekekre ügyelt, és egy 14 éves fiú, aki a boltot és a raktárt seperte, és mint kifutó szaladgált. Luisa mamát a növekvő jómód még pufókabbá tette, s Vrana a boltos is úgy indult el szombatesténként a tek egyletbe ezüst óraláncával a mellényén, mintha hasa lett volna. Pedig nem is volt. Csak a polgári jólét önérzete düllesztette ki vele a mellényt. Aztán az egyik német rokont hirtelen kivezényelték a frontra. A másik is mind szótlanabb és gondterheltebb lett, és egy estén aztán ő is csomagolt, érzékeny búcsút vett, és elment. 1944 novembert írtak akkor. Jegyre adták a szenet, és a színkereskedő szappant kért, a szappangyáros szeszt, a szesz nagykereskedő kefét, a kefegyáros konyhaedényt, az edényes újra szenet. Az élet kezdett túl komplikálódni, és ráadásul a németek mindenütt házkutatásokat tartottak, és kíméletlenül összeszedték mindazt, ami még a raktárakban volt. Luisa egyre nehezebbeket sóhajtgatott, és Vrana Bazil lelkesedése kezdett alábbhagyni a németek iránt. Bosszantotta, hogy minden kellemetlen rendeletüket azzal indokolták meg, háború van? Mit érdekel engem az ő háborújuk, mondogatta olykor a vevőinek. Én békés kereskedő vagyok, kérem, akit a politika nem érdekel. Azt csinálják nélkülem, én élni akarok, árut akarok és vevőket akarok. Engem nem lehet kifizetni azzal, hogy háború van. Ne csináltak volna háborút, akkor nem lenne. Így beszélt Vrana a boltos, és sértődötten nézett az utcán menetelő németek után, akik elzárták, eltiltották és eltüntették az árut, mogorvákká és pénztelenekké tették a vevőket, beleszóltak a békés polgárok magánéletébe, és szemmel láthatólag belebuktak egy üzletbe, amit háborúnak neveztek. Aki belebukik valamibe, az ne kezdje el. Ez volt Vranának, a boltosnak a jelszava, és kezdte utálni a németeket. Nehéz és csupa kellemetlenségekkel megrakott tél következett. Már magában véve az is elszomorító volt, hogy valahol városokat bombáztak porrá, és az emberek tízezrei maradtak hajléktalanul egyik napról a másikra. Elgondolni szörnyűség volt, hogyha azokban a városokban élne, esetleg az ő feje fölött is porrá bombázhatnák a szép új házát és a gyönyörű bolthelyiséget. De az már végleg felháborító volt, hogy még feketén sem lehetett karácsonytól kezdve szenet kapni, mert a németek nem engedték be a szenes vonatokat Prágába, és fűtetlen lakásban kellett dideregni. Hogy nem volt zsír, nem volt kenyér, nem volt semmi. Nem, hát ez így nem mehet tovább, mondogatta őszinte felháborodással Vrana Bazil, és igaza is lett. Tavaszra véget ért a háború. A háború vége azzal kezdődött, hogy néhány napig nem lehetett az utcákon járni, mert mindenféle emberek össze-vissza lövöldöztek. Időnként nagyokat dördült valami, hogy az ablakok is beleremegtek, és a gyerekek izgalommal újságolták, hogy a belvárosban most ez az épületég, most amaz. Martin, a legidősebbik,

0: együttes harmadik napján találkoztak össze Vranáék.
1: Az üzletet már napok óta zárva kellett tartani, és Vrana Bazil azon a napon lehúzott redőnyök mögött rendezgette feleségével azt a kevés árut, ami még a polcokon megmaradt. Délelőtt volt tavasz, a redőny hézagjain besütött a napfény, és sárga csíkokat rajzolt a félomályba. Egyszerre csak kint dörömbölni kezdett valaki. Ütemes kitartással verték a vasredőnyt. Még betöri? Ijedt meg Louise. Hol kapunk a mostani világban új redőnyt? Ez a gyakorlati érv hatott. Vrana legyőzte természetes irtózását az ilyen hivatlan döngetőkkel szemben, és kinyitotta az ajtót, majd elkezdte a redőnyt felhúzni. Nehezen ment, mert a döngetéstől valószínűleg már be volt horpadva valahol. Kintről két nagy vörös kéz szintén belekapaszkodott a vasredőnybe, és így együttesen sikerült is valahogy térd magasságig felhúzni. Ekkor lent a résben megjelent előbb egy puska, majd egy borzas fej, vigyorgó arc és egy orosz egyenruha. Hason csúszva bemászott és rávigyorgott Vranára.
0: Vodka! Csesz! Vodka!
1: Vrana Bazil és Louise sápadtan meredtek a félelmetes idegenre.
2: Panszoldát! Kezdte Bazil, és nem csak a hangja reszketett, de ő maga is. Katona úr! Itt nincs vodka! Ez vegyes kereskedés, itt semmi sincs. Tessék megnézni, semmi. A németek mindent elvittek. Nyemci, zabrálni!
0: Zabrálni, zabrálni! Mondta az orosz röhögve, és öklével kedélyesen oldalba vágta Vranát, amitől az neki esett a falnak.
1: Aztán jó akaratúan megpaskolta Louise kövér hátát, és a szeme kíváncsian járta végig az üres polcokat. Hirtelen megakadt egy habverőn. Átmászott a pulton, leakasztotta, és nézegetni kezdte, majd hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felkapott a sarokból egy plévödröt, és a habverővel ütni kezdte. Valami furcsa éles hangot adott a plévödör, és az orosz vörös képe egyetlen nagy vigyorgás lett ettől. Diadalmasan nézett Bazilra, és fejét ide-oda ingatta a habverő ütemére.
0: Vodka!
1: Ordította aztán minden átmenet nélkül, és vödröt meg habverőt egyetlen mozdulattal falhoz csapott.
0: Vodka!
1: A kis göthös Vrana izgatottan magyarázta a megvadult embernek, hogy sajnos olyasmi nincs a boltban, csak seprű, kefe, mosópor és konyhaedény. Hogy megértette-e az orosz a csebeszédet, az nem derült ki soha, mert hirtelen csak megelégelte a felesleges szószaporítást, és egyetlen mozdulattal elsöpörte a boltost maga mellől. Aztán nagy lapát kezével megmarkolta Louise mellét, és felröhögött. Louise ilyetében felsikoltott, Vrana meg a fejéhez kapott, és néhány idétlen szót dadogott, amit azonban az orosz nem is vett figyelembe, hanem egyetlen derék rántással leszakította Louise válláról a ruhát, úgyhogy párnás fehér húsa kitárulkozott a szeme elé. Ettől még jobban megvadult, és tépni kezdte a sikoltozó asszonyról a ruhákat tovább, apró, röfögésszerű hangokat adva közben. Louise kétségbe esetten védekezett, Vrana is ott tipegett halálsápadtan a hatalmas termetű orosz körül, és próbálta csitítani, aminek az lett a következménye, hogy a muszka részben a boltos viselkedésén, részben a számára ismeretlen és bonyolult női ruhadarabok ellenállásán felbőszülve felkapta a pult mellé támasztott puskáját, csőre töltött és ráordított Vranára, miközben a fegyver csövével néhányszor belebökött a hasába.
0: Davaj, davaj!
1: Vrana hátra tántorodott a falhoz, és behunta a szemét, mert nem akarta látni, amikor a fegyver elsül. Azonban a fegyver nem sült el, mivel Louise a tapasztalt asszonyok éles látásával azonnal a férje segítségére sietett oly módon, hogy két mesztelennél lett kövér karjával beleakaszkodott az orosz nyakába, és közben oda kiáltott Vranára,
0: menj ki, menj ki!
1: Ezt a bölcs asszonyi tanácsot Vrana Bazil, ha a reszkető inakkal is, de aránylag elég sebesen megfogadta, és a hátsó kisajtón egyenesen felszaladt a lakásba, ahol egy jó fél óráig sétált fel és alá, mint a ketrecbe zárt oroszlán, amíg végül Louise megjelent dúltan, de győzelmesen, jelentve, hogy az orosz újra kibújt a róló alatt, és elment.
0: Hát így kezdődött el Vranáék számára a prágai fülszó.

Néhány nap múlva látniuk kellett az ablakból, ahogy német hadifoglyokat tereltek végig az utcán. Az emberek nagy része sebesült volt. Véres, rongyos, támolygó emberroncsok vonultak ott. A menetet néhány orosz katona és egy nagy tömeg kiabáló civil kísérte. A kiabáló civilek prágaiak voltak, akadt olyan is közöttük, akiket Vranáék ismertek a boltból. A tömeg botokkal, kövekkel és korbácsokkal ütlegelte az utca közepén vakon támolygó németeket vad szitkok között. Az orosz katonák meg olykor nagyokat röhögtek ezen, néha egy-egy német összeesett. Ilyenkor addig rúgták, amíg fölkelt, vagy odament egy orosz katona a földön vonagló véres emberroncs fejéhez, tartotta a puskája csövét, és belelőtt. Luisa elfutott az ablaktól. Letérdelt a szoba sarkába, sírt és imádkozott. Vranát a hideg rázta a látványtól. Ezek az emberek, mondta sápadta reszkető szája. Ezek is emberek, és nem lehetett tudni, hogy a német hadifoglyokra gondolta, vagy a cseh tömegre. A gyermekek tágra merett szemmel nézték a színjátékot, és Martin a legidősebb, 16 éves volt már akkor, gyűlölettel izzó szemekkel mondta, úgy kell nekik, mind meg kellene ölni őket, minden németet. De hiszen nem bántottak téged, merett rá reszkető szájszélekkel Vrana a boltos. Cukorkát adtak neked, és játékokat kaptál tőlük. Azonban Martin meg se hallotta ezeket a szavakat. Legszívesebben maga is lerohant volna az utcára késsel a kezében, legalább egy német katonába beleszúrjon. Azonban Luisa iszonyodva állta el az útját. Hiszen benned is német vér van, fiam. Összetette a kezeit könyörgő kétségbeeséssel. Ha tudnám, hogy melyik eremben folyik a német vér, kivágnám magamból, üvöltötte Martin az anyja szemébe. Mire Luisa mama nekitámaszkodott az ajtónak, és sírva fakadt. Martin másnap a kommunista párt jelvényével a kabátján tért haza, és azt újságolta, hogy ezen túl rend lesz és igazság Csehszlovákiában, mert a nagy Sztálin felszabadította a népet, a németek és az urak jármából. Később barátokat is hozott a házba, néhány magakorú fiatal fickót, és szegény Vrana Bazil fejcsóválva hallgatta a beszédeiket. Egy napon két karszalagos ember kereste fel a boltban. Komoly arccal félrehívták, és bent az irodában elmondták neki, hogy az új városi tanács felülvizsgálja a kereskedőket, és ezentúl csak azok kapnak engedélyt, akik megbízható cseheknek számítanak. Mivel Vrana Bazilnak német felesége van, ó, nem, nincs ellene semmi kifogás egyelőre, éppen csak annyi, hogy német, ezért hát jó lenne, ha valamilyen cselekedettel bebizonyítaná, hogy valóban jó cseh maradt a német felesége ellenére is, és nem kollaborált annak idején a megszálló ellenséggel. Ez azért is fontos lenne, mivel érkeztek már a városi tanácshoz olyan suttogások, melyek szerint Vrana a boltos azokban az időkben német katonákat fogadott be a házába, és igen barátságos viszonyban volt velük. Ez pedig, ha igaznak bizonyulna véletlenül, úgy elegendő lenne ahhoz, hogy üzletét elkobozzák, és őt esetleg valamilyen munkatáborba vigyék. Ezért legjobb lenne, mondták a karszalagosok, ha ennek a mendemondának mindjárt az elejét lehetne venni olyan módon, hogy például bediktálná most nekik azoknak a névsorát, akikről tudja, hogy valóban kollaboránsok voltak, és így nem érdemlik meg az igazságos demokrácia támogatását. Tegény Vrana Bazil homlokán kiütött a veríték ott a szűk kis irodában, de akárhogy is törte a fejét, nem tudott senkit sem mondani, aki kollaborált volna az ellenséggel. Édes uraim, szörögte kétségbe esett, de én csak egy kis boltos vagyok, egyszerű üzletember, honnan tudhatnám én azt, hogy kik azok, akik a németeket segítették, és kik nem, én nem törődtem politikával soha. A két karszalagos egyre gondterheltebben csóválta a fejét. Az baj, mondta. Az bizony nagy baj,
Legalább egyet. Egyetlen egyet mondjon, hogy látni lehessen a jó szándékot. És ekkor történt, hogy Vrana Bazilnak hirtelen eszébe jutott Jan Hubelka. Eszébe jutott, ahogy gőgösen hátradőlve elsuhant mellette a nagy fekete gépkocsiban, eszébe jutott az a lekicsinylő mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt csak úgy belökte számolatlanul az asztalfiókba, eszébe jutott a szó, amit akkor mondott az ő büszkeségére, az új házra, Viskó, mondta akkor, és eszébe jutott mindaz, ami a Hubelkával kapcsolatban az idők folyamán összegyűlt, és megragadt benne, mint a bojtorján. A munkanélkül elért sikerek, a csúfolódások, a penészvirág, és az a dolog a gépíró leánnyal. Mindez egy pillanat alatt végig nyilallott benne, és újra érezte azt a maró, kegyetlen keserűséget, ami annyiszor szégyenítette meg. Tudok egyet, kapta föl hirtelen a fejét, és az arca kivörösödött. Jan Hubelka az építész. Nagy úr volt a németek alatt ez a Hubelka. Német gépkocsin járt, a németeknek épített repülőtereket. Nagy úr volt mindig. A karszalagosok feljegyezték a nevet, és elmentek. Rana Bazil dobogó szívvel maradt magára az irodájában, és valami diadalmas érzés lobogott föl benne, de ugyanakkor valami rossz, szorongó érzés is folytogatta. Egész nap nem lelte a helyét ettől a két érzéstől, és ő megpróbálta elfelejteni az egészet, szinte sikerült is már. Amikor néhány héttel a karszalagosokkal való beszélgetés után elmondta valaki a boltban, hogy Jan Hubelkát, az építészt 20 évi kényszermunkára ítélték, és elvitték Oroszországba. Egy vevő mondta ezt, és Vrana Bazil kezében megállt a csomagoló papír. Arca hamuszürke lett, és neki kellett támaszkodjék a pultnak. Rosszul érzi magát, Vrana úr? Kérdezte részvétel az egyik asszony, aki kosárral a karján éppen ott állt mellette. Nem, felelte a boltos ijetten, és elvörösödve folytatta a csomagolást. Miért érezném rosszul magamat, miért? De kapkodó kezei reszkedtek, ahogy a barna papírost hajtogatták, és homlokán kiütött a veríték. Néhány napig az egész utca Jan Hubelkáról beszélt. Valaki feljelent. Rengeteg feljelentés történik, az emberek megbolondultak. Csóválták a fejüket, félve néztek körül és hümmögtek. Aztán elfelejtették, mint mindent. Csak Vrana Bazil nem felejtette el. Éjjel-nappal rágondolt Jan Hubelkára. És éjszakánként álmatlanul hánykolódott az ágyában, látta a Jan Hubelkát rabruhában, ásóval a kezében, amint egy nagy-nagy sárga agyaghegyet ásott. És tudta, hogy ez a 20 év kényszermunka, ez a rettentő nagy sárga agyaghegy, és minden ásódöfés, amit Jan Hubelka abba az agyakhegybe beleszúr, olyan, mintha ő beléje szúrná, mert ő jut. Jan Hubelkát a 20 évi kényszermunkára. Rana Bazil, a boltos, belesoványodott és beleöregedett ezekbe a tépő gondolatokba, de ez nem tűnt fel különösebben senkinek. Azokban az időkben mindenkinek voltak gondjai bőven. Az újságok tele voltak jelszavakkal, és ezek a jelszavak bömböltek le a házfalakra ragasztott kiáltványokról is, a rádióból. Ezeket a jelszavakat vagdosták egymás fejéhez az emberek, ha összevesztek, és mindenki igyekezett megtanulni őket. Nehogy tudatlanságát hibául róják föl azok, akik a hivatalos dolgokat igazították. Mindenki mindenütt a náci gyilkosokat szitta, a német brigantikat, akiknek évekkel ezelőtt elkövetett rémtetteit naponta adagolták be a köztudatba a propaganda minden eszközével, és az emberek szörnyülködtek és csapkodták a kezeiket, és azt mondták, rettenetes.
És senkinek sem jutott eszébe csodálkozni azon, hogy 5 esztendeig semmit sem hallottak ezekről a rémtettekről, hogy egyikük sem látott belőle egy árnyékra valót sem, és megfeledkeztek teljesen arról is, hogy nemrégen még egészen jó barátságban pálinkázgattak együtt azokkal a náci brigantikkal, és igyekeztek kedvükben járni és hasznoskodni körülöttük. De olyan volt ez, mint egy járvány. Az emberek nem is tehettek róla. Maga Vrana Bazil sem vette észre, hogy mikor kezdte el gyűlölni a németeket. Először csak rosszalólag csóválta a fejét, ha a németek rémtetteiről szó esett. Aztán szidni kezdte őket, mert a többiek is szitták, és mert attól félt, hogyha ő nem mond semmit, akkor még azt hiszik, hogy kollaborált. Rendre aztán annyira megszokta, hogy a németeket szidni kell, hogy nem talált benne semmi kivetnivalót, már hitte is benne semmi kivetnivalót, már hitte is, amit mondott. Hogy a német katonák így viselkedtek a házában, meg úgy viselkedtek, ezt tették vele, meg amazt tették, s hogy Istennek hála, Sztálin megszabadította őt tőlük. Aztán következett az első választás. Karszalagos emberek járták végig előtte a házakat, és figyelmeztettek mindenkit, hogy mi a kötelessége a felszabadulással és a népi demokráciával kapcsolatban. Vrana Bazil ilyettében sörrel vendégelte meg a két karszalagos fickót, és lelkesen helyeselt mindent, amit mondtak. Aki nem a kommunistákra szavaz, az a nép ellensége, oktatták sörözés közben a félelmetes emberek, és Vrana Bazil ilyetten tiltakozott még a gondolat ellen is, hogy ő valamiképpen ellensége lehetne a népnek. Én kérem, nem értek ezekhez a dolgokhoz, hajtogatta szelíd jó akarattal. A politika nem az én mesterségem, azt csinálják mások. Csináljuk is, ne féljen, biztatták vigyorogva a karszalagosok, és a vállára veregettek. Maga csak szavazzon ránk, elvtárs, aztán nem lesz semmi baj. Szavazok én, hogy ne szavaznék, bizonygatta, és le is szavazott a kommunista pártra, amikor sor került rá. Az én szavazatomon úgysem múlik, mondogatta utána a bornagy kereskedő sógornak, meg a péknek a teke egyletben, nekem meg békét hagynak legalább. Nem is történt egyelőre semmi baj. Bár áru még mindig kevés volt a piacon, de azért a bolt kezdett fellendülni megint. Martin titkár lett a kommunista pártban, és ez a hivatal sok dologban hasznot jelentett az üzletmenetre nézve, így hát nem is bánta Vrana Bazil, hogy a fiai kommunisták lettek. Ja, kérem, mondta a vevőinek olykor, az ember úgy él, ahogy tud. Alkalmazkodni kell az időkhöz, a politikát úgy semmi csináljuk, hát miért ne használjuk ki az előnyöket, ha lehet? Aztán a gyerekek már ilyenek, minek ellenkezzünk velük. A gyerekekkel valóban sok baj lett volna, ha Vrana Bazil megmakacsolja magát és nem enged. Vadak lettek, elvadította őket a többi fiatal. A sok jelszó és propaganda beszéd. Esténként egyebet se lehetett hallani a szájukból, mint ilyen szavakat. Reakciós kutya, kapitalista disznó, náci bandita, burzsúj, kulák, imperialista. Szegény Vrana Bazil csak csodálkozott és csóválta a fejét. Egyetlen szót sem értett abból, amit a fiai összefecsegtek. Akárha idegen nyelven beszéltek volna, de Vrana Bazil nem törődött a politikával és azzal, ami a kirakat ablakon kívül történt. Behúzódott a boltjába, kiszolgálta a vevőket, rendezgette a polcait, áru után szaladgált, számolgatott, gyűjtögette a pénzt, tervezett, tanakodott Louise mamával, hogy talán ez kellene még, vagy az kellene, mi lenne, ha így vagy úgy. És a hetek teltek a bolt pultja mögött, gyűlt újra a pénz a kasszában, és Vrana Bazil újra polgári jólét szelíd önérzetével feszítgette horpat mellén az ezüst óraláncot szombat esténként a tekeegyletben, és elégedetten mondogatta, nekem mindegy, hogy Sztálin vagy nem Sztálin, én elvégzem a magam dolgát, és haladok előre. Ez a fontos, a politikát csinál.

0: Csinálták is. Mikor a propaganda már eléggé megvadította az embereket, egy éjszaka összeterelték a prágai németeket mind. Egyetlen éjszaka valamennyit az egész városból. Úgy húzták ki őket az ágyból, nem vihettek el magukkal semmit a lakásaikból, még váltóruhát sem. Állítólag így csinálták a nácik is a zsidókkal. Ezt a rengeteg megrettent embert kaszárnyaudvarokra gyűjtötték össze, és néhány napi éheztetés után végighajtották őket gyalog a városon. Az utcákon már várt rájuk a felbőszített tömeg. Ordibáló emberek rohantak rá a megfélemlített németekre botokkal, késekkel, sokan pisztollyal vagy vadászpuskával lövöldöztek közéjük az ablakból, és nagyokat röhögtek, ha valakit eltaláltak. A cseh nép szemetje, Prága söpredéke tombolt azon a napon a város utcáin, és a németek, egy végeláthatatlan hosszú sor éhes, rémült, meggyötört emberek, anyák csecsemőikkel a karjukon aggok, síró gyermekek mentek az úttest közepén, a dühöngő csőcselék sorfala között. Elestek és újra fölkeltek, vagy elestek és nem keltek föl többet, hanem a mögöttük jövők beletaposták őket a véres sárba. Mentek véresen, sebesülten, vonszolták magukat át a városon. Anyák sikoltozva védték gyermekeiket, az ütlegek elől odatartották testüket a szíjostorok csapásai a golyók elé. Prága örök szégyene volt ez a nap. Egy kis csapat németet valahogy kiszakított a gyűlölködő tömeg a menetből, és ott hajtotta végig a Gotthelfstrasse-n, amit akkor már testvériség útjának neveztek. Elől néhány férfi rohant, orrukból, szájukból ömlött a vér, de rohantak mégis eszelősen vadul, mint akik az életükért futnak. Mögöttük ordítva jött a tömeg, és söpörte magával az erőtlenül roskadozókat, sebesülteket, támolygó véneket, sikoltozó asszonyokat. Kifelé Prágából, kifelé a nácikkal, ordította a csőcselék, és ostorok csattantak, botok puffantak. Egy borzashajú fekete asszony konyhakéssel a kezében rohant, és egyre esztrikácsolta. Ki kell szedni a belüket, ki kell szedni a belüket! Vrena kiszaladt a zajra. A boltajtóból nézte meredt szemmel, és a szörnyülködéstől émegő gyomorral a rettenetes színjátékot. Három suhanc egy fiatal német lányt rángatott végig éppen a bolt előtt. A leányról rongyokban csüngött már a ruha. Orrából, szájából folyt a vér, mesztelen mellein az ostorcsapások véres csíkjai keresztezték egymást. Már sikoltani sem tudott, csak hörgött a három suhanc durva markolásától, akik illetlen szavakat kiabálva mutogatták egymásnak áldozatuk födetlen testét, úgy rángatták el hajánál és karjánál fogva a bolt előtt. A tömeg figyelmét teljesen lekötötte a vérző mesztelen leánytest látványa, és felajzott ujjongással biztatta újabb ötletekre a kínzókat. Így történhetett meg, hogy egy nyomorult véresfejű asszony kisgyermekével a karján elérhette észrevétlenül a boltajtót. Az Isten nevében, jó ember, az Isten nevében, hörögte oda Vranának, és szemében az üldözött állat rémülete reszketett. Gyorsan, súgta oda Vrana vacogó szájjal, az irtózattól megbénult nyelvvel. Gyorsan, be a pult mögé! A pult mögött a kis ajtó! Félelemtől a vacogva húzta le maga mögött a vasrolót. Jaj, csak meg ne lássa senki! De a tömeg ordítva dübörgött tovább az utcán, és a bolt üres volt. Luisa a konyhában ült, ráborulva az asztalra, és sírt. Luisa! Állt meg mellette Vrana sápadton és reszkető térdekkel. Egy asszony van a pincében, egy kisgyerekkel. Nem hagyhatjuk, hogy... Luisa, mit csináljunk vele? Mi lesz, ha megtudják? Luisa! Nem tudta meg senki, még a gyerekek se. Csak Jutta és a férje, a bornagy kereskedő. Az asszony három napig maradt ott, hordók mögé rejtve a pincében. Luisa éjszakánként járt le hozzá, nehogy a gyerekek észrevegyenek valamit. Az idegen asszony teste csupa seb volt, és szíjostor nyomai sajogtak a három éves leánykán is. Luisa éjszakánként gyógyítgatta őket, és Vrana a boltos élelmiszert csempészett le nekik és pénzt. Mikor a pincéből visszatértek, hosszasan nem tudtak még elaludni, és Luisa halkan sírdogált a párnák között. Ja Istenem, micsoda világ, micsoda világ! Harmadik nap éjjelén a bornagy kereskedő elhozta hamis papírokat, amiket 20 liter pálinkáért szerzett valahonnan, és az asszonyt a gyerekkel elindították. Luise új ruhákkal látta el őket, és élelmiszert is csomagolt. Vrana pénzt dugott oda búcsúzáskor az asszonynak, és az hirtelen felzokogott, lehajolt és megcsókolta a kezét. Vrana, a boltos, döbbenve állt ott, és úgy tartotta az asszony csókját a kezén, mintha félne, hogy leesik, és széttörik a kegyetlen utcaköveken. Aztán az asszony a gyerekkel eltűnt az éjszaka sötétjében, és soha többet nem is hallottak felőle semmit.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szálalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az elmúlt egy-másfél évben sorra alakultak Magyarországon a vízőrző közösségek, amelyek helyi összefogással saját erőből dolgoznak a víz megtartásán. A Marispusztai vízőrzők kezdeményezése rövid idő alatt országos, sőt nemzetközi figyelmet is kivívott. A civilek olyan léptékű árasztást valósítottak meg, amely szakmailag is példaértékű. Erről beszélgetek majd Nagyapáti Oszkár alapítótaggal.
2: Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy azok a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodót a természetet sújtó évről évre bekövetkező asszályok indították el azon az úton, hogy összefogjon néhány gazdatársával, és visszatartsák valahogy a vizet. Létrehozták a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők Egyesületét, majd 2025-ben belevágtak a munkába. Pár hónap alatt egy olyan projektet hoztak létre, amely amellett, hogy látványos, létfontosságú válasz az egyre szárazodó, egyesek szerint lassan sivataggá változó homokhátság súlyos vízhiányára. Bemutatja, hogyan lesz az ötletből működő vízrendszer.
2: 2025. februárjában alkottuk meg ezt a csapatot. Elsősorban önkéntes gazdákból, akik a környékben laknak és gazdálkodnak. Sajnos ugye csodát mi sem tudunk csinálni, csak oly módon csodát, hogy maga a mozgalom és a jó példa, ami be tudott indítani a környéken, illetve az országban is több ponton ilyen civil összefogásokat a vízmegtartás érdekében, és már maga ezt mondhatjuk csodának. Mi a helyben kitermelt vagy felhozott termálvizet fogtuk meg, és a mellette lévő kertészetnek a lehűtött termálvizét. Ezzel nincs igazán semmiféle probléma, mert itt ártézi vizet is lekevernek azért, hogy ne legyen olyan forró, tehát használható legyen, és ebből kifolyólag nem olyan a víznek az összetétele, amitől sokan tartottak. Csak így megemlítem, hogy csináltattunk ilyen víz összetétel tesztet, megnéztük, hogy milyen alkotó elemek vannak benne, és megfelelt a kiengedése, tehát ehhez sok minden kellett úgy összességében, hogy működjön a dolog, de összehoztuk.
1: Ugye Marispuszta, Kiskunma és a környékén kezdték el a munkájukat.
2: Igen, eleve Kiskunma sem találkozza a termál stand és a mellette lévő kertészet. Nagy tálatokban nem tudunk gondolkodni, mert ez a víz azért nem megy el olyan messzire, és nem annyi víz áll rendelkezésre, hogy ebből egy régiót el tudjunk látni. Ahogy említette a szárazság, hogy mekkora probléma, sajnos ott tartunk, hogy amikor kiengedik először ezt a vizet, valójában egész évben van kitermelés, csak nyári időben ugye már sem a kertészet, sem a strand nem használ annyi melegvizet, így nem jut el annyi víz hozzánk, amennyire szükségünk lenne ahhoz, hogy állandó vízfelületet tudjunk létrehozni. Ezért ez egy ideiglenes vízfelület, de több mint 6 hónapig fent tud maradni, és az pont elég arra, hogy az élővilág be tudjon indulni, illetve a fiókák is meg tudjanak születni, és hogy fel tudjanak nevelődni, úgyhogy ezt is mondhatjuk egy nagy csodának, aminek mi rendkívül tudunk örülni.
1: De egyébként önök láttak térképeket Marispusztáról? Tehát, hogy hol voltak azok a helyek, ahol annó víz állt?
2: Igen, igen. Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy ezek a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Azért azt meséljük el, hogy volt idő, amikor a homokhátságon rengeteg víz volt. Ugye, ha jól tudom, a 20. században pontosan ezért létesítettek annyi csatornát, tehát egyszerűen lecsapolták a homokhátságot.
2: Hát igen, sajnos ez így történt, még annyira nem kutattam utána, de ez a Marispuszta is, a Maris szó az valami olyasmit jelentetett régen, hogy mocsár, vizes élőhely, és itt a környékünkön, ahol ezt meg is valósítottuk, ott tényleg hatalmas vizek álltak, még az én gyermekkoromban emlékszem rá, hogy nádasok voltak, gyékényesek, tehát egy gyönyörű vizes élőhely volt, rengeteg madárral, vaddisznók is voltak, sajnos ez már ugye nincs, de mi próbáljuk fel eleveníteni. És tényleg, hogy mekkora vizek voltak, voltak itt biológusok, meg ökológusok, nem régen, és ők elmondták, hogy a környékben ez a pici lé,

0: abból tényleg nagyon jól vissza lehetett nézni, hogy az egész mélyfekvésű marosi részen hol voltak vizek. Tehát én ezt javasolnám a ráérős embereknek, akik hasonlóba gondolkodnak, mert ugye ehhez rengeteg szabad idő kell, és abból tudom, hogy sokszor az embernek nincs elég, de az ilyen cél érdekében mindenképpen megéri, mert hatalmas öröm tudja az embert érni azzal, ahogy látja a természetet újra feléledni.
1: Annál is inkább, mert hogy ugye most április végén készült egy műhold felvétel, és azon az látható, hogy a tájba kizárólag abban a két foltban van külterületi vízállás, ahol önök tartották vissza a vizet, sehol máshol.
0: Igen, hát ez tény, és ez egyben szomorú is, hogy csak ennyi van, viszont Kiskunmarson mellett is van egy horgásztó, csak azt mindenképp fontos elmondani, hogy erre azért van szükség az ilyen vízfelületekre, mert ez alkalmas tud lenni a parti madaraknak a túléléséhez, a pihenésére. Az ilyen néhány centimétertől 10-20 centiméterig terjedő vízmélység tud életteret biztosítani nekik, és az ilyen ásott horgásztavak vagy záportározók alkalmatlanok arra, hogy mindenféle madarat be tudjon fogadni.
1: Na most keresték önöket, és gondolom keresik önöket folyamatosan, segítséget kérve, tapasztalatot, információkat, gondolom a jó gyakorlatot, hogy hogyan lehet ezt máshol is megvalósítani.
0: Igen, nagyon beindult maga a hír ugye a közösségi médián keresztül, aztán utána mindenféle médián keresztül, és ennek nagyon örülünk. Egyébként pont az ilyen felkérések vagy megkeresések miatt is közösen úgy döntöttünk a hasonló vízőrző sejtekkel, mint mi vagyunk, hogy létrehoztunk egy vízőrző mozgalmat, amit meg lehet találni a neten, és próbáljuk a hasonló gondolkodású embereket beterelni ebbe a mozgalomba, és hamarosan el fog készülni egy magyarországi térkép is, ami majd meg lehet látni, hogy hol vannak hasonló vízőző sejtek, mint mi, és lehet hozzá csatlakozni, általában hétvégente szoktak lenni ilyen akciók, és télünk nem más, mint ahol csak lehet a vizet megtartani.
1: Ha jól tudom, akkor amellett, hogy ugye megcsinálták ezt a vízpótlást, ön azért sokszor vaditatásra szolgáló víztartályt is föltölt vízzel, és viszi ki a vadaknak itatásra.
0: Igen, hát ezt már 2022 óta csinálom. Az a helyzet ugye, hogy a zárasztás ugye lokális, tehát néhány kilométerig van vonzata az élővilág tekintetében, tehát megtalálják úgymond a vadak a vizet a túléléshez, de a mi területünk az kicsit odébb van, és oda más módon nem lehet csak mesterséges úton vizet eljuttatni, és csatlakoztam a vadásztárság, az itteni vadásztárságnak a felhívásához, hogy fogadja körökbe néhány itatóhordót, meg elásásra szánt fóliát, ugye, amivel bele tudnak menni, és ezeket töltögetem már 4 éve, és az a szomorú tény, hogy ez már nem úgy működik, mint 2022 előtt, hogy ősszel már bevettük őket, és akkor nem kellett itatni télen. Sajnos már egész évben kell ezt a pótcselekvést csinálnunk, mert ha nem tennénk, akkor gyakorlatilag szomjan pusztulnának a vadállatok.
1: Visszatérek egy kicsit a gyepes területre, amit elárasztottak. Mi volt a legnehezebb? Mert gondolom nem az, hogy véghez vigyék ezt a munkát, hanem az, hogy a bürokrácián túljussanak. Jól gondolom?
0: Igen, nagyon jól. Hát ugye a 2025 az indulási éve az roppant nehéz volt, mert a Vizet a Tájba program előtt kezdtük el csinálni, és a maga Vizet a Tájba program az egy társadalmi igény által megszületett pótcselekvésnek mondható, amit a vízügy hirtelen véghez tudott vinni humán erőforrás meg anyagi háttér nélkül. Ugye mondhatni, hogy teljes felkészülésben nem volt a vízügy, mivel a jogszabályi háttér sem állt rendelkezésre, de azóta ez már megszületett, és ezt örömmel is fogadtuk, hogy most már lehet hasonló tevékenységeket véghez vinni, természetesen az Országos Vízügyi Főigazgatóság bevonásával, és a Vizet a Tájba program az továbbra is működik, ahol lehet jelentkezni területekkel, hogy esetleg felajánlják a gazdák ezt. Nekünk egyébként az, hogy mennyire volt nehéz, hát elmondhatom, hogy nagyon, mivel sem a hatóság nem tudta igazán, hogy hogy kezelje ezt a megkeresést, meg sem itt az itteni önkormányzat.

0: nem tudta, hogy hogy is van ennek a menetrendje, de sürgetve, folyamatos piszkálás által egy néhány hét alatt le tudtuk ezt zongorázni, és érdekes módon az igazi engedélyt azt május végén kaptuk meg, amikor már az árasztás véghez vittük ugye március elején, 2025 március elején, tehát ugye volt egy március, egy április, egy május, 3 hónap múlva kaptuk meg a hivatalos értesítőt, addig pedig csak egy szóbeli hozzájárulás volt, de gondolom, hogy ez már a jövőbeni létrehozott árasztások esetében már gördülékenyebben fog menni, nem ilyen körülményesen, mint a mi esetünk. Hát sok ideg kellett hozzá, meg türelem, de közösen megoldódott, jó lett végül is a vége.
1: És akkor onnantól kezdve mindent saját erőből, tehát jött a kotrógép, gondolom medret kotortak, csatornát kellett tisztítani, sőt, hát nagyon sok helyen rendbe kellett hozni, gondolom azokat a műveket, amelyek elzárják a zsilipert, megnyitják.
0: Igen, ennek a teljes költségét semmiféle hatóság nem támogatta, még mondhatom, hogy a kormányhivatal ugyanúgy járt el, mint bármilyen bürokratikus dolog esetén, ugyanúgy mindenhova fizetnünk kellett, és ezt az Éltő Kiskunos Egyesületünkön keresztül tettük meg, mert ugye hát csak hivatalos létező egyesületként kellett véghez vinnünk. És a szuper dolog az volt, hogy a gazdák felajánlották a gépeiket, a környébeli gazdák, illetve a lakosságot is meg tudtuk szólítani, és önkéntes felajánlások révén tárgyi eszközök, élelmiszer az egésznapos ellátáshoz, anyagi hozzájárulás révén az első árasztásunkat 550 000 forintból sikerült kihoznunk, és még maradt is valamennyi pénzünk, tehát ez egy gyönyörű összefogása volt a lakosságnak, és mi ennek nagyon örültünk.
1: De önök mindannyian gazdálkodók, akik a saját bőrükön érezték, hogy mit jelent a vízhiány?
0: Igen, ott mindenki gazdálkodik a környékben, jó magam erdőgazdálkodóként tevékenykedem, a többség az a mezőgazdaságban, és ugye nem volt kérdés, mindenki önként és azonnal belevágott a néhányunk ötlete után, nem volt senki, aki aggályosnak érezte ezt a tevékenységet, örültek, hogy csinálhatják, és ott lokálisan vannak is eredmények, mert tavaly évben durván 60 centit bírt emelni a talajvízen egy 1,5 kilométeres mérőkútból mérve, tehát onnan tudtuk visszaigazolni a hivatalos mért értéket. Az idén sajnos csak 36 centit, tehát ez köszönhető a tavalyi évnek, amikor több mint 1000 milliméter párolgott el a talajból, és ez bármennyire hihetetlen, ez megtörtént. Tehát én nem értem azokat a gondolatokat, vagy hogy hol mérik ezeket, amikor ilyen 10 centikről beszélnek, hogy átlagban annyira csökkent az országban a talajvízszint. Hát itt nem. Tehát itt bárki megnézheti, ilyen 92 centiméter, amit néztünk, durván 1 méter, és még így is mínuszban zártunk ott a környékben, ugye, ha kivonjuk a 92-ből a 36-ot, akkor lehet látni, hogy sajnos a tendenciát megfordítani nem tudtuk, csak mérsékelni tudtuk ezzel a tevékenységgel, de ha ezt se tettük volna, akkor még rosszabb lenne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban, az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést északa a földön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést déla a földön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Emelték ki.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével munkájukról, hogy mi mindent vittek végbe egy év alatt a homokhátságon. Keresték önöket kormányzati szinten, hogy segítséget kérjenek, mert ugye a szaktudás az ott van, és ugye nem csak önöknél, hanem a vízőrzőknél is.
2: Én abban bízok, hogy most fog elkövetkezni ez a pillanat. Sajnos, hát azt tudom elmondani, hogy a tavalyi évben is inkább csak videózni jöttek, és a propagandában felmutatni, hogy megvannak az első lépések, de hát ez nem kormányzati okból jött létre, hanem a társadalmi igény, vagy a gazdáknak a megmozdulásából. De én abban bízom, hogy az elkövetkező időben ezzel az új felállított kormánnyal talán komolyan fogják venni ezt a témát, mert hogy én mindenhol elmondtam az összes előadásomon, ahol eddig voltam, hogy az emberek többsége el sem tudja azt képzelni, hogy ennek a víznek mekkora hatása van. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy életet ad a természetnek, meg a mezőgazdaságban élők tudnak dolgozni, fennmaradni, hanem aki mezőgazdaságban tevékenykedik, azoknak az alkalmazottainak a túléléséhez is kell, és hogyha nincs mit dolgozniuk az embereknek, onnantól kezdve a társadalomban egy elszegényesedés következik be, ami aztán magával hozza a lopástól kezdve a mindenféle garázdaságot. Tehát ez egy túlélés a társadalomnak is. Tehát ha nincs víz, akkor nincs élet.
1: Hát ezt nagyon jól mondja. Nemzetközi szinten is keresték önöket, ugye? Ha jól tudom, jöttek innen külföldről is, hogy megnézzék az Európai Unióból, hogy mi mindent alkottak.
2: Igen, volt nálunk az Európai Bizottságnak egy delegációja, busszal érkeztek a terepre, kimentünk, nagyon csodálkoztak az egészen, ami érdekes, és most már azért bátrabban lehet róla beszélni, megkérdezték, hogy mennyiből csináltuk meg, ugye mondtam, hogy durván 550 ezer forintból, és mondták, hogy hát az jobb helyeken 10 milliók, tehát hogy igazán, ha az ember jó közösségben van, és tényleg akar valamit csinálni, és a közért tesz, akkor meg lehet azt csinálni kevesebből is. Ez az egyik. A másik az, hogy tényleg külföldről olyan megkeresések is voltak, egyenesen az IP hírőnökség volt nálunk, és Amerikába is elvitték a hírét, nem csak Európába, az Euronews, hanem ott megjelent nyomtatott formában is Amerikában több újság közé tette ezt, a magyarok küzdelmét a homokhátságban, és ez egy, azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, hogy bejártuk ezzel a történetünkkel a világot, és jó példát tudunk adni mások számára.
1: Nem csodálom, hogy egyébként meglepődtek rajta, mert az Európai Unió, ha jól tudom, akkor a víz visszatartást azt támogatja. Akkor ezt miért nem valósult meg Magyarországon?
2: Hát nem tudom, hogy ennek mi lehetett az oka. Ilyen összeesküvési elméletekről lehet beszélni, vagy esetleg gazdasági érdekekről. Kényes erről beszélni, de én azt gondolom, hogy előfordulhatott, hogy voltak olyan résztvevői ennek a tevékenységnek, vagy a pénzek kiutalásában, vagy a tervek megvalósításában, akiknek saját maga felé hajlott a keze. Mert ugye azért, ha az ember kicsit végig gondolja, hogyha víztelen egy táj, ugye az értékét veszti, de amint mondjuk a tulajdonába kerül, és mégis meg tudja oldani a vizet, akkor egy gazdagon hozó földterülettel lesz, ami aztán hosszú távon a megélhetését is biztosítja. Nem tudom igazán, hogy mi lehetett az oka. El voltak képedve, pedig ez nem is egy nagy vízfelület. Ha hasonló kezdeményezéseket, mint a miénk is, valamennyivel támogatják, vagy mondjuk azt, hogy állami szinten szivattyú beszerzését támogatnák ebből a pénzből, akkor lehet, hogy nem is kellene akkora tározókat építeni, hanem már el lehetne indítani valamit az országban, és biztos vagyok benne, hogy ezt az Unió támogatni fogja. Vagy most már oda fognak erre jobban figyelni a pénzeknek a mozgására.
1: Ugye nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki azt mondta, hogy nem a Duna-Tisza csatorna fogja megmenteni a homokhátságot. És pontosan azért, mert a homokhátságnak a gondja az nem egyszerűen az, hogy kevés a víz, hanem az, hogy a táj már nem tudja megtartani azt. Tehát egyszerűen nem tudja megtartani a vizet, mert hogy az gyorsan lefut, nem szivárog be a talajba, nem tölti vissza a talajvizet, nem marad meg a növényzetben, és ugye nem épít helyi mikroklímát. És ugye ezért mondják azt, hogyha lenne egy ilyen bevágás a homokhátságon, az inkább lecsapoló hatást okozna, és tovább süllyeszthetné a talajvizet, elszívhatja a nedvességet oldalirányba, és tovább szállíthatja a környező területeket. Tehát magyarán akkor, amiről ön is beszélt valahol, hogy miért tűnik el a csapadék. Tehát hogyha esik is, az miért tűnik el, és miért nem marad meg.
2: Igen, ez teljesen jogos, és sajnos ez következett be itt a 60-as, 70-es évektől történő lecsapolások révén, vagy maga a csatornázás révén, mert ezek elvezető csatornákként jöttek létre. Sajnos akkor belvízről beszéltünk, de talán majd ennek a megítélése is más lesz ezután, hogy nem belvízről beszélünk, hanem kincsről, hogyha a víz megáll a határban. Azért azt hozzá szeretném tenni, hogy több tényezős dolog ez a maga kiszáradás. Én azért az erdőtörvényt is hozzátenném, hogy igen, bizony van ennek pontosan olyan története. Erdésztechnikus a második végzettségem, és én még úgy tanultam, hogy az erdők párologtatnak, és az jót tesz a kisköröknek, és akkor a záporképződéshez hozzásegíthet. Csak annyi különbséggel, hogy itt, ahogy a ökológusokkal is találkoztam, meg mindenféle szakemberrel, és ugye az ember csak fölveszi az információt. Hát sajnos azért ezt a kontinentális éghajlatot nem úgy kell kezelni, mint a trópusokat, ahol tényleg ez működik is. Itt vannak olyan szakemberek egyébként, akik mértek is talajnedvességet erdőavarban, meg a talajban. Ilyen 1% körüli vízkészlet van a földben, tehát szinte kiszárítja az egész talajt, ez a rengeteg erdő, amit ugye telepítettünk támogatások révén, tehát ez egy rossz gazdálkodási mód volt, vagy egy rossz teória, és ezt meg kell fordítani, hisz amit még az elején beszéltünk a 1600-1700-es években, amikor ezek a térképek készültek, hát szinte erdők nem is voltak az Alföldön, csak nagy mezők, és ez a túlzott erdőtelepítés, ez káros lett.
1: Viszont az ártéren jó lenne az erdő, nem? Meg hát ugye az is a legnagyobb baj, hogy az ártereket is valahol benépesítik, tehát magyarán ugye lakóövezet lesz belőle, valahol meg szántóföldet csináltak belőle, ami abszolút alkalmatlan rá.
2: Igen, ezt nagyon jól tetszik mondani, hogy ott a nyarasoknak van létjogosultsága, mert a vízfelület mellett, ahol folyamatos a vízpótlás, ott ugye a párolgásra azért szükség van ahhoz, hogy tényleg létrejönnek ezek kiskörök és mellette lévő erdők ugyanezt a tevékenységet véghez tudják vinni úgy, hogy még a fotoszintézisben is segítenek, tehát az oxigénképződésben. Ezeknek van létjogosultsága és szükségesek is, de nem a homokon, ahol 8-10 méterre van a talajvízszint.
1: Hát ugye elengedhetetlen lenne gondolom a talajnak a regenerálása, meg úgy gondolom, hogy a gazdálkodási rendszert is át kellene alakítani. Ez talán a legnagyobb falat, nem? Vannak az ökogazdálkodók, vannak a regeneratív földművelést végzők, akik állítják, hogy e felé kellene elmenni, de hát egy szemléletet formálni és váltani, az nagyon nehéz.
2: Igen, hát ez mindenképpen nehéz, mert azért a mezőgazdaságban vannak fiatalok, próbál az új generáció azért felvenni az ütemet, de sajnos azért inkább azt mondom, hogy sok gazdálkodó még régi gondolkodással rendelkezik, és a szántást egyszerűen nem akarják elfelejteni, amire én azt a példát tudom hozni, hogy a legelső árasztásunk területén, amikor az első drónos felvételt csináltuk hőkamerával, ott nagyon jól lehetett látni, hogy a tehenek a legelőn fehérek, maga rét az fekete, és ahol a szántás pont abban a tavaszi időben végezték, ott a talaj fehér volt. Tehát látszik rajta, hogy hatalmas kipárolgás, mint egy élő szervezet működik, és ez nagyon rossz. Tehát ezt mindenképpen el kell ezeket a nagy teljesítményű ekéket vagy gépeket felejteni, mert ez is rossz irányban vitt bennünket sajnos.
1: Hogyan tovább?
2: Itt helyben én azt gondolom, hogy még egy harmadik helyszínt meg tudnánk csinálni, de csak úgy tudjuk létrehozni, hogy tudom, kevesebb vizet fogunk beengedni, és akkor jut egy harmadikra, és azzal kiszélesítve ezt a lokális területet. Igazán egyébként nekünk már a terveink végesek, tehát az lenne jó, hogyha egy nagyobb közösségben gondolkozhatnánk, régiós szinten gondolkodhatnánk, és akkor hasonló vízöző sejtekkel tovább gondolva eljuthatnánk a Tiszáig vagy a Dunáig.
1: És mi ennek az akadálya? Kevés az önkéntes, aki vállalja mindezt szabad idejében, anyagilag, mert hát itt azért van munka.
2: Hát van. Ehhez igazán egy nagyon jó koordinátorra lenne szükség, vagy egy ilyen csapatra, mert az a helyzet, hogy azért ez sem olyan egyszerű vízőrző mozgalomban rajta vagyunk, törekszünk rá, van egy saját kis operatív törzsünk is, beszélünk róla, vannak előrelépések, de ugye mindenki a szabad idejében csinálja, és így nagyon nehéz, hogy környékbeli gazdákat megkeresni, vagy egyáltalán a hasonló gondolkodású embereket, akik belevágnának, ezeket felkutatni, így nagyon nehéz. Tehát ez ilyen előbb-utóbb ilyen állam által felügyelt, szerintem országos mozgalomra lesz szükség.
1: Hát igen, mert ugyan rengeteg cikk készült az elmúlt években önökről, sőt, hát nem egy forgatócsoport volt kint, akik filmet is készítettek önökről, tehát a hírük az ott van, és bejárja az egész országot, tehát adva van, hogy simán csatlakozhatnának azok, akik szeretnének.
2: Igen, egyébként még hagyj meséljek egy rövid két tetszett mondani a filmet, hogy mekkora fantasztikus dolog tud az lenni, hogy nem kell szinte, vagy mondhatom, hogy az országon kívülre menni, hogy jó természetfilmet készítsen egy jó természetfilmes csoport. Ezt nálunk is meg tudták tenni, és olyan gyönyörű felvételek készültek az élővilágról, amit magam sem gondoltam volna. Szerintem ez a szép ebben, hogy ezek a civil mozgalmak újra szépé tudják tenni ezt az országot ilyen téren, vagy meg tudják mutatni a hazai kincseit, mert hát erre nagy szükség van, hogy örüljünk a mi kis hazánknak, meg ami körbevesz minket, mert egyébként nagyon szép ez az ország.
1: Annál is inkább, mert egyébként a sivatag jut eszembe az oázisok. És ezek, amit önök is csináltak, az egy oázisnak mondható. És Magyarországon van még egy-kettő ilyen oázis, de jó lenne, hogyha sokkal több lenne, mert hogy azt látjuk, hogy csapadék az nem lesz valószínűleg több az elkövetkezendő években, mert hogy nem erre haladunk. Tehát még mindig nem valósulnak meg azok az elvárások, amik ugye csökkentenék a kibocsátást, és ugye a klímaváltozást azt lehetne mérsékelni.
2: Igen, ez sajnos így van. Tényleg, hogy ezt egy oázisként foghatjuk fel, amiből egyre többre lenne szükség az országban, mert a Tisza meg a Duna mentén azért léteznek ilyen helyek, és tényleg szép, de maga az Alföldön nagyon ritka ilyet találni, és mi rajta leszünk azon, hogy próbáljuk ezt fenntartani. Mindenféle szervel ugye felvettük a kapcsolatot, a Magyar Madártani Egyesülettel is kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy ez fenntartható lesz. Annak ellenére, hogy időszakosról beszélünk, de minden madár, meg minden állat meg tudja az élet feltételeit találni benne, hogy az életterét.
1: És még egyet erősítsünk. Szóval nem évek alatt csinálták ezt meg, hanem kigondolták, véghez vitték, végül is néhány hónap alatt megvalósították ezt. És ezt azért hangsúlyozom, mert az ember mindent azonnal akar. Tehát, hogyha átáll mondjuk egy másik gazdálkodási módra, akkor ő azonnal eredményt akar látni. Holott lehet, hogy ahhoz évek kellenek. Itt hónapokon belül látszódott a munkájuk eredménye. Tehát nem kell éveket várni, hónapokon belül látszik.
2: Igen, hát ez tényleg így volt. Magunk sem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan helyre tud állni a természet, és erre ösztönöznék is mindenkit, hogy pontosan ezért kell belevágni, mert a tájnak a megújulása az emberbe is egy hatalmas örömet tud kiváltani. Nálunk ez bekövetkezett. Az meg, hogyha kicsiben is csinálnak valamit, a kicsinek is kell örülni, vagy ha még ennél kisebbre gondoljunk, mint a miénk. Akár gondoljunk csak egy kis kerti tóra, hogy már ha az udvarban van, az is mennyi bogarat, rovarokat, kétértőeket be tud vonzani, és erre szükség van sajnos az ilyen pici tavakra, oázisokra.
1: Ugye 4 hektáros tóról van szó, de ez ugye a csapadékhiány miatt folyamatosan szárad?
2: Igen. Be fog következni ennek a kiszáradása, hogy ez a második árasztás, mert az első durván 2 hektáros volt, ez egy 4 és 5 hektár közötti terület. Fogy belőle a víz, mert ugye az utánpótlás már megszűnt, de a mélységéből eredően azért elég hosszan ki fog tartani, és én számolok arra, hogy bár megijedtem itt a napokban a rendkívüli forróságtól, és úgy érzékeltem, hogy lehet, hogy május végére ki fog száradni, de szerintem még júniusban is azért ezt látni fogjuk, és az pont arra elég, hogy a kis fiókák teljes mértékben fel tudjanak cseperedni, úgyhogy ennél több nem kell.
1: Önök kaptak gondolom egyébként most abból a csapadékból, ami például Szegedet elérte?
2: Igen, de hát ugye sokkal többre lenne szükség, ennek is örülni kell, csak ha tavaly 92 centit elvesztettünk a talajból, akkor el lehet képzelni, hogy meddig kellene esnie. De ez csak a tavalyi, tehát nálunk, amit említettem, vagy mutattam már több felvételen, hogy ezt mi indikátorgödörnek hívjuk, amin lehet látni, hogy hogy ment le szépen a víz, abban 8 méterre van a talajvíz. És ez néhány év alatt.
1: Hát igen, ezt nem fogja egy napig tartó eső megoldani ezt a problémát, tehát itt vissza kellene állni egyrészt az évszakoknak, meg a csapadéknak, tehát hogy télen is legyen csapadék hóformájában, tavasszal is legyen csapadék, és nyáron is legyen csapadék, meg ősszel is, de hát sajnos nem e felé megyünk.
2: Hát igen, ezt mi nem tudjuk befolyásolni, mi csak enyhíteni tudjuk a hatásokat, de hát azt is meg kell próbálni, és ez nem lehet máshogy csak a víz megtartással.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a marispusztai önkéntes vízőrzők munkáját ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szálalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás hatással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Hit központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen-Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Már várja a jelentkezéseket nyári kántorképző tanfolyamaira a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kezdőknek és haladóknak egyaránt nyitott kurzusok július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak, a gyakorló kántoroknak és zenetanároknak szóló továbbképzést augusztus 3-ától kezdődően az utolsó héten tartják. A nagymúltú program mostanra megújult, a nyári tanfolyamot 3 évközi alkalom egészíti majd ki. Késné Mogyorósi Pálma, a Tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatója nyilatkozott a részletekről.
3: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba egy picit. Július 22-től augusztus 8-áig lesz a hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt. Most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően. Itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly. 12 év fölöttieket várunk, felsőkor tár nem nagyon van, szélesebb korosztály. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem akadály. Egy előzetes meghallgatáson fölmérjük a tudásszintjüket, annak megfelelően soroljuk be a már kialakított ABCD csoportunkba, ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk. A nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni, ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe, a záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk. A jelentkezéseket június 20-áig várjuk, erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt.
2: Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Május 14-e csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként. Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Ezekre a kérdésekre keressük a választ 6:30 után nem sokkal, Serfőző Dániel, Battonyai református lelkipásztorral. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

fejezetéből olvasok, a 6-tól a 13. versig. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól, amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Amen. Kedves testvérem, az ige, amit olvastunk, arról beszél velünk, hogy nem megy, nem mehet be mindenki az Isten országába. A kiválasztás azonban nem emberi kezekben van, nem emberi adottságok meglétén vagy hiányán múlik, és ez jó hír, vagy mondhatjuk úgy is evangélium. Hiszen a döntést az életünk felett nem mások fogják meghozni. Nem kell bizottság elé állnunk, és nem kell valamiféle megszerzett vagy örökül kapott jogokat bizonygatnunk. Elég odabízni magunkat az Isten szeretetére. Ugyanis Jézus Krisztusban Isten úgy szerette ezt a világot, hogy őt adta érte. És azt mondja az íge, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elveszni, hanem Krisztusban jogot nyer az örök életre. Nem saját jogon, hanem a Krisztus jogán. Nem azért, amit ő cselekedett, hanem azért, amit Krisztus tett érte. Nem az elért eredmények, a megtartott parancsolatok, a jól élt szeretet emeli az embert az üdvösségre jogosultak szintjére, hanem egyedül az, hogy az Isten Krisztusban bennünket is kiválasztott, megajándékozott a hittel, és azzal a reménységgel, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Éppen ezért arra kell igyekeznünk, hogy ne akarjunk mások ítélő bírái lenni. Nem az a feladatunk, hogy valakit a jó vagy rossz élete tettei alapján megítéljünk, vagy származása szerint. A küldetésünk az, hogy a magunk megváltott életével arról tegyünk bizonyságot, hogy Krisztusban esélyt kaphat az is, aki nem is gondolná. Nem kell ilyen-olyan kapcsolati tőke, nem kellenek a nagynevű felmenők, és fordítva is igaz, semmilyen előnyt nem jelentenek ezek a dolgok. Egy névre van igazán szükségünk, arra, akinek a neve mindenek fölött való, Jézus Krisztusra. Ő rá, aki felment a mennybe, most ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, de onnan újra eljön. Majd ő ítéletet tart élők és holtak felett. Aki az ő nevében él, a keresztségben megkapta keresztjénként a krisztusi nevet, aki elfogadja az úrvacsorában az önmagát velünk megosztó Krisztust, annak azzal a reménységgel lehet őt visszavárni, hogy az ítélete kegyelem. És aki kegyelemből él, az meg kell tanuljon ezzel a kegyelemmel másokat is éltetni, életre, örök életre segíteni. Mert Krisztusban lettünk kiválasztva, és nem csak mi, hanem az Anya Szent Egyház teljes közössége. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a világ kezdetétől annak a végezetéig az egész emberi nemzetségből gyűjtöd magadnak kiválasztott gyülekezetedet. Köszönjük, hogy ebben a közösségben Krisztusért mi is benne vagyunk, és örökre benne is maradunk. Imádkozunk.

0: hogy tegyél minket országod építőivé azok között, akik közé az életünket a mai napon küldöd. Visszavárunk téged, megváltunk, Jézus Krisztus. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA biológiai tudományok osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szálalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztjén hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves korommal jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később, szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként. De attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre, olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszer ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divat kifejezéssel akarunk élni.
2: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett, és esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
3: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztény Isten mellett, ez már nyilván a szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztény Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőjelekkel értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérésélmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység is Jézus Krisztus.
2: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
3: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, az a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
2: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
3: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt. De nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejlül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
2: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
2: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
3: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
1: Kedves hallgatóink, Serfőző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a sztrók, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírása teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaság és 14 ezer gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az Z-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 ezer forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 ezer forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Május 14-e csütörtök van, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Ma a Bonifácoknak és a Gyöngyiknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy ismét imanapra hívják a belvárosi reformátusok a híveket május 17-én vasárnap Nyíregyházán. Nem ez lesz az első alkalom, ebben az évben minden hónap egyik vasárnapján imádkoznak a társadalom valamely csoportjában dolgozókért. A témában dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgetünk majd, 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma május 14-e van, a Bonifácoknak kívánunk boldog névnapot. A Bonifác a Bónis Bece névből önállósult, férfi név a latin homo bonifati, azaz a jósors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifácius férfi névre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, május 14. napján. 1944-ben e napon megszületett George Lucas producer, író, rendező. 1643-ban május 14-én, 13. Lajos halála után a 4 éves 16. Lajos lett Franciaország királya. 1829-ben ezen a napon született Kammermayer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. 1897-ben ezen a napon, 18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. 1919-ben e napon született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, kritikus, tanár, dramaturg. 1925-ben, május 14-én született Nemes Kürti István, Széchenyi díjas és Kossuth nagydíjas író, nyugállományú dandártábornok. 1926-ban e napon született Fésűs Éva, Kossuth díjas írónő, meseíró, gyorsíró. 1931-ben, május 14-én született Huszárik Zoltán, magyar filmrendező. 1933-ban ezen a napon született Kovács László, magyar-amerikai operatőr. 1933-ban, május 14-én született Bácskai Lauró István filmrendező. 1938-ban ezen a napon alakult meg Imrédi Béla kormánya, amelynek miniszterelnöki tisztségét 1932. február 16-áig töltötte be. 1943-ban e napon született Demján Sándor bankár. 1953. május 14-én született Gyabronka József színész. 1955-ben ezen a napon írták alá a Varsói szerződést. 1984-ben e napon született Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1998-ban e napon halt meg Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, színész. 1796-ban május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. 1908-ban május 14-én indult útjára az első utasszállító repülő. 1926-ban e napon született Gömbös László szobrászművész. 1943-ban május 14-én született Erdélyben, Csíkszeredában Botár Endre színész. 1955-ben e napon született Busa Tamás bariton opera énekes. 1962-ben ezen a napon halt meg Báthi Anna szoprán opera énekesnő. 1980-ban e napon halt meg Bulla Elma Kossuth díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. 1995-ben május 14-én halt meg dr. Kozmuca Flóra pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme, Éj és Gyula felesége. 2008-ban május 14-én halt meg Jeszenszky Endre táncos, koreográfus, balettmester, a jazz tánc magyarországi műfaj alapítója. 2010-ben e napon halt meg Sándor János karmester, a Győri Filharmonikus Zenekar alapítója és első karmestere. 2021-ben május 14-én halt meg Balassa Sándor, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző. Május 14-e Libériában az újraegyesítés napja, Paraguayban pedig a függetlenség napja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

a megosztott öröm. A portás bácsi szokatlanul nagy csoportot nevettetett a pultja előtt. Közelebb érve azt is látta, hogy apró poharak

Endre bácsi, jelent meg a nagyfőnök, de a hangjában érezhető volt, hogy nem haragszik érte. Az öreg megszeppent, de ugyanazzal az indulattal már ismételte is a mondókáját. Megszületett a kisonokám, igazgató úr, örüljön velem, igyon az egészségére. A főnök odalépett az ünneplőkhöz, felemelte a maga poharát, és hangosan egészséget kívánt az újszülöttnek és családjának. Már úton volt a busz megálló felé, de még mindig a kedves kis jelenet járt a fejében, hogy a megosztott öröm valóban kettős öröm. Aki mást felüdít, maga is felüdül, hallotta belülről, és igazat adott a mondatnak.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA a bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ismét immanapra hívják a belvárosi reformátusok a híveket május 17-én vasárnap Nyíregyházán. Nem ez lesz az első alkalom, ebben az évben minden hónap egyik vasárnapján imádkoznak a társadalom valamely csoportjában dolgozókért. Az eddigi tapasztalat az, hogy nem csak a meghívottakat, hanem az egész gyülekezetet mélyen érinti az ilyen találkozás. Ezt mondta rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Gál Tamás interjúja következik.
2: A témánk pedig, hát mondhatjuk azt is, hogy visszatérő, mert hogy minden egyes hónapban egy bizonyos vasárnap imanapot tartanak a társadalom különböző szegmensében dolgozókért imádkoznak, de nem csak értük imádkoznak, hanem őket is bevonják az imádságba, és hát májusban is így lesz ez, kezemben egy gyönyörű szép meghívó.
3: Így van, hát ez nem is visszatérő alkalom, hanem egy közén költözött alkalom, lehetőség az imádság éve kapcsán, ugye a Református Egyházban a 2026. évet az imádság évének szenteltük, és folyamatosan egymás utániságban felosztottuk a társadalom különböző területén dolgozókat, vagy az arra a szakterületre készülőket, vagy már nyugdíjba vonultakat, hogy meghívjuk, megvendégeljük őket lelkiképpen elsősorban, megköszönjük a munkájukat, készítsük a munkájukra, szolgálatukra őket, és most a májusi hónapot azokra szenteljük, azokra figyelünk oda, akik a jogszolgáltatásban dolgoznak. Hát nyilvánvalóan ez egy nagyon széles terület, nem csak a törvényházban dolgozókra gondolunk, hanem ügyvédekre, jogi szakemberekre, akár hivatalokban dolgozó és a joggal kapcsolatos területen dolgozókra, a büntetés végrehajtásban dolgozókra is szeretnénk odafigyelni, hiszen ez egy különleges terület, ez egy nehéz kihívás azok között lenni naponta, akik a büntetésüket töltik, meg újuló erő kell ehhez, meg fizikum is, hogy talpon tudjanak maradni. Azt tudják a kedves hallgatók, hogy a Református Egyház is végez börtönmisszió szolgálatot. A rendvédelem, ez is egy gyönyörű terület, rendőrök, rendőri hivatalokban dolgozók, vagy éppen a járőrökre gondolunk, vagy a tiszti rangban levő rendőröket is szeretnénk üdvözölni a gyülekezet közösségében. A honvédelem területén is dolgoznak, bár külön csoport Nyíregyházán nincs, laktanya nincs, de azt tudjuk, hogy van egy középiskolai specializáció, ezt talán így lehet a legjobban mondani, ahol a középiskolai katonai kollégium rendszerben készülhetnek fel a fiatalok a rendvédelemre. Az őket tanítók is ide tartoznak természetesen. Katasztrófavédelem, a mindennapjainkban biztonságot adnak a tűzoltók, akik pillanatokon belül ott vannak a krízis helyzetben, nem csak tűz esetén, hanem egy-egy balesetnél. Szóval őket várjuk, nem bontottam ki ezeket a területeket, de a kedves hallgatók biztosan érzékelik ezeknek az összetettségét. Ugye az hangzott el, hogy őket is bevonjuk az imádkozásba, nyilvánvalóan nem állítunk ki senkit a középre az úrasztalához, nem kényszerítünk megszólalásra. Inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy a megbecsülésünket kérjük, hogy fogadják el a református gyülekezet közösségében itt a Kálvin téren. Imádkozni fogunk nem a lelki pásztorok csupán, hanem presbiterek vagy egy-egy szakterületen élő dolgozó és a gyülekezetben aktívan résztvevő, ezt a feladatot elvállaló testvérek fognak imádkozni. Hálaadást mondunk, aztán kéréseinket fogalmazzuk meg, könyörgéseinket. Nem csak értük, hanem azokért az emberekért, akikhez ők kimennek mondjuk egy-egy kritikus helyzetben, vagy éppen a jogi eljárás során védik őket, vagy éppen vádolják egy-egy elkövetett hiba, bűn vonatkozásában. Az eddigi tapasztalat az, hogy nagyon mélyen érintette a gyülekezetet, és azokat, akiket meghívtunk, azokat is mélyen érintette ez a találkozás. Tehát csak azokat a gyülekezeti tagokat várjuk, akik minden vasárnap itt vannak ezekről a területekről, hanem ezen az úton is hadd bátorítsak bárkit, aki református kötődésű, ritkán találkoztunk, jöjjön el ezen a vasárnapon, és kérje az Isten áldását, fogadja el a köszönetünket, és a megtisztelő szavainkat, mert a társadalom úgy tevődik össze, úgy lesz egészséges, hogyha az egyház azt teszi, ami a dolga, most az a dolgunk, hogy ezeket az embereket Isten színe elé vigyük, megbátorítsuk, megerősítsük a hivatásukban. Említettem, hogy az erre a pályára, vagy ilyen pályára készülőket is várjuk, ez mindig visszatérő mozzanat ezekben a riportokban is, hiszen hát a pályaválasztás egy komoly dolog a fiatalok életében, akár középiskolások, akár egyetemisták legyenek. Jó azt úgy elkezdeni, hogy Isten erejével, és hát a megbecsülésünk az pedig túlnyúlik az aktív dolgozókon, mert rengetegen vannak, akik már nyugdíjasok ezekről a területekről, de becsülettel, hűséggel végig szolgálták, inkább ezt a szót mondhatom, ezeken a területeken az életüket, és hát velük meg azért jó megállni, mert jó rájuk nézni, akár időskorúak legyenek, vagy még jó középkorúak, az mindig olyan tiszteletet vált ki a belőlünk. Én azt gondolom, nem csak belőlem, hanem a református egyháztagokból is, amikor egy életgondolkodású jogásszal, ügyvéddel találkozunk, egy börtönben éveket dolgozóval, egy katonával, egy rendőrrel, vagy éppen egy tűzoltóval találkozunk, az tiszteletet parancsol, ha valaki méltósággal, igyekezettel dolgozta végig az életét.
2: Esperes úr, és akkor úgy kérdezem, mint a Nyírségi Református Egyház megye esperesét, hogy a többi gyülekezet hogyan dolgozza fel a témát?
3: Hát minden gyülekezetnek mások az adottságai, mások a kihívásai, ugyanazt az Urat imádjuk. Én azt gondolom, hogy sokszínűen, jó leleményességgel, ifjúsági csoportokban, abban teljesen biztos vagyok, hogy különböző speciális programokat szerveznek, tényleg gyülekezeti arculatnak és lehetőségnek megfelelően. Ima közösségek jönnek létre, ahol rendszeresen könyörögnek nem csak ebben a megközelítésben, ahogyan mi itt a Nyíregyházi Városi Gyülekezetben gyakoroljuk, hanem mondjuk a világ eseményeit lekövetve, vagy az ország eseményeit lekövetve, illetve azokat a kihívásokat szem előtt tartva, amelyekkel szembesülnünk kell, és amiket nem kerülhetünk meg. Ifjúsági programjainkban is előkerülnek ezek a kérdések, az imádkozás lehetősége, területi presbiteri találkozót szántunk erre Nagykállóban már az eddigiekben is, meg nyilván még a későbbiek során is, illetve az imádság lényegéről több bibliórai közösségben vagy prédikációban adunk tanítást, hiszen olyan magától érthetődően hangzik ez, hogy imádkozzunk. Persze van mihez nyúlni, mert az Úr Jézus a mi atyánkot hagyta hátra, amit minden keresztény ember, azt gondolom, hogy minden nap imádkozik, nem csak elmondja, hanem imádkozza, de az imádkozásnak a bibliai lényegét is fontos újra elővennünk és újra felidézni, milyen féle imádságok vannak, hogy nem csak kérni lehet az imádságban, hanem meg is lehet köszönni az Istennek, hálát lehet adni egy-egy nap dolgaiért, vagy egy életszakaszért. A hibáinkat sem érdemes cipelni, meg rejtegetni, hanem ezt úgy hívjuk, hogy bűnvallás, és arra tanít bennünket Jakab levele, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket. A mi egyházi rendünkben nincs a gyónásnak az a gyakorlat, ami a katolikus testvéreknél van, de a gyónás lényege szerint nálunk is egy gyakorlat. Alapvetően Istennek valljuk meg a bűneinket, és kérjük attól való megszabadulást. Aztán a közbenjárás nagyon-nagyon fontos dolog, amikor Mózes példáján, vagy a tanítványok példáján magunkra vállaljuk a család egy-egy tagjának, vagy közösségének, vagy a társadalomnak egy-egy területét, annak a terheit is, és kopogtatunk az Istennél, hogy segítsen ne csak rajtunk, hanem rajtuk, illetve ezeken a kérdéseken is.
2: Az imanapon, és akkor visszakanyarodva a nyíregyházi gyülekezethez, az imanapok nyáron is meg lesznek tartva?
3: Így van, mivel Isten nem megy szabadságra, így az egyháznak se lehet szabadságra mennie. Nyilván némi humorral fogalmaztam ezt meg. A nyári hónapokban is várjuk szeretettel a megcímzetteket, a meleggel együtt, a meleg ellenére. Télen is tartottuk a hidegben, úgyhogy nem hiszem, hogy időjárás függő lenne az imádkozás. A decemberi hónapot hagytuk szabadon a tervezésünk szerint, de aztán betöltése került, mert rájöttünk arra, hogy az egyházi szolgákat kihagytuk, kántorokat, lelkipásztorokat, hitoktatókat, vallástanárokat, és egy valamelyik adventi vasárnap arra fókuszálunk majd, hogy Istennek a hivatalos-hivatásos szolgáiért is imádkozzunk, hogy adassék az ige a számunkra, hogy hitelesen tudjuk azt prédikálni.
1: Ismét imanapra hívják a belvárosi reformátusok a híveket május 17-én vasárnap Nyíregyházán. Nem ez lesz az első alkalom, ebben az évben minden hónap egyik vasárnapján imádkoznak a társadalom valamely csoportjában dolgozókért. Az eddigi tapasztalat az, hogy nem csak a meghívottakat, hanem az egész gyülekezetet mélyen érinti az ilyen találkozás. Ezt mondta rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Gál Tamás interjúját hallották.
4: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árték.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. A miniszterelnök a kormány első ülésének szünetében ópusztaszerűen közölte, a jogszabály alapján az állami vezetőknek, amikor megszűnik a megbízatásuk, attól függően, hogy milyen hosszú ideig voltak miniszterek, államtitkárok, juttatás jár. Magyar Péter azt mondta, szeretne egy nyilatkozatot, hogy nem kívánják felvenni ezt a pénzt, ugyanakkor akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás kell a volt miniszterek, és miniszteri ellenjegyzés kell a volt államtitkárok esetében, magyarázta. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter. A kormányfő közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. A város érdekében újra tervezést kezdeményez a Tisza kormánnyal az együttműködés érdekében a helyi civil fórum Debrecen Egyesület, jelezte a szervezet önkormányzati frakció vezetője. Gondola Zsolt Zoárd azt mondta, a megváltozott politikai helyzetben szükségesnek ítélik, hogy a város újra pozícionálja magát, és támpontokat adjon a kormányzatnak arról, mit szeretne Debrecen a következő 4 évben elérni. Szeretnék nyitottá tenni ezt a párbeszédet és keretet biztosítani a város érdekeiért dolgozó erők együttműködéséhez, tette hozzá. A legfontosabb megoldandó és együttműködést igénylő problémák között sorolta fel az önkormányzatok finanszírozásának újraszabályozását, az önkormányzatok közötti eddig tapasztalt politikai megkülönböztetés megszüntetését, a szolidaritási hozzájárulás eltörlését és a tömegközlekedés finanszírozásának reformját, mondta Gondola Zsolt Zoárd. Kijev olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, mely figyelembe veszi Magyarország érdekeit, mondta Tarasz Kacska, a miniszterelnök helyettes, aki az európai és euróatlanti integrációért felelős kormányfőhelyettes is elmondta, ezen a héten alakult meg az új magyar kormány, így Ukrajna számára van egy időablak, mely lehetőséget ad arra, hogy mindenkivel megértesse. Az első Európai Uniós tárgyalási klaszter megnyitása Magyarország álláspontja szerint is előnyös a nemzeti kisebbségek védelme szempontjából. Megjegyezte, komoly remény van arra, hogy az új magyar kormány megalakulásával megkezdődhet a munka, hangsúlyozta az ukrán politikus. Új ügyvezető irányítja a Nyíregyházi állatparkot. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki, ugyanis Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtószolgálata. Azt írták, az intézményt eddig vezető Gajdos László ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé választása miatt közös megegyezéssel megszüntette. Az új vezető Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot, olvasható a Városháza közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Krónikák második könyve 14. fejezet 11-es vers. Ászák király így imádkozott, amikor olyan ellenséggel nézett szembe, akit egyedül nem volt képes legyőzni. Ó, Uram, nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent a sokaság ellenében. Segíts meg minket, ó, mi Urunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk a sokaság ellen. Ó, Uram, te vagy a mi Istenünk, ember, ne vegyen rajtad erőt. Megverte azért az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Krónikák második könyve 14. fejezet 11-es verstől a 12-es versig. F.B. Meyer a következőket írja. Emlékeztesd rá Istent, hogy mi mindenben számítasz rá. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Minden Ászá ellen szólt, 1 millió felfegyverzett harcossal nézett szembe, a 300 harci szekérről nem is beszélve. Lehetetlennek tűnt helytállnia ezzel a hatalmas sokasággal szemben. Nem voltak szövetségesei, akik a segítségére siethettek volna, így egyedül Istenben reménykedhetett. Talán azért engedte meg Isten, hogy a nehézségeid ilyen riasztó mértékig súlyosbodjanak, hogy kénytelen légy lemondani mindazok segítségéről, akikhez eddig a legkisebb megpróbáltatások idején folyamodtál, és ismét mindenható barátod karjába vesd magad. Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Ászá hitte, hogy Jahve ott áll közte, aki erőtlen volt és Zerá hadereje között, és ebben nem is tévedett. Úgy semmisültek meg az etiópok az Úr és az ő seregének színe előtt, mintha csak mennyei harcosok vetették volna magukat az ellenségre Izraelért. A mi Istenünk a seregek ura, aki bármely pillanatban váratlan erősítést tud küldeni népe megsegítésére. Hidd, hogy ott áll közted és a nehézséget között, s hogy amitől most megtorpansz, úgy fog elfutni előle, ahogy a felhőket elfújja a szél. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. A Miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehunon Profit Kft. Egy kihívást indított. A tervük, hogy 2 hónap alatt 150 óra hulladékgazdálkodási szemlélet formáló oktatást tartsanak a jövő generációjának, oktatási intézményekben és a cég telephelyén.
2: Idén 150 éves lesz a miskolci szemét vagy hulladékszállítás, és hát minden a 150 év körül forog. És ezért gondoltuk, hogy mi magunknak is akkor hirdetünk egy saját akciót. Minden évben a tanév végén, a nyári szünetben van egy nagy rendezvényünk, ez a makukáció, ami az ország egyik legnagyobb ilyen hulladékgazdálkodáshoz kötődő rendezvénye. Rengeteg iskolás, több száz gyerek van itt nálunk, nagyon sok foglalkoztatóval. És azt mondtuk, hogy akkor ez június 15-én lesz, hogy azt megelőző 2 hónapban, akkor hirdetünk magunknak is egy célt, mégpedig azt, hogy akkor 150 foglalkoztatási órát fogunk végigvinni, és hát megpróbáljuk, ez egy elég erőltetett menet, ha ezt lehet így mondani, de hogy ezt megtesszük, hogy akkor a vállásként ezt a 150 órát 2 hónap alatt szeretnénk megcsinálni, és tényleg belefektetni az energiát, időt, mindent is, hogy az edukációs programjainkat egy kicsikét még aktívabbá tegyük ebben az időszakban is.
1: Miskolc városnapja alkalmából a Superszum Alapítvány a civilek támogatásáért díjat vehette át a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett díszközgyűlésen. Az alapítvány idén is jótékonysági futást szervez május 16-ára. Az idei futás célja az alapítvány működéséhez szükséges kisbusz beszerzése, amely lehetővé teszi, hogy még több rászoruló családhoz és gyermekhez juthasson el a segítség. Az esemény nem csak sportprogram, hanem közösségi és jótékonysági kezdeményezés is, ahol családok, baráti társaságok, önkéntesek és támogatók együtt mozdulnak meg egy közös ügyért. A rendezvény helyszíne idén a Népkert, a Generáli Aréna előtti terület. A futás mellett lesz tombola sorsolás, gyermekprogramok, önkéntes aktivitások, valamint több partner és támogató kitelepülése is várja az érdeklődőket.
3: Szeretettel invitálok mindenkit május 16-án Miskolcra, a Generáli Aréna elé. Onnan 10 órakor indul majd egy start, jótékonysági futás, ez a 8. jótékonysági futás a Superszum Közhasznú Alapítványnak. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autóvásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De ez a futás, ez most értünk van.
1: Ez tehát a mai kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehunon Profit Kft. Egy kihívást indított. A tervük, hogy két hónap alatt 150 óra hulladékgazdálkodási szemlélet formáló oktatást tartsanak a jövő generációjának, oktatási intézményekben és a cégtelephelyén. Erről és a vállalatot érintő más aktualitásokról Ladányi Rolanddal, a Mirehunon Profit Kft. Ügyvezetőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Mihez kapcsolódva indult el a Maku Maraton?
3: Hát az idén 150 éves lesz a miskolci szemét vagy hulladékszállítás, és hát minden a 150 év körül forog. És ezért gondoltuk, hogy mi magunknak is akkor hirdetünk egy saját akciót. Minden évben a tanév végén, a nyári szünetben van egy nagy rendezvényünk, ez a Makukáció, ami az ország egyik legnagyobb ilyen hulladékgazdálkodáshoz kötődő rendezvénye. Rengeteg iskolás, több száz gyerek van itt nálunk, nagyon sok foglalkoztatóval. És azt mondtuk, hogy akkor ez június 15-én lesz, hogy azt megelőző két hónapban, akkor hirdetünk magunknak is egy célt, mégpedig azt, hogy akkor 150 foglalkoztatási órát fogunk végigvinni, és hát megpróbáljuk, ez egy elég erőltetett menet, ha ezt lehet így mondani, de hogy ezt megtesszük, hogy akkor a vállásként ezt a 150 órát két hónap alatt szeretnénk megcsinálni, és tényleg belefektetni az energiát, időt, mindent is, hogy az edukációs programjainkat egy kicsikét még aktívabbá tegyük ebben az időszakban.
2: És kicsit maradva a számoknál, ez a 150 óra is segíteni fog benne, akár évente, havonta, úgymond mennyien látogatják ezeket az edukációs programokat, mennyire népszerűek az iskolások, vagy akár a miskolci lakosok köreiben?
3: Hát rengeteg gyermekcsoport főleg fordulni nálunk, nagyon büszkék vagyunk erre, éves szinten több ezer gyerekről van szó, akik a telephelyünkön vesz részt, de hát nagyon sok helyre kitelepülünk, kimegyünk iskolába, amikor van akár fenntarthatósági témahét, vagy bármilyen más rendezvény, akkor ki is vonulunk, hogy nagyjából éves szinten 10 000 emberrel van közvetlen, tehát ilyen szemtől szembeni kapcsolatunk, akivel tudunk kommunikálni. Azt gondolom, hogy egy ekkora városban ez egy óriási szám.
2: Hogyan lehet jelentkezni ezekre a programokra?
3: Hát a honlapunkon van a minden elérhetőség fent, van egy dedikált e-mail címünk, ha elektronikusan lehet jelentkezni. Hát fontos, hogy ott a honlapon minden elérhető, a szemléletformálás címszót kell keresni az oldalunkat, és ott minden információ rendelkezés áll, éppen amiatt már vannak kötöttségek, szülői hozzájárulás kell, fényképek készülnek, tehát ott vannak a szükséges nyomtatványok is, tehát minden ott érhető el, de ott lehet jelentkezni is. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan keressenek minket, és vegyenek részt még, ha tudnak a Maku Maratonban, de a helyek már fogynak, azért azt jelzem.
2: Milyen hangulatban telik a Maku Maraton? Itt a legutóbb is voltak például, ha jól tudom, abból az óvodából, ahova mesélni mentek ki.
3: Hát igen, folyamatosan próbálunk mindenféle csatornán, mindenféle eszközzel kommunikálni, ez már mindig elmondja, nagyon széles a szortiment itt a szemléletformálásban, és hát itt voltak óvodások, kimentünk, van a mesénk, amit mi magunk iratottunk, egy hulladékgazdálkodási mese, és az a csoport volt itt bent utána a óvodások foglalkozáson, is ki tudtak próbálni a hulladék felfedező játékunkat, tehát itt a mentedukációs óránk, de hát ők is ennek a mindennapnak a részesei, és hát tényleg nagyon fontos, hogy mindig, kvázi szinten minden nap van nálunk valamilyen csoport, akiket tudunk edukálni.
2: Ha jól tudom, ők először jártak itt. Milyen visszajelzést kaptak, hogy milyen volt itt a hangulat, hogyan érezték magukat?

0: amiatt, ahogy mondtam, és nagyon sokféle lehetőség van, nagyon sokféle témában, hulladékáramban tudunk edukálni, és ha valaki viszonyul hozzá, mindig tudunk újat is mutatni, és hát pont erről szól, hogy ez egy egyszerű alkalom legyen, hogy valaki eljön hozzánk, és akkor egyszer meghallgatta, túl van rajta, hanem alapvetően bármikor vissza tud ide jönni, nyitottak vagyunk, és tudunk nyitni, tudjuk szélesíteni a tudást, mélyíteni a tudást, tehát rengeteg lehetőség áll rendelkezésre, és nagyon sokan ezzel szoktak élni, és hát ami miatt újdonság nagyon, hogy nem csak a saját területünkről, tehát nem csak a saját szolgáltatási területünk jönnek, az óvodai csoport sem onnan jött, de például a héten Egerből voltak itt nálunk csoportok, tehát hogy nyílik az olló kifele, tehát bőve egyre többen jönnek már a nem szolgáltatási területünkön lévő településekről is.
1: És hát itt említette, hogy több témában is edukálják a gyermekeket, felnőtteket. Két programot kiemelnék, az egyik a hulladékfelfedező, a másik az R-Park. A hulladékfelfedező az miről szól?
0: A hulladékfelfedező az egyik legrégebbi edukációs játékunk alapvetően. Ez arról szól, hogy a telepeinkből egy játékmezőt csináltunk állomásokkal, és állomásra állomásra egy applikáción keresztül ez a hulladékfelfedező járják végig a hulladékkezelő létesítményeket, csarnokokat a hozzánk érkezők, és minden egyes állomásnál van egy rövid videó, megmutatjuk, hogy azon a helyszínen egyébként mi történik, fizikailag is, tehát lehet látni, milyen eszköz használunk hozzá, milyen tevékenység folyik, ott van a videó után egy kvíz, és minden egyes állomásnál van egy ládikánk, amit ha jó válasz esetén az applikáció mutatja, hogy melyik kulccsal, ami egy hulladék, kell lehet kinyitni, és hát a ládákban mindig így csapatonként puzzle darabok vannak, ezeket a puzzle darabokat kell összegyűjteni, és ha valaki végigmegy a pályán, akkor a kabala figuránknak a teljes puzzle-jét fogja megkapni, tehát összegyűjteni így a játék során.
1: Említettem a másikat, az R-Parkot. Ez az R-Park, ez miről szól, hogyan, miért lett létrehozva?
0: Az R-Park az eddigi legsikeresebb projektünk volt, ez nagyon sok eredményt és pozitív visszajelzést hozott a cégnek, ezzel az európai top 3-ba bekerültünk itt a hulladékcsökkentési hétben, nemzetközi díjat kaptunk hozzá. Ez egy különleges park, ez egy köröket alakítottunk ki itt a telepei mögött, itt van egy ilyen kis zöld sziget, van itt egy csapadékvíztározás is annak a partján, tehát így itt az ipari környezetben egy kis zöld szigetként, ahol csomagolási hulladék áramonként vannak infópanelek. És rengeteg információt a gyártástól, a gyűjtésen, az újrahasználat és az újrahasznosításig rengeteg információt adunk ezeken a infópaneleken az adott hulladékáramról, ami a különlegessége, hogy ez úgy működik, mint egy múzeum, tehát van a vizuális látvány, viszont van hozzá egy audio guide rendszerünk is, és a audio guide-on keresztül jön a hangalapú információ is, tehát egy ilyen teljes múzeum élményt tudunk adni így a hulladékgazdálkodásban, ami azt hiszem egyedülálló a világon, nincs ilyen máshol sehol sem.
1: Milyen egyéb más témákban, vagy hulladékáramokban tudják még, vagy hulladékáramokkal tudják még edukálni az ideérkezőket? Itt kettőt említettünk, miket lehet még itt felfedezni?
0: Hát van textiles foglalkozásunk, foglalkoztunk az élelmiszer pazarlással, elektronikai hulladékok, ez a múlt évnek volt a fókuszában, ami meg tud lenni, de akár vannak klasszikus játékunk, ami itt helyedülálló, megint csak ezek a kis elektromos kukás autóink, amit a gyerekek tudnak vezetni, az is egy játék, hogy el kell dönteniük, hogy melyik hulladék rakható be a kukás autót, mi az, ami jó csomagolási hulladék, és mi az, ami nem. De nagyon széles, rengeteg ilyen kvízünk van, eszközünk, tehát hogy tényleg nagyon széles a spektrum.
1: Hogyan látják így az elmúlt évek tapasztalatai, mit mutatnak, mennyire hasznos, mennyire megy át a tudás itt a fiataloknak, a gyerekeknek?
0: Hát mi abban hiszünk, hogy alapvetően ez kvázi egy szokás sálok olyan ki, ami azért tehát többszöri alkalom kell, tehát hogy rutinok legyenek, ne alapvetően, tehát ne az legyen, hogy akkor ezen gondolkodni kell, hanem alapvetően ez egy automatizmus ráváljon. És mi azt látjuk, hogy alapvetően nagyon sokszor nem az a baj, tudják vagy nem tudják, hogy mi hova való. Mert ezt akár környezetismeret, tehát hogy az oktatási rendszerben is ez valamilyen formában megjelenik, hanem sokkal inkább azt elérni, hogy azt megtegyék. Tehát, hogy a tettek elérése, és ahhoz kellnek az élmények, hogy egy pozitív élmény, ezt így kell csinálni, ezt megértik, hogy miért van, hogyan történik annak a kezelése, és ezt a pluszt adják, vagy adjuk meg mi ehhez, és azt gondolom, hogy ez segít abban, hogy ebből tényleg tettek is legyenek. Ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez nem úgy van, most mérhető azonnal, de ma kell beletennünk az energiát ebbe, hogyha a jövőt egy kicsikét másképp akarjuk majd gondolni.
1: És hát ugye a makukáció is ilyen, úgymond ezt a kört, a programok körét ezzel zárnám, említettük, hogy június 15-én lesz a makukációról. Mit lehet tudni idén esetleg, ha van olyan, ami már publikus, mivel várják a gyermekeket, az osztályokat, vagy hogyan lehet jelenteni?

0: jelentkezni rá?
1: Hát az idei makukáció megint a 150 év miatt az a eddig legnagyobb lesz. Tehát itt most 300 fővel megyünk, kétszer 150, vagy a 150 az mindenféleképpen megjelenjen ebben is. Hát az összes foglalkoztató, aki tényleg Magyarországon ezzel komolyan foglalkozik, itt lesz a telepeinkön. Ez tényleg az élményekről szól, ez a játék napja, verseny lesz a telepünkön, mint ahogy szokott lenni. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg ezt a versenyszellemet az élményekkel tudjuk kombinálni, főleg a nyár előtt, amikor már tényleg mindenki kicsikét a szünidőre koncentrál, de úgy engedjük el a diákokat, hogy na, akkor jön a nyár, amikor azért termeljük a hulladékot eléggé bőségesen, hogy akkor felkészülten tudjuk utána kezelni.
0: Újfent egy kiemelkedő nemzetközi elismerést ért el a Mirehu. Erről mit lehet tudni? Ez egy nagyon friss hír.
1: Hát a legutolsó kampányunk, ez a múlt évben az Európai Hulladékcsökkentési Hét fókuszában, a múlt év végén az elektronikai hulladékok álltak, és hát ez egy ilyen szerelemgyerek projektünk lett itt a cégnél, úgy, hogy igazából nálunk az elektronikai hulladékok nem fő profil. Tehát, hogy mi alapvetően a vegyes hulladék, csomagolási hulladék, zöld hulladék, ami egy háztartásban kezdődik, persze van elektronikai hulladék is, és itt volt a kapcsolódási pontunk, de nem fő profilunk. És sikerült egy olyan kampánysorozatot összehozni, amivel bekerültünk az európai top 3-ba, tehát finalisták vagyunk. Én azt gondolom, hogy amit ebbe el lehetett érni a mi dimenziumban, mi azt elértük ezzel, és sikerült bekerülnünk. Én azt gondolom, ma már győztesnek mondhatjuk magunkat azzal, hogy ott vagyunk a döntőben. Ez korábban az Airpark hozta, ugyanezt az eredményt egyszer el tudtuk érni, tehát egyedül volt ilyen alkalmunk a parkkal. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a döntés, nagyon komoly riválisaink vannak, ha ezt lehet ilyen csúnyán mondani, a döntőben sokkal nagyobb cégek, tehát dimenzióban, volumenben, de hát mi büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Június 4-én lesz a nyertes, egy darab nyertest hirdetnek itt a finalisták közül, tehát nincs sorrend sem, csak alapvetően az elsőt nevezik meg. Brüsszelbe megyünk ki, ott kell prezentálnunk a projektünket, izgatottan várjuk, de már mi azt gondolom, hogy teljes mértékben nyertesnek érezzük magunkat.
0: És hát nemrégiben, ha mondhatjuk így, egy tanulmányi kiránduláson volt a Mirehu csapata, ötleteket gyűjtöttek, gondolom, a következő programokhoz. Miről is szólt ez a túra, ez a program, miket látogattak meg, és milyen hasznos tapasztalatokkal jöttek haza?
1: Két évente rendezik meg a világ legnagyobb környezetvédelme, inkább a hulladékgazdálkodással foglalkozó vásárát, ez mindig Münchenben van, és hát mi mindig, ugye az elmúlt években ezen részt vettünk kollégákkal, és hát próbálunk mindig egy kis információt meríteni, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a világ merre halad, milyen innovációk vannak, és hát ezt mindig megpróbáljuk összekötni a helyi, az ott lévő cégeknek a meglátogatásával, hogy megnézzük, hogy ők hogyan csinálják ezt, és hát most is így történt, hát nagyon sok mindent látunk, nagyon sok információt gyűjtünk, mi is most egy komoly változás előtt állunk itt az újrahasználati központ tekintetében, hogy jelenleg elkészültek az új újrahasználati központnak a tervei, egy kicsit újra gondolásra fog kerülni ez a koncepció, és hát most ebben egy kicsit mélyebbre mentünk, meglátogattunk több újrahasználati központot is, megnéztük, hogy ott hogyan csinálják, miben másabbak, mint mi, és hát szeretnénk ebbe is egy kis újdonságot hozni, úgy, hogy ma azt gondolom, tényleg büszkén mutatom, hogy az országban az egyik legjobban működő újrahasználati központ az itt van nálunk Miskolcon, és ezt szeretnénk egy kicsikét megújítani, új kereteket adni, és nagyobb teret adni, mert ma a legnagyobb gondunk talán az, hogy kinőttük már a jelenlegi kereteinket.
0: Vásáron, illetve a céglátogatásokon milyen tapasztalatokat szereztek, milyen új ötletek, impulzusok érték a céget, vagyis a csapatot?
1: Hát alapvetően mindig azt nézzük, hogy a mi helyi viszonyainkhoz hogyan tudunk bármit is beintegrálni, és hát nagyon sok kérdés van, ami eltérés, például elektronikai eszközök, kint mi azt láttuk, hogy ezek ugyanúgy az újrahasználati központon keresztül tudnak működni, tehát használt elektronikai eszközök, nálunk ez egy kicsikét bonyolult, érintésvédelmi, mindenféle egyéb dolgok miatt, de ott ezt kint működtetik, lehet, hogy megvizsgáljuk mi is, hogy hoztunk el mint alapot, hogyan történik ennek a vizsgálata, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt valahogy integrálni, mert biztos, hogy mindenre lenne igény, és hogy lássuk, hogy hát, ha lehet bővíteni a kört. Mert pont arról szól ez a tevékenység, hogy minden kevesebb hulladékot termeljünk, adjunk egy esélyt, és hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, hogy hogyan kell ezt tálalni, és ebben van, akik élen járnak, tehát Bécsben az újrahasználati központ tényleg nagyon-nagyon különleges, és az egyik számunkra leginkább tetsző, hogy ezt hogyan rendezik be, tehát hogy milyen milliót adnak ehhez a újra használati érzéshez, és hát ezt kell valahogy nekünk is továbbvinni, hogy ez ne csak egy ilyen klasszikus vázi raktár érzést adjon, hanem attól sokkal többet, és hát ezt próbáljuk majd mi is az új újra használati központunkba integrálni.
0: És milyen egyéb érdekességek voltak még a vásáron, más hulladékkezelő, hulladékszállító cégek milyen újításokkal állnak elő ott Nyugat-Európában, mik a tapasztalatok, irányvonalak?
1: Hát nagyon sok új irányvonal látszik, de ami talán a legfontosabb, hogy hulladékválogatás során a mesterséges intelligencia szerepe az nagyon-nagyon felértékelődik, és egyre inkább teret nyer, tehát mindenhol, ahol lehet, már megjelenik az azonosításban, tehát a hulladékoknak az azonosításában, és a minden nagyobb válogatási hatások elérésben. Tehát ez egy nagyon fontos irány, ez nálunk is nagyon fontos, mi is válogatjuk a hulladékot, mi is optikai úton válogatunk, és hát ezeknek a fejlesztése, ez nagyon-nagyon jövőben mutat, hogy minél kevesebb hiba legyen, vagy hogy jobban tudjuk azonosítani azt a terméket. Illetve ami kukás autótán, az a hulladékgyűjtés, az alapvetően fő tevékenységünk, ami megjelent és újdonság volt, és ez összekapcsolódik egy nagyon komoly európai programról, amiről mi itt Magyarországon próbálunk harsogni, de még picikét talán egyedül vagyunk ebbe, és bízom, hogy ebbe is változás lesz. Ez a lítium-ion akkumulátoroknak a kérdése, a beépített, tehát ez az apró termékekbe megjelenő lítium-ion akkumulátorok, itt a elektromos cigarettáktól kezdve mindenféle egyéb kis elektronikai eszközök, amiket nagyon sokszor nem megfelelő helyre helyeznek a lakosok, és hát mi próbálunk ebben kampányolni ezt, hogy hova kell tenni, hogy se ne a vegyes hulladékban, se ne a szelektív hulladékban, de mind a kettőbe megjelenik, mert egyetlen egy gond van velük, hogyha erős mechanikai hatás éri, akkor ezek elkezdenek felizzani és égnek, és hát kigyulladnak. Első ilyen alkalom például a kukás autó, ahol azért tömörítünk folyamatosan, és ott lehet ilyen mechanikai hatás, és például ilyen újítás, ami most jelent meg először, hogy már kukás autót füstérzékelővel szerelnek fel, tehát jelzést ad, riasztást ad rögtön, hogyha füst van, illetve lehet opcionálisan már hozzá kvázi tűzoltó rendszert is kérni, tehát hogy látszik, hogy a ipar az alkalmazkodik a aktualitásokhoz. Tehát ma ez egy nagyon komoly gond. Tehát a hulladék kezelésben ma a legnagyobb gond a tűz probléma, a tűznek a kockázata, és alapvetően ennek a mérséklése az, ami kiemelt.
2: A Miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Egy kihívást indított. A tervük, hogy két hónap alatt 150 óra hulladékgazdálkodási szemlélet formáló oktatást tartsanak a jövő generációjának, oktatási intézményekben és a cég telephelyén. Erről és a vállalatot érintő más aktualitásokról Ladányi Rolanddal, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Miskolc városnapja alkalmából a Superszum Alapítvány a civilek támogatásáért díjat vehette át a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett díszközgyűlésen. Az alapítvány idén is jótékonysági futást szervez május 16-ára. Az idei futás célja az alapítvány működéséhez szükséges kis plusz beszerzése, amely lehetővé teszi, hogy még több rászoruló családhoz és gyermekhez juthasson el a segítség. Az esemény nem csak sportprogram, hanem közösségi és jótékonysági kezdeményezés is, ahol családok, baráti társaságok, önkéntesek és támogatók együtt mozdulnak meg egy közös ügyért. A rendezvény helyszíne idén a Népkert, a Generáli Aréna előtti terület. A futás mellett lesz tombola sorsolás, gyermekprogramok, önkéntes aktivitások, valamint több partner és támogató kitelepülése is várja az érdeklődőket. Bernasconi Bush Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
2: Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobb kor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árulta el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszum alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyenk lehet ez a díj, és amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Superszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Superszum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet piedesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Superszum munkájába.
1: Miért a Superszumnak ítélte oda a közgyűlés, hogyan szólt a méltatás?
2: A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk, ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az gyermekintézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Superszum alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként.
1: Mostani beszélgetésünk témája, majd még az alapítvány tevékenységéről egy kicsit hosszabban is szeretnék veled beszélgetni itt az Európa Rádió stúdiójában, de ma a jótékonysági futásra szeretnénk felhívni a figyelmet, ami most hétvégén lesz, és említetted már a kis buszt. Miért tulajdonképpen ez a cél, milyen célért futhatnak most hétvégén az érdeklődők, támogatók?
2: Szeretettel invitálok mindenkit május 16-án Miskolcra a Generali Aréna elé. Onnan 10 órakor indul majd egy start, jótékonysági futás, ez a 8. jótékonysági futása a Superszum közhasznú alapítványnak. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra. Tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsönkérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De ez a futás, ez most értünk van. Mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat, úgyhogy én mindenkit arra invitálok, hogy jöjjön el, nevezzen erre a jótékonysági futásra, fussa le, ha úgy gondolja, vagy sétálja le, vagy biciklizzen, vagy rollerrel, vagy bármivel, tényleg babakocsival is lehet a gyerekeket tolni, tehát mindenkit meg fogunk várni, hogy beérjen a célba. 2026 méter a táv, és a 2000 forintos nevezési díj mellett folyamatosan majd a tombolákat is húzzuk a végén, valamint ebben az évben már újdonságként csapatban is lehet nevezni. 10 fős csapatokat várunk, a csapatoknak a tombola fő nyereménye pedig a Gran Canariára egy apartman használat 10 főre autóhasználattal. És erre nagyon sokan rá is kaptak, úgyhogy tényleg mindenkit várunk szeretettel.
1: Tulajdonképpen a gyakorlatban hogy kell elképzelnünk a futást, néhány technikai információt, hogyha megosztanánk a hallgatókkal?
2: 8 órakor kezdődik a regisztráció, 9:30-kor a polgármesterasszony fogja megnyitni a rendezvényt, rövid bemelegítés után start, 10 órakor elstartolunk, és amíg megvárunk mindenkit, hogy végig sétálja a 2026 méteres távot, addig a bűnmegelőzési bizottság, a balesetmegelőzési bizottság, tűzoltók lesznek kint, két rendőrmotoros is lesz kint, valamint az önkormányzat is kint lesz a rendezvényen, tehát addig lehet menni a sátrakhoz és egy kicsikét szórakozni a gyerekekkel. Vannak még jelentkezők, akik szeretnének egyébként részt venni majd a rendezvényen. Remélem, hogy valamilyen kis állatsimogatót is oda tudunk még hozni a sportszalunk előtti területre. És 11 órakor pedig szeretnénk elkezdeni a tombolahúzást, és délben vége van tulajdonképpen a rendezvénynek. A Népkertben a futópályán 2 kört kell lefutni, úgyhogy tényleg zárt területen gyerekekkel, kisgyerekes családok is nyugodtan jöhetnek, mert forgalomtól ezer területen leszünk.
1: Ha valaki nem szeretne futni, de szeretné támogatni az alapítványt, ezt megteheti-e, és ha igen, hogyan?
2: Persze, hogy minden évben volt ilyen kérdés, és minden évben nagyon sok olyan ember utalt messziről, aki nem tudott eljönni erre a futásra, de mégis a projektet, vagy éppen azt a kezdeményezést támogatta, vagy éppen azt a kisgyermekes családot támogatta, vagy a gyűjtésbe besegített. Nyugodtan a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon és minden social media felületünkön fent van az a számlaszám, amire utalhatnak, amivel támogathatnak minket, és az a közlemény legyen, hogy kis busz, és akkor ez a teljes összegbe kerül a nagy közösbe.
1: Kiket vártok tulajdonképpen erre a jótékonysági futásra? Baráti társaságok, magánszemélyek, cégek, munkatársak, kik jelentkezhetnek?
2: Mindenki szeretettel várunk, és már jelentkeztek is baráti társaságok, cégeknél kollektívák, jelentkeztek már iskolából osztályok, ugye 10 fős csapatokra bontva, jelentkeztek magánszemélyek, akik spontán összeverbúválódtak, jelentkeztek külön egyénileg is, és utána csapatban is. Úgyhogy a cégeket pedig arra biztatom, hogy nyugodtan jöjjenek el, nézzék meg a munkásságunkat, és támogassák ezt a kezdeményezésünket. Egy évünk van egyébként kifizetni ezt az autót, tehát egy év alatt kell összegyűjtenünk a több mint 10 millió forintot erre az autóra. Ez egy 9 személyes Volkswagen kisbusz, és a cégek mielőtt ugye utalnának, vegyék fel nyugodtan velünk a kapcsolatot, és megbeszéljük ennek a papírozását, de tényleg vannak olyan fiatalkorú csapatok is, osztálytársak, gyerekek, akik jelezték, hogy ők igaz, hogy nem nagykorúak, de jönnének és nevezhetnének-e. Hát természetesen, persze, hogy nevezhetnek. Tényleg bárki, aki úgy gondolja, jöjjön el, vagy pedig online adja le a nevezését. Egyébként önkénteskedni is jöhetnek oda gyerekek, akik az 50 órás közösségi szolgálatot valamilyen módon szeretnék letudni egy-két órát belőle. Őket is szeretettel várjuk, vegyék fel velünk e-mailben, vagy pedig messengeren, vagy telefonon a kapcsolatot, és elmondjuk, hogy ezt miként lehet. És még tombola felajánlást is hálával fogadunk. Próbáljuk majd itt a héten összegezni és egyeztetni az eddigi felajánlásokat. Idén is lesz egy autó egy hétvégére, amit fődíjként fogunk kisorsolni, egy Skoda autó, úgyhogy tényleg szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó díjak lesznek.
1: Az elmúlt évek jótékonysági futásaira hogyan emlékszel vissza, hogyan sikerültek?
2: Sikeresek voltak mind, előbb vagy utóbb összegyűjtöttük azt az összeget, amit kitéztünk célunknak. Én szerintem az egyik legkeményebb gyűjtés az a gyeknek volt a tavalyi évben, mert nem egy kisgyermekkel álltunk ki, hanem egy intézménynek, és az emberek tudatában nincs meg az, hogyha nem is érintett a család, és minden is legyen senki érintett, de hogyha nem érintett abban, hogy egy kisgyerek a családjából bekerüljön a gyermek onkohematológiára vagy csontvelőtranszplantációs osztályra, akkor nem tudják, hogy az, hogy ott mi hiányzik azon az osztályon, és hogy az orvosoknak és az ott dolgozó embereknek mekkora könnyebbség az, hogyha van egy ilyen őssejt, vagy asztó szekrény, vagy pedig egy laminárbox. Mi közel 10 millió forintot gyűjtöttünk össze együtt a Csiribiri együttessel, a koncerten László Evelinnel, Bobóval, ugye, valamint ugye a tűzoltó fiúk sétáltak Szentendréről Miskolcig, ők is egy gyönyörű összeget adományoztak erre a célra. Volt jótékonysági futásunk, ugye Guzi Blanka volt tavaly a fővédnöke a futásunknak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokan oda tették magukat a tavalyi gyűjtéshez, és ugye össze is jött egy eszközt, már átadtunk, a másodiknak az átadása pedig folyamatban van.
1: És akkor mondjuk el, hogy hol érdeklődhetnek, ha valaki szeretne információt, akár a futásról, akár az alapítvány tevékenységéről.
2: Invitálom őket a weboldalunk megtekintésére www.supersum.hu. A social media felületeinket is nyugodtan tekintsék meg. Supersum közhasznú alapítvány oldalt keressék, messengeren, e-mailben és telefonon is felvehetik velünk a kapcsolatot.
1: Miskolc város napja alkalmából a Supersum Alapítvány a civilek támogatásáért díjat vehette át a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett díszközgyűlésen. Az alapítvány idén is jótékonysági futást szervez május 16-ára. Az idei futás célja az alapítvány működéséhez szükséges kispusz beszerzése, amely lehetővé teszi, hogy még több rászoruló családhoz és gyermekhez juthasson el a segítség. Az esemény nem csak sportprogram, hanem közösségi és jótékonysági kezdeményezés is, ahol családok, baráti társaságok, önkéntesek és támogatók együtt mozdulnak meg egy közös ügyért. A rendezvény helyszíne idén a Népkert, a Generáli Aréna előtti terület. A futás mellett lesz tombola sorsolás, gyermekprogramok, önkéntes aktivitások, valamint több partner és támogató kitelepülése is várja az érdeklődőket. Bernaszkóni Bús Katalint, a Supersum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét, Máté evangélium a 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Áldozó csütörtökön, azaz a mennybe menetel ünnepén hajlamosak vagyunk úgy gondolni Jézusra, mint aki elköszönt és elutazott. A tanítványok is szomorúan néztek az égre, mintha elvesztettek volna valakit. De gondolj csak a GPS műholdakra. Nem látod őket, hiszen sok ezer kilométerre keringenek a fejünk felett. Úgy tűnik, mintha távol lennének, de pont az a tény, hogy felemelkedtek, teszi lehetővé, hogy az egész bolygót lefedjék. Ha itt lennének a Földön egyetlen városban, máshol nem tudnának utat mutatni. Jézus mennybe menetele is valami ilyesmi. Azzal, hogy visszatért az Atyához, kilépett a földi tér és idő korlátai közül. Nem elhagyott minket, hanem szintet lépett. Éppen azért tud most a Szentlélek által a világ bármely pontján életed minden másodpercében veled lenni, mert felment a mennybe. Nem a hiányát ünnepeljük, hanem a korlátlan, folyamatos jelenlétét. Lehet ma úgy indulsz neki a napnak, hogy egyedül érzed magad egy nehéz döntésben, egy konfliktusban, vagy egy fárasztó feladat előtt. A fizikai szemeiddel nem látod Istent, de ne a hiányra fókuszálj. Tudatosítsd magadban, ő ma is ott van melletted. Bármerre is jársz, a munkahelyeden, a dugóban ülve, vagy otthon a konyhában. A hálózata lefedt téged. Csak kapcsolódj rá egy rövid imával, és kérde vezetését erre a napra is. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Közölte, a kormányülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. A kormányfő szerint az új kabinet is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére. Magyar Péter megjegyezte, a szomszédos országok átlagárához képest a magyar védett üzemanyagár valamivel alacsonyabban áll, és terveik szerint alacsonyabban is fog állni. A külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter Ópusztaszeren. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Közölte, a háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan dróntámadás, mely elérte Kárpátalját. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint 4 éve kezdett háborút, mondta Magyar Péter. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról, a leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Facebook oldalán közölte, minél hamarabb fegyverszünetre és békére van szükség. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Új elnökséget és Vég Andor, az alakarosi fürdő ZRT vezérigazgatója személyében új elnököt választott a Magyar Fürdőszövetség tavaszi tisztóító közgyűlésén, közölte a szervezet. A tájékoztatás szerint alelnök lett Holléri Tibor, a Debreceni Aquaticum Kft. Fürdőszolgáltatási igazgatója. A szövetség tagjai az idei év kihívásai között említették a megfelelést a fürdőüzemeltetésben meghatározó változásokat hozó rendeleteknek, a természetes gyógytényezőkről, valamint a közhasználatú fürdők létesítéséről, illetve üzemeltetéséről. Barlangtúrát indít az Agteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Jósvafőn található Kossuth barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A barlangot erőteljes eróziós formakincsek jellemzik, szálkőoszlopok, tarajok mellett vezet az út, miközben helyenként a patak dübörgése, morajlása hallatszik, olvasható a Nemzeti Park honlapján. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet, az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. A barlangban a csoport tagjai saját lámpákkal biztosítják a világítást, valamint sisak használata is kötelező.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma van mennybe menetel ünnepe. Vendégünk Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanára, a Károli Pedagógiai Karának dékánja, akivel beszélgetünk az ünnep teológiai jelentőségéről.
2: Nem elég egyébként, azt egyszerűen fogalmazva, a testetöltéstől a keresztig sírig föltámadásig jutni, hiszen rendkívül fontos teológiai üzenete van annak, hogy Krisztus mennybe ment. Az apostoli hitvallást, amikor imádkozzuk, Atya jobbján ül, még korábban, ugye múlt időben mondjuk el, hogy fogantatott, született, stb. Szenvedett, ott ül az Atya jobbján, és vár egyfajta jövőképet, várakozást nyit, hogy mivel oda tért vissza, honnan jött, onnan ő vissza is fog jönni.
1: Illetve arról, hogy milyen hagyományok kötődnek jellemzően katolikus közösségekben az ünnephez.
2: Ilyen csörlővel a templom padlásáról felhúzzák a Krisztus szobrot, mint egy eljátszva, bemutatva, dramatizáltan szemléltetve, hogy Krisztus mennybe ment.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy milyen református énekkincsünk van, ami mennybe menetel napjához kapcsolódik. Szó lesz például az 535. dicséretről.
2: Nem elég egyébként, azt egyszerűen fogalmazva, a testetöltéstől a keresztig sírig föltámadásig jutni, hiszen rendkívül fontos teológiai üzenete van annak, hogy Krisztus mennybe ment. Az apostoli hitvallást, amikor imádkozzuk, Atya jobbján ül, még korábban, ugye múlt időben mondjuk el, hogy fogantatott, született, stb. Szenvedett, ott ül az Atya jobbján, és vár egyfajta jövőképet, várakozást nyit, hogy mivel oda tért vissza, honnan jött, onnan ő vissza is fog jönni.
1: Mai vendégünk tehát Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Tanára, a Károli Pedagógiai Karának dékánja. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hogy hívja ezt a mai ünnepnapot? Áldozó csütörtöknek? Mennybe menetel ünnepének? Az első sem helytelen, de a második pontosabb mai vendégünk szerint. De miért maradt fent a reformáció után több mint 500 évvel is az áldozó csütörtök kifejezés protestáns körökben? Erről is beszélgetünk Papp Ferenccel, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanárával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. De az ünnep elnevezésén túl foglalkozunk azzal is, hogy mi a teológiai jelentőség ennek az ünnepnek. Sorba vesszük, hogy vannak-e külsőségekben megnyilvánuló szokások a mennybe menetel ünnepéhez, és azt is körüljárjuk majd, hogy vajon lehetne munkaszüneti, úgymond pirosbetűs nap a pünkösd előtti csütörtök. Papp Ferenc református lelkésszel, teológiai tanárral beszélgetünk.
2: Nem ez a legfontosabb kérdés, de meghatározza az egész beszélgetést, hogy hogyan hivatkozunk erre a napra, úgyhogy én ezért szeretném, ha névvel kezdenénk. Mi az, amit ma ünnepelünk? Mennybe menetel napját, áldozó csütörtököt, ön szerint van-e jelentősége, hogy hogy hívjuk, és mi a kettő közötti feszültség?
3: Mennybe menetel ünnepe van, tehát Jézus Krisztus mennybe menetelének a napja és ünnepe. A mennybe menetel tulajdonképpen egy exakt teológiai fogalom. A Krisztus életének és Krisztus testi lételének, halálának, föltámadásának, mennybe menetelének logikájából következve az egyház év rendjében a húsvét utáni 40. napon ünnepli az egyház, a kereszténység Krisztus mennybe menetelét. Az áldozó csütörtököt igazából egy nagyon speciális, ha szabad így mondani, népies eredetű ünnepnévnek tartjuk, amelynek nagyon mély liturgia történeti gyökerei vannak.
2: És ez megosztható, hogy milyennek a liturgika történeti gyökere?
3: Igen, a középkori egyházban olyan kötelezvényt adtak, zsinatok erősítették meg, és különösen a negyedik lateráni zsinat 1215-ben, amelyhez kötjük, hogy a római katolikus tanítás szerint az Úr szent teste és vére teljes valójában jelen van az úrvacsorai színekben és színek alatt, ugye ezt hívjuk transzubstanciációnak szakkifejezéssel. Ekkor kötelezték a híveket, a keresztény embereket, hogy évente legalább egyszer kell gyónáshoz, tehát bűnvalláshoz járulni, bűnvallást tenni, és a szent áldozásban részt venni, ahogyan ez a terminológia, a szakkifejezés szól a katolikus egyházban, azaz úrvacsorát venni. És ennek a húsvéti időnek, tehát amikor a híveknek rendelkezésükre állt a húsvéti szent gyónás és áldozás, ezt a mai napig így nevezik, ennek az utolsó napja volt Krisztus mennybe menetelének az ünnepe, és ezért ragadt rajta a magyar nyelvben az áldozó csütörtök kifejezés ezen a napon. És nagyon érdekes, hogy reformáció után is vitték tovább, később küzdöttek ezzel a névvel, különféle magyarázatok láttak napvilágot, nem is biztos, hogy értették, elhalványult az elsődleges jelentés, és annyit tudnunk kell, hogy a konfirmáció a 19.-20. század fordulóján nagyon sok esetben áldozott csütörtökön volt, ami részben ugye az úrvacsorára való felhatalmazás, és részben az első úrvacsora vételnek az ünnepe és alkalma volt, és nagyon érdekes, hogy a régi, szinte 1000 éves szabály, törvénynek a kihatása hogyan él a mai napig népnyelvi használatban, tehát híveink közül is nagyon sokan használják azt, hogy áldozott csütörtök, de a korrekt, vagy a szebb, vagy a hitvallásosabb megnevezés a mennybe menetel ünnepe.
2: Hát akkor jól értem, hogy szónak a gyökere az, hogy eddig a napig kellett megtenni azt az legalább egy áldozást, és mivel hát határidő közelget, ezért lett a neve áldozó csütörtök?
3: Igen, így van, tehát, hogy ahogy szokták mondani, nálunk Magyarországon szokás, hogy lehetőség szerint mindent az utolsó határidőben intézzünk, gondoljunk csak az adóbevallási kampányra, amely éppen párhuzamosan folyik, hívják fel az emberek figyelmét, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, és valamilyen néplélekből, gyakorlatból származó elnevezés ez, hogy hát akkor, ha kell már járulnunk az úrvacsorához, a szent áldozáshoz, akkor az utolsó napon tegyük ezt meg. Egyébként ennek vannak korábbi gyökerei is, hiszen már egészen korán, több évszázaddal a lateráni zsinat előtt is voltak olyan kötelezvények, hogyha valaki keresztjén és az egyházhoz tartozik, akkor a három nagy ünnephez kapcsolódva, tehát karácsonykor, húsvétkor és pünköskor kell a szent áldozáshoz járulni, viszont a középkori emberben volt egy ilyen szent félelem, hogy nem érinti, nem járul a szentséghez, viszont az egyház kötelezte, hogy legalább évente egyszer vegye föl az úrvacsorát, azaz áldozzon, és ez a mai napig egyébként a római katolikus egyházban törvényes gyakorlat, csak annyi az idő, hogy egy kicsit kitágult ennek a fogalma, hiszen a húsvét idő egészen pünkösdig tart.
2: És van arra valamilyen forrása, hogy mondjuk mikor jelenik meg először ez a névbeli feszültség protestáns katolikus közösségek között, vagy inkább protestáns oldalon, hogy ne az áldozó csütörtök kifejezést használják, ahogy ön fogalmazott az előbb, mondjuk mert korrektebb vagy szebb a mennybe menetel napját mondani, így hívni?
3: Az ünnepneveket azért a reformáció irodalmában, a korai magyar nyelvi irodalomban is tárgyalták egyesek. Így például Gelei Katona Istvánnak a 17. századból van egy magyar grammatikácska nevezetű munkája, amelyben azt mondja, hogy hát ez az áldozó inkább nagypéntekre vonatkozna szerinte, és hát nem biztos, hogy helyes ez a név, de gondoljunk bele, hogy a húsvét elnevezés, amely egy nagyon mélyen a nyelvünkben, a kultúránkban ülő sajátos kifejezés, szintén tulajdonképpen egy gyakorlatból veszi az elnevezését, hiszen a nagybőjti, a bőjti, a húsvétra készülő időszak után lehetőség van, hogy húst vegyenek, húst egyenek, és innen marad, hogy húsvét. Ez tulajdonképpen ez pedig Krisztus feltámadásának az ünnepe. Az áldozott csütörtöknek az értelme jobban elhalványult, a húsvétot szerintem nagyon sokan értik a mai napig, a bőjti hústól való tartózkodás és a húsnak az újbóli vételének a lehetőségéből, az áldozott csütörtök pedig teljesen elhalványult, ráadásul az áldozó, mint olyan, tehát az áldozás kifejezés azért a mai napig a magyar nyelvben a római katolikus szóhasználathoz tartozik, szent áldozás, áldozunk, járuljanak rövök a szent áldozáshoz, de annyit látunk, hogy amióta írásbeliség van a 16-17. Századtól, időközönként felbukkan az, hogy ne áldozott csütörtöknek, hanem mennybe menetel ünnepének nevezzük.
2: Most úgy látom egy ilyen teljesen szubjektív érzékeléssel, hogy azért ez a kettő, ez most mind a kettő jelen van a református közösségekben. Tehát rákeresek az interneten, mind a kettőt megtalálom, hogy áldozott csütörtöki istentisztelet. Mit gondol erről? Előbb-utóbb el fog tűnni mondjuk az áldozott csütörtök kifejezés, a protestáns kifejezés, vagy a kettő együtt fog menni?
3: Ezt nem tudom megmondani, minden esetre valószínűleg hosszú ideig él, attól függ, hogy mondjuk a következő nemzedékeket hogyan tanítjuk. Én azt gondolom, hogy van egyfajta értéke is, vagy sajátossága, szépsége annak, hogy áldozott csütörtöknek nevezzük, de az áldozott csütörtök szó, hogyha nincs lefordítva, nincs hozzá magyarázat adva, akkor egy félreérthető kifejezés. Tehát szerintem az ünnepneveknek a sajátosságai, a beült, megrögzött névhasználat egy dolog, amihez jó magyarázatot kell tenni, tehát az áldozott csütörtök ugyanúgy használható, miközben természetesen teológiailag korrektebb, szebb, rögtön jobban, érthetőbben utal ennek a szép ünnepnapnak, ennek a hétköznapi ünnepnapnak a jellegére, hiszen a református egyházban a napján, a húsvét utáni 40. napon ünnepeljük, míg a II. Vatikáni zsinat után a római katolikus egyházban az egyes részegyházak, nemzeti egyházak fölhatalmazást kaptak arra, hogy ezt a napot áttehetik a következő vasárnapra, hogyha nem minősül az adott ország törvényei szerint ünnepnapnak. Vannak olyan országok vagy régiók, ahol az áldozott csütörtök mennybe menetel ünnepe állami ünnep, munkaszüneti nap, tehát át lehet tenni vasárnapra, és a magyar

0: említeni a kedvenc színének. Tehát 10-ből 9 ember biztos, hogy a kéket fogja mondani. És utána a második legkedveltebb szín az a zöld lesz. Belső építészek ezért előszeretettel szeretik használni. Ugye a zöld szó, angolul a green, az egy környezettudatosságot is kifejez. Ugye egy fenntarthatóságot. Ezért nagyon sok környezetvédelmi vállalkozásnak a zöld a színe, vagy benne van a logójába, pont emiatt a fenntarthatóság miatt. Térjünk át a kékre, talán ezt várta a legtöbb kedves hallgató. Ugye az égnek a kékje, az óceánnak, a víznek a kékje. Ez egy legkedveltebb szín. Rendkívül sok árnyalata van, ugye a világos kéktől egészen a király kékig, a sötét kékig, tehát nagyon jól lehet ezekkel a színekkel játszani. Békét, nyugalmat, áraszt. Tehát nagyon érdekes, mert nyugtató kémiai anyagok kezdenek el termelődni az agyban ennek a színnek a hatására. És növeli a munkának a hatékonyságát. Tehát irodákban azért szokott kék szalagfüggöny lenni, vagy kék szék például, mert növeli a hatékonyságunkat. Abszolút megbízhatóságot, elkötelezettséget ösztönöz, úgyhogy én bátran szeretném a kedves hallgatókat biztatni, hogy állásinterjúra érdemes egy kék színt választani, vagy bármilyen média szereplésnél érdemes kék színt választani, mert önmagában beszédesek ezek a színek. Nagyon sok internetes vállalkozás is a kék színt választja, illetve a bankok is a kék és a zöld színt választják, a bizalom jele. Ugye az internetes vállalkozások mögött a social media felületeken nem tudjuk, hogy kik állnak ezek mögött, a cégek mögött, és ezzel szeretnék ezt a fogyasztói kockázatérzést csökkenteni például. A bankoknál ez a kék és zöld választás, ez azt jelenti, hogy nyugodtan aludhatunk a pénzügyeink felől, mert ott vannak szakértők, és akkor ott segítenek nekünk. Ezt fejezik ki. És ahogy elmondtam, hogy a piros színnel étvágyat növelnek, a kék szín az, ami csökkenteni képes az étvágyat. Tehát egy kék környezetben mi kevesebbet fogunk enni, mert már ugye egy nyugodt környezet, nyugodtabbak vagyunk, tehát nem lesz például ez a stresszevés, nem lesz olyan étkezés, hogy hát most van egy 10 percem két tárgyalás megbeszélés között, és akkor 10 perc alatt kell nagyon gyorsan megenni egy ebédet, tehát a kéknek nagyon, nagyon jó hatása van az egészségünkre. Úgyhogy nem csak a megbízhatóság színe, hanem az egészség színe is egy picit. Ugye gyógyszeripari cégek is a kéket és a zöldet nagyon sok alkalmazza, szintén emiatt a megbízhatóság miatt. És azt mondják, hogy az egyetlen állat, aki látja a kéket, az a bagoly. Úgyhogy ezt is kutatják. Sajnos a szúnyogok is látják, és vonzódnak a kékhez, úgyhogy nagyon sok mindenre múlik, hogy ki az, akit szeretnek a szúnyogok, hát sajnos a színen is múlik. Úgyhogy ha a kerti partira megyünk, akkor nem biztos, hogy...
1: Nyári időszakban érdemes figyelembe venni talán.
0: Kék a jó választás, igen. Lila? Lila ez egy mesterséges szín volt, ez egy nagyon drága szín volt, tehát a királyságnak, a püspökségnek, papságnak volt a színe, ugye, mert ezt elő kellett állítani. Nagyon kevés lila dolgot tudunk megnevezni, ami természetes, talán az ibolya, talán egy szilva, amit meg tudnánk említeni, bár az is már egy picit más árnyalat. És ezért a lilának van egy ilyen presztízs értéke. Tehát ahol megjelenik a lila a termékeknél, csokoládénál is észreveszünk egy ilyet, illetve például a női ránctalanító krémeknél, ez egy presztízs érték. Tehát ezek biztos, hogy drágább termékek lesznek, mert a lila ezt a presztízs rejti magában, hogy ez egy drága szín kikeverni. És ez már évszázadok óta így van. Nyugtatja az idegrendszert. Tehát a lilát is kiegészítőkbe érdemes használni, mert nyugtatja az idegrendszert. Az is érdekes, amikor megszoktam kérdezni a diákjaimat, hogy kinek a kedvenc színe a lila. Minden tankörben egy-egy ember szokta felnyújtani a kezét, és pár év együtt dolgozás után mindig kiderül, hogy egy rendkívül kreatív emberről van szó. Tehát nekem a kreativitás is kapcsolódik a lilához, a kreativitás színe is. És egy kicsit nőies színnek is mondhatnánk, ugye a látsága miatt egy kicsit romantikus szín. A kéknek és a pirosnak a keveréke, ezért a kék és a piros frekvenciáját, energiáját is hordozza magában. Tehát azoknál a színeknél, amiket már kikeverünk, ugye az elsődleges meg a másodlagos színeknél, itt azért mindig hozzá kell tenni az eredeti színnek a jelentését is, mert óhatatlanul hordozzák magukban azokat az információkat. Rózsaszín, biztos nagyon sok hallgató szereti a rózsaszínt. A rózsaszín az egy látság, egy nőies szín. A piros frekvenciája van benne, és ezt a pirosat lágyítjuk egy fehér színnel. Ugye így jön ki, tompítja a pirosnak a dominanciáját, de benne van az a frekvencia, és ezért egy nagyon közkedvelt szín. Magabiztosságra ösztönöz. A halvány rózsaszín az pedig nyugtat. Tehát itt abszolút nem mindegy, hogy milyen árnyalata a rózsaszínnek, tehát ennek nyugtató hatása is van ugyanannak a színnek, és egy erősebb, intenzív rózsaszínnek

0: ott azért egy tettekre ösztönzés, egy magabiztosság is benne van. Süteményeket szerettem volna még megemlíteni, hogy láthatjuk a fánkos doboznál, süteményeknél, hogy rózsaszín esetleg a szalvéta, a rózsaszín a csomagolás. Ennek az az oka, hogy a cukortartalmat cukrosabbnak érezzük, tehát édesebbnek érezzük azt az édességet, ha egy ilyen rózsaszín dobozba van beletéve.
1: Ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, hogy ugye azért a legtöbb így tudat alatt kúszik bele az embernek a érzéseibe is, akkor az érzésvilágát is alakítva.
0: Igen, ezt fogyasztói magatartásból tanítom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a jéghegynek, ugye azt tanultuk fizika órán, hogy a 10%-a látszik. 10%-a van kint az óceánból, tengervízből. Hát ilyen a fogyasztói magatartás is. Tehát a 10%-a megismerhető, és a 90% az teljesen tudatalatti rész. Tehát, hogy melyik szín, hogy hat ránk, melyik márka, hogy hat ránk, miért pont azt választjuk, ezek teljesen kiismerhetetlenek, és talán kicsit ide tudnám behozni a digitális marketinget, hogy ez az oka annak, hogy erre most nagyobb az igény, mert ugye az algoritmusok kiismernek bennünket. Tehát egy big data elemzés, egy mesterséges intelligencia segítségével előre megjósolja, hogy mit fogunk választani, még mi magunk sem tudjuk. És a digitális marketingben tehát az algoritmusok segítségével azok a termékek jönnek fel elénk, mert ők tudják, hogy mi azokat a termékeket fogjuk megvenni. És pont emiatt van emiatt a 10%-90% miatt.
1: Ez is egy nagyon érdekes terület, és még a színskálának sem értünk a végéig, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referenssel beszélgetünk, és ugye itt a színek mentén haladva történik most ez a beszélgetés, és meg is kérnélek, hogy folytasd ezt a sort.
2: A rózsaszínnél tartottunk, és a rózsaszínnél még a pink taxet, vagyis a rózsaszín adót meg kell említeni. Nagyon érdekes, hogy amelyik termék színesebb, azon rajta van ez a rózsaszín adó, tehát amit a nőknek szánnak, azok drágábbak ezek a termékek. Nézzük meg nyugodtan a háztartási eszközeinket, hogy már nem csak feketét lehet kapni, nem csak fehéret, nem csak inoxot lehet kapni, hanem megjelentek a konyhai kiegészítőknél a különböző színek. És ezek mindig felárasak lesznek ezek a termékek, mert tudják, hogy a nők hamarabb észreveszik ezeket a színeket, és előszeretettel választanak színesebb termékeket. Térjünk át picit a barnára. A barna az egy abszolút semleges szín, nagyon jól lehet más színekkel kombinálni, és nagyon sok olyan vállalkozás, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, földdel kapcsolatos tevékenységet végez, választja ezt a színt. Ugye azért a csokoládénál, kávénál is, tehát ezeknél a termékeknél is megtalálható ez a szín. Fehér. A fehéret is nagyon sokan szeretik. Ugye egy nagyon semleges szín, a békének a színe. A legtöbb árnyalata a fehérnek van, és a legtöbb pólót fehér színből adják el a világon. Tehát ez egy rendkívül közkedvelt szín. Nagyon sok színnel lehet kombinálni. Ugye a tisztaság jelképe is. Orvosok is ugye fehért köpenyt hordanak, ez is a tisztaságnak a jelképe, illetve szintén könnyű ezeket tisztítani. De a mennyasszonyi ruhák is például itt is a tisztaságot jelképezik. Mindig egy új kezdetet szimbolizálja. Nagyon érdekes, hogy tágítja a teret. Tehát a lakberendezők azért szeretnek világos fehér színekkel kombinálni, mert megnövelhető a tér. Ugyanaz a tér egy sötét színben sokkal kisebbnek tűnik. És például végeztek ilyen kísérletet is, hogyha van egy ugyanakkora, ugyanolyan súlyú fehér dobozunk, és ugyanez meg van feketében, akkor a fekete dobozt nehezebbnek érezzük. Tehát a szín ad egy nehézséget. Fekete, a fekete színt is érdemes megemlíteni, ugye ez pedig nagyon sokan az eleganciához kötik. Ez így is van. Ugye az ünneplő ruháink, a legelső ünneplő ruháink, ezek fehér-fekete színben voltak. Ahogy említettem, komor szín. És kezdi egy kicsit a sötét kék lecserélni, felváltani, ugye a női kosztümöknél, férfi öltönyöknél. A túl sok fekete az nyomasztó lehet. Tehát nem véletlen, hogy egy keresztény kultúrában a fekete az a gyásznak is a jelképe. Ez más kultúrában teljesen más szín is lehet. A fekete az mindig a hiányt reprezentálja, az ürességet reprezentálja. Például a zenekarok azért vannak feketében, mert nem szeretnék a zenéről elvonni a figyelmet. Itt is tudunk azért kivételt mondani, ott pedig pont a jó kedve derítés a cél. Tehát ennek is van azért ellentétje. Szürke? A szürke az szintén egy semleges szín, webdesignban is nagyon szeretjük használni, ugye az ezüst árnyalattal kombinálni, és észrevehetjük, hogy a ruházatban is megjelent a szürke, tehát a szürke öltönyök is világkorukat élik. Nagyon jól lehet más színekkel kombinálni. Tekintélyt parancsoló ez a szín. Háttérként használható, és egy hivatalosságot is kölcsönöz. Tehát egy eleganciát is kifejezhetünk a szürkével.
1: A színekről az imintiekben ugye egyen-egyenként is, vagy picit már néhány színt kombinálva is szóltál, hogyha még a színek kombinációját esetleg behozzuk itt a beszélgetésbe még, illetve a mintákat is. Vagy beszélhetünk így a mintákról is, ugye csíkos, pöttyös, kockás,
3: persze,
1: még ezekről esetleg szólnál, hogy ezért így összhatásilag kombináltan milyen hatásai vannak a színeknek.
2: Ha az öltözködésben gondolunk a színekre...
1: Igen, érdemes, több területről szóltunk, igen, akkor kezdjük itt az öltözködésről.
2: Érdemes Johannes Itten és a Bauhaus stílust megemlíteni. Ő festő volt, és festőiskolája volt, és azt tapasztalta, hogy amikor olyan színekkel foglalkozhattak a diákjai, amit ők választottak, előszeretettel a saját ruházatuk színeit választották. És innen ered ez a nagyon divatos évszakelmélet, amit most hallhatunk. Hát közgazdaságtanban használjuk ezt a Pareto 80-20-as szabályt, ez az öltözködésünkre is kiterjed, hogy sajnálatos módon csak a ruházatunk 20%-át hordjuk. és 80% az ott van a szekrényben, ez a 20% az a kedvenc farmer, a kedvenc póló, sorolhatnánk ezeket, és mostanában kezdik ezeket boncolgatni, hogy ennek az az oka, hogy nem feltétlenül azok a színek állnak jól, és a kedvenc színeinket hordjuk. Évszakelmélet 4 évszak van, az egyes évszakokon belül is vannak különböző típusok, és akik ezzel foglalkoznak, egy színskálát tudnak nekünk ajánlani, hogy melyek azok a színek, amik nekünk jól állnak, és ezekből a színekből érdemes választanunk, és akkor valószínűleg nem csak a 20%-át fogjuk hordani a ruházatunknak. Ugye itt akkor bejöttek az egyes mintázatok is. Ugye ez mindig a divat, mindig a trend utalja. Igazándiból ugye azért a csíkosnak, pöttyösnek is van egy-egy jelentése. A feketénél érdemes lett volna megemlítenem, hogy azért szeretik a hölgyek, mert hogy karcsúsít a fekete. De azt azért muszáj megemlítenem, hogy egy bizonyos kor után idősít is az a fekete. Úgyhogy nem biztos, hogy amit az egyik oldalon megnyerünk, azt a másik oldalon szerintem elveszítjük tulajdonképpen.
1: És igazából talán, hogy hosszanti, vagy keresztbecsíkos.
2: Igen, tehát a hosszanti csíkos, én úgy tudom, hogy slankit, a keresztbecsíkos, az pedig pont szintén ellenkező hatást vált ki. A nagyon divatosak mostanában a virágos minták, ugye, hogy itt a tavasz, tehát amikor a virágos mintákat választják az emberek. Ezzel mind szintén a kedvünket tudjuk kifejezni.
1: Tavaszi-nyári időszakban azért talán többet is hordunk színeset, vagy akár mintásat is.
2: Színeset, mintásat is, és világosabbat is. Tehát a nyári melegben előszeretettel előkerülnek a fehérek, a pasztelszínek, ugye a téli kiegészítők azok talán inkább sötétebb árnyalatúak, és kevésbé színesek. Tehát még egy ilyen is észrevehető az öltözködésben.
1: És még egy piros.
2: Pirosnál azt is érdemes említeni, ugye hogy tipikusan azt mondják, hogy egy női gardróbban legyen egy piros ruha és egy fekete ruha. A piros, ahogy említettem, egy nagyon domináns szín. Tehát ott van a szekrényemben, de nagyon ritkán akad a kezembe, és tényleg a 80%-ba tartozik, amit nem veszek fel, nekem már egy túl domináns szín. 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem azt a színt, változik ez is a korral együtt, hogy milyen színeket szeretünk, hogy mi az, ami esetleg kevésbé feltűnő, abszolút változik.
1: És ahogy az imént is említetted, az egy dolog, hogy mit szeret az ember, de nem biztos, hogy az áll neki jól, ugye? Hogyha még ezen a vonalon folytathatjuk itt, hogy mik azok, amelyek meghatározhatják, vagy esetleg, hogy mi az a külső adottságok tekintetében, hogy előnyösebb, ugye egyen-egyenként.
2: Ugye így érdemes rákeresni, hogy évszakelmélet és öltözködés, tehát meghatározza a szemszínünk, a hajszínünk, a bőrünknek a tónusa, meghatározza a mi belsőnk, tehát a mi habitusunk, a mi viselkedésünk, hogy mi milyen évszaktípusba tartozunk, és hogy azon belül mi áll jól nekünk.
1: Hogyha néhány konkrét példát esetleg megemlítenél.
2: Magyarországon a legtöbb ember a téltípusba tartozik, olyan közel 40%, itt a sötétebb haj, világosabb, sötétebb szemszín jellemző, és nekik például a hideg élénk sötét színek rendkívül jól állnak. Ezt követi alapvetően a tavasztípus. Tavasztípusnál itt már azért világosabb a hajszín, világosabb a szemszín, és nekik például a meleg élénk színek állnak jól. Nyártípus is elég meghatározó, csak nem a társadalomnak az egyötöde, nekik pedig a hideg, matt és világos színek fognak jól állni. Az ősztípusnak a meleg, matt és sötét színek fognak jól állni.
1: Ahogy a színeket mutattad be, vagy ahogy szóltál ugye az imintiekben a színekről, néhány gyakorlati példát is hallhattunk, például a gyermekszoba berendezése tekintetében, vagy ugye lakberendezési témában, de most itt az öltözködés után, hogyha áttérünk még egy néhány gondolat erejéig a lakberendezésre, akkor mik lennének még azok a legfontosabbak esetleg, amelyeket megosztanál velünk?
2: Ugye az öltözködésben és a lakberendezésben is a színharmónia fontos. És ennek megvan a saját tudománya, tehát a 3 elsődleges szín, ezek nem keverhetőek ki másból, ezek a piros, kék és a sárga. 3 másodlagos színünk van, ugye a másodlagos színeket az elsődleges színekből kombinálva tudjuk megkapni, a narancssárga, a zöld és a bíbor. És hát ennek következtében 6 harmadlagos szín lesz, amikor az elsődlegeseket és a másodlagosokat keverjük össze, tehát a sárga, narancssárga, piros narancssárga, piros bíbor, kékzöld és a sárga zöld. És hát innen jön a lakberendezés tudománya és a lakberendezők munkája, hogy hogyan érdemes ezeket a színeket kombinálni. Ugye léteznek az úgynevezett komplementer színek, talán rajzórán mindannyiunknak eszünkbe jut a színkör, ezek az egymással szemben lévő színek, ezek nagyon szépek együtt kombinálva. Aztán a komplementer kiegészítői a közvetlen mellette lévő színek. Analóg színeket is szoktak a lakberendezők alkalmazni, ez a 3 egymás mellett lévő szín, de itt nem mindegy az arány, 60%, 30%, 10%. Ezeket lehet még háromszög, négyzet és téglalap alapban is kombinálni, így a színkörön. Ezzel csak arra szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy itt a színharmóniára törekedjünk. Tehát akkor érünk el egy harmonikus lakberendezést, egy harmonikus lakást, egy harmonikus öltözködést, hogyha itt a színskálán, itt erre figyelünk, hogy milyen színt milyennel kombinálunk. És ahogy említettem, ugye a kevesebb néha több, tehát a kevesebb színt érdemes. Egy lakberendezésnél nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ugye például a lakásnak az elhelyezkedését, a fekvését, a méretét. Nyilván a trendszínek is befolyásolnak bennünket, hogy az adott években, minden évben van egy trendszín, és ez végkíséri az öltözködést, a sminket, a lakberendezést, a digitális marketingben alkalmazott színeket, ezek hatással vannak. Ugye emellett azért a világos színeket, ahogy említettem, hogy tágítanak egy teret. És itt a mintákat is ismét be tudom hozni, amit az öltözködésnél beszéltünk, hogy lakberendezők az egyes mintákkal is tudják tágítani, illetve szűkíteni azt az adott teret. És azért ne felejtsük el akkor a nyugtató színeket, tehát egy hálószobai kiegészítő, az biztos, hogy a kék és a zöld szín a nyugtató szín. Ezzel szemben egy nappali az lehet egy picit élénkebb. És ugye ez nagyon sok minden befolyásolja, az a fontos, hogy nekünk mi a szép. Tehát én arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a saját szín világukat is vigyék be, például egy lakberendezésbe vagy egy öltözködésbe, hogy nekik mi tetszik.
1: És ahogy hallhattuk, fogyasztóknak is nagyon sokat üzennek a színek, még hogyha erről részletesebben beszélhetünk, a példák sorát is akár folytatva.
2: Itt lehet, hogy akkor érdemes egy picit összefoglalni, hogy akkor melyik színt, melyik iparágban szeretik használni, és hogy hogyan hat ez a fogyasztókra. Ja, kezdjük itt most a fehérrel, ahol megállapítottuk, hogy az ártatlanságnak a színe, tisztaságnak a színe nagyon jól lehet kombinálni. Sok területen használják éppen ezért, mert bármilyen színnel jól mutat kontrasztban. Tehát itt nem lehet kifejezni egy-egy iparágat konkrétan. Sárga szín, ugye itt a lelkesedés, a boldogság, az optimizmus. Élelmiszeripar nagyon szereti használni a sárga színt. Sportban is szoktuk, közlekedésben és a turizmusban is megjelenik ez a szín, a kikapcsolódásnál is megjelenik ez a sárga szín. Narancssárga ugye a szórakozás, szabadság, optimizmus színe szintén, a citromsárgához hasonlóan, művészetben, szórakoztatóiparban és élelmiszeriparban is használják. Pirosról sokat beszélgettünk, hogy a szenvedély színe a figyelemfelkeltés, szórakoztatóipar szereti, élelmiszeripar szereti, ugye az éhségérzet, az étvágy növelés miatt, tűzvédelem, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél is láthatjuk már a pirosat. Rózsaszín szintén a gyerekeknek szánt termékek, nőknek szánt termékek, szépség és a divatiparban használják. A lila az a humanitárius szervezeteknek a színe alapvetően. Kéknél említettük a biztonságtechnikai cégeket, online vállalkozásokat, számítástechnikai cégeket és az egészségügyet is, a gyógyszereket említettük, gyógynövényeket. Zöldnél szintén megjelenik az egészségügy. Itt a zöld szín miatt a környezetvédelem, a non-profit vállalkozások, mezőgazdasági termékek, bankok és az ingatlan ügynökségek is megjelennek. Barnánál a mezőgazdasági termékeket említettem, közlekedés, élelmiszer, építőipar. Szürke az szintén a fehérre hasonlóan nagyon sok területen kombinálható, és a szürkének mostanában inkább az ezüstös árnyalatát is láthatjuk. Illetve a fekete szintén, ugye más színekkel kell kombinálni, keveset kell belőle használni, de például az IT termékeknél is a szürke, ezüst, fekete, ezek abszolút használatos színek.
1: És itt szóljunk arról is, hogy hogyan működnek a színek a digitális térben. Ugye érintőlegesen már beszéltél róla, de mik azok a hatások, amelyek ott érvényesülnek?
2: Ugye a digitális térben sokkal dominánsabban kell ezeket a színeket használni. Jóval jobban kijön a jelentésük. Ahogy egy social media felületet görgetünk, ahogy egy honlapon szétnézünk, ezek jobban befolyásolnak bennünket, és rövidebb idő van befolyásolni a fogyasztót, mert gyorsabban hozunk döntést adott helyzetben. Tehát rákattintunk a termékre, elolvassuk a paramétereit, megrendeljük a terméket. Tehát itt rövidebb ez a vásárlási szakasz, ami esetleg egy bolti vásárlás során sokkal hosszabb, mert többször bemegyünk ugyanabba a boltba megnézni azokat a termékeket, összehasonlítjuk azokat a termékeket. Azért az online digitális térben ezt gyorsabban meg tudunk tenni, egy termék összehasonlítást is. Fogyasztói értékeléseket tudunk erről olvasni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy dominánsabban kell használni a színeket, és ahogy említettem, például a narancs, sárga, piros, azok mindig feliratkozó színek. Figyelemfelkeltő színek. Tehát a figyelemfelkeltő élénk színeket a kéknek, a türkisznek, és egy élénkebb változata van a digitális térben, hogy felkeltsék a figyelmet, és vásárlásra ösztönözzenek bennünket. Tehát teljesen más módon kell, és ahogy említettem a lakberendezésnél ezt a színkört és a színharmóniát, az a honlap szép, ahol ez a színharmónia érvényesül. Tehát a webdesignerek, a digitális szakemberek ezeket tudatosan alkalmazzák, hogy nem szabad túl sok színt használni, akkor lesz egy finom, elegáns megjelenítés, ha azok a színek harmóniában vannak egymással, de használjuk azokat a színeket, amik hatnak a fogyasztókra befolyásolás szempontjából.
1: És akkor most nézzük a másik oldalt, hogyan tudunk fogyasztóként tudatosan viselkedni, ezt marketing szakemberként hogy látod?
2: Itt egy kicsit a fenntartható fogyasztást hangsúlyoznám, és hogy annyit vásároljunk, amennyire szükségünk van. Ugye a marketing tevékenységnek sajnos van egy ilyen árnyoldala, hogy hát felkelti az érdeklődést. Igényt generál. Olyan termékekre is, ami esetleg már van otthon, csak hogy újabbat vásároljunk, többet vásároljunk. Erre a kedvenc példám a farmer. Hogyha most megnézzük, hogy kinek hány farmere van otthon, és mindig az az egy-két kedvenc van rajtunk. A legjobb példa, azt hiszem, hogy a farmer nadrág. Szóval egy tudatosságot szeretnék hangsúlyozni, mert ezek a színek, ahogy említettem a jéghegyet, ez a 90%-os részre, a tudatalatti részre hatnak. Pláne a digitális térben. Gondoljunk egy digitális vásárlási folyamatra, otthon kényelmesen vásárolunk. Amikor bankkártyával vásárolunk, online vásárolunk, nem érezzük a pénznek a súlyát. Többet költünk. És ezek mind olyan hatással vannak ránk, hogy sajnos többet vásárolunk. Ezek bizonyított hatások. Szóval itt tényleg arra kell figyelnünk, hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van fogyasztóként.
1: És hogy a gyermekeket hogyan neveljük e tekintetbe, vagy milyen példát mutassunk neki, ha szólhatunk erről is?
2: Igen, a gyermekeknél ez úgy működik, hogy nagyjából egy olyan 6-7 éves korig elhiszik azt, hogy ami a reklámban látnak, amit a filmekben látnak, az igaz. És erre kell nagyon vigyázni, hogy ezt akár tudatosan otthon is mondani, hogy ez csak egy reklámfilm, ennek az a célja, hogy az emberek megvásárolják ezt a terméket. Tehát szerintem ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ugye ők egy olyan világban élnek, ők egy élő világban élnek, és elhiszik, ami történik. Tehát igazságban élnek, nekik egy teljesen más világképük van még, és hát ezt a részét is meg kell tanulni, hogy egy reklámmal, egy színvilággal, vagy például azzal, hogy a digitális marketingben mindig ugyanazok a hirdetések jönnek fel, rákattintunk, akkor egy hétig remarketingnek hívjuk, hogy ugyanazzal a termékkel találkozunk, akár másik színben is, akár egy másik vállalkozás árulja jobb áron. Tehát ezeknek pont az a célja, hogy többször találkozzunk a termékkel, és vásárlás történjen. És én azt gondolom, hogy a gyerekeket egy picit védeni kell, de tanítással lehet, edukációval lehet őket védeni, hogy megbeszéljük, hogy miért szerepel ez a termék abban a reklámfilmben, abban a filmben. Ugye, hogy ezeket a termékeket reklámozzuk, az nem feltétlen egy egészséges termék, nem feltétlen egy jó termék. Ugye ez itt nincs semmilyen összefüggés a kettő között, hogy mi szerepel a reklámban, és hogy a mi értékítéletünk szerint milyen az a termék. Úgyhogy ezt is tanítani kell. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, ahol az a cél, hogy minél többet vásároljunk, minél többet adjanak el, ugye ez az árnyoldala sajnálatos módon a szakmámnak, ez erre lehet tudatosan reagálni. Lehet tudatosan ellenállni egy picit, hogyha lehet ezt mondani, és a gyerekeket megtanítani erre. Hogy annyit vásároljunk, nagyon szép az a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ebben minden benne van. Azt tegyük meg, amire szükségünk van.
1: És hogyha itt a digitális térből a fizikai valóságba áttérünk, még itt beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor belépve egy üzletbe, ahova mondjuk először lépünk be, akkor mik azok az első szempontok, amin megakad az ember figyelme, mik a befolyásoló tényezők?
2: Egy üzlet esetében a színmarketing mellett meg kell említeni az illatmarketinget is. Tehát itt azért illatokkal is lehet ránk hagyni, egy látványpékségben például, ahol megkívánjuk azt a terméket, megvesszük, elfogyasztjuk azt a terméket. Tehát amikor belépünk egy üzletbe, kapunk egy általános üzletképet, itt rendkívüli jelentősége van a megvilágításnak. Például egy élelmiszerboltban a sajtokat erős, meleg fénnyel, sárga fénnyel világítják meg, a mi konyhapultunkon az életben nem lesz olyan színű ez a sajt. A húsnál ugyanígy történik, a húsokat egy kék fénnyel világítják tulajdonképpen meg, mert akkor jön ki a legszebb színe a húsnak, és akkor előszeretettel vásároljuk meg. Tehát a fényekkel, a színekkel, például ruházati boltot tudnék említeni. Voltam már olyan ruházati boltban, hogy nagyon erős volt a lámpa, és megkérdeztem az eladókat, hogy miért. És ők azt válaszolták, hogy egyértelműen látni kell, hogy az a nadrág az fekete, vagy sötétkék. És csak ilyen erős fényeknél jön ki a ruhának az igazi színe. A boltberendezést is érdemes megemlíteni. Tehát egy boltban vannak gyors szakaszok, és vannak lassú szakaszok, lassító szakaszok. Ugye a különböző áru termékeknek is megvan a kihelyezési rendje, hogy hova teszem a legdrágább termékeket, hova teszem a legolcsóbb termékeket. Amikor egy üzletben ilyen kóstolók vagy termékmintákat lehet megszagolni például, azok is lassító tényezők, és itt hozzá kell tennem, hogy minél több időt töltünk egy boltban, annál többet költünk is. És például a zene, ami a boltban szól, a zene üteme is mindig egy lassúbb zenét tesznek be, hogy minél több időt töltsünk ezeken a helyeken. Ez mind befolyásoló tényező. Nagyon gyorsan hozunk értékítéletet, és amikor belépünk egy üzletbe, hát tulajdonképpen egy másfél perce van arra az üzletnek, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket. Tehát ebben már maga az eladó személye, személyisége is benne van. A termékek bolti elrendezése, az arculati elemek. Ezek mind befolyásolnak bennünket, tehát akkor itt van egy színmarketing, egy illatmarketing, és a zenét is meg kell említeni, a zenének a szerepét ezekben az üzletekben. Nagyon sok minden hat ránk, és mi ezeknek nem vagyunk a tudatában, és óhatatlanul egy cselekvést vált ki. Ezek a befolyásoló tényezők, és fontos, hogy most már ezeknek az ismeretében vagyunk, és tudatosak legyünk, és tudjuk ezeket alkalmazni.
1: Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk most ebben a témában, itt az elmúlt órában tőled, de talán nem értünk a végére, így egy következő alkalommal szeretettel várlak vissza a stúdiónkba, de most ennyi fért a műsoridőnkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban, Marad című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai drón támadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tarr Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdet Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm mennybe menetel ünnepén az Isten tiszteletünkön megjelenteket, és köszöntöm a rádió hullámhosszán a Európa Rádió hallgatóit is. A gyülekezetet pedig kérem, hogy odafordulva a mellettünk, mögöttünk ülőkhöz egy mosollyal, egy kézfogással köszöntsük is egymást. Isten hozott mindenkit Isten tiszteleti alkalmunkon. Mennybe menetel ünnepünk Isten tiszteleti alkalmát egy fennálló énekkel kezdjük. 84. Zsoltárunk első verszakát énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.

Foglaljon helyet a gyülekezet, és tovább magasztaljuk Istent. 532-es számú dicséretünket énekelve, mind a három verszakával. Az 532-es számú dicséretünk első verszaka így kezdődik. Ó, győzelmes nagy királyunk, ki által nyertük váltságunk.

0: Gyertek és fohászkodjunk! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Urunk Jézus Krisztusunk, aki drága kereszt halálod által a legnagyobb szeretetet fejezted ki számunkra, és a feltámadásod dicsősége után a mennybe mentél, hogy az Atyád jobbján uralkodj és közben jár értünk, alázatos szívvel állunk meg előtted, és köszönjük meg neked, hogy az ünnepek rendjén most a hétköznapok sűrűjében ezt az ünnepet is elrendeled és jelenléteddel megszenteled. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árván a hétköznapokban sem, életünk mindennapjaiban is ígéreted szerint velünk voltál és velünk maradsz, és köszönjük, Urunk, hogy azzal a szent lélekkel, amelyet megígértél első tanítványaidnak, bennünket is megáldasz. És ezt kérjük, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is legyél velünk, légy közöttünk és légy mi bennünk. Kérünk, áld meg most a Te igédnek a hallgatását. Segíts, hogy úgy legyünk most itt a Te jelenlétedben, hogy meg tudjuk tisztítani szívünket, gondolatainkat, lecsendesítve egy kicsit lelkünket a hétköznapok zajában, és addurunk, hogy tudjuk keresni mennybe menetelednek csodálatos üzenetében is a Te akaratodat. Addurunk, hogy mennybe való felemeltetésed ne a távolság érzetet keltse bennünk, hanem sokkal inkább reménységet és bizonyosságot adjon ahhoz, hogy nekünk is ott van a helyünk, ahová Te előre mentél. Mennyei dicsőségedből hajolj le most hozzánk, és szólj szent lelked és igéd által. Így áld meg az ige hirdetőjét, hogy szavaiban a Te szavad szólaljon meg, és így áld meg, Urunk, a gyülekezetet is, hogy a hallott ige gyökeret verjen bennünk, és gyümölcsöt teremjen a mindennapokban. Így tedd szívünket készségessé annak meghallására, befogadására, a hitben való növekedésre és a szolgáló életre. Emelj minket is magadhoz, Urunk, hogy földi útunk, életünk útjait a mennyei haza fényében tudjuk járni. Légy velünk most és mindenkor. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a mennybe menetelének a történetét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 9-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet, így könnyebben látja a kivetítőn is az igét, amelyet felolvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 9-től 14-ig terjedő verseiből a következőképpen. Miután ezt mondta Jézus, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapnyi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállások volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Judás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. És még fel fogok olvasni egy igét a János evangéliumából, de előtte hadd szólítsa meg a jelenlévő kis gyermekeket is, óvodásainkat is, az intézményünk ellátottjait is. egy rövid videót is hoztam nektek, amelyben a mennybe menetel történetét most számotokra is szeretnénk előadni.
1: Eljött az ideje, hogy Jézus visszamenjen a mennybe. Egy Jeruzsálem közeli hegy tetejére vezette tanítványait. Most pedig parancsot adok nektek, kezdte. Várjatok Jeruzsálemben, amíg megkapjátok a megígért szent lelket. Majd beszéljetek mindenkinek rólam egész Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és szerte az egész világon. Tegyetek tanítvánnyá sokakat. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsatok meg nekik mindent, amit tőlem tanultatok. Én mindig veletek leszek. Miután ezt elmondta, Jézus felemelkedett az égbe. Egyre feljebb emelkedett, míg eltűnt egy felhőben. A tanítványok nézték, ahogy eltávolodik. Csak álltak ott, és bámulták az eget. Megjelent két fehérbe öltözött férfi. Jézus felment a mennybe, magyarázták. Ugyanígy fog visszajönni is. A tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak, és Jeruzsálemben maradtak.
0: És szeretném felolvasni még a János evangéliumának 16. részéből a 7. verset is, Jézusnak az úgynevezett búcsú beszédéből egy gondolatot. Jézus ezt mondja, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Jobb nektek, ha én elmegyek. Kedves testvéreim, mennybe menetel ünnepe, vagy közismertebb nevén az áldozó csütörtöknek az ünnepe, picit szürkésen húzódik meg a hétköznapjaink sorában, nem munkaszüneti nap, talán nem is kap annyira nagy jelentőséget, mint más ünnepeink, de mégis azt hiszem, hogy éppen ennek a csendjében tudunk még könnyebben hozzá közelíteni ahhoz a lényegi üzenethez, amellyel a menny felé tekinthetünk mi is. A mai ünnep tehát egy olyan különleges csendben szól hozzánk, amikor talán nekünk is illik és kell a menny felé fordítanunk a figyelmünket. Nem olyan látványos ünnep, mint például Jézus Krisztus születése, nem olyan megrendítő, mint mondjuk a nagypénteki kereszthalálnak az eseménye, és nem is olyan diadalmas, mint a húsvéti feltámadásnak az örömhíre. Mégis azt hiszem, hogy ez az a pillanat és ez az az ünnep, amikor a menny és a föld találkozásában nekünk egy újabb perspektíva nyílik a hitünk szemében, amelyben úgy is mondhatnánk, hogy az egyháznak a küldetése megszületik. Mert Jézus Krisztus búcsúzik a tanítványoktól, és azt mondja, hogy elmegyek tőletek. Sőt, úgy olvassuk, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Feltehetjük a kérdést, hogy mi a jó abban, hogy Jézus elmegy közülünk, elmegy a tanítványok közül. Hiszen általában az ilyen búcsúzkodás, az ilyen elválás az összességében egy megszegényedés. Mert anélkül, a mester nélkül maradnak a tanítványok, akik között eddig életüket tölthették, akivel a mindennapjaikat élték, akitől nagyon sokat tanultak. És most azt mondja Jézus, hogy én kivonulok közületek. Nyilván könnyen félreérthető ez az egy mondat, könnyen félreérthető ez az egyszerű tényközlés, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy rajtatok már nem lehet segíteni. Én már itt hagylak titeket, elegem van belőletek. szépen cserben hagylak titeket. Sokszor tényleg így gondoljuk, és talán így is néz ki az életünk, minthogyha Jézus végleg elment volna, kivonult volna az akkori és a mai tanítványok.

jobb nektek, ha én elmegyek. A tanítványok ugyanis a mennybe menetel napjához közeledve egyre inkább úgy látták, hogy rossz nekik, ha Jézus elmegy. Jézus viszont arra hívja fel a figyelmüket, hogy higgyék el neki, hogy ő az igazat mondja, az ő eltávozása egy olyan más jellegű közeledést fog megnyitni, egy olyan más jellegű közösséget tesz majd lehetővé, ami jobb lesz számukra. Kedves testvéreim, a mai mennybe menetel ünnepén vizsgáljuk meg mi is az életünkre nézve, hogy jobb-e nekünk, hogy ő elment. Jobb-e nekünk a mai késői tanítványoknak az, hogy Jézus felemeltetett a mennybe, visszatért az ő mennyei dicsőségébe. És hogyha igen, akkor miért? Mi az áldozó csütörtök a mennybe menetelnek az ünnepében az igazi jó, az igazi öröm? Jézus nem marad meg a szomorúságnál, és azt akarja, hogy mi se így éljük meg ezt az ünnepet. Mert ez az ünnep éppen arról szól, hogy az emberi megszegényedés, látszólagos megszegényedés és megszomorodás mögött egy mélyebb, csodálatosabb isteni terv rejlik. Mégpedig az, hogy a távozó Krisztus nem hagyja magukra a tanítványokat. Bár a szemük elől felemeltetik, átlényegül az ő mennyei dicsőségébe, és emberileg nézve ez veszteség, hiszen aki eddig velük járt, tanított, bátorított, most eltávozik közülük, de Jézus nem elbúcsúzik, hanem azt mondja, hogy előre megyek. Előre megyek azért, hogy utat mutassak, hogy helyet készítsek, hogy egy új jelenléttel legyek majd közöttetek. És ezt jó, ha megjegyezzük már most, hogy a mennybe menetel az nem egy eltávolodás, hanem egy átalakulás. A láthatóból a láthatatlanba, a helyhez kötött jelenlétből az egyetemes jelenlétbe, és azt teszi lehetővé, hogy Krisztus most már nem csak Galileában van jelen, hanem mindenütt, ahol az ő nevét segítségül hívják. Tulajdonképpen Jézus Krisztus mennybe menetele, és az pünköstkor beteljesített ígérete, hogy az ő szent lelkét küldi el, hogy velünk legyen, teszi lehetővé azt, hogy ma, ezen az Isten tiszteleten mi is az ő közösségében legyünk, az ő nevében legyünk együtt, az ő jelenlétében tudjunk tanítványi közösséget formálni. Természetesen az emberi oldalról nézve ez a szomorúság, amit éreztek a tanítványok, természetes. Természetes, hiszen az, aki eddig velük volt, már nincs velük fizikailag. De ez az elválás, ez nem egy végállomás. Mert aki szeret, az félti a másikat, kötődik hozzá, azt nehezen engedi el, de Jézus Krisztus elutasítja ezt a megkeseredést, és azt mondja, hogy a keresztény életben nem az a cél, hogy ne érezzünk fájdalmat, hanem az, hogy a fájdalmak mögött is lássuk meg Isten munkáját. Hogy ebben a búcsúzásban is, ebben az emberi elválásban is lássuk meg azt a nagyobb ajándék lehetőséget, amit Isten pont Jézus Krisztus mennybe menetelével készít el számunkra. A szomorúság mögött tehát ott a nagyobb jó, a nagyobb ajándék. És Jézus ezért mondja el a búcsú beszédében is a tanítványoknak, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert még erőteljesebben tudok majd veletek és közöttetek lenni. Azt akarja velünk is megértetni ez az ige, ez a történet is, hogy az ő távozása nem veszteség, hanem sokkal inkább nyereség. Mert hogy mondja tovább, ha ő elmegy, akkor eljön a vigasztaló, a pártfogó, a Szentlélek, aki veletek lesz. Ha ő el...

Az ő jelenléte nem lesz többé helyhez kötött, nem lesz fizikailag egy ponthoz korlátozva. Nem csak 12 ember életét tudja formálni, hanem tulajdonképpen az egész világét, jelen esetben éppen a miénket is. A mennybe menetel tehát nem arról szól, hogy Jézus eltűnik, hanem arról, hogy más módon lesz jelen, mélyebben, közelebb, sőt éppen, hogy bennünk. És hogyha ilyen szempontból innen közelítjük meg a mennybe menetelnek az úgynevezett búcsúzkodását, keserű érzését, akkor hiszem, hogy a szomorúságunk át fog és át tud alakulni örömmé. Mert Jézus azt ígéri, hogy szomorúságotok örömre fordul. Egy olyan örömre, amely nem egy felszínes jókedvet jelent, hanem azt a bizonyosságot, abból a bizonyosságból fakad, hogy Krisztus ma is ott van az Atya Isten jobbján, él és uralkodik, érettünk közben jár, és lelke által ma is velünk van és vezet bennünket. A mennybe menetel ünnepe éppen, hogy ezt hirdeti, hogy nem vagyunk egyedül. Elmegyek helyet készíteni számotokra. És ahol én vagyok, majd ott lesztek ti is. Egy olyan csodálatos ígéretet nyit ki előttünk Jézus Krisztus mennybe menetelének a ténye, amely most már nem csak, hogy a szomorúságunkat örömre fordítja, hanem még tovább fokozva azt is mondhatom, hogy ezt a bennünk felfakadó örömöt egyfajta küldetéssé is kell formálja. Hogy ez az öröm, ez a bátorító küldetés nem maradhat csak bennünk, hanem ennek a motivációjával, ennek az energiájával kell tovább lépjünk. Hogy olvastuk a mennybe menetel történetében? Az angyalok, amikor megjelennek, azt is kérdezik, hogy mit álltok itt az ég felé nézve? Menjetek! Menjetek és mondjátok másoknak is! Menjetek és hirdessétek, hogy Jézus úgy jön el majd, ahogyan felment a mennybe, de addig is elküldi az ő szent lelkét is ennek a szent léleknek az erejével. Ti magatok is váljatok evangélium hirdetőivé. És ez ma nekünk is ugyanígy szól. Mit álltok a menny felé nézve? A kereszténység nem egy passzív várakozás, hogy vajd valamikor egyszer Jézus megjelenik újra, hanem egy aktív küldetés. A kereszténység nem egy bámészkodó vallás, hanem arra hív, hogy már most kezdjük el gyakorlatban is követni Jézust. Ne a felhőkbe, ne a múltba révedjünk, hanem már most ráébredjünk arra, hogy feladatunk van itt a földön. És tudjuk jól, hogy a tanítványoknak ez az úgynevezett szomorúsága, még egy kicsi bizonytalan bátortalansága a pünkösd ünnepén válik igazán bátorsággá, amikor a félelem tanúság tétellé formálódik, a bizonytalanság pedig szolgálattá. Néhány nap múlva, amikor együtt vannak, közösen az imádságban, a szolgálatban, amikor együtt vannak, megjelenik számukra a Szentlélek. Ez a feltétele a mi szolgálatunk motivációjának is, hogy együtt legyünk, bátorítsuk egymást, és kérjük Istennek a szent lelkét a mindennapi küldetéseinkhez is. A tanítványoknak és nekünk is éppen a mennybe menetel ünnepe figyelmeztető, arra nézve, hogy nem az a dolgunk, hogy a hiányt sirassuk, hanem hogy a küldetést felvállaljuk. A mennybe menetel ünnepe a misszió kezdetének is az ünnepe lehet, hogy Isten most már reánk bízza az evangélium örömének a továbbadását. Jegyezzük tehát meg,
hogy Krisztus nem eltávolodik tőlünk, hanem éppen, hogy magához emel, nem elhagy, hanem felkészít, és nem elvesz valamit, hanem még többet ad. Ez a bátorító üzenet pedig mindannyiunkat hívjon olyan látásra, olyan aktív életre, hogy a szomorúság mögött meglássuk Istennek a nagyobb tervét, hogy ebből a szomorúságból szülessen meg az egyháznak és személyes életünknek is az öröme, ereje, küldetése. Így induljunk tovább, úgy, hogy közben már tudjuk, hogy Krisztus lélekben velünk van, megerősít, uralkodik, és a mennyben helyet készít számunkra is. Erre irányuló élettel legyünk bizonyságtevő Krisztus követők a mindennapokban. Amen. Gyertek és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert beteljesítetted a te ígéretedet. Bár elhagytál bennünket fizikailag, beteljesítve azt a küldetést, amit kaptál az atyától, és vissza lényegültél a te mennyei dicsőségedbe, drága Krisztusunk, de köszönjük azt is, hogy megéreztetted velünk, hogy jobb nekünk, ha te elmentél, mert így a te lelked által itt vagy most közöttünk a mindennapokban is. Hálát adunk neked, Urunk, most a hirdetett igéért, amely ma is élő és ható, amely által ma is még közelebb vontál magadhoz. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy mennybe meneteled nem egy eltávolodás volt, hanem olyan megdicsőülés, hogy közben megmutatod a te hatalmadat is, hogy onnan a te jobbod felől, az atya jobbja felől te uralkodsz, őrzöl és vezetsz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy naponta erősíted a mi hitünket az ige által, reménységet gyújtasz bennünk, és újra emlékeztetsz arra, hogy életünknek a célja nem a múlandó világban keresendő, hanem az örökké való mennyei cél felé tart, ahová te előre mentél. Segíts nekünk, Urunk, hogy akár a ma hallott szó megragadjon, erővel töltsön el, a te szent lelked erejével, munkált tovább a mi szívünkben, szent lelkeddel. Úr Jézus Krisztus, te, aki mennyből látod életünk minden útját, kérünk, hogy járj közben értünk, amikor gyengék vagyunk, amikor elbizonytalanodunk, amikor terheink súlya alatt roskadozunk. Hadd hozzuk eléd, Urunk, magunkat, a mindennapjainkat, hadd hozzuk eléd azokat is, akik most nem lehetnek itt, akár egyszerű elfoglaltság, egyéb elfoglaltság miatt, akár azért, mert nem is vágytak a te jelenlétedre. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj megtéréseket, add, hogy minél többen megismerjenek téged, és elfogadjanak személyes megváltójuknak. Adj, Urunk, ilyen ébredést gyülekezetünkben, városunkban, országunkban, anyaszentegyházunkban, az egész világon. Imádkozunk, Urunk, a beteg testvéreinkért, azokért, akik a testi gyengeség mindennapi terheit hordozzák, kérünk a műtét előtt vagy után lévőkért, kérünk áldott orvosi jelenléteddel, mutasd meg ott is a hatalmadat, adj az orvosoknak, az ápolóknak is erőt, bölcsességet. Segíts bennünket is, Urunk, hogy legyünk áldó segítői azoknak, akik ránk szorulnak. Kérünk, Urunk, hogy vigasztald a gyászolókat, a veszteséget átélőket, azokat, akik úgy érzik, hogy nincs tovább,
mert csak a földi perspektívában gondolkodnak és szemlélik az életüket. Éppen így a mennybe meneteled kapcsán segíts ne csak az ég felé tekinteni, hanem reád nézni mindenben, és segíts a mennyei szemszögből is látni az életünket. Erősíts meg mindannyiunkat, Urunk, hogy tanítványaitként tudjunk élni, és bátran bizonyságot tudjunk tenni rólad a világban, ahol éppen vagyunk. Kérünk, így áld meg gyülekezeteinket, családainkat, közösségeinket, és add, Urunk, hogy a mennybe menetelnek az örömhíre átformálja, megtisztítsa gondolatainkat, szándékainkat, és reménységgel töltse el mindennapjainkat. Vezess minket a te országod felé, ahol majd színről színre láthatunk téged, és ahol örökké dicsőíthetünk. Tarts meg minket kegyelmedben, és add, hogy életünk minden napja a te dicsőségedet szolgálja. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, légy, maradj velünk, és hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Néhány percre elcsendesedve kiki saját személyes kérését is vigye Isten színe elé.

Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja hittel elmondott imáinkat, és együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek megáldó, megszentelő ereje legyen, maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Záró énekünk az 531-es énekünk lesz, annak első 4, valamint a 7. és 8. verseit énekeljük majd. 531-es énekünk után pedig bejelentés nélkül a 300. dicsérettel zárjuk majd Isten tiszteletünket. Előtte tehát az 531-es énekünk első 4 és 7. 8. versszakait énekeljük. Az első versszak így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne.

0: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítettünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdetett Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos bőjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vételidőpontja. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó betegellátást a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke.
2: A regisztrációra azért van szükségünk, hogy pontosan tudjuk, hogy kik honnét milyen érdeklődéssel jönnek. Ez egy félnapos rendezvény, ugye a Miskolc Egyetem könyvtárában, ahogy említettem is, az üvegtermében döntéshozók, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok döntéshozói, olyan projektmenedzserek, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak, vagy akár csak érdeklődnek úgymond a projektmenedzsment szakma dolgai iránt, irányai, trendjei iránt, és mindenki, aki erre a témára nyitott.
1: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosaké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
3: Két évente rendezik meg a világ legnagyobb környezetvédelme, inkább a hulladékgazdálkodással foglalkozó vásárát, ez mindig Münchenben van, és hát mi mindig így az elmúlt években ezen részt vettünk kollégákkal, és hát próbálunk mindig egy kis információt meríteni. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a világ merre halad, milyen innovációk vannak, és hát ezt mindig megpróbáljuk összekötni a helyi, az ott lévő cégek a meglátogatásával, hogy megnézzük, hogy ők hogyan csinálják ezt. És hát most is így történt, hát nagyon sok mindent látunk, nagyon sok információt gyűjtünk. Mi is most egy komoly változás előtt állunk itt az újrahasználati központ tekintetében. Ugye jelenleg elkészültek az új újrahasználati központnak a tervei, egy kicsit újra gondolásra fog kerülni ez a koncepció, és hát most ebben egy kicsit mélyebbre mentünk, meglátogattunk több újrahasználati központot is. Megnéztük, hogy ott hogyan csinálják, miben másabbak, mint mi, és hát szeretnénk ebbe is egy kis újdonságot hozni, úgy, hogy ma azt gondolom, tényleg büszkén mutatom, hogy aztán az országban az egyik legjobban működő újrahasználati központ az itt van nálunk Miskolcon, és ezt szeretnénk egy kicsikét megújítani, új kereteket adni, és nagyobb teret adni, mert ma a legnagyobb gondunk talán az, hogy kinőttük már a jelenlegi kereteinket. Hát alapvetően mindig azt nézzük, hogy a mi helyi viszonyainkhoz hogyan tudunk bármit is beintegrálni, és hát nagyon sok kérdés van, ami eltérés, például elektronikai eszközök, kint mi azt láttuk, hogy ezek ugyanaz újrahasználati központon keresztül tudnak működni, tehát használt elektronikai eszközök nálunk, ez egy kicsikét bonyolult, érintésvédelmi, mindenféle egyéb dolgok miatt, de ott ezt kint működhetik, lehet, hogy megvizsgáljuk mi is.
1: Az idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést is kaptak a hivataltól, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, akkor soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, tehát május 20-áig javíthassák a bevallást. Még nem késő regisztrálni a digitális állampolgárságra vagy az ügyfélkapu pluszra, ugyanis a javítás is online a legegyszerűbb, ajánlotta a NAV.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

www.theoldmanpodcast.com. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Néhány napra rá Martin ebédnél hirtelen az apjára nézett és megkérdezte. Apa, hogy lehet az, hogy te még nem vagy pártag? Rana vonogatta a vállait, és azt felelte, amit ilyenkor szokott, hogy ő nem ért a politikához, és másokra bízza az ilyesmit. Nem úgy van az, felelte szigorúan a fiú. Ma szint kell valljon mindenki. Aki nincs a pártban, az ellensége a pártnak, és így ellensége a népnek is. Jó lenne, ha belépnél, folytatta, mert már kezdik beszélni, hogy amiért a mama német, te is a nácikkal tartasz. Tegnap még azt is mondta valaki, hogy állítólag németeket rejtegetsz a pincében. Rana Bazil elsápadt. Feleségére nézett. Luisa mama szemei megteltek könnyel, és fejcsóválva sóhajtotta. Istenem, Istenem, ez a világ, ez a világ! És Rana a boltos másnap elment fiával a pártirodába, és belépett a tagok közé. 7 évre rá Luisa meghalt. Az emberek azt mondták, a bánat ölte meg a gyermekei miatt, és ez igaz is lehetett, mert Vrana csak félt a gyermekeitől, akik egyre idegenebbül és egyre ellenségesebben jöttek haza az iskolából és a munkahelyükről, de Luisa összetörött ettől a súlytól, pedig a bolttal nem volt még akkor semmi baj. Vrana tagja volt a pártnak, hűségesen ott volt minden gyűlésen, a kommunistákra szavazott, valahányszor sor került rá, szorgalmasan bólogatott a propaganda beszédek alatt, és mindezt azért tette, mert féltette a boltot. Nem is történt a bolttal egyelőre semmi baj. Aztán Luisa meghalt. Rana Bazil meg sem tudta érteni, hogy miért és hogyan. Egy kicsit beteg volt, és egy kicsit egyre gyengébb lett, aztán meghalt. És Vrana Bazil rettenetesen egyedül maradt. És akkor érezte meg először, hogy valahol valami baj történt az élete körül. Jött-ment a boltban, és nem lelte a helyét. Martin azt tanácsolta, hogy vegyenek föl valakit a kasszába, de Vrana hallani sem akart arról, hogy egy idegen üljön be Luisa helyére. Így aztán vitte tovább az üzletet egyedül. De egyre fáradtabban, egyre kedvtelenebbül. Új rendeletek is jöttek egyre másra, már nem is lehetett kiigazodni közöttük. A bolt kezdett rosszabbul menni, hiányzott a polcokról ez és az, és Vranának, a boltosnak nem volt kedve utána járni és megszerezni a holmit. Abban az évben meg is öregedett, haja megritkult és szürke lett, nyaka előre görbült, arca megfonnyadt. Kis gyengülő szemei riadtan néztek a világba, és minduntalan rádöbbentek, hogy amit látnak, az egy megváltozott idegen világ, amelyikben már nem ismerik ki magukat többé. Lassan elmaradozott a pártgyűlésekről, ha hívták valahova, csak legyintett. Rana Bazil megöregedett. Egy évvel Luisa halála után 3 komor ember kereste föl Rana Bazilt a lakásán. Látásból ismerte őket. Tudta, hogy valamiképpen a párthoz tartoztak, és így igyekezett barátságos lenni. Rana elvtárs egy idő óta nem járt a pártgyűlésekre, mondta az egyik komoron, miután leültek az asztal mellé Rana szobájában. Mivel indokolja az elmaradását? Kedves uraim, felelte Vrana a boltos, és megpróbált barátságosan rámosolyogni a szigorú embere. Én nem értek a politikához.

Nem, amit csak kívántak tőlem. Önökre szavaztam minden választásnál, hát tehetek én egyebet. Én csak egy kis boltos vagyok, kérem, az én dolgom az, hogy vegyek és eladjak, kielégítsem a vevőimet, és közben tőkét gyűjtsek magamnak öreg napjaimra. Kapitalista beszéd, mordult fel utálattal a szigorú képű férfi, és felállt, a társai is felálltak. Önt, mint osztályidegent, töröljük a párt névsorából, mondta ki az ítéletet, és Vrana Bazi ott maradt egyedül, ilyetten a lakásán, és nem értette, hogy mi történt vele. Néhány napig még panaszolta a boltban a vevőknek, hogy ő mindig hűségesen szavazott a kommunistákra, beszédeiket is meghallgatta, újságjaikat is elolvasta, és mégis így bántak vele. Aztán néhány nap múlva be kellett zárja a boltot. Megvonták az engedélyét. Öt házzal odébb akkor nyílott meg a kommunista párt szövetkezeti boltja. Vrana Bazil felhúzódott az emeletre. Nem egyedül vele történt ez meg. Így járt a bornagy kereskedő sógor is, így járt a hentes meg a pék. Arra gondolt, hogy bérbe adja az üzlethelységet, de ebből se lett semmi, lefoglalta az állam. Körzeti élelmiszerjegy elosztót csináltak belőle, és Vrana Bazil havonta egyszer léphetett csak be a saját boltjába, amikor az utca többi lakóival együtt sorban állva fölvette az élelmiszerjegyeit. Keserűség töltötte el, nem értette a világot, mindent megtett, amit a hatalom urai kívántak, és mégis elvették tőle azt, ami az övé volt, egyedül az övé és senki másé, mert ő és Luise gyűjtötték össze esztendők nehéz és takarékos munkájával. Nem értette a fiait sem. Vidámak voltak és hencegők, tele idegen szavakkal és idegen érzésekkel, és úgy bántak vele, mint egy sútba dobott öreg lomtárgyal, mint aki haszna vehetetlen nyűk csupán, semmi egyéb. Egy évig tengetlengett a házban, amelyet ő épített, és melyben idegenek uralkodtak. Aztán egy csúnya, szeles, hideg őszi estén ott ült a kis szobában, ami még megmaradt. Nézte Luise nagyított fényképét a falon, és fátyolossá vált szemekkel azon gondolkodott, hogy tulajdonképpen nem lenne jobb meghalni. Beverni egy jó nagy szöget a falba, előkeresni egy arra való kötelet. Szél megrázta az ablakot. Szürkület árnyékai ellepték a kis hideg szobát, és akkor egyszerre csak kopogtak az ajtón. Vrana Bazil ilyetten rezzent össze, szíve összeszorult a félelemtől, és arra gondolt, vajon mit akarnak megint. Mondtam valamit, és följelentettek, elvisznek, verni fognak. Újra kopogtak. És akkor hirtelen eszébe jutott, azok nem kopognának. Elállt, még mindig dobogó szívvel az ajtó felé fordult, és bizonytalan hangon mondta, tessék! Egy feketébe öltözött idős ember lépett be az ajtón, megállt, és vizsgálódva nézett körül a homályban. Idegen ember volt. Reverend Baradlai vagyok, mondta kísérekedten is idegen kiejtéssel. Reverend Baradlai Amerikából. Vrana Bazil urat keresem. Én vagyok Vrana Bazil. Felelte meglepetten, és felkattantotta a villanyt, aztán csak állt a fal mellett, és nézte a feketébe öltözött idegen öreg urat. Az is nézte őt hosszasan vizsgálódva. Megengedi, hogy leüljek? Kérdezte váratlanul, és Vrana Bazil elvörösödve kezdett dadogni. Hogyne, természetesen, ezer bocsánat. Az öreg pap leült egy rozog a konyhaszékre, és sóhajtott. A magamfajta öregembernek jól esik már az ülés, kedves barátom. Ön nős ember, ugye? Voltam, szegény Luise. Elérzékenyedett, és nem mondta tovább. Az öreg pap bólogatott a széken. Gyerek? Öt. Öt? Az igazán nagy boldogság lehet. Uram, a sóhajtott, a pap folytatta. Látja, nekem egy sincs. Nem olyan ez, mintha elpazarolta volna az ember az életét? Azt nem lehet tudni, felelte lassan akadozva a boltos. Azt nem lehet tudni, kérem.
Tetszik tudni a gyerekekkel is úgy,

0: van, az ember fölneveli őket, kínlódik értük, aztán a végén kiderül, hogy legyintett, és nem fejezte be a mondatot, a lámpában nézett, és a szemei fátyolosak voltak. Mi derül ki? Kérdezte a pap. Van a sóhajtott. Nem érdemes erről beszélni. A pap egy darabig maga elé nézett, a szennyes padlóra is bólogatott. Aztán hirtelen felemelte a fejét. Mondja, Vrana úr, hisz maga tulajdonképpen Istenben? Vrana Bazil néhány pillanatig megdöbbenve nézett az idegenre, aztán elszörnyűködve fektette mindkét tenyerét a mellére. Én kérem, én az egész életemben jó egyháztag voltam, kérem, pontosan fizettem mindig az egyházi adómat és a járulékokat is, és persely pénzt is adtam, és amikor a templomot újra kellett fedni, az öreg pap mosolyogva vágott a szavába, én nem azt kérdeztem, hogy jó egyháztag volt-e, hanem hogy hiszi-e Istent? De kérem, képett el a boltos, és hangját lehalkította egészen suttogóra, csak a kommunisták mondják azt, hogy nincsen Isten, és a fiaim is azt mondják, de én... A fiai kommunisták? Kérdezte lassan a pap. Igen, sajnos. Egy ideig csönd volt a szobában, valahol ketyegett egy óra. Nézze, szólalt meg hirtelen a pap. Én arra gondoltam, hogy talán jó lenne, ha eljönne velem Amerikába. Isten minden emberre rábízott valamilyen feladatot, és annak idején a csónaknak azért kellett megállni a mélység fölött, Amerikába? Nézett Vrana Bazil elszörnyedve az ismeretlen öreg papra. Nem értem, mit keressek én Amerikában? Ó, az olyan emberek, mint maga sokra viszik nálunk, akik dolgozni és gyűjteni tudnak, akik a kicsi üzletből nagy üzletet csinálnak, a kis házból nagy házat építenek. Nálunk az én embert megbecsülik nagyon, és amit arról a csónakról még mondani akarok, de Vrana Bazil nem is hallotta már a szavait, csak azt hallotta, hogy Amerika? És ez rettegéssel töltötte el. Valami iszonyatos messzeség tátongott e mögött a szó mögött, valami ismeretlen nagy távolság, akárha a más világról beszélt volna a pap. Amerika, mondta elgondolkodva gépiesen, mit keressek én ott? És mit keres itt? Vrana Bazil maga elé bámult egy ideig, aztán bólintott. Ez igaz, felelte sóhajtva, ez igaz. Ami pedig azt a csónakot illeti, kezdte újra makacsul a pap, emlékszik még arra a csónakra, ami ott a mélység fölött megakadt? Hogy? A csónak? Hogyne, hogyne? Az úr nem hagyta akkor meghalni magát. Miért? Mert terve volt magával. És mi lehetett ez a terv? Hogy dolgozzék és gyűjtsön, és mindent, amit gyűjtött, elvegyenek a kommunisták? Biztosan nem ez volt a terve. Talán Amerika. Hogy ott újra kezdje, kicsiből nagyot csináljon, talán nagyon nagyot, mit lehet azt tudni? Maga még alig 50 éves, Vrana úr. Én azt hiszem, meg kellene próbálni Amerikát. Istenem, hebegte megdöbbenve és elakadt lélegzettel Vrana Bazil, Amerika! Az öreg pap másnap is eljött, és harmadnap is. Nem beszélt többet sem Istenről, sem arról a bizonyos csónakról, ezeket a beszédeket amúgy sem értette meg Vrana Bazil, ellenben sokat beszélt Amerikáról, az ottani életről, a szabadságról és emberekről, akik úgy mentek át semmi nélkül és csupán szorgalmukra támaszkodva ma milliós vállalatok élén állanak. Nem, Vrana Bazil nem akart milliómos vállalatok élén állani, ő csak egy kis boltot szeretett volna, más semmit. Nem értette, hogy mit akart a pap mondani azzal a feladattal, amit Isten reábízott. Ő nem érezte, hogy valamit is reábízott volna, de nem is gondolkodott ezen. Amerikán gondolkozott, és azon, hogy valóban még alig 50 éves, még talán el lehetne kezdeni mindent előről, és dolgozni, dolgozni, dolgozni, nagyon szeretett volna újra dolgozni. Így történt, hogy Vrana Bazil Egy szelestéli estén búcsú nélkül hagyta ott a testvériség utcai házat, melyet maga építetett ugyan, de mások rendelkeztek benne, és elindult Amerika felé. Mindössze egy kopott kézitáskát vitt magával, mást semmit. Vonattal utazott a határig. Ott már várt rá egy ember, úgy, ahogy az öreg pap mondta volt, és másnap éjjel ügyesen átvezette az erdőkön. Nagy kaland volt ez szegény Vrana Bazil számára, nagy és veszedelmes kaland, élete egyetlen nagy kalandja. Lihegett, és majd kiszakadt a szíve, úgy dobogott, amíg ott taposta a sarat a szurok fekete éjszakában az idegen ember mögött. De ez nem csupán a félelemtől volt, hanem azért is, mert soha életében nem gyalogolt még ennyit. A csatakos erdei utakon megtelt a cipője sárlével, s az arcáról szakadt a veríték, mikor végre kijutottak az átkozott erdőből. Az idegen megállt, és lemutatott a völgybe, ahol halványan néhány lámpa égett. Az ott már Németország, mondta. Menjen csak egyenesen lefelé, nem tévedhet el. Aztán ott hagyta Vrana Bazilt egyedül a fekete erdőszélen. Élve baktatott lefelé a sáros mezőkön a lámpák felé. Közben az eső is esni kezdett. Ócska téli kavátja átázott, és vacogni kezdett a hidegtől és a magányosság rossz érzéseitől. Végre holtfáradtan leért egy köves útra. Odébb egy kis városka utcalámpái látszottak a nyúlós sötétségben, még mindig esett. Megindult az úton a városka felé. Mikor az első házat elérte, már nem bírták tovább a lábai. Fáradtan nekidőlt a kerítésnek, és szinte sírva fakadt. Meghitt kis szobájára gondolt Prágában a puha ágyra, és szerette volna falba verni a fejét, amiért belekezdett ebbe a kalandba. A házban meggyújtottak egy lámpát. Valahol messze ötöt vert egy toronyóra. Vrana Bazil vacogva botorkált az ajtóig, és félénken kopogni kezdett. Hosszú ideig nem hallotta meg senki. Végül is lépések recsentek, egy ajtó nyikorgott. Felgyúlt az üvegajtó mögött a villany, és kulcs zörgött a zárban. Egy munkás öltözetű ember dugta ki a fejét. Mit akar? Kérdezte nem éppen barátságosan. Bocsánatot kérek, hebegte vacogó szájjal, messziről jövök, és nem ismerek itt senkit, és nem tudom, hol száríthatnám meg magamat egy kicsit, és ha leülhetnék egy fél órára. Túlról jön? Kérdezte az ember, és végignézett rajta. Tessék? Igen, tetszik tudni. Az ember intett a fejével, és hátra lépett, hogy helyet adjon az ajtóban. Jöjjön! Bent az egyszerű tiszta kis konyhában egy asszony sürgölődött a tűzhely körül, és a kávé meleg illata töltötte meg a levegőt. Jó reggelt kívánok! Köszöntötte Vrana Bazil bátortalanul az asszonyt, és kopott csomagját letette a fal mellé. Az asszony bizalmatlanul nézett végig rajta. Újra egy, mondta az ember. Vegye le a kabátját itt a tűznél, hamarabb megszárad. Német?
1: Tessék, nem, egy kis boltom volt Prágában, és egy házam. A feleségem német nő volt, szegény Louise-nak hívták.
0: Az asszony csészét tett elébe az asztalra.
1: Egy kis forró kávé jót tesz majd, mondta halkan, és sóhajtott. Bizony csúnya világot élünk mindnyájan.
0: Szó nélkül ültek szemben egymással az asztalnál. Vrana Bazil és a német munkás itták a forró kávét, és harapták hozzá a kenyeret. Az asszony az edények körül matatott. Miért kellett eljönni onnan, kérdezte hirtelen a munkás.
1: A németeket megértjük, azokat kidobták, de ha maga nem német?
0: Elvették a boltomat, felelte Vrana.
1: 23 évi munkám. Ja, mondta a német, ez a kommunizmus. Én is jártam Prágában, mint katona, de akkor még más világ volt.
0: Bizony más, sóhajtott Vrana Bazil. Maguk akarták, hogy így legyen.
1: Én? Én nem. Én csak egy kis pontocska voltam, egy egészen kis pontocska. Mit számítottam én a politikában? Semmit.
0: Az ember a fali órára nézett, aztán felállt. Hová akar most menni? Kérdezte.
1: A lelkészi hivatalnál kell jelentkezzek, azt mondják, hogy ott jöjjön, mondta az ember. Arra kell menjek én is, majd megmutatom, hol lakik a pap.
0: Nyolcig ott ácsorgott az egyházi iroda előtt egy kapuajban. Az eső közben elállt. Hideg ködöket vert a szél a házak közé, az emberek sietve mentek munkahelyükre, és föltűrt gallériaik alól rosszkedvűen nézték a világot. Az egyházi irodában egy levél várta. A levélben 200 márka volt, és egy müncheni cím, ahol jelentkeznie kellett. Estére Münchenben volt. Nagy nehezen meglelte a címet is. Beutalták egy menekült táborba, kapott egy szalmazsákot, 2 pokrócot és egy vaságyat az egyik kaszárnyateremben, ahol már 16-an laktak. Oda került közéjük 17-nek. Az élet, ami ott kezdődött, szokatlan volt eleinte és rideg. Sorbanállás, ételosztásra, parancsszavak, ismeretlen emberek, üresen telő napok, de voltak előnyei is ennek az életnek, fűtött szoba, gondtalanság, ahol minden ment magától egy megszabott rendszer szerint, és nem kellett semmin gondolkozni. De ezek az előnyök bármilyen értékesek is voltak, az idegenben nem tudták megkedveltetni Vrana Bazillal a tábori életet. Idegenül üldögélt az ágya szélén, és lapulva osont a homályos folyosókon. Az utcára alig mert kimenni, mert érezte, hogy odakint ellenséges szemek fogadják. A tábor lakóit, az idegen menekülteket gyűlölte a város. Hamarosan berendelték egy irodába, ahol előbb várakoznia kellett 3,5 órát a folyosón, aztán oda került egy kisasszony elé, aki kitöltetett vele 3 kérdőívet. Szerencsére minden iratát magával hozta, és így nem voltak különös nehézségei. Mindössze, amikor 3-szor rendelték be a hivatalba, és egy barátságtalan úr morogva megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért jött el Prágából, veszítette el kis Vrana Bazila fejét.
1: Én tulajdonképpen, dadogta, úgy gondoltam, hogy azt mondták nekem.
0: A barátságtalan úr szigorúan nézett rá. Üldözték magát a kommunisták?
1: Hogyne! Örvendezett meg Vrana Bazil a megtalált szónak. Üldöztek, kérem, elvették a boltomat. Nem volt miből éjek, kérem. Tagja volt valamilyen pártnak? Hogyne, kérem, hogyne?
0: Hebegte ilyetten is engedelmesen, mire a barátságtalan úr felhúzta a szemöldököt és rámordult.
1: Miféle pártnak? Az úgy volt, kérem, magyarázta Vrana Bazil sápadtan is remegő térdekkel, hogy egy nap oda jöttek hozzám a kommunisták, és azt mondták, hogy vagy belépek a pártba, vagy pedig...
0: Az úr ott az íróasztalnál szemmel láthatólag barátságosabb lett, még mosolygott is.
1: Rendben van, mondta, de erről másnak ne beszéljen, érti?
0: Köszönöm, elmehet. Másnap megkapta az IRO igazolványát, és Vrana Bazil hivatalosan DP lett. Ami azt jelentette, hogy erőszakkal üzték el az otthonából. Lakótársai a teremben mind évek óta menekült sorban éltek, nagyobbára lengyelek és ukránok, és kíváncsian faggatták esténként, hogy milyen az élet a vasfüggönyön túl, mivel gyötrik és sanyargatják újabban a népet. De Vrana Bazil nem sokat tudott mondani nekik.
1: Én, kérem, nem törődtem soha a politikával, hajtogatta ilyenkor, és az emberek csalódottan fordultak el tőle.
0: Aztán egy nap egy alacsony, szúrós szemű ember jött be a terembe, és Vrana Bazilt kereste. Csehül szólította meg.
1: Én is prágai vagyok, mondta. Már 2 éve élek itt a táborban. Nem ismerte véletlenül Jan Hubelkát, az építészt? Ott lakott a Skoltus Viator Allén.
0: Vrana elsápadt, és a térdei reszketni kezdtek.
1: Tessék, a doktor, Skoltus Viator Allé, nem ismertem.
0: Legjobb barátom volt, mondta az idegen. Együtt dolgoztunk. 20 évre ítélték a kommunisták.
1: Nem ismertem,
0: hajtogatta Vrana Bazil makacsul, és a fogai vacogtak közben. Aztán egyébről beszélt az idegen, de Vrana Bazil azon az éjszakán nem tudott elaludni. Lassan valami különös szorongó érzés hatalmasodott el rajta ott a táborban, mintha valahol valami hibát követett volna el az életében. Nem csak Jan Hubelkával kapcsolatban, hanem egyébként is. Az emberek, akikkel ott együtt élt, mind a kommunizmust szitták. A németeket is, de főképpen a kommunistákat. És ő maga is együtt csóválta velük a fejét, sopánkodott a rémtetteken és a gazságokon, de ugyanakkor belül valami furcsa szorongást érzett. Valahol valami nem volt rendjén. Sokat töprengett ezen, és próbálta megnyugtatni magát. Hát hiszen igaz, hogy a kommunistákra szavazott ő is, de hát ezen úgysem múlott semmi. Mi ő? Ki ő? Egy kicsike pont, más semmi. Ha nem szavazott volna rájuk, akkor is bekövetkeztek volna ugyanezek a gazságok. Nem az ő kis szavazatán múlott. A németek is mind Hitlert szidják, és nem érzik magukat felelősnek azért, amit a nácik elkövettek, pedig annak idején Hitlert ünnepelték valamennyien. Mit is tehetne egyebet a kis ember? Kérdezgette Vrana Bazil magát éjszakánként, ha nem tudott elaludni a belső nyugtalanságtól. Mit is tehet mást a kisember? Megy a többivel, amerre parancsolják, hogy ne tapossák el. Ez csak természetes, de a politikáért, amit a nagyok csinálnak, azért igazán nem lehet felelős. Nem. Vrana Bazil nem érezte felelősnek magát a kommunisták vétkeiért, hiszen ő csak azért állt be közéjük, mert muszáj volt, hogy mentsen valamit, de ami történt, azt mind mások csinálták. Nem érezte felelősnek magát, és mégis néhány hónap alatt lefogyott, és beleőszült abba is, hogy idegen ebben a városban, és az emberek, akikkel megpróbált szóba elegyedni, elkerülik, mint a bélpoklost. Volt olyan, aki ököllel fenyegette meg az utcán. Disznócse! Mit csináltatok Prágában a németekkel? Hiába dadogta ilyenkor, de kérem, én semmit sem csináltam. Én elrejtettem egy asszonyt és egy gyereket. Nem hallgattak rá. Gyűlölték, mert cseh volt. És mert velük szemben minden cseh felelős volt azért, amit a csehek a németekkel szemben elkövettek Prága utcáin és a Szudéta földön. És Vrana Bazil lassan kezdte megérteni a tábor régi lakóit, az ukránokat és lengyeleket, akik meg a németeket gyűlölték, mert az ő szemükben meg minden német felelős volt azért, amit Hitlerék elkövettek. Prágában kellett volna maradnom, gondolta Vrana Bazil. Ez az idegen világ tele van gyűlölettel, jobb lett volna meghalni Prágában. Nem merte elhagyni többet a tábort, félt az emberektől, osonva ment a folyosókon, és órák hosszat ült szó nélkül az ágya szélén, beesett arccal, előre görbült vállakkal, hajlottan és szomorúan. Vrana Bazil megöregedett. Mikor az amerikai kivándorlási irodától megkapta a behívót, már nem is tudott örvendezni neki. Fásult közönnyel járta a különböző irodákat, várakozott napokig a folyosókon és felelgetett a kérdésekre. Egyszer az öreg pap is felkereste a táborban, biztatólag mosolygott rá, és szép dolgokat mesélt Amerikáról, de mindez, mintha valahonnan nagyon távolról ért volna hozzá, alig-alig szakította át a fásultság ködét, amiben élt. Mintha mindez nem is vele történt volna már, hanem egy idegennel, akit véletlenül szintén Vrana Bazilnak neveztek, de ennek a Vrana Bazilnak semmi köze sem volt többé ahhoz a kis bolthoz ott a Gotthelf-strasse végén. Aztán egy tavaszi napon a kezébe nyomtak valamilyen irodában egy vasúti jegyet, és azt mondták neki, ezzel felszáll holnap reggel a Brémába induló gyorsra, Frankfurtban felszáll ugyanarra vonatra reverend Baradlai, és a többit majd ő igazítja el. A vonat 9 óra 20 perckor indul a főpályaudvarról. Vrana Bazil spárgával átkötött ócska kofferjével már 8 órakor ott állt a pályaudvar nyüzsgésében. Izgatottan tipeket fel és alá dadogva megkérdezett egy-egy vasutast, aztán félreállt a fal mellé és várt. Mikor betolták a vonatot, ideges kapkodással rohant feléje, mindjárt az első kocsiba beszállt, de egy vasutas rámordult, hogy ott csak a megszálló erő katonáinak szabad utazni. Bocsánatot kérek, Hebegte szegény Vrana Bazil megzavarodva és megrettenve és sietve futott tovább a kocsik mellett. Végre a negyedik kocsira felkapaszkodott. A lépcsőn megcsúszott az izgalomtól és megütötte a lábát. Aztán lihegve futott végig a folyosón, és benyitott a második fülkébe, mert ott még nem ült senki. Ócska kofferét föltette a hálóba, és mély fáradt sóhajtással leült. Kinézett az ablakon. Ideges, siető emberek mindenütt. Ellenséges, idegen emberek. Mind gyűlölnek, mert cseh vagyok, gondolta, és diderekbe behúzódott a sarokba. Egy idő múlva valaki kinyitotta az ajtót, ilyetten rezzent föl a hangra, egy nyílt tekintetű barna ember lépett be a fülkébe, körülnézett, és bőröngyét feltette a hálóba. Jó reggelt, mondta az idegen mély, barátságos hangon. Jó reggelt, felelte Vrana Bazil ilyetten és alázatosan. Az idegen leült szembe vele, és a szemét egy pillanatig ott érezte az arcán. Meleg, bizalomkeltő szemek voltak. Valamire emlékeztették ezek a szemek, valamire, ami valahol a messzi múltban volt, de nem tudott rájönni, hogy mi az. Érezte, hogy mondania kell valamit ennek a barátságos idegennek, meg kell hálálnia valamiképpen azt, hogy barátságos. Szép idő lesz ma, kezdte el zavartan, és elvörösödött. A szemben ülő bólintott. Úgy látszik, felelte és felnézett a hatalmas hangár vasbordái között az égre, mely zöldes kék volt és friss. Szerette volna folytatni a beszélgetést, de nem tudta, hogy mit mondhatna még. Az idegen elővette egy újságot és olvasni kezdett. Lassan telt az idő. Rendre még két utas jött a fülkébe, egy idős hölgy és egy fiatalember. Vrana Bazil szinte ilyetten nézte meg mind a kettőt, amikor bejöttek, és még a lábát is behúzta az ülés alá, nehogy alkalmatlan lehessen nekik valahogyan. Az idős hölgy elővett egy könyvet, és olvasni kezdett. A fiatalember hanyagul eldőlt az ülésen, egy ideig maga elé bámult, azután elővett egy cigarettát a zsebéből, és rágyújtott. A hölgy bosszúsan nézett föl a könyvéből. Ez nem dohányzó, mondta szigorúan a szemüvege mögül. A fiatalember elhúzta a száját. Úgy? Lassan fölállt, és kiment a folyosóra. Miért jön az ilyen éppen a nem dohányzóba, morgott a hölgy, és újra kezébe vette a könyvet. Van külön dohányzókocsi is, láttam, jegyezte meg Vrana Bazil félénken, csupa udvariasságból, de nem figyelt rá senki. Aztán a vonat lassan elindult, és egyre fokozódó sebességgel kisiklott a pályaudvarról. Vrana Bazil merev szemekkel kinézett az ablakon, látta az elmaradó épületeket, embereket, akik izgatottan siettek valahova, és aztán örökre eltűntek a múltban, és arra gondolt, hogy soha többet nem fogja látni Prágát. Először döbbent rá erre a gondolatra, és ez különös volt és félelmetes. Soha nem fogja látni többé a Gotthelfstrasse-t, Pék kirakatát, a hentes kutyáját az ajtó előtt, a gépjavító műhely udvarán heverő ócskavasat, a házat, a boltot, és egyszerre csak a teke egylet szombat esti sörözéseire gondolt, és arra az időre, amikor még mint alelnök ült a hosszú asztalnál komolyan és tekintélyesen, ahogy egy tiszteletre méltó polgárhoz illik, akinek saját háza és jól menő üzlete van, és hogy mindez soha többé, soha többé. Azon vette észre magát, hogy nehéz, sós könycseppek csorognak végig az arcán. Gyorsan arcához emelte eres sovány kezét, hogy letörölje ezeket az oktalan csöppeket. A vonat már a külváros kertjei között nyargalt, egy kis domb tetején gyermekek kiabáltak, és a kertekben néhány ingújra vetközött ember kapált. Valami különös érzés arra késztette, hogy fölnézzen. Szeme egy pillanatra összetalálkozott az újság fölött a szemközt ülő úr komoly figyelő tekintetével. Valami belement a szemembe, hebegte szégyenkezve, és öklével zavartan dörzsölni kezdte könnyező szemeit. Egy szikra a mozdonyból bizonyosan. Az úr ott szemben letette az újságot, és részvéttel nézett rá. Előfordul, felelte halk meleg mély hangon. Az élet tele van korommal manapság. Nem ide való, ugye? Rana Bazil megrázta a fejét. Prágából jöttem, mert Prága a legszebb város a világon. Szeméből újra ömleni kezdtek a könnyek. Nem tudott tenni ellenük semmit. Élesen az ablak felé fordult, hogy legalább ne lássa senki az arcát. Prága, örökte valahol mélyen a belsejében egy zokogó hang. Ó, Prága, nem látlak soha többet. Az idegen, ott a szemben lévő ülésen, lassan bólogatott néhányszor a fejével, aztán sóhajtva mondta alig hallhatóan. A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk. Aztán csak ültek szemben egymással, és néztek ki az ablakon a tovafutó idegen világra.
2: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tarr Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Nagyjából egy évvel ezelőtt alakult meg Friedrich Merz kormánya, a miénk még csak néhány napos, tehát arról még nem tudunk elemzést csinálni. Mennyire vagyunk mi a németekkel összekötve? Csak néhány adatot mondanék az elején. Ez egy 358 ezer négyzetkilométeres ország, 83 millió ember, az Európai Unió GDP-jének 24%-át adja, mi meg egyet. Tehát össze vagyunk velük kötve, és német terméket mindenki ismer Magyarországon is.
2: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Reflektálnék a kérdésre, teljes mértékben össze vagyunk mi kötve Németországgal. Ez nem csak a történelmünk során tapasztalható és figyelhető meg, és a különböző viszonrendszerek egymásra utaltságában figyelhető meg, akár társadalmi, szociális kapcsolatok, civilvárosi kapcsolatok, akár a német népcsoport kapcsolatai.
1: Meg a jogi gondolkodásunk is.
2: A jogi gondolkodásunk is innen ered, a nyelvi befolyás nyilvánvaló, és azért mégis elmondhatjuk, hogy évszázadokon keresztül valamilyen módon mégis közvetve ki voltunk téve a német civilizációs nyelvi, vagy akár kulturális hatásnak, és a mai napig is ez érvényes. És érvényes ez, kivált kép a gazdasági kapcsolatokra is, említette a számokat. A magyar-német gazdasági kapcsolat nagyon lényeges, és nekünk Németország a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. És jelentős a német vállalatok szerepvállalása Magyarországon, több százezer magyar munkavállalónak adnak kenyeret, és nekünk az az elementáris érdekünk, hogy Németországnak jó menjen a sorsa, jó menjenek a dolgok, jó menjen a magyar-német kapcsolat, és e tekintetben ez egy egymásra utaltság. Talán a németek kevésbé vannak ránk utalva, mint mi a németekre, és mi mindig abban vagyunk érdekeltek, és azért kell szurkolni, meg drukkolni, hogy ezek a stabil kapcsolatok a jövőben is stabilak maradjanak, sőt, talán még jobbak is lehetnének.
1: Kormányzat függő, hogy Németországnak hogy megy, vagy hát az mégiscsak egy versenypiaci gazdaság, vagy a világpiacnak köszönhető, hogy éppen hogy megy Németország.
2: Természetesen a gazdasági szereplők autonóm szereplők, és a gazdasági szempontok azok más szempontok, mint politikai szempontok. Akkor vetül némi árnyék erre a képletre, ha politika esetleg politikai alapokon, vagy ideológiai alapokon próbál a gazdasági szereplőknek úgymond beleszólni az ügyeibe, vagy olyan keretfeltételeket szab a politika, ami a gazdasági szereplőknek nem kedvező. Erre ékes példa volt egyébként a zöld vezetésű gazdasági minisztériumnak Robert Habeck alatt a vezetősége, amikor például nem adta ki exportengedélyt egy Siemens alkatrészre, ami pont egyébként Pakson lett volna szükséges az atomenergia bővítéséhez.
1: Mert hogy azt gondolták, hogy ez egy szankciós politikának a része.
2: Mert úgy gondolták egyébként, nem csak az, hogy szankciós politika, hanem úgy gondolták, hogy ők ideológia, a saját politikájuk, a politika csinálásuk alapjának azt tekintik, hogy az atomenergia műveket ki kell vezetni, és ez egy rossz dolog. És én még számos német beszélgető partnerrel találkozok, akik a mai napig úgy mondják, hogy miután ők úgy gondolják Németországban, hogy ne legyen atomenergia mű, másoknak se legyen. És hogy a Siemens egyébként gyárt alkatrészeket, és egyébként a világpiacon próbál helyezkedni, piacokat szerezni. Ez gyakran, ezt a szempontot gyakran felülírják olyan motivációk, hogy ideológia alapon, a gazdaság filozófiájuk alapján nem akarják ezt támogatni. Ez azóta nyilván megváltozott. Szóval az új német kormány, ha most mondhatjuk újnak, ugye egy éve van hivatalban, ez a műsorunk apropója, ezt az ideologizált gondolkodást már nem viszi tovább, és Katarina Reiche, kereszténydemokrata gazdasági miniszterasszony, sokkal józanabbul gondolkodik, és sokkal gazdaságbarátibb az ő politikája, mint a zöldeké volt. Szóval téren van némi előmozdulás, de természetesen azok a feltételek, amik a német gazdaságnak ugye nehézségeket okoznak, magas adók, nagy bürokrácia, lassú döntéshozata, rossz infrastruktúra, akkor állami intézményeknek a lassú működése, esetleg rossz működése, ezek a feltételek változatlanul fennállnak, és a CDU szerintem ezt a reformigényt nagyon okosan felismerte, ők a gazdaságnak a pártja, de ugye ezt implementálni, konkrétan megváltoztatni, főleg egy ilyen kormánykoalícióban nagyon nehéz.
1: De hogyan állhat fönt az infrastrukturális elmaradottság, meg a hivatali bürokrácia elburjánzása és lassúsága egy olyan országban, amit mi innen úgy látunk, hogy ott flottul szoktak menni a dolgok, sarkosan, németesen, meg van tervezve, megtervezzük, megcsináljuk, kész.
2: Igen, én is ebben a képletben élek. Én 22 évet éltem Németországban, és számomra mindig Németország volt a bezzeg ország, ahol ezek a dolgok működnek, ő nagyon szépen ezt felvázolta. Sajnos ez már nem így van. Nagyon sokat változott a német társadalom, és pont, hogy Németországban dolgoznak Európa szerte majdnem, hogy a legkisebb évi óraszámban, ott nagyon magas a betegállomány, hogy egy hónapot a németek átlagosan betegeskednek, nagyon magas a home office, és elburjánzott a bürokrácia, és egyébként a jólét okozta kényelem. Berendezkedtek egy nagyon magas életszínvonal a németek, és nagyon nem értik, hogy most megjelenik egy olyan politikus, mint Friedrich Merz, aki azt követeli tőlük, hogy dolgozzanak többet. Legyenek kevesebbet betegek. Tegyék oda magukat. Ez a munkaalapú társadalom, amit Friedrich Merz szerintem meg szeretne honosítani Németországban, ez egy jó gondolat, de már kicsit távol áll a német realitástól. Nagyon fontos a work-life balance, ha ezt most így új magyar szóként használhatom, azaz a kiegyensúlyozottság, lehetőleg délután 4:30-kor haza lehessen menni, részmunkaidős kérdések. Szóval szerintem itt kell megfogni a dolgot, hogy többet kellene dolgozni megint, esetleg ezt ösztönözni alacsony adókkal, ösztönözni egy munkaalapú társadalommal, ösztönözni a szociális ellátórendszereknek a visszaszorításával, sarkalni az embereket a munkára, ugye lenne erre lehetőség, és lenne erre potenciál, és szerintem a németek alapvetően szeretnének dolgozni, csak ugye, ha most olyanok a feltételek, hogy például a polgári juttatás, ami évente majdnem, hogy 50 milliárd euróba kerül, inkább arra sarkalja az embereket, hogy ne dolgozzanak, akkor a legjóhiszemű ember is inkább azt választja, hogy ne dolgozzon, és ez kivált kép igaz a migrációs hátterű emberekre, és Németországban egyébként nagyon gyakran az Ukrajnából érkezők se dolgoznak. Minden más országban dolgoznak egyébként, lásd Lengyelország, ahol az ukránok nagyon sokat hozzátesznek a lengyel gazdasági csodához, ugye szorgos dolgosak az ukránok, akarnak dolgozni, de a német jóléti rendszer még belőlük is kineveli azt, hogy inkább ne dolgozzanak. Szóval ez kár, és ezt meg kell fognia a kormánynak, és ezt egyébként a Friedrich Merz vezette kormán jól és okosan felismerte ezt a problémát, csak még a politikai implementáció az lassan halad, és Németország nagyon nehezen mozog az ilyen reformok területén. Egy nagy országról beszélünk, egyszerűen nagyon nehéz ilyen alapvető változásokat eszközölni a társadalomban, a gazdaságban, a politikában.
3: Az emberek, akik végül is alakítják a politikát, mert megmondják, hogy ki legyen a kancellár, ők hogy érzik magukat Németországban? Megnéztem a legfrissebb elérhető adatokat, 44 ezer euró az egyfőre jutó GDP. Miénk az kb. 29, az uniós átlag meg 38. A németek nagyon sokat kapnak, sokat keresnek. Ehhez képest rosszul érzik magukat?
2: Igen, mert beállítodott egy olyan életérzés, hogy nem nagyon megy már felfele az ember. Azaz egy nagyon magas szinten stagnál, ugye ez a gazdasági adatokban is látszik, ugye most 0,2% volt azt hiszem 25-ben a növekedés, előtte mindig 0,2-0,3, szóval gyakorlatilag egy stagnálás van, és az életszínvonal is jó szinten van, és még mindig nagyon sokan kétszer tudnak elmenni szabadságra, 5 évenként megvan az új autó, de ez már egyre kevésbé igaz, és például azoknál, akik most állnak munkába, vagy fiatal munkavállalók, neki például nagyon nehéz a lakhatás, annak egy esetleg még jó keresetű is van, mert annyira elszálltak az ingatlanárak. Ugye tudjuk, hogy Németországban a legalacsonyabb azoknak a számarány, akik a saját tulajdoni lakásban élnek, azaz nagyon gyakran bérlői társadalomról beszélünk, főleg azok a bérlők, akik inkább az életpályájuk elején állnak, családi vagyon nagyon kevés van, vagy kevesebb van, tekintve a németek egyébként nem olyan gazdagok, mint akár a déleurópaiak, ők nominálisan egyébként magasabb vagyonnal rendelkeznek az ingatlan vagyon tekintetében, és az ingatlan vagyon révén. És ez a magas színvonal, ez nem nagyon tartható már így fent. Azaz mindig egy kicsit lecsúszik. Még mindig nagyon jó, és Angela Merkel fogalmazta egyébként úgy, hogy egy átlag németnek még alapvetően, amíg még rendben vannak a dolgai, és van egy jó fizetett állása, megvan a home office, megvan a nyaralás, megvannak a kényelmi szolgáltatások, addig még nem nagyon érzi, hogy valamit kenni kell, és többet kell dolgozni. De egyre inkább tapasztalható az, hogy akik például újonnan állnak munkába, vagy nem kapnak munkát, vagy nehézségek küzdenek, vagy részmunkaidősek, ők látják, hogy nehéz azt a nagy gazdagságot elérni, amit például a most 60-60 évesek Wirtschaftswunder generáció elért akkoriban, és inkább lefele csúsznak, és ez egyre inkább szerintem fel fog most gyorsulni a következő években. De sajnos.
3: Egy éves a Merz kormány, egy picike döccenővel indult, mert nem lett meg elsőre a szavazat. Ez egy baki volt, így egy évről visszanézve, vagy már akkor egy figyelmeztetés a kancellári irányába?
2: Mindkettő. figyelmeztetés nagy koalíciók idején mindig van. Gondoljunk vissza, amikor Angela Merkelt 2005-ben, 2013-ban, meg 2018-ban egy nagy koalíció választotta meg a Bundestagban, mindig hiányzott több tucat szavazat. Valamikor 35, valamikor 42, 48, azt hiszem, mindig hiányzott, hisz a szociáldemokrata párt köréből gyakran úgy gondolták, hogy azért egy figyelmeztetést küldenek. Ugye, még amikor a liberális FDP-vel kormányzott Merkel asszony, és 2009-ben választották, még akkor is hiányzott 8 szavazat. És most Merznek ugye egy nagyon szűk többsége van. A 630 fős Bundestagban a CDU-CSU frakciószövetség és az SPD együttesen 328 helyet birtokol, 316 szavazatra van szükség, és az első fordulóban május 6-án, egy évvel ezelőtt csak 310 szavazatot kapott Merz. Azaz 18-an úgy gondolták, hogy nem szavaznak rá, ami mindig sokkal jobb, mint Merkel asszonynak az eredményei, de ebben, hogy nem volt elég, mert ugye a többség az szűkebb volt. És e tekintetben a szociáldemokrata párt részéről úgy gondolom, vagy egyes szociáldemokrata képviselők részéről ez egy figyelmeztetés volt, de másik oldalon ez egy nagy politikai baki, hisz egy politikai döntéshozónak figyelembe kell venni az ilyen esetőségeket is, B-tervvel kell előállnia, és tudnia kell, hogy adott esetben mit kell tenni. A parlamenti ülésvezetés Julia Klöckner házelnök személyében nem ismerte a Bundestag házszabályának a 79. paragrafusát, ahol ez egyértelműen le van írva, hogy ilyenkor mi történik. Egy második fordulót kell tartani, de azt csak 3 nap után lehet tartani. Ha viszont aznap akarnak egy második fordulót, akkor kétharmados törvénnyel, vagy kétharmados szavazással el lehet térni a házszabálytól. Azt viszont előre kell tudni? Nem tudták. A képviselők elmentek, a Bundestag környékén tartózkodtak, és olyan SMS-eket kaptak a frakcióvezetőségtől, hogy maradjanak még ott, kieszelik a megoldást. És ez nem egy professzionális hozzáállás, és a politikát teljesen ledöbbentette az, hogy lehetséges ilyen, hogy Friedrich Merz nem szerez többséget az első fordulóban, és ez már egy nagy tehertétel volt Merz kormányzásának, és végeredményben úgy sikerült egy második szavazatot lebonyolítani, aztán 325 szavazatot kapott a Bundestagban, hogy a zöldeknek, meg a balpártnak is hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy a házszabálytól eltérően még aznap szavazzanak, és akkor voilà, itt volt az első nagy olyan határátlépés, vagy áttörés, hogy úgymond a balpárttal együtt szavaztak, ami ugye ugyanúgy egy kongresszusi kitétel a CDU-nál, hogy az AfD-vel nem szavaznak együtt, de a balpárttal se, itt ezt áthágták.
3: A koalíciós partnerek viszonyán ez azóta is látszik? Ez az első esemény?
2: Nem csak ez az esemény nyomta rá a bélyegét Friedrich Merz kormányzására, hanem már az is, ami előtte történt. Hisz a szociáldemokraták nagyon erőteljesen az új hitelfelvétel irányába presszionálták a koalíciós tárgyalásokat, nagyon ebbe az irányba presszionálták Friedrich Merzet, és ugye tudjuk, hogy már 2025. március 18-án még a régi Bundestag kétharmados többséggel megszavazta a 850 milliárd eurós hitelkeretet, és azt a rendelkezést, hogy az adósságféket törlik. Ezt még a régi Bundestag szavazta meg a választás után, ugye február 23-án volt a választás, ez közjogilag vitatott, bár az Alkotmánybíróság megengedte, hogy még a választás után a régi parlament összeüljön és döntéseket hozzon. Ezt azért tették, mert az új parlamentben már nem lenne meg a zöldekkel együtt a kétharmados többség, ugye oda meg a balpárt is kellene, ők viszont ezt nem akarták. És ugye a szociáldemokrata párt itt is előnyt tudott szerezni, előnyt tudott kovácsolni abból a tárgyalási pozíciójából, hogy nincsen alternatíva a CDU számára. Hisz az AfD, az alternatíva Németországért párt nem jön szóba, mint koalíciós társ, nem jön szóba, mint egy olyan párt, akivel lehet egyezkedni, akár közösen szavazni, hisz politika karanténban tartják, és nem akarnak velük együttműködni. Amikor gyakorlatilag ilyen próba szinten 25 januárjában volt egy együttes szavazása a CDU-val meg az AfD-vel, és véletlenszerűen épp hogy átment az indítvány, akkor nagy tüntetés hullám söpört végig Németországon, 25 január végén, 25 február elején, és ott protestáltak, főleg a baloldali NGO-k, a baloldali pártok, szakszervezetek, egyházi képviselők tiltakoztak egy CDU-CSU-AfD kooperáció ellen, és a Demos gegen Rechts, azaz demonstrációk, tüntetések a jobb oldal ellen, az nem csak az AfD ellen szólt, hanem a CDU ellen is. És már akkor fel kellett volna ismerni, hogy a CDU-CSU és az AfD egy csónakban evez, csak ezt a CDU-CSU még nem vette észre.
3: jön-e olyan választás a közeljövőben, ami tisztíthatja a viszonyokat, és egyenes utat állít minden német politikai szereplőnek. Úgy értem, hogy nem lehet más csinálni, csak azt.
2: Igen, ugye márciusban volt már a kettő dél-német, dél-nyugat-német tartományban, Rheinland-Pfalzban és Baden-Württembergben szavazás. Ott az egyiknél a CDU nyerte meg, a másiknál a zöldek. Viszont az igazán fontos voksolás és megmérettetés 2026. szeptemberében várható, amikor Sachsen-Anhaltban szeptember 6-án és Mecklenburg Előpomerániában szeptember 20-án lesz tartományi választás. Nagyon esélyes az AfD az első helyre. A mai napon jelent meg egy INSA közvéleménykutató által közé tett felmérés, melyek szerint az AfD Sachsen-Anhaltban 42%-on áll, a CDU 26%-on, és együtt a balpárttal, meg a éppen hogy bejutó szociáldemokratákkal a CDU éppen hogy csak az AfD-vel hort versenyen van az első helyért. Azaz az AfD majdnem, hogy együttesen erősebb, mint az őt követő második, harmadik, meg negyedik helyezett. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen helyzetben már csak pár ezer szavazaton múlhat,

0: és az együtt a szociáldemokratákkal se lenne meg a CDU-nak az abszolút többsége. Sőt, ha még a zöldeket is hozzáveszük, akkor sincsen meg a szavazatok abszolút többsége. Azaz nagyon rossz irányba megy a közvéleménykutatási méréseknek a számai. És ugye 84-85% úgy gondolja, hogy Friedrich Merz rossz munkát végez. Csak 15% pozitív a nyilatkozik Friedrich Merz munkájáról. Ez historikusan a legrosszabb érték, amit valaha bármilyen német szövetségi kormány eddig produkált volna.
1: Ha egy tartományban a szavazások eltörlik a központi tűzfalpolitikát, akkor abból az következik, hogy a szövetségi szinten is el lesz törölve?
0: Nem mindenképpen, hisz például már helyhatósági szinten, a kommunális szinten gyakorlatilag nincsen már tűzfal. Hisz, hogyha most egy óvodáról van szó, vagy hogy hol helyezik ki a padokat a parkban, helyhatósági döntéskör, akkor nyilvánvalóan nincsen jobb meg baloldal, hanem ott okos döntéseket kell hozni, és már így is előfordult olyan, hogy az AfD együtt szavazott a CDU-val, vagy akár a baloldallal is. És ez teljesen normális, és szerintem ez így rendbe való. A tartományi szint az már egy szinten magasabb, ugye ott van a főhatalom, a német alaptörvény szerint, az már egy komoly dolog, ha tartományi szinten az AfD vagy együtt kormányozna a CDU-val, vagy egyedül kormányozna akár, mint ugye a magdeburgi lehetséges példa, ezt gyanánt ezt bemutattam. Nem jelent automatikusan egy politikai tűzfal megszüntetését szövetségi szinten, de nagyon erősen megkérdőjeleződik ennek a koncepciónak a lényege. Hisz mindig hatással vannak a tartományi választások eredményei, az ott tapasztalt politikai változások, tendenciák a szövetségi politikára. Én úgy gondolom, ha az AfD kormányozna, akkor először nyilvánvalóan nagyon kritikusan néznének Szász-Anhaltra, hogy mi történik ott, és talán az derülne ki, hogy nem fordul meg a világ, mennek tovább a dolgok, ami ugye veszély is lehet az AfD számára, hisz akkor elveszíti azt az ázsióját, hogy mindent lehet kritizálni. Így van, mert ugye nekik akkor bizonyítani kell, a másik oldalon talán be tudják bizonyítani, hogy normálisan tudnak kormányozni, ezt nem tudom most megmondani, meg kell nézni, hogy mit hoz a jövő. A szövetségi szinten ez erősen destabilizálhatja a szövetségi kormányzatot, hisz emlékezünk vissza, 2024. szeptemberében Szászországban és Türingiában voltak parlamenti választások, és ennek a politika ott is erősödött az AfD, bár ott még nem volt 42%, hanem 33%-nál volt Türingiában. Onnan elkezdődött egy olyan destabilizáció, ami ugye a jelzőlámpa koalíciót két hónappal később bedöntötte. Szóval egy lavina indult el, és szerintem most is egy ilyenre számíthatunk, hogy már rossz mérései vannak a kormánynak, nincs jó teljesítmény, nagyon magas volt az elvárási szint, és egy esetleges bekövetkező krach, úgy mondanám, hogy krach Szász-Anhaltban megkérdőjelezi Friedrich Merz munkásságát, és én akkor úgy látom, hogy előrehozott választás lehet akár 27 elején, hisz annyit azért tudni kell, hogy a nyugellátások tekintetében fontos mindig, hogy a parlamenti államtitkárok, miniszterek kitöltsék a két évet. Ugye május 6-án alakult a kormány, nekik 27. május 6-áig azért jó lenne hivatalba maradniuk, de utána bármi történhet.
1: Az előrehozott választással kell számolni, vagy a CDU-nak vannak egyéb forgatókönyvei is, például Friedrich Merz lecserélése egy népszerűbb figurára.
0: Nagyon sok forgatókönyv van, de egyik rosszabb, mint a másik. Az előrehozott választásban nyilvánvalóan nem Friedrich Merz lenne már a jelölt, hanem valaki más. A útközben történő kancellárcsere az veszélyes, hisz egy kancellár többséget kell szereznie, ugye 316 mandátum szavazat többséget kell szerezni a Bundestagban, ebbe bele kellene menni a koalíciós társnak is, a szociáldemokratáknak. Ők nyilvánvalóan megkérik akkor az árát. Például azt mondhatják a szociáldemokraták, hogy bár megszavazunk XY-t új kancellárnak, de további politikai engedményeket nem teszünk, és mindent a mi programunkból kérünk megvalósítani, semmit a tietekből, viszont elfogadjuk a ti kancellár jelölteteket. Ez egy nagyon nehéz játszma, plusz nem igazán látom azt a személyiséget a CDU-CSU körein belül, aki most nagyon osztentatív módon jelentkezne, és egybe tudná tartani úgymond a boltot. És a harmadik forgatókönyv, ugye a kancellárcsere mellett, konstruktív bizalmatlanság indítványon lehet egyébként kancellárt váltani, egyébként nálunk is így van ez.
1: Mi is onnan vettük.
0: Onnan vettük ugye át, bár nálunk miniszterelnök van és nem kancellár. És a harmadik lehetőség az az lenne, hogy a CDU egyszerűen tovább folytatja a kormányzást a szociáldemokraták nélkül, úgymond kiteszik őket, és törvényenként, esetenként, egyesével néznek többség után. Ez indikálná azt, hogy az AfD-be keressék ezt a többséget, hisz a szociáldemokratákkal szakmai, tartalmi alapon nincsen meg az a közös bázis. Itt viszont szintúgy a tűzfal kérdésével kéne szembesülni a CDU-nak, azaz rossz, meg rosszabb, meg még rosszabb megoldások között tud választani. Én jelenleg még nem tudom megmondani, hogy a három közül melyik a csak.

0: rossz, magyarul a legjobb. Ezt az idő el fogja dönteni. Nagyon fontos, hogy hogy alakul még az év, hogy alakul a politikai konjunktúra, akár a gazdasági konjunktúra, és milyen eredményekkel kell majd szeptember 6-án szembenézni a német politika elitnek. Minden lehetséges, és elindult egy dinamika a német politikában, amit a németek egyébként annyira nem kívánnának, az, hogy egyszerűen instabilak lettek a politikai viszonyok. Ugye arányos választási rendszer van Németországban, és egyszerűen a pártok gyengélkednek, sok új szereplő van, fragmentizálódik a pártpolitikai rendszer, hollandizálódik, és a legerősebb párt ugye 28%, ez nem egy meggyőző eredmény.
1: A kisebbségi kormányzásnak van gyakorlata Németországban, a törvényről törvényre többségszerzés melós technikájának?
0: Nagyon bonyolult technika, nincs erre tapasztalat szövetségi szinten, csak olyan különleges esetekben volt ilyen, amikor éppen véget ért egy kormánykoalíció, és változásra készültek, ugye például 2024 végétől, miután a liberális párt nem volt már benne a jelzőlámpa koalícióban, onnantól kezdve Olaf Scholz az egészen 25. február 23-án bekövetkezett előrehozott választásokig ugye kisebbségi kormányban regnált. Erre nincs forgatókönyv, ellenében a tartományi szinten van már forgatókönyv erre. Például Szászországban a CDU együtt kormányozza az SPD-vel, ott nincs többségük. Általában a BSZV-vel, Bündnis Zárávágyhelytel együtt szavaznak.
1: Akik vagy... nem kerültek be?
0: Szászországban azt hiszem... Ja igen, bocsánat, elnézést, tévedek, Türingiáról lett volna szó, így van, elnézést. Szóval időnként a balpárttal szavaznak, időnként a zöldekkel, és Türingiába viszont az a helyzet, hogy egy úgynevezett Seder koalíció van, CDU, SPD és BSZV-vel, és ott pont 44 mandátumuk van az erfurti parlamentben a 88-ból, azaz nem is kisebbségi, hanem PAT kormány, ha így nevezhetnénk. Ők mindig keresik a többi párttal az együttműködést, ami általában a balpártot jelenti. Szóval... ebbe az irányba menne a dolog, hogy kisebbségi kormány, de ugye nagyon nagy a nyomás, hogy az AfD politikai szerepet kapjon, nagyon nagy a nyomás az, hogy az AfD elképzelései megvalósuljanak, és innentől kezdve én úgy ítélem meg, hogy már csak időkérdése, még ténylegesen egy olyan konstelláció alakul ki, hol az AfD érdemileg, érdemben bele tud szólni a német politikában.
1: De elméletileg nagy reformot kisebbségi kormánnyal lehet csinálni? Nagy reformnak nem éppen az a lényege, hogy neki kell menni az elején nagy támogatottsággal, és át kell verni, amíg megvan a támogatottság.
0: Igen, ez látszólag ellentmondásos képlet, de szerintem pont, hogy ellenkező a helyzet. A nagy reformra van egy nagy társadalmi legitimációs támogatottság. Ez a társadalmi legitimációs támogatottság alapvetően a politikai spektrum jobb oldalán jelenik meg. Egészen liberális köröktől, akik ugye már nincsenek benne a parlamentben, de beleértve a polgári, meg jobboldali, meg konzervatív pártokat, és az a nagy helyzet, hogy a jobboldal Németországban valahol a közepén elfeleződött kettő politikai szereplőre, CDU-CSU és AfD, és az AfD-ről most lehet sokat mondani a karakterizálását illetően, hogy most szélsőjobboldali, populista, csak konzervatív, jobboldali, ezt most rábízom a hallgatókra, mindenki döntse el. Megítésem szerint az AfD nagyon heterogén párt, semmiképpen nem mondanám csak konzervatívnak, csak polgárinak, nyilván vannak ott nagyon szélsőséges elemek, ezt el kell mondanunk, de a politikai változás történő igény megjelenik mind az AfD politikájában, mind a CDU politikájában, és a legfontosabb kérdések, társadalompolitikai kérdések, migráció, közbiztonság, munkaalapú társadalom, a szociális ellátórendszerek reformja, a lakhatás, szociális oktatási ügyek, itt szerintem egyetértés lehetne, de ez a döntés a németek kezében van, hogy ezt meg akarják-e csinálni, és főleg a CDU-CSU kezében van, hogy vállalja-e azt a konfliktusos utat, hogy úgymond azzal vádolják, hogy ők egy jobboldali párttal működnek együtt. Ezt én nem tudom eldönteni. Szerintem sok más országban van már erre példa, Svédországtól, Finnországon át, mindenhol máshol, Hollandia, Benelux, hogy egy klasszikus jobboldali, konzervatív, kereszténydemokrata párt és egy onnan jobbra álló, új formáció együtt kormányoz. Szerintem Németország lesz valószínűleg az utolsó ország, ahol ezt tényleg kipróbálják, de hát nézzük meg, hogy milyen dinamika jön most a német politikába.
1: Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, a Rádió Arénájának vendége. A Merz kormány első évéről beszélgetünk. Én egész élénken emlékszem, hogy Friedrich Merz a programadó beszédében a marihuána legalizálásának problémájáról beszélt, a fűtés adó problémájának, a migráció problémájáról beszélt, de mint hogyha valahogy kevesebbet beszélt volna arról, hogy milyen gazdasági állapotban van Németország, és hogy azzal mit kell csinálni. Az érdekli a németeket, amiről a programadó beszéd volt, vagy más érdekli a németeket?
0: Igen, a programalkotó beszéde napra pont, majdnem, hogy napra pontosan egy évvel ezelőtt volt, május 14-én, 52 héttel ezelőtt. És tényleg sok ilyen kérdés volt, főleg külpolitikával, meg biztonságpolitikával foglalkozott a kancellár.
1: Újra nagyjárt tesszük Németországot, fontossá, erőssé.
0: Igen, főleg a német hadseregre vonatkozott ez a kijelentés, amit aztán később itthon is sokan idéztek, hogy ugye a legnagyobb konvencionális katonaságot akarja fölépíteni Friedrich Merz a német Bundeswehrből, és ugye innen kell érteni, aztán későbbiekben azokat az intézkedéseket, hogy a 2008-ban születetteket ugye felmérik orvosilag, behívják őket, és aztán lehet, hogy kötelezővé teszik. De ugye, ami a németeket érdekli, hisz ez volt a kérdés, a németeket a személyes környezetük érdeklik, és az érdekli, hogy milyen élhető környezetben tudnak élni, magyarul gazdaság, munkaerő, energiakérdések, mennyibe kerül a rezsi a hónap végén, mennyibe kerül az üzemanyag, milyen a közállapot, milyen az oktatás, hogy néz ki a városkép, amit ugye Friedrich Merz olyan szépen megfogalmazott, és mi a lakhatás helyzete, ugye energiaárak, a lakbérek növekednek, drágulnak a lakások, a bérleti díjak. Ezek a dolgok, meg az infrastruktúra, hogy néz ki, az autópálya, a vonat, etc. Ezek a dolgok érdeklik a németeket. És ahogy ez Horst Seehofer, akkori belügyminiszter fogalmazta 2018-ban, a migráció nagyon sok problémának a gyökere. És ha megnézzük a lakhatást, a szociális ellátórendszereket, a munkaerőpiacot, a városképet, a közbiztonságot, ugye nagyon rossz irányba megy a közbiztonság helyzete Németországban, akkor mind a migrációra vezethető ez vissza, és ott kell megfogni meglátásom szerint a problémagócokat. Talán már nem migrációs kérdés vagy krízis van Németországban, hisz a migráció már lezajlott, most már tényleg kevesebben jönnek, most már pluszban az országba, de meglátásom szerint még az a kevesebb ember, aki érkezik, az is már sok, mi több százezer van, akit elvileg vissza kellene küldeni, mert nincsen jogcíme. Ha ezt megteszik, akkor még mindig ott a probléma, hogy a már ott lévőkkel mit kezdünk, ugye ez egy integrációs probléma. A munkaalapú társadalom problémája, a szociális ellátórendszerek problémája, akár a bűnözés probléma. Nem azt mondom, hogy a migránsok bűnözőek, abszolút nem. De arányokban a migrációs háttér rendelkező emberek inkább elkövetnek büntetteket, hisz gyakran munkanélküliség, perspektívátlanság uralkodik ott, és itt kell megfogni. Szóval meglévő emberekkel valamit úgy kell kezdeni, hogy lehetőséget kínálni neki, akár oktatás, képzés, akár munkaerőpiac, bevonni őket, akár egy közmunkaprogram. Mondott egy CDU-s politikus egy ilyet, hogy a csomó ember, aki a polgári juttatás előnyeit élvezi, az miért nem csinál olyat, hogy időnként rendezi a kertet, a közkertet, vagy a önkormányzati hivatalt, szóval, ami egyébként nálunk volt. Szóval a felismerés tényleg ott van a CDU-nál, és én a CDU-nak minden ilyen program ellenével teljes mértékben egyet tudok érteni, és látom az igyekvést, csak a politikai akció nem következik ebből, és Friedrich Merz gyakran úgy tűnik, mintha valamilyen brilliáns politika elemző lenne, tényleg az, és szuper jól látja ezeket a dolgokat, csak ugye a politika cselekvés tekintetében neki kellene valamit letenni az asztalra, hisz ő a kancellár, és nem egy politika elemző, ott akadozik a dolog, hisz túlságosan elfogadta azt, hogy a szociáldemokraták minden ilyen reformot megállítanak, most egy csörte alakult ugye ki a munkaügyi miniszterrel, az ilyen kérdések körében, szóval nagyon nehéz lépnie Friedrich Merznek ebben a helyzetben.
1: Hogy fordulhat elő, hogy Friedrich Merz egyik minisztere elmegy Szíriába, és azt mondja, hogy ide nem lehet visszahozni embereket, mert hogy nem olyanok még az állapotok? Nem Friedrich, nem a kancellárnak vannak miniszterei?
0: Hát önnek teljesen igaza van, és a német alaptörvény beszél a Richtlinienkompetenz, az irányelv kompetenci, és egy kancellár demokráciáról beszélünk.
1: De volt olyan kancellár, hogy a kancellár fölülírt mindent.
0: Így van, a kancellár jelöli ki az utat. Ez Magyarország a miniszternök, Németországban a kancellár. Gondoljunk vissza Helmut Kohlra, gondoljunk vissza Gerhard Schröderre, gondoljunk vissza Angela Merkelre. Ők kijelölték az utat, hogy az út az most pont jó volt, vagy nem volt jó, az igazándiból most nem a vita tárgya, de ők kijelöltek és vezetést adtak az országnak. Friedrich Merz ezt nem teszi, és valahogy nem is tudja, és nem is ért hozzá meglátásom szerint, hisz amikor még a legelején, még tavaly volt ez, szó volt a polgári juttatás megnyírbálásáról, ugye 50 milliárd, és akkor az volt az ötlet, hogy akkor 10%-ot próbáljanak már spórolni. És Friedrich Merz úgy mondta nyilvánosan, hogy hát 5 milliárdot muszáj kell spórolni, hát muszáj valahogy megtakarítani. Akkor a Berber Bász, szociáldemokrata munkaügyi miniszter úgy mondta, hogy hát most nem akarom azt a német szót itt használni, mert nem szép, de valahogy úgy mondta, hogy ez egy bagybadarság. mondja a főnöke javaslatáról. És most megint csörte alakult ki, és akár a szíriai menekültek kérdéskörében, akár a szociális ellátórendszerek kérdéskörében mindig visszaszólás van, és visszaszájalás van, és innen nagyon nehéz a kancellár autoritását megőrizni. Hisz ha ő jelöli ki a politikát, de folyamatosan mond valamit, és akkor visszaszólnak neki, és akkor elnézést kér, és visszavonulót fúj, akkor ez nem vezetés. És ezért látom azt, hogy Friedrich Merz egyre inkább próbál külpolitikai témákban érvényt szerezni az akaratának, külpolitikai témában utazni, kevésbé belpolitikában, de azért ez egy gond, mert a németek belpolitikai kérdések alapján döntik el a választást, amit ugye mondtam, hogy lakhatás, energiaárak, mennyibe kerül az élet, mennyibe kerül a lakás, amiben laknak, milyen a közbiztonság, milyen az ellátás, ez, ami dönt, és itt nem állunk túl jól.
1: Friedrich Merzről az volt a kép még a kancellárra választása előtt, hogy ő a gazdaságembere, érti a gazdaságot, és ezért jól fog tudni benne döntéseket hozni. Ebből mi maradt mára?
0: Kevés maradt. A CDU ugye az egész kampány során azt próbálta erősíteni, hogy azt a vonalat próbált erősíteni, csak a gazdaságról beszéljenek. Hisz tradicionálisan évtizedeken át a választók a gazdaságpolitika kompetenciát leginkább a CDU-CSU pártszövetségnek tulajdonították. És Friedrich Merznek kivált kép. Friedrich Merz egy projekciós felület volt, ő egy programalkotó könyvet is írt még pár éve ezelőtt, és mindenki úgy gondolt...
1: Kormányrúdnál állt a Magyar Kiadás címlapján, emlékszem rá.
0: Így van, pontosan. Nem teljesen igazolódott be a magyar grafikusnak a megérzése, de komolyra fordítva a szót, nem tudta Friedrich Merzeket a nagyon magas elvárásokat teljesíteni, mi több, tegnap járt a szakszervezeteknél, ott gyakorlatilag kifújolták őt, és ez egy nagyon kellemetlen helyzet. És a német gazdasági szereplők is egyre inkább úgy látják, hogy ez a kancellár nem tudja védeni az érdekeiket, és most volt egy olyan felmérés, nem tudom a pontos számokat, de egy bizonyos kérdéskörben már az AfD gazdaságpolitikai megítélése jelentősen javult. Az AfD-nek mindig az volt a problémája, hogy őt alapvetően közbiztonság és migrációs kérdésekben tartják autentikusnak és kompetensnek a választók, a szavazók, de most már a gazdaságpolitikai kérdésekben is egyre inkább nyomul az AfD előre. A számokat ugye a közbenkutatási adatokat előbb elmondtam, 28% AfD, jelenleg 22% CDU-CSU, és ez azt mutatja, hogy elfogy a levegő Friedrich Merz kormánya körül. Ha most nem történik valami tényleg átfogó reform, előrelépés, úgymond a gordiuszi csomó átvágás, akkor nagyon-nagyon rossz időszak következik. Ugye, amikor megalakult a kormány, akkor azt mondták a CDU-nál, hogy na majd akkor Herbst der Reform, na az őszi reformok lesznek, a nagy reformok ősze következik majd be 25 októberében, novemberében semmi nem történt. Aztán azt mondták, hogy Winter der Reform, a nagy reformok tele, akkor Frühling der Reform, az ugye lenne most a 2026 tavasz, itt sincs nagyon sok dolog, és aztán most már megint arról beszélünk, hogy nyáron lesz valami, ez a folyamatosan kitolják azt a határidőt, vagy azt a cselekvési tervet, amikor valami történik. Tudják, hogy a szociáldemokratákkal majdnem, hogy lehetetlen, és sok CDU-ssal szoktam beszélni, látom az elkeseredést, hogy ők tényleg nagyon akarnának már valamit tenni, de nem tudnak, és ez nagyon nehéz.
1: Az AfD, amely népszerűsége folyamatosan növekszik, mer igazat mondani a németeknek, merje nekik azt mondani, német barátaim, többet kéne dolgozni, nem 5 évente kéne autót venni újat, hanem mondjuk csak 6 évente. Ott kéne hagyni a home office-t, és vissza kéne menni a munkahelyre, beállni a munkapad mellé. Vagy máshogy csomagolja a gazdasági elképzeléseit.
0: Az AfD nyilvánvalóan ott kezdi ezeket a politikai programoknak a megfogalmazását, hogy ugye a Németországban élő külföldiek, migrációs háttörű emberek, akik a polgári juttatásban vannak, azokat kell munkába állítani. Oda még nem jutott az AfD, hogy a németeknek megmondaná, hogy talán egy kicsit többet járjunk be dolgozni, kevesebbet legyünk betegek. Ők ugye nem abban a helyzetben vannak, hogy kormányoznának. Ők nagyon szépen meg tudnak mindent fogalmazni, kritikát tudnak megfogalmazni, radikális kritikát tudnak megfogalmazni, de ugye nagyon könnyű radikális kritikát megfogalmazni, az ember tudja pontosan, hogy belátható időn belül nem kerül döntéshozói pozícióba. És így aztán könnyű beszélni, most egy kicsit úgy frappásra megfogalmazva, de amikor olyan helyzet áll majd elő, hogy akár Sachsenhaltban kormányoznak, vagy akár mondjuk szövetségi szinten, vagy bárhol máshol akár támogatnának egy CDU-CSU kisebbségi kormányt, vagy bármelyik tartományban egy CDU kisebbségi kormányt, akkor viszont szint kell vallani. Akkor nekik is el kell mondani, hogy mire van szükség, és ezek nagyon keserű pirulák, nagyon keserű valóságok, mert ugye ezzel próbálkozik itt-ott dozírozva beadni a németeknek, de még nem tartunk ott, hogy a németek ezt ténylegesen úgy konszenzuálisan elfogadnának, hogy nekik is aztán többet kell tenni, mert ugye nyilvánvalóan, aki már így is dolgozik, időnként van egy home office-a, időnként beteg, időnként korábban megy el haza, ő még mindig úgy látja, hogy dolgozik, sok adót fizet, viszont egy csomó ember van, aki nem dolgozik. Nyilvánvalóan ott kell kezdeni, akik nem dolgoznak, mert hogy ők mennyire akarnának, vagy milyen a produktivitás, meg milyen a szakma, meg képesítés, az egy másik kérdés. De ott mindenképpen el kell kezdeni. De nyilván a dolgozó embereknél is. És azt nem mindenképpen úgy kell megtenni, hogy még nagyobb adókat a nyakukba sózni, mert ugye így is magasak az adók Németországban, úgy kell megoldani, hogy talán a produktivitást, a munkába járást ösztönözni. Én például olyanokat tudnék elképzelni, hogy aki plusz munkát vállal, többet dolgozik, kevesebbet betegeskedik, kevesebbet van home office-ban, az valamilyen módon őt honorálják. És itt szerintem sok ötlet lenne, de hát én nem vagyok politikai döntéshozó, se tanácsadó, én csak próbálom elemezni a németországi helyzetet.
1: Német gazdasági intézetek mérései szerint csökken a beruházások volumene. Szinte minden területen, talán az elektronikai ipar kivételével, de még az autógyártásban is. Tudnak valamit kezdeni a külső környezettel? Donald Trump vámol, a kínaiak pedig tökéletesen ellátják nem csak magukat, hanem az egész világot azzal, amire a világ vágyik, autótól kezdve a rakétáig.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Minden hónapban 10 000 ipari munkahely szűnik meg, és a 10 000 megszűnt ipari munkahely további 2-3-szoros más jellegű munkahelyet is megszüntet. Ez egy folyamatos probléma, és ugye azok a német cégek, akik eddig azzal küzdöttek, hogy magasak a bérköltségek, még azzal tudták magukat valamilyen módon megnyugtatni, hogy nagyon jó a produktivitás, mindenki bejár dolgozni. Ez egyre inkább csökken, ezt ugye elmondtuk. A bérköltség egyre inkább nőnek. Mellette az energiaköltsége egyre inkább nőnek. A gazdasági környezet nem a legjobb Németországban. A bürokrácia, az adók, ezt elmondtam. Ha egyszer egy német vállalkozás úgy gondolja és elhatározza, hogy akkor külföldre megy, elviszi a gyártási kapacitásait, akkor az nem egy évre szól, nem 5 évre szól, az 20-30 évre terveznek. És akkor már úgymond kiborult a bili, hisz akkor már nagyon nehéz visszatérni, visszacsábítani őket. És ezt a tendenciát látjuk most. Most ez középtávon akár Magyarországon kedvezheti is, és nagyon sok német cég jön ide, de azért hosszú távon is kell gondolkodni, ha összességében kiürül Németország, de industrializálódik, az egy rossz tendencia. És ezt kellene megállítani. Itt nagyon sok ötlet és elképzelés van, ez hogy lehet. Nyilvánvaló vannak külső tényezők, de mindent azért nem lehet a külső tényezőknek a nyakába varni. Ugye én a német politikától minden éveken át azt hallottam, mert most éppen azért rossz a helyzet, mert. És ez most már évek óta tart. Ugye Covid óta minden évben van több ilyen úgymond mondás, hogy most akkor azért rossz a helyzet, mert. Más országoknak is hasonló kitettsége van, akár a vámok tekintetében, akár a szankciók tekintetében, akár a háború tekintetében, de most nem akarok más országokat példálozni itt, de azért Németország egész extrém helyzetben van. Szóval nagyon sok mindent maga okozott, akár az energia, ugye politika, ugye a zöld átállás, az atomenergiák felhagyása, akár a migráció, akár a munkaalapú társadalom, akár a bürokrácia, adók, sok mindent Németország maga okozott strukturálisan.
1: De például az energiaellátás, az atomerőművek visszaépítése, vagy az energia beszerzés, ezek szent és eldöntött dolgok a németek fejében? Ezt nem lehet másképp csinálni, csak ahogy eddig csinálták?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és én is ezt szoktam kérdezni, hisz a magyarok az egy kicsit dinamikusabban gondolkodnak e téren, és ugye semmit nem fogadunk el, hanem mindig úgy mondjuk, hogy hol lehet módosítani, változtatni, javítani. A német közgondolkodás nem ilyen dinamikus, lassabb. Ez egy nagy óceánjáró, és szépen lassan megy, és megy előre, és nagyon nehezen vált irányt. És nagyjából így írnám le a politika döntéshozatalt is, és akár a közbeszéd változását is. Most már tényleg úgy van, hogy a német társadalom többsége már támogatná az atomenergia műveket. Ez egyébként egész 2022. februári márciusáig nem így volt, és társadalmi konszenzus volt, hogy meg kell ezt szüntetni. De most már más a helyzet, most már drága az energia, ott van ugye az orosz-ukrán háború, etc. És látják ezt a németek, és a CDU is látná, és az AfD abszolút, az FDP is, és elég lenne többsége erre, de ugye tudjuk, hogy az AfD-vel együtt nem lehet szavazni, és még akkor is, ha van, még elhatároznák, hogy akkor tényleg lépnek, hogy ez nagyon sokáig tart. Nálunk ugye a politika döntéshozatal úgy működik, hogy viszonylag gyorsan történnek a dolgok, és szerintem ez jó, és hatásosan lehet reagálni akár krízisekre, akár újonnan kialakult helyzetre.
1: Nem csak nálunk már évtizedek óta kétharmados kormányok vannak. Igen. El tudnak dönteni dolgokat.
0: Így van, pontosan. Ez is a többségi meg a arányos választási rendszer kérdése, ezt ugye el kell mondani. De Németországban ugye kivált kép ez nehéz, és még hogyha a CDU-CSU akár egyedül kormányozna kisebbségben, vagy tényleg 50%-uk lenne, ami nem reális, akkor is nehéz lenne. Mert akkor elkezdődne a CDU meg a CSU közötti csörte, akkor megjelentkezne valamilyen CDU-s tagozat, hogy ez így nem jó, a munkavállalói tagozat, vagy a női tagozat, vagy nem tudom milyen környezetvédelmi tagozat. Szóval annyira struktúrában gondolkodnak a németek, és a német politika is, hogy mindig bent van valamilyen visszataszító erő. Bármi lenne. Azaz, hogy a kancellár elhatároz valamit, és aztán másnap ebben törvény van, hát ez akkor teljesen elképzelhetetlen. És még plusz ott van a föderális berendezkedés, ezt se felejtsük el, a Bundesrat, a szövetségi tanács, ahol ugye a tartományi kormányoknak a reprezentánsai, delegáltjai ülnek, ők ugye beleszólnak bizonyos szinten a szövetségi törvényhozásban. Akkor egy Vermittlungsausschuss közvetítő bizottság nevezetű intézmény, ami aztán közvetít a két grémium között. Hát most kész agyrém, azt nem mondanám, de nagyon nehezen mennek ott a dolgok, és ezt meg kell értenünk, hogy ezeknek strukturális kérdései vannak. Ezt lehetne akár megreformálni, nincs ez kőbevésve, de még oda jutunk, addig nagyon sok víz folyik le az Elbán, vagy a Sprén, vagy akár a Rajnán.
1: Friedrich Merz, mint külpolitikai kancellár vonul be elmúlt egy évben a történelembe. Azért a német kancellárnak annak történetileg van súlya. Mire jutott Friedrich Merz, mint utazó kancellár?
0: Ugye 30 országban járt Friedrich Merz, ez egy nagyon szép teljesítmény, és még a beiktatásának másnapján ment Párizsba és Varsóba, nagyon sok helyen volt, Donald Trump-al is több ízben találkozott, szándéknyilatkozatok voltak, fotók voltak, szép képek voltak, egy kellemes atmoszféra volt, és elfogadják Friedrich Merzet, mint Németország vezetője, de összességében konkrétum nagyon kevés történt. Nagyon kevés konkrét eredmény született, és nagyon kevés olyan konkrét akcióterv, cselekedési terv született mindebből, amire építkezni lehetne. Itt inkább arról van szó, hogy a tényleg nagyon gyenge külpolitika teljesítményét Olaf Scholz három évig úgymond nyújtott, vagy 3,5 évig nyújtott, az valamilyen módon egy kicsit javult. Azaz elfogadják, hogy Németország ott van, Németország egy vezető erő, de ugye amikor Olaf Scholz kormány megalakult 21 decemberében, és most 26 májust írunk, azóta Németországnak a globális szerepe nem növekedett. És úgy tekintenek Németországra, mint egy még mindig erős és nagy gazdaságra természetesen, de már nem úgy, mint a Helmut Kohl időkben, már nem úgy, mint a Gerhard Schröder időkben, hogy az egy abszolút non plus ultra, amit a németek mondanak, javasolnak, tesznek, hanem azért már vannak más szereplők, és ennek a mindenki számára, az egész világon mindenki számára azonnal megérthető kristalizációs pontja szerintem az autóipar helyzete. Amikor még akár 10 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy hó, hát egy BMW, egy Mercedes, na az egy autó.
1: Az egész világon. Az
0: egész
1: a prémium.
0: Világon. Az a prémium. Ez még mindig így van sok tekintetben, azért még a régi márka azért még fénylik, de tudjuk, hogy sok olyan aktuális kihívás, amit az autóipar előtt áll, azt a németek nem mindenképpen jól oldották meg, és a 2016 vagy 2017-ben volt a maximális kapacitás termelés az autóiparban, az azóta 30%-kal csökkent a német. És ez sokat elárul, és a német autóipar, a német ipar zászlós hajója. Ha ők stagnálnak, visszaesnek, problémákat mutatnak, akkor az egész német gazdaságra hatással van, és ezt akkor Kínában is látják, Indiában is látják, Amerikában is látják, és innen nagyon nehéz érvényesülni, és nagyon nehéz akár eredményeket felmutatni.
1: Milyen viszonyban van Donald Trump és Friedrich Merz? Mert időnként, hogyha a szövegeket hallgatjuk, akkor itt, mintha villongások is lennének, ami Donald Trumptól megszokott, de egy német kancellártól nem nagyon megszokott.
0: Igen, Friedrich Merznek az a nagy érdeme, hogy még az elején, amikor járt Donald Trumpnál, és járt nála a Fehérházban, nem vesztek látványosan össze. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy már egy teljesítmény, így van. Tudni kell, hogy ilyen alkalmakkor Donald Trump beszél 25 percet, és a vendége beszélhet 2,5 vagy 3 vagy 4 percet valahogy, ilyen dimenziók közt mozog, és úgy nagyjából így elfogadta, hogy Donald Trump itt úgymond főnök, és nem volt csörte. Most viszont kialakult egy olyan helyzet az iráni konfliktus kapcsán, hogy Friedrich Merz kritizálta az amerikai elnök politikáját etéren, amit nyilvánvalóan lehet kritizálni, különböző állásponton lehet lenni, de az a nyilvános csörte, ez úgymond túlmutatott ezen a szakkérdésen, és odáig jutottunk, hogy Donald Trump élesen kritizálta a Friedrich Merz vezette német szövetségi kormányzatot, a az ő meglátása szerint elhibázott Ukrajna politikája miatt, és az ő meglátása szerint elhibázott német gazdaságpolitika miatt, energiapolitika miatt, és talán némileg ebben van talán egy kis igazság. Plusz az volt a reakció, hogy 5000 amerikai katonát ki fog vonulni majd Németországból, ami akár egy nem csak szimbolikus lépés, nem egy biztonságpolitikai lépés csak, hanem akár egy gazdasági tényező, hisz általában német katonák olyan régiókban vannak, akár Rajna-Vidék-Pfalzban állomásozva, amelyek ugye építenek az amerikai katonai jelenlétre, ugye infrastruktúra, gazdaság, etc. Szóval ez egy rossz irány, és talán a mélyebb háttere ennek a konfliktusnak az az, hogy amit a németek az orosz-ukrán háborúban az ukránoknak megadnak, és magukénak vállalják ezt a háborút, úgymond az ukránok akár a német-európai értékekért küzdenek, ezt már Izrael tekintetében nagyon nehezen tudja kimondani a német politika, bár formálisan még mindig Izrael párti, és formálisan támogatja Izraelt, de mondjuk ki, a nagy mennyiségű muzulmán lakosság miatt óvatosabban lépkednek, ezt egyszer Friedrich Merz elárulta magát, egyszer úgy fogalmazta, hogy ők nem tudnak olyan sarkolatosan, osztentatív módon megfogalmazni a politikájukat, vagy azt egyébként helyesnek gondolnak, hisz neki gondolniuk kell a belpolitikai társadalmi békére. Ez ugye azt jelenti magyarul, hogy tartanak attól, hogy radikális muzulmánok tüntetnek a német utcákban. Eddig ugye tüntettek pró-Palesztina tekintetben, tüntettek itt kalifátus bevezetése ügyében, minden ilyen volt már, ezt nyilván a német politika nem akarja, hogy tovább felhergelődjenek ezek a népcsoportok, vagy ezek a lakosságok Németországban.
1: Látszik a német haderő reformnak a közeli célja? Milyen, ha német haderőt akar? Azért kérdezem, mert történelmileg, amikor egy erős német haderő kerül szóba, akkor nekünk a háború szokott eszünkbe jutni, a második világháború, ezt nehéz kiverni a fejünkből.
0: Hát igen, sajnos a történelem az mindig ott van. Én most nem gondolom, hogy Németországnak ilyen szándékai lennének, mint akár a második világháború folytán volt. De én ezt megint azzal szeretném szemléltetni a haderőreform kérdését, hogy hogy működik Németország. És sajnos megint dezizolálni kell a hallgatókat, hisz amikor ugye úgy mondták, hogy fölvesznek nagyon sok hitelt a haderő fejlesztésére, akár infrastruktúra fejlesztésére, ugye említettem 2025 elején, akkor ezt nagy elánnal és ambícióval tették. Én már akkor úgy éreztem, és mondtam is, hogy szerintem ebből nem biztos, hogy olyan gyorsan lesz valami, és pont pár héttel ezelőtt az IFO intézet, a Müncheni IFO intézet, meg a Kölni IV intézet kihozott egy felmérést, egy kutatást arról, hogy az egyébként védelmi célokra, meg infrastruktúrális célokra felvett hitelkeretekből hány százalék költődött más célokra. A München intézet kihozta, hogy 95%, a Köln intézet kihozta, hogy 86%.
1: Másra.
0: Azaz fölvesznek egy csomó hitelt, azt mondjuk, hogy ez most szükséges az orosz-ukrán háború miatt, és kell a pénz, és eladósodunk, és aztán 95% vagy 86% attól függ, melyik intézetnek hiszünk, de legalábbis egy nagyon magas számarány másra költődik. Gyakorlatilag szociális kiadásokra, más dolgokra. És ugyanezek az intézetek azt is kiszámolták, ha így megyünk tovább, a következő 4 vagy 5 évben összesen 920 vagy 930 milliárd eurót vesznek összesen fel, nagyon sok pénz, majdnem 1 billió euró. Kiszámolták, hogyha így megy minden tovább, ahogy eddig, akkor 2029-ben a német államháztartás 3 irányba fogja költeni a pénzt, védelmi kiadások, szociális kiadások és kamatfizetés. És akkor ott a vége, voilà. És ebbe az irányba nem mehet Németország, és ezért a német haderőfejlesztés, és ebben a dihotómiával szeretném elhelyezni, szép szándék, jó szándék, hogy úgymond védekeznek, minden ország ezt teszi, ugye, Magyarország, Lengyelország és Románia is ezt tette, de azért ebből mi lesz a végén, és milyen lassan megy ez, ez a német döntéshozatalnak tudható be. Nagyon lassan történnek ezek a beszerzések, gyártási kapacitások, pénzügyi lebonyolítás, adminisztráció.
1: És van saját gyártóbázisuk is. Nem minden országnak van.
0: Ez így van, de ugye a kapacitás növelés ugye minden mással is jár, hogy bővítem a kapacitást, új gyártóbázist építek, több embert teszek fel. Ez olyan szabályok és olyan restrikciók vannak, amik nehezítik a dolgokat, és aztán a végén most egy kicsit csúnya vagyok, de a végén majdnem, hogy egyszerűbb elkölteni inkább a meglévő kiadás struktúrában azt a pénzt, mint egyébként új jellegű kiadásokat úgymond leadminisztrálni, levezényelni, úgymond lepapírozni.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bauer Bence, Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködését igazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vételidőpontja. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
2: Az időjárásról.
3: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
2: Istenek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szeretünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
1: Imádság a betegágy mellett.
3: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál, különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni.
1: Láthatóvá tenni a tapintást.
4: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegesség, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzést bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
2: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted. A két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyébként Mezővárban és Dercenben is megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
3: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szeretünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak vagy hölgyeknek is, és csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
4: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
3: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, hogy kell együtt működni, tehát lépésről lépésre, igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon-nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
4: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
2: Igen, a gyerek kormányzban erre emlékszünk.
4: Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
3: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meglegyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind nagyon értékes eszközök és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél, de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő, a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felelevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
4: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
3: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozott tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
2: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért egy hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
3: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre, és hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercenben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást. teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
4: Van lehetőség még csatlakozásra? Most az jár a fejembe, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
3: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig. Tehát mindig szükség van új tagokra. A Derceni

0: és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi. De mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és úgy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Debrecenből, mind Mezővárból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a debreceni református gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Imádság a beteg ágy mellett címmel szerveztek műhely munkát a kórház lelkészek számára Berekfürdőn néhány héttel ezelőtt. Gály Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével Kisnéveres Viktória beszélgetett a részletekről.
2: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a beteg ágy mellett. Napi tapasztalat, hogy sok beteggel imádkozunk, sok betegért imádkozunk, dolgozókért imádkozunk, és ezt szerettük volna körbejárni, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, milyen nehézségei vannak, mi az, amit az imádság kapcsán átélünk a szolgálatunkban.
3: Egy-egy ilyen alkalomnak a felépítéséről mit tudhatunk?
2: Témafüggő. A műhelyek abban is különböznek a konferenciától, hogy nem nagy előadókat hívunk, hanem nagyon sok közös munka folyik. Tehát a saját tapasztalatainkat hozzuk, ezzel együtt elő szokott fordulni természetesen, hogy a témához kapcsolódóan van egy meghívott előadónk, aki végig ott van közöttünk. Most nem volt, illetve többen most ismerkedtek meg a kórházlelkészi szolgálat és a társadalmi missziók is egy új vezetőhöz kerültek a Református Szeretett Szolgálaton belül. Dr. Balogh Róbert ügyvezető igazgatóhelyettes úrhoz tartozunk december óta, és többen vele ismerkedtek meg, és ő tartott egy bevezető előadást az imádság teológiájáról, hogyan jelent meg az Ószövetségben, a zsidó hagyományokban, az Új Szövetségben, Jézus tanításában. Aztán volt egy egység, amikor mindenki a saját életébe, gyakorlatába, lelkiségébe nézett bele, különféle technikák alapján, hogy mit jelent számomra az imádság, hogyan élem ezt meg, mi az, amit a saját személyes életemben és szolgálatomban jelent. És ezt követően tértünk rá arra, hogy a betegágyak mellett, hogy éljük mindezt meg. Amikor a betegek kérik az imádságot, amikor egy-egy kórteremmel történik az imádság, vannak csodaváró imádságok, amikor ott van, hogy mindenki tudja, hogy az emberi reménység ott eléggé lezárul, és jön a kérés, hogy de akkor a lelkész imádkozzon még, mert Istennek vannak más lehetőségei. Volt szó a dolgozók közötti imádságról, az intézményért való imádságról, és nagyon fontos volt, hogy Semmelweis napra szeretnénk kiadni egy ima füzetet, kimondottan a betegágy mellett szolgálók számára, és ennek az összeállítása, végig gondolása is megtörtént ezen az alkalmon. És természetesen többször körös imádsággal tudtunk együtt lenni, ami megint egy nagy ajándék, hiszen a legtöbb kórházban egyedül szolgál a kórházlelkész, és nagy ajándék, hogy együtt imádkozhattunk.
3: Ugye ön több mint 3 évtizede szolgál kórházlelkészként. Ilyen szempontból, imádság tekintetében milyen megtapasztalásai vannak, hogyha szabad ezekből megosztani néhány olyan gondolatot, hogy a különböző ezekben a nehéz élethelyzetekben az imádságba vetett hit, az Istenbe vetett hit, hogyan hathat a beteg gyógyulására, mik esetleg azok, amelyek megmaradtak a szívében, milyen történetek? Van, aki esetleg ezekben az élethelyzetekben ismerkedik mindezzel, úgymond?
2: Igen, van olyan, van, aki a kórházban mondja el az első imádságát. De ha visszatekintek, vagy onnan indulnék, hogy számomra az imádság az egy hatalmas lehetőség. Lehetőség egyrészt arra, hogy egy bezárt állapotban, amit a betegség jelent, nagyon sok minden bezárul, beszűkül az emberben a betegség idején, a gondolataiban is, az érzéseiben, az életterében is, a lehetőségekben. Az imádság egy nyitás. Nyitás a nagyobb felé, a láthatatlan, de mégis jelenlevő Isten felé, és ahol a beszűkülésben egy nyitás van, az már egy oldást hoz, az már egy felszabaduló, megcsendesedő állapotot teremt az emberben. Ugyanakkor az imádság az nem csak egy emberi vagy pszichés folyamat, hanem különös megtapasztalni azt, hogy miközben megnyitjuk a lelkünket, oda beáramlik az isteni békesség, az isteni nyugalom, beáramlik a mi Urunknak valami olyan ajándéka, amit megmagyarázni sem tudunk, és hát a leggyakoribb tapasztalat az, amikor az imádság végén azt fogalmazza meg egy beteg, hogy annyira megnyugodtam. Most már így jobban fogok aludni. Köszönöm, mert ez most békességet hozott a szívembe. Nem csak az történik, hogy kimondom azt, ami nehéz, hanem tényleg, mint egy lélegzett vételben kifújom magamból azt, ami nehéz, és beszívom azt, ami tiszta, ami frissít, ami megerősít. És mindez nem tudatosan történik, pusztán az emberi része az tudatos, de az isteni része az ajándékba kapott. Van olyan, amikor, igen, ezek az első imádságok, amikor ezt fogalmazza meg a beteg, hogy de hát én nem szoktam imádkozni. És akkor azt kérem, hogy akkor hagyj imádkozzak most én, de hagyj tegyük ezt együtt. És sokszor tényleg a könnyes szem, vagy a elcsituló szavak jelzik azt, hogy ez most számára fontossá vált, ez most a lelkét érintette meg. Hiszen a betegség idején nagyon sok félelem, nagyon sok szorongás fogalmazódik meg egy-egy emberben. Vagy amikor áldást kérünk azokra az eszközökre, amiket használunk, a gyógyszerekre, a terápiákra, a műtétre, a műtő orvos kezére, egészen más úgy elindulni a műtétbe. Műtétre menni, az mindenkiben szorongást keltő. De tudni azt, hogy de kértem, hogy az Úr is legyen ott mellettem, hogy ő vezesse az orvosom kezét, hogy ő adjon bölcsességet. Hát ezek nem csak a tudatunkra, a lelkünkre hatnak, és valóságosan hatnak. És nyilván van olyan is, és nekem talán a érdekes megtapasztalás ez, amikor akár egy-egy haldokló beteg mellett, hogyha hívnak, akkor mindegy, hogy milyen állapotban van a beteg, én el szoktam neki mondani, akkor is azt mondják, hogy de hát már nem kommunikál, hogy ki vagyok, és azért jöttem, mert tudom, hogy egy nehéz élethelyzetben van, megfogom a kezét, és elmondom, hogy a lelkész vagyok, és én szeretnék imádkozni. Imádkozni azért, hogy kapjon erőt most ebben az állapotban attól, aki nagyobb, és aki fölötte van mindenféle nyomorúságnak. És előfordult, nagyon ritkán, de előfordult, hogy a beteg kihúzta a kezét. Ami egy jelzés arra nézve, hogy nem, én ezt nem akarom. És ezt természetesen tiszteletben kell tartani. A legvégső pontig mindenki saját maga döntheti el, akkor is, hogyha ezek már valószínűleg nem tudatos döntés volt, de ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes tapasztalat. És az is nagyon érdekes tapasztalat, amikor azt érezzük, hogy elkezdünk valakiért imádkozni, és a történet fordul. A leépülésből egyszer csak megáll valami, és elindul egy megerősödés. És nem lehet azt mondani, hogy ez csak az imádság hatása, de hiszem, hogy az imádság is ott van ezekben a történetekben. És még egy mondat, ami nagyon belém vésődött, valakit látogattam, és közben jött a vizit, és mondta az orvos, hogy maradjak nyugodtan, és ennyit mondott a betegnek, hogy nagyon jó eredmények vannak, mi is rácsodálkozunk, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan gyógyul. Mire a beteg ennyit mondott, hogy tudja főorvos úr, hogy hányan imádkoznak értem. És olyan jó volt ezt hallani, hogy igen, az imádságoknak ereje van. Jakab levelében olvasok ezt a mondatot, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és ez tényleg megtapasztalható.
3: Igen, és ugye az egyénileg elmondott imádság, a közösségben való imádkozás, gyülekezetben, vagy ugye egy-egy olyan élethelyzetben, amikor néhányan gyűlnek össze, és a valakiért elmondott imádság. Ennek a két oldaláról, hogyha még néhány gondolatot megosztana velünk, ugye amikor valakiért imádkozunk, vagy amikor tudja valaki, hogy érte imádkozik egy közösség, például egy műtét előtt, hogyha ugye ön is ezt a példát hozta itt a kórházból.
2: Valóban mind a két tapasztalat nagyon-nagyon fontos. Hála Istennek több gyülekezetben van a szokásos istentiszteletek liturgikus alkalmak mellett imakör, imaközösség, ahol akár betegekért is imádkoznak, vagy a gyülekezethez tartozó különböző állapotban lévő emberekért, családokért. És amikor valamelyik gyülekezetből jön egy jelzés, hogy bekerült az egyik gyülekezeti tag, mindig el szoktam mondani, hogy otthonról szóltak, és elmondták, hogy vasárnap imádkoztak önért. És én egyrészt látom a betegen azt, hogy mennyire fontos számára az, hogy ő most nincs a közösségben, de mégis otthon volt a közösségben, mert gondoltak rá, mert oda emelték az Úr elé, mert sokak szeretete és imádságos lelkülete öleli körbe. Ez nagyon-nagyon fontos egy beteg számára. Ezért is sajnálom, amikor többen elmondják, hogy hát nem szóltam otthon, hogy én kórházba fogok kerülni. Egy nagy lehetőségről mondunk le ezzel. Ne féljük fölvállalni azt, hogy igen, beteg vagyok, most gyenge vagyok, most segítségre szorulok, és de jó, amikor a segítség a segítő imádságokban is körbe tud venni. A másik, amikor tudja a beteg, hogy érte imádkoznak, illetve amikor ezt teszik is a gyülekezetben, az a gyülekezet számára is megerősítő, mert egyrészt számon tartják azokat, akik fizikálisan most nincsenek ott, de egyébként a közösséghez tartoznak, és tényleg nagyon, nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy megtapasztalhatjuk az ima erejét, mert amikor valaki hazajön a kórházból, és azok, akik érte imádkoztak, együtt tudnak hálát adni, együtt tudnak örvendezni vele, hogy Isten talpra segítette, felerősítette, megáldotta azokat az emberi utakat, amin keresztül a gyógyulás bekövetkezett. Ez a gyülekezetet is erősíti.
3: És ezek az emberi életutak ugye egyediek, és itt kicsit, ha visszakanyarodunk még a műhely munkára, akkor itt bizonyára nagyon sok egyéni történetet is megosztottak egymással a kórházlelkészek, akik ugye részt vettek ezen a találkozón. Mennyire lehet, vagy lehet-e egyáltalán úgy mégis egy közös szárra felvezetni a tapasztalatcseréket? Vannak-e közös pontok mégis?
2: Közös pont volt egyértelműen az imádság lehetőségének és az erejének a megtapasztalása. Több történet volt, ahol akár csodálatos gyógyulásokról, vagy arról is beszámolt valaki, hogy úgy ment a műtétre a beteg, hogy mindenki úgy gondolta, hogy egy nagyon súlyos daganat eltávolítása fog történni, és amikor felnyitották, akkor kiderült, hogy egy sokkal egyszerűbb műtét, és nem az, amit előre jeleztek esetleg a vizsgálatok, és a beteg számára is ott volt, hogy az Úristen mégis megkönnyörült rajtam. Aztán voltak olyan ima megosztások, és ez is nagyon fontos, hogy az imádság nem azt jelenti, hogy leadom a rendelést Istennek, és akkor fog meghallgatni, amikor ez meg is történik. Mert nem minden imádságra azt a választ kapjuk, amit szeretnénk, vagy amit szerettünk volna, de közben Isten munkálkodik az imádkozóban is, és abban is, akiért imádkozunk. Amikor valaki esetleg megbékélten tud elmenni, és a családja is megbékél ezzel, vagy amikor valaki erőt kap abban, hogy egy nehéz élethelyzetben hogy fogja hordozni azt a szenvedést, a vizsgálatokat, a kezeléseket, azt, ami bekövetkezett, és ami ahol nagyon jó lett volna gyógyultan távozni, de neki mennie kell a betegség útján tovább, de erőre van szüksége. Tényleg sokféle történet elhangzott családokról, beteg gyermekekről, hogy mit jelent a családban békességre jutni, abban, hogy az, aki a szemünk fénye, most ott fekszik betegen, és nem tudjuk levenni a fájdalmat róla, mellette vagyunk, Isten erejét tudjuk és jelenlétét kérni az ő számára is.
3: A kórház lelkészeknek miért fontosak ezek a találkozások? Miben lehet legnagyobb hozadékát kiemelni ennek?
2: Ahogy említettem, a legtöbb kollégánk egyedül szolgál azon a helyen, és azért a kórház lelkészség más, mint a gyülekezeti lelkészség. Más abban is, hogy ez az élet egy szelete, nagyon fontos szelete a a betegség, a fájdalom, szenvedés, hordozás. És nyilván nagyon sok találkozás, beszélgetés kapcsán, ami hat a lelkészre is. Nem lehet valaki mellé úgy leülni és meghallgatni a történetét, hogy közben érzéketlen maradjon, aki mellette ül. Tehát mindezek hatnak, és ha egyedül van a kórházban, akkor nem nagyon van lehetősége arra, hogy ami leginkább megérinti, ami leginkább nehéz, a saját kérdéseit hol tudja átbeszélni. Vannak szakmai találkozások, szupervíziós csoportok a kórházlelkészek számára, ott is ez a tapasztalat, hogy annyira fontos, mert értjük egymást. Értjük, amikor valaki elmondja a saját történetét, hogy mi minden nehezítette meg adott esetben azt az élethelyzetet. A személyes találkozások ebben segítenek sokat, és tényleg nagyon sok történet jön elő, és ezek a megosztások nagyon, nagyon sokat adnak, akik újak közöttünk, egy-két éve, pár éve szolgálnak, elmondják, hogy annyira nagy szükségük van az idősebbek tapasztalataira, hogy ahol nagyon sokszor átélünk hasonló élethelyzeteket, és megkínlódjuk, hogy hogyan is menjünk tovább. Nálunk nincsenek protokollok. És hála Istennek, hogy nincsenek, mert minden eset más, és nem lehet egy egységes sémába beletenni ezeket az élethelyzeteket, beszélgetéseket, lelki gondozói kapcsolatot. Mindegyik más. És nyilván vannak olyan fókuszok, hangsúlyok, amik mégis felerősödhetnek, és a fiatalok ezeket szeretik hallani, hogy de jó, hogy ott már volt egy hasonló helyzet, és akkor ott az segített, vagy ő ezt úgy oldotta meg. Hát leginkább a megosztások, a közös tapasztalat az, ami segít, és azért mindig van egy olyan hozadéka ezeknek a műhelyeknek, ahol megfogalmazunk néhány dolgot, ami előre vihet adott helyzetben, abban a témában, vagy hangsúlyossá válhat abban a témában a kórházlelkész számára.
1: Az elmúlt percekben Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórházlelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert, digitális tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról.
2: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyezett értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
3: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
2: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
3: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Itt az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
2: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
3: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
2: Pontosan hogyan működik ez az olvasóeszköz?
3: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
2: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
3: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
2: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
3: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessem velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
2: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
3: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasásgyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
2: Mint például mikkel?
3: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
2: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
3: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszközkészítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
1: Az elmúlt percekben Gál Jankával beszélgettünk, aki az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11. osztályos diákja, és első díjat nyert a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Krónikák második könyve 14. fejezet 11-es vers. Ászák király így imádkozott, amikor olyan ellenséggel nézett szembe, akit egyedül nem volt képes legyőzni. Ó, Uram, nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent a sokaság ellenében. Segíts meg minket, ó, mi Urunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk a sokaság ellen. Ó, Uram, te vagy a mi Istenünk, ember, ne vegyen rajtad erőt. Megverte azért az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Krónikák második könyve 14. fejezet 11-es verstől a 12-es versig. F.B. Meyer a következőket írja. Emlékeztesd rá, Istent, hogy mi mindenben számítasz rá. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Minden Ásza ellen szólt, 1 millió felfegyverzett harcossal nézett szembe, a 300 harci szekérről nem is beszélve. Lehetetlennek tűnt helytállnia ezzel a hatalmas sokasággal szemben. Nem voltak szövetségesei, akik a segítségére siethettek volna, így egyedül Istenben reménykedhetett. Talán azért engedte meg Isten, hogy a nehézségeid ilyen riasztó mértékig súlyosbodjanak, hogy kénytelen légy lemondani mindazok segítségéről, akikhez eddig a legkisebb megpróbáltatások idején folyamodtál, és ismét mindenható barátod karjába vesd magad. Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Ászá hitte, hogy Jahve ott áll közte, aki erőtlen volt és Zerá hadereje között, és ebben nem is tévedett. Úgy semmisültek meg az etiópok az Úr és az ő seregének színe előtt, mintha csak mennyei harcosok vetették volna magukat az ellenségre Izraelért. A mi Istenünk a seregek ura, aki bármely pillanatban váratlan erősítést tud küldeni népe megsegítésére. Hidd, hogy ott áll közted és a nehézséget között, s hogy amitől most megtorpansz, úgy fog elfutni előle, ahogy a felhőket elfújja a szél.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy író-olvasó találkozóval, rendhagyó énekórával, kézműveskedéssel, könyvbemutatóval rendezték meg az első könyvtári Majá Lista sátorai a Újhelyi Városi Könyvtárban.
2: Már évek óta gondolkodtunk rajta, hogy kellene itt Sátoraljaújhelybe is egy olyan egésznapos eseményt a Sátoraljaújhely Városi Könyvtárba behozni, ahol mind a fiatalok, a gyerekek, mind a felnőttek egyformán jól érezhetik magukat, és tavaly merült fel az az ötlet, hogy ezt kapcsoljuk össze a Majálissal, ami egy kicsit vidámabb, kicsit kötetlenebb, és szabadon tudjuk engedni a fantáziánkat, hogy milyen programokkal várjuk a gyerekeket és a felnőtteket. Amikor először felmerült a gondolat, akkor már egyértelmű volt, hogy gyermekírót is fogunk hívni, és a felnőtteknek szóló programhoz is meghívunk egy nevesebb személyt. Így merült fel gyermekíróként Víg Balázsnak a neve, és a felnőtteknek Bősz Ádám zenetörténész, úgyhogy az idei éven a könyvtári Majál is felnőtt részről a zene világáról szól egy kicsit.
1: Ezt követően pedig arról hallhatnak, hogy akciónapot szerveztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem szociális munkaszak alapképzésének azon harmadéves hallgatói, akik a szociális munka kapcsolati erőszak áldozataival elnevezésű specializációt választották.
3: A specializáción tanuló harmadéves szociális munkások vizsgafeladatként kapták, hogy társadalmi szemléletformálásban gondolkodjanak, és akkor merült fel az az ötlet, ha már kigondoltak számos módszert azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet figyelemfelhívást csinálni, akkor ezt már nem valósítjuk meg. És a célja leginkább az, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai mellett álljunk ki, adjunk hangot a csendnek, hiszen ők nagyon gyakran nem tudnak erről beszélni, és hogy minél szélesebb körben tudjuk terjeszteni annak a hírét, hogy ez ügy, és hogy ezt témává kell tenni, és minél többet beszélünk róla, annál jobban tudjuk csökkenteni az ezzel kapcsolatos látenciát, és egyre több áldozathoz tudunk eljutni azzal, hogy van segítség.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, író-olvasó találkozóval, rendhagyó énekórával, kézműveskedéssel, könyvbemutatóval rendezték meg az első könyvtári majálist a Sátoralja Újhelyi Városi Könyvtárban. A következő percekben a színes forgatagba hallgathatnak bele. Az összeállítást Jászter Beáta készítette.
2: Első alkalommal rendezték meg Sátoralja Újhelyen a Városi Könyvtárban a könyvtári majálist. Az intézmény igazgatójával, Kuruc Péterrel beszélgetek. Egyre másra jöttek a gyerekek, egymásnak adták a kilincset a csoportok. Most egy pici szünet van, egy ebédszünet, és aztán folytatódik tovább a program. De mi a célja ennek az eseménynek, és miért érezte úgy a könyvtár, hogy ezt a majálist most itt a könyvtár épületén belül kell megünnepelnie?
3: Már évek óta gondolkodtunk rajta, hogy kellene itt Sátoraljaújhelybe is egy olyan egésznapos eseményt a Sátoraljaújhely Városi Könyvtárba behozni, ahol mind a fiatalok, a gyerekek, mind a felnőttek egyformán jól érezhetik magukat, és tavaly merült fel az az ötlet, hogy ezt kapcsoljuk össze a majálissal, ami egy kicsit vidámabb, kicsit kötetlenebb, és szabadon tudjuk engedni a fantáziánkat, hogy milyen programokkal várjuk a gyerekeket és a felnőtteket. Amikor először felmerült a gondolat, akkor már egyértelmű volt, hogy gyermekírót is fogunk hívni, és a felnőtteknek szóló programhoz is meghívunk egy nevesebb szemét. Így merült fel gyermekíróként Víg Balázsnak a neve, és a felnőtteknek Bősze Ádám zenetörténész. Úgyhogy az idei éven a könyvtári majális felnőtt részről a zene világáról szól egy kicsit.
2: Milyen kísérő programok vannak még az előadások mellett?
3: Próbáltunk úgy gondolkodni, hogy akik nem feltétlenül csak az előadásokért jönnek be a könyvtárba, ők is megtalálják a maguk kis szórakozási lehetőségét, ezért folyamatosan kézműves foglalkozást tartunk az érdeklődő fiataloknak, gyermekeknek, kis zsúrral, kis vendéglátással kedveskedünk a betérőknek, és igyekszünk úgy alakítani a programot, hogy a meghívott vendégeinkkel az olvasók akár el is tudjanak beszélgetni, és két rendezvény között megismerjék az írónak, a zenetörténésznek egy kicsit az emberibb, a mindennapi oldalát is.
2: Gondolom, milyen öröm az a könyvtár dolgozóinak, amikor így megtelik, és amikor nem csöndben kell lenni, hanem örülnek, mert gyerekkacagás, vagy éppen a felnőttek nevetése hallatszik ki az olvasótermekből.
3: Igen, hát szerintem a mai könyvtáraknál már nem feltétlenül lenne az prioritás, hogy csendben kell lenni, hiszen mindazok a zajok, amik hozzátartoznak a kikapcsolódáshoz, amíg a többi olvasónak vagy a többi látogatónak a kikapcsolódását nem zavarják, ezek meg tudják tölteni a könyvtárat, és ez talán egy kicsit hívogató is tud lenni mind a gyermekeknek, hogy lehet azért egy kicsit játszani, lehet beszélgetni a könyvtárba, mind a felnőtteknek, hogy akár egy újság mellett, egy könyvről is lehet néhány szót váltani, és nem piszegik le a könyvtáros kollégák őket.
2: A program nagy része már lezajlott, már csak egy író-olvasó találkozó van hátra. Mi a mérlege ennek az eseménynek? Mennyire volt sikeres? Gondolkodnak-e az itt dolgozók a jövő évi majális megrendezésében? Lehet-e ebből hagyomány?
3: Hát mindenféleképpen szeretnénk, hogy hagyomány legyen belőle. Várakozásainkon felül sikerült, legalábbis most jelenleg úgy érezzük a kollégákkal, akik hatalmas energiát fektettek bele, hogy ez az egész megvalósuljon. Tehát várakozáson felül sikerült, úgy érezzük, ez a programsorozat, úgyhogy jövőre is tervezzük, már jövőre gondolkodunk, hogy kiket kellene meghívni, melyik napra tegyük át, mert ezt bizony időben kell elkezdeni szervezni, hogy mind az érdeklődők, mind az előadók fel tudjanak készülni rá. Tehát valószínűleg tartom, hogy jövő év májusában is meg fogjuk rendezni a könyvtári majálist.
2: Egy könyvtári majálison vagyunk Sátoraljaújhelyen, Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgetek, mit mutatjuk be a Mozart Bikiniben című könyvét. Aki valaha is kezébe vette bármelyik könyvét, az tudja, hogy olyan zenetörténeti csemegékkel találkozik benne, amelyekhez mi azért nem jutunk hozzá a mindennapokban, a hétköznapokban, és kicsit emberközelibbé válnak az alkotók, és talán minket is egy mágneses erővel vonz a zene, a zenetörténet és az alkotások felé.
4: Hát, ha ez így van, akkor én boldog vagyok, mert ez a célom, tehát, hogy ezek a könyvek, ezek meg az előadások sem adnak művészi élményt. Én szerintem tudom, hogy hol a helyem, zenetörténész vagyok, én inkább afele próbálom terelni az embereket, hogy hallgassanak zenét, akár élőben, akár a könyvön keresztül, mert mindegyik könyvben vannak QR kódok, amelyeken keresztül zenéket lehet előhívni, és legyen katarzis élményük. Ehhez a sztorik talán hozzán segítenek, kedvet csinálnak, de én csak megpróbálom terelni az olvasókat, meg a hallgatókat, a nézőket, hogy akkor tessék arra fele menni, mert ott valami csodálatos dolgok vannak.
2: Azért beszéljünk még Mozartról Bikiniben, csak így egy kicsit.
4: A Mozart Bikiniben cím az egy, hát nem azt mondom, hogy félreértés, hanem egy ilyen dacból született, ugyanis volt, akinek ezt először improvizatíve emlegettem, és azt mondta, hogy ez milyen szörnyű. És hosszas előadást tartott nekem arról, hogy ez borzalmas, és nem számolt azzal, hogy bennem a Dafke érzést ezzel erősíti, úgyhogy ezért lett ez a címe. De egyébként az alcíme az az, hogy a zeneszerzők visel dolgairól. A divattörténet és a zenetörténet megy párhuzamosan. Ugyanis engem nagyon érdekelt az, hogy a zeneszerző, mint munka, mint társadalmi státusz, az hogy változott az évszázadok során, ez hogyan jelent meg az öltözetben, akár a korai kereszténység, amikor már engedték a keresztényeket liturgiát tartani, hogy ott milyen egyenruhája volt az énekkarnak, aztán a zeneszerzőknek milyen papi funkciója volt, és ahhoz milyen öltözet társult, amikor egy udvari zeneszerzőnek egyenruhában kellett lenni, aztán amikor a felvilágosodás végén már az ilyenek, mint Mozart, már megengedhették maguknak azt, hogy különféle csecsebecséket vásároljanak, egyébként hihetetlen piperkőc volt az egész Mozart familia. Aztán Beethoven, akinek már a mű volt a fontos, vagy a gyerekkori álmok, Liszt Ferencnek a reverendája, Wagnernek a királyi öltözetre való vágyakozása, vagy pedig Clara Schumann, akinek meghalt a férje, és utána bár 2 évig kellett volna gyászruhát öltsön, de egész életében gyászruhában járt. Bartóknak a politikai öltözete. Tehát van itt minden, ez egy, mondhatnám azt is, hogy egyfajta zenetörténet, egy kicsit kultúrtörténet is, egy kicsit divattörténet is, de csak azzal a szándékkal, hogy a mellékelt zenéket, a szerzőket még vonzóbbá tegye az olvasók számára.
2: Járja az országot, a középiskolákat a rendhagyó énekóra előadásával. Mi a tapasztalata? Azt tudjuk, hogy egyre kevesebb lett az énekóra, azt tudjuk, hogy technikumokban nem is tudom, hogy tanítanak-e még éneket, talán gimnáziumokban még tanítanak, általános iskolában is egyre kevesebb is. Az a régi mozgalom, amiben mi még felnőttünk, az éneklő ifjúság, vagy az, hogy szinte majdnem mindenki tanult valamilyen hangszeren az osztályunkból, az szépen lassan lecsengett. Mennyire látszik ez meg a mai gyerekeken, hogy azért zene, komoly zene nélkül élnek, mondjuk így.
4: Én nem kongat

0: Ez az igazság. Én ezeken a rendhagyó énekórákon nem azzal lépek a diákság elé, hogy megtérítsem őket. Én csak őszintén szeretnék velük beszélni arról, hogy a nyitottság az mennyire fontos a zenében is. Persze nem mindig ez a történet szerepel, tehát van, amikor különféle dallamokról beszélgetünk, van, amikor a zene eredetéről beszélgetünk. Ez mindig attól függ, hogy éppen mit érzek meg egy osztályban, vagy egy iskola előtt. De a nyitottság talán, és az őszinte beszéd az, amit én igyekszem feléjük képviselni.
1: Víg Balázs íróval beszélgetek, aki Sátoraljaújhelyre látogatott a könyvtári majálisra. Miért gondolta úgy, hogy a gyerekekhez szól, hogy a gyerekközönségnek ír?
2: A mai nap 4 előadást tartottam, és ebből az utolsó előadás a 3 bajusz gazdát keres volt. Én nem csak az aktuális könyveimet szoktam bemutatni, hanem a régebbiekről sem feledkezem meg, azokból is tartok játékos, interaktív íróolvasó találkozókat, és ez a könyv nagyon fontos volt a számomra, ez volt a legelső könyvem, ez indított el a pályán, de ez éveken keresztül készült, nem úgy, hogy folyamatosan dolgoztam rajta, hanem visszatértem hozzá. Azt már tudtam, amikor egyetemre mentem, és a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam egyébként. Amikor egyetemre mentem magyar szakra, akkor már tudtam, hogy író szeretnék lenni, és háborítatlanul sok időt szeretnék az olvasásra is kapni. Egy kis jutalomidőt, és hát az egyetemen volt arra bőven idő, hogy olvassunk. Nem mindig azt, amit szerettünk volna, de ez egy másik kérdés. Viszont akkor már írtam novellákat, és teljesen véletlenül jutott eszembe ez a cím, hogy 3 bajusz gazdát keres. És elképzeltem, hogy milyen vicces lenne, hogyha a bajuszt ezt nem növesztenénk, hanem csak úgy találnánk az út szélén. Ez csak úgy beugrott elalvás előtt, ez a cím, ez a történet, ez a motívum, és aztán évek folyamán visszatértem ehhez, és tulajdonképpen megszakításokkal írtam ezt a könyvet. Amikor ez egyetemet kezdtem, akkor már megvolt a cím, mire befejeztem az egyetemet, addigra elkészült a történet, és a Móra kiadótól akkor már megkaptam a választ, hogy szeretnék majd ezt a könyvet kiadni, úgyhogy abszolút ez a mese, ez a történet, és a bajuszok tehetnek arról, hogy én végül meseíró lettem, és aztán az évek folyamán, főleg a gyerekekkel való találkozás kapcsán derült ki az, hogy jól is érzem magam köztük.
1: Azt gondolná az ember, hogy hát mesét írni olyan könnyű, bárki ki tudja találni. Gyerekeknek írni nagyon könnyű, de azért a válasz ennél sokkal bonyolultabb, mert én mindig úgy éreztem, hogy a gyerekeknek kell a legjobbat adni, hogy később olvasók legyenek, és majd a felnőtt irodalmat is olyan örömmel és olyan lelkesülten olvassák, mint a gyerekkönyveket.
2: Nagyon egyetértünk, ez viszont egy ingoványos terület, mert hogyha azt mondom, hogy nagyon hiányolom a gyerekirodalomból az irodalmat, akkor sznobnak tűnhetek, de mégis, ha csak a saját könyveimről beszélek, akkor azt tudom mondani, hogy igyekszem több rétegből felépíteni a könyvet, legyen egy olyan réteg, ami a felszínen van, vicces, érdekes, beszippantja a gyereket, de legyen egy alja, legyen mondani valója, mást mondjon egy felnőttnek, mást mondjon a gyereknek. Az nagyon szuper, hogyha utána ezt meg lehet beszélni családon belül, íróolvasó találkozón az íróval, vagy az iskolában a tanítóval, és akkor így összeáll valami. Minden gyerek, hát ahhoz képest, amit útravalót hozott magával otthonról, minden gyerek fejében más és más, de nem lehet megspórolni.
1: Hát hol is lenne jobb helyen ez a program, mint egy könyvtári majálison ez a 4 előadás? Visszajeleznek a gyerekek? Mondják, hogy hú, de jó volt ez a könyv, vagy találkozik valóban olvasó gyerekkel, vagy legalább olyannal, aki a testvéreivel vagy a szüleivel együtt olvassa a könyveit, vagy bárki másnak a könyveit?
2: Sokszor fölmerül ez a kérdés, olvasnak-e még a gyerekek, meg érdekli-e őket, és én optimista tudok lenni, mert ugye nagyon sok olvasó gyerekkel találkozom, sok visszajelzés is van. Az az igazság, hogy néha azt látom, mondjuk egy íróolvasó találkozó után, ha ott jól érezte magát a gyerek, akkor teljesen nyitottan fog állni ehhez a kérdéshez, tehát akkor neki ott minden tetszeni fog, és próbálok a könyv címekkel figyelemfelkeltő lenni, Puszirablók, a Rettegő fogorvos, 3 bajusz gazdát keres, Zéti Zoé és a az elhagyatott játszótér, hogy már a cím alapján gondoljon valamit. Általában nagy kedve viszik el magukkal a könyveket. Utókövetésem már nincs mindig, hogy az tényleg elolvassa és tényleg beépül-e, viszont sok olyan gyerekkel találkozom, akik már úgy jönnek el a találkozóra, hogy már a hóna alatt van a könyv, hozzá dedikáltatni. Hát az a legjobb, hogyha egy gyerek azt mondja, hogy Balázs,

0: Bácsi, ez nagyon vicces, ez a legviccesebb könyv. Hát az nagyon jól esik, mert azt, hogy valami vicces legyen, azt erőltetni nem lehet. Ha összejön, és ő úgy érzi, annak nagyon örülök.
1: És a gyerekek ebbe is olyan kifinomultak, olyan antennájuk van, úgy tudják, hogy mi az intelligens humor, és mi az, ami csinált humor. És milyen jó, hogy nem csak elolvassa a könyvet, de mondjuk húsvér, író bácsival találkozik.
0: Erről pont most itt az egyik előadás után volt egy mondat, ami nagyon beégett most nekem, amikor mondta, hogy hát a Balázs bácsi olyan, mint a Petőfi, csak még él.
1: Trescsula Ábellel beszélgetek. Most ért véget Víg Balázs írónak az előadása. Láttam, hogy nagyon élveztétek a társaitokkal együtt. Mi mindent tanultatok, mi mindent játszottatok? Hogy tetszett ez a mai könyvtári majális?
2: Nekem nagyon tetszett, úgyhogy találkoztunk egy könyvíróval is, meg hogy megmutatta a könyveit, olvastott is fel belőle, volt szerepjáték is, meg nagyon kedves volt velünk, és nekem nagyon tetszett az egész.
1: Ismerted már az írónak a munkáit?
2: Eddig még nem ismertem.
1: Ha van lesz rá lehetőséged, akkor fogod olvasni. Mi tetszett a mai bajuszos történetben?
2: Nekem leginkább az, hogy vicces volt az egész, meg hogy fantázia volt benne jó sok.
1: De te szereted a könyveket, mert azért ismerlek, és tudom, hogy otthon sok könyvetek van.
2: Igen, szeretem a könyveket. Hát nekem az Európi Napló a kedvencem, mert hogy könnyű olvasni, és vicces.
1: Most kézműves foglalkozás van a majálison. Mivel foglalkozol, mit készítesz?
2: Egy könyvespolcot, pálcikákból.
3: Kedves hallgatóink, író-olvasó találkozóval, rendhagyó énekórával, kézműveskedéssel, könyvbemutatóval rendezték meg az első könyvtári majálist a Sátoralja Újhelyi Városi Könyvtárban. Az előző percekben ebbe a színes forgatagba hallgathattak bele, az összeállítást Jászter Beáta készítette.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, akciónapot szerveztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem szociális munka szak alapképzésének azon harmadéves hallgatói, akik a szociális munka kapcsolati erőszak áldozataival elnevezésű specializációt választották. Ez a képzési terület egy régen ismert, de kevésbé felismerhető és nehezen megoldható problémakörre igyekszik szakértői választ adni. A tapasztalat szerint a szak szinte minden hallgatója választja ezt a specializációt, közölte dr. Patyán László, az Egyetem Társadalomtudományi Intézetének vezetője.
2: Hát a szociális munkában a kapcsolati erőszak, vagy a családon belüli erőszak kérdésköre nem újszerű, viszont nem vizsgáljuk eléget és elég mélységben a képzésben. Ehhez képest akartunk mi valami újat szervezni és indítani, és ennek megfelelően a szociális munka alapképzési szakon ez egy választható specializáció a szociális munka kapcsolati erőszak áldozataival, tehát ezt a hallgatók választhatják, és hát az elmúlt időszak azt mutatta, hogy szinte kivétel nélkül minden hallgató erre a specializációra jelentkezett. Ennek a keretében elmélet és gyakorlati képzések vannak, ahol egészen mélyen és speciális módszertani ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók, és hát még a választható tárgyak között is vannak olyan tárgyak, amelyek ehhez kapcsolódnak. Ilyen például, amit mondjuk én is tartok, ez az időskorúakkal kapcsolatos abúzusok áldozataival való munka.
1: Mire jó az, hogyha így megmutatja magát az intézmény is maga a specializáció?
2: Ezt a programot a hallgatók maguk szervezték meg a szaktanáruk segítségével. Ők is bonyolították le, tehát mi is igazából résztvevők vagyunk rajta, és azért fontos, hogy a társadalom figyelmét is megtanulják a hallgatók fölhívni erre a problémára, mert ezeket a problémákat hatékonyan nem intézményekben lehet kezelni, hanem a társadalom figyelmének a felhívásával, az emberek figyelmének a felkeltésével.
1: A kapcsolati erőszak áldozataival foglalkozó specializáció szakmai vezetője Sándor Lenkei Aida, az Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának vezetője, a szakember a programról szólva elmondta, a harmadéves hallgatók vizsga feladatul kapták a társadalmi szemlélet formálást, ezt valósították meg azzal, hogy délelőtt utcai felméréseket végeztek Sárospatakon, amely során arra keresték a választ, hogy az emberek milyen ismeretekkel rendelkeznek a kapcsolati erőszakkal kapcsolatban. Ezt követően egy flashmobot hoztak létre, a program zárásaként pedig előadás sorozat keretében tárták a hallgatóság elé mindazt, amit a kapcsolati erőszakról tudni érdemes. Sándor Lenkei Aida kiemelte, kellemes meglepetés volt számukra, hogy az egyetem más hallgatói és oktatói is csatlakoztak a figyelemfelhívó akcióhoz.
3: A specializáción tanuló harmadéves szociális munkások vizsgafeladatként kapták, hogy társadalmi szemléletformálásban gondolkodjanak, és akkor merült fel az az ötlet, ha már kigondoltak számos módszert azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet figyelemfelhívást csinálni, akkor ezt már nem valósítjuk meg. És a célja leginkább az, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai mellett álljunk ki, adjunk hangot a csendnek, hiszen ők nagyon gyakran nem tudnak erről beszélni, és hogy minél szélesebb körben tudjuk terjeszteni annak a hírét, hogy ez ügy, és hogy ezt témává kell tenni, és minél többet beszélünk róla, annál jobban tudjuk csökkenteni az ezzel kapcsolatos látenciát, és egyre több áldozathoz tudunk eljutni azzal, hogy van segítség.
1: Az, ami itt szembetűnt az előadások során főleg, hogy egy viszonylag összeszokott csapatról van szó, hogy sikerült őket így összekovácsolni, hogy szinte olajozottan ment mindent, nem egy vizsgafeladatnak tűnt kívülről.
3: Borzasztóan érdeklődőek, jelenleg csak a harmadév tanulja ezt a területet, viszont ugye a többi évfolyamon is tanítok, de ott ez nem volt téma, tehát ismerjük a hallgatókat, és már voltak olyan rendezvényeink, ahol szakestek, ahol a szociális munkás szakon tanulók megismerhették egymást. Nem elszigetelten tanulnak itt az egyetemen, hanem egy közösséget alkotva, és nem volt kérdés az, hogyha közülük egy csoport valami mellé oda teszi a voksát, akkor ők is beleállnak, úgyhogy hihetetlen érzés volt azt látni, hogy többen jöttek, mint amennyien gondoltuk, hiszen még egyéb más hallgatókat is be tudtunk vonni, a református közösség szervezőket is, vagy olyan hitoktatókat, a hitoktató tanárokat, oktatókat, akikről nem gondoltuk, hogy részt vesznek, de nagyon örültünk neki, hogy jöttek.
1: Azt azért mondjuk már el, hogy miért fontos foglalkozni ezzel a társadalmi és hát a bűnügy felé hajló jelenséggel. Nehéz ezt meghatározni, hiszen, ahogy itt hallottuk, szinte minden előadás elmondta, hogy nagyon nehezek a határvonalak. Miért fontos az, hogy ez minél többször szóba kerüljön, hogy itt szakemberek legyenek, és a társadalom szinte minden szegmensében legyen egy figyelő ember valahol, aki észreveszi azokat a jeleket, amelyek fontosak?
3: Azért fontos, mert most már számadatok, eddig is tudtunk számadatokat, de legfrissebb kutatások szerint a tudatosult áldozatok száma minimális ahhoz képest, mint amennyi áldozatról beszélhetünk. Most a 2024-25-ös kutatásunkban az derült ki, hogy a társadalomban 2,5 millió ember már élt át kapcsolati erőszakot, viszont ezeknek csak a töredéke, pár százezer ember az, aki segítséget kért, és egyre többet kell elhangoznia annak, hogy hol tud segítséget, és milyen segítséget tud kérni, azért, hogy merjen, és bátrabb legyen, és mellé tudjunk állni. És ezért fontos, hogy erről beszéljünk.
1: Akik itt végeznek, hol, milyen területeken tudnak segítséget nyújtani azoknak, akik rászorulnak?
3: Szociális munkaképzésen belüli specializációról beszélünk, tehát a szociális munka és a gyerekvédelem területén szinte mindenhol, mert maga a kapcsolati erőszak az minden szegmensben megjelenik, teljesen mindegy, hogy hová megyünk, mely társadalmi rétegbe, vagy milyen munkahelyre, megjelenik a szomszédban, a versenyszférában, megjelenik az iskolában, az egészségügyben, és mindenhol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindegy, hogy milyen szociális vagy gyerekvédelmi intézményben fognak elhelyezkedni, ebben kaptak egy motivációt, kaptak egy kiindulást, és erre sokkal jobb szemük lesz, és hamarabb fogják észrevenni, és ez nagy siker.
1: A harmadéves hallgatók nevében Madarasi Attiláné foglalta össze a szervezési feladatokat.
4: Specializálódnunk kellett. 2 témakör volt megadva, akkor még 17-en voltunk szocmunkás tanulók, azóta 2-vel kibővültünk, és szerintem mindent elárul az, hogy ebből 14-en választottuk ezt a specializációt. Valószínű, hogy nem véletlenül. Nagyon-nagyon jó a csapat. Mindannyiunknak volt olyan történés az életében, történt vele olyan dolog, vagy a múltban, vagy éppen a jelenben, ami miatt ezt választottuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy úgy veszük észre, hogy sajnos a mai társadalmi helyzetben nem beszélnek, vagy keveset beszélnek a bántalmazásról, a bántalmazó kapcsolatokról. Sokan sajnos nem is tudják, hogy miről van szó, mint ahogy itt elhangzott, csak a külsérelmi nyomokat látják, hogyha valakinek onokia van, vagy lila a karja, de nem látunk be a 4 fal közé, nem látunk be az illető lelki világába. Mi fontosnak tartottuk, hogy erről beszéljünk. AIDA, ugye a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet krízis központjának a vezetője. 2-szer voltunk már a központban gyakorlati napon, és akkor merült fel bennünk ez, hogy akkor mit csinálnánk egy figyelemfelkeltő napot, egy úgynevezett akciónapot. Jó, az egyik óráján mondta, hogy lányok, akkor csoportra szedlek titeket, tessék, ötleteljetek, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De akkor már rögtön elhangzott a póló ötlete, kellene egy egyenpóló. De ha már póló, akkor olyan szavakat, olyan sértéseket, amit ugye szőnyeg alá söprünk, és nem szívesen hall az ember. De valahogy tudatosítani kellene, hogy elég volt, akkor az a hátuljára. De akkor legyen egy fotófal, tervezünk plakátot. Lányok, csináljunk egy csoportot, mindenki belerakja az ötletét, ez olyan, mint egy nagy kalap, és ebben majd össze fog állni egy kerek egész. Ebből felindulva, ugye van a Szeretet nem árt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet oldala. Nagyon sok kisfilmet néztünk, nagyon sok kisfilmet kielemeztünk, beszéltünk róla nyíltan, őszintén beszéltünk róla, és ez alapján indultunk neki. Nagyon sok ötlet született, nagyon sok jó ötlet született, de ugye ezt engedélyeztetni kellett, át kellett formálni, át kellett gyúrni, sok munkánk van benne. De én mondhatom, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit most itt ma tettünk.
1: A performance-nak milyen szerepe volt ebben, hiszen egy felkiáltó jelet hoztak létre azokkal a résztvevőkkel, akik megjelentek a kollégium udvarán.
4: Nagyon nagy szerepe volt ennek, először gondoltuk, hogy legyen egy szívecske, de hogyha azt nézzük, hogy bántalmazó kapcsolatról van szó, a szív az nem igazán illamos. És a felkiáltója miért? Szerintem ez adja magát azért, mert beszélnünk kell róla felkiáltójel. Hallgassuk meg felkiáltójel. Segítségre igenis van lehetőség. Segítsünk! felkiáltójel. Higgyünk neki, nem pontot rakunk a mondat végére, felkiáltójelet. Ezzel is nyomatékosítjuk ezt az egész történetet. Szerintünk ez tökéletes választás volt. De mivel szó volt róla, amit nagyon szépen köszönünk, hogy akkor erről mi lenne, ha drónfelvétel készülne. És véletlenül az egyik csoporttársunknak volt is egy ismerőse. Szerettük volna, hogyha fentről is látszik. És ugye a piros és a kék szín, a kék az az erőszak színe, a piros pedig a szereteté. Tehát erőszakból át lehet menni, hát ha nehezen is, de ki lehet lépni, és még lehetünk szerethetőek, kialakulhat egy szerethető kapcsolat. Mert akit bántalmaznak, sokszor azt hiszi, hogy semmire sem vagyok jó. Nem merek kilépni ebből a kapcsolatba, mert ki tudja, hogy de kell az a felkiáltójel, és minden mondat végén ott van.
1: Szokott lenni ez a mondat, hogy jobb a rosszal, mint a rossz nélkül, de hogy itt egy előadás sorozat is volt, többen tartottak előadást, és ebből tűnt ki, hogy mennyi aspektusa, mennyi része, mennyi látás szöge van ennek a történetnek, hogyan osztották fel a témaköröket.
4: Lett volna más opció, más lehetőség is, de ugye három tárgyat is tanít nekünk Aida. Aidának már rálátása volt erre, hogy kinek mi az, ami jobban megy. Természetesen beszéltünk ezekről a dolgokról. Én szívem szerint beszéltem volna másról is, mert ugye elmondhatom, most vagyunk 19-en, mindenki tud beszélni mindenről, és ez nagyrészt Aidának is köszönhető, és a krízisközpontban krízisambulancián tett látogatásnak. De nem volt köztünk vita, hogy most ki miről fog beszélni, csak specifikusan abból készültünk fel. Beszélhettem volna én is másról, vagy lehetett volna épp más az, de ez így egy jó választás volt.
1: Említette, hogy ugye több mint egy tucatnyian vannak ezen a specializáción, és így a szociális munka több részét fogják össze vélhetően. Mely területeken dolgoznak azok az emberek, akik részt vesznek ebben a specializációban? Magyarul hol tudnak figyelni ezekre a jelekre?
4: Én személy szerint már 5. éve a felzárkózó település program keretén belül dolgozom. Jelenlét pontvezető vagyok. Van köztünk családsegítős, van köztünk gyerekvédelm is, van köztünk idősellátásban dolgozó, van köztünk szenvedélybetegekkel, pszichiátri emberek nappali ellátásával foglalkozó szakember, kollega, most már mondhatom, hogy kollega, hiszen fél év múlva kezünkben lesz a diploma, nagyon-nagyon reméljük, hiszen ezért dolgozunk. Van, aki fogyatékosok nappaliában dolgozik, fogyatékosok bentlakásában dolgozik, de én úgy gondolom, hogy sajnos a szociális szférában nincs olyan terület, vagyis a szociális munkának nincs olyan ága, ahol így vagy úgy, de ne lenne a bántalmazásnak, az erőszaknak valamilyen formája jelen. Minden területen jelen van sajnos.
1: Összefoglalva, az itt szerzett tudás fölvértezi-e majd önöket azzal a megfelelő szemmel, látásmóddal, amellyel ki tudják majd szűrni, esetleg az első lépéseket megadni a segítségnek? Mennyire találták hasznosnak ezt az itt eltöltött éveket?
4: Én azt hiszem, hogy a csoporttársaim nevében is mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokat adott nekünk, hát most már ez a három mögöttünk álló év. Nagyon-nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat erősödtünk, mind a tanáraink által, az oktatóink által, akinek innen is nagyon szépen köszönjük a segítséget. Ha kellett, kemények voltak velünk, ha kellett, gyengédekbek voltak nekünk, de nagyon sokat tanultunk egymástól is, egymás történetéből, egymás munkahely történetéből, vagy saját magán történetéből. És talán ezért is vagyunk jó csapat. Fogjuk tudni hasznosítani, én biztos vagyok ebben, de akkor, hát nem tudom, hogy most egy titkot árulok el, úgy néz ki, hogy lesz itt mesterképzés, és mi szeretnénk itt ezen az egyetemen tovább menni, a megkezdett úton tovább menni. Innen csak jót kapunk, és nagyon-nagyon sok tudást, borzasztó sok tudást, amit tényleg köszönünk szépen, és nagyon hálásak vagyunk érte.
1: Kedves hallgatóink, akciónapot szerveztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem szociális munkaszak alapképzésének azon harmadéves hallgatói, akik a szociális munka kapcsolati erőszak áldozataival elnevezésű specializációt választották. A rendezvényről hallották összeállításunkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a Református Közösség szervezők öreg diák találkozóját.
2: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdőív is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, ahol jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadások, olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai drón támadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelőanyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következő percekben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról számolunk be, hogy először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a református közösség szervezők öreg diák találkozóját.
2: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdőív is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, ahol jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadások, olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma május 14-e van, a Bonifácoknak kívánunk boldog névnapot. A Bonifác a Bónis Bece névből önállósult, férfi név a latin homo bonifati, azaz a jósors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifácius férfi névre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban május 14. napján. 1944-ben e napon megszületett George Lucas producer, író, rendező. 1643-ban május 14-én, 13. Lajos halála után a 4 éves 16. Lajos lett Franciaország királya. 1829-ben ezen a napon született Kammermayer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. 1897-ben ezen a napon, 18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. 1919-ben e napon született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, kritikus, tanár, dramaturg. 1925-ben, május 14-én született Nemeskürti István, Széchenyi díjas és Kossuth nagydíjas író, nyugállományú dandártábornok. 1926-ban e napon született Fésős Éva, Kossuth díjas írónő, meseíró, gyorsíró. 1931-ben, május 14-én született Huszárik Zoltán, magyar filmrendező. 1933-ban ezen a napon született Kovács László, magyar-amerikai operatőr. 1933-ban, május 14-én született Bácskai Lauró István filmrendező. 1938-ban ezen a napon alakult meg Imrédi Béla kormánya, amelynek miniszterelnöki tisztségét 1932. február 16-áig töltötte be. 1943-ban e napon született Demján Sándor bankár. 1953. május 14-én született Gyabronka József színész. 1955-ben ezen a napon írták alá a Varsói szerződést. 1984-ben e napon született Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1998-ban e napon halt meg Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, színész. 1796-ban május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. 1908-ban, május 14-én indult útjára az első utasszállító repülő. 1926-ban e napon született Gömbös László szobrászművész. 1943-ban, május 14-én született Erdélyben, Csíkszeredában Botár Endre színész. 1955-ben e napon született Busa Tamás bariton opera énekes. 1962-ben ezen a napon halt meg Báthi Anna szoprán opera énekesnő. 1980-ban e napon halt meg Bulla Elma Kossuth díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. 1995-ben május 14-én halt meg dr. Kozmuca Flóra pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme, Éj és Gyula felesége. 2008-ban, május 14-én halt meg Jeszenszky Endre táncos, koreográfus, balettmester, a jazztánc magyarországi műfaj alapítója. 2010-ben e napon halt meg Sándor János karmester, a Győri Filharmonikus Zenekar alapítója és első karmestere. 2021-ben, május 14-én halt meg Balassa Sándor, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző. Május 14-e Libériában az újraegyesítés napja, Paraguayban pedig a függetlenség napja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

A megosztott öröm. A portás bácsi szokatlanul nagy csoportot nevettetett a pultja előtt. Közelebb érve azt is látta, hogy apró poharak sorakoznak a pulton. Az öreg, amikor észrevette, intett neki is, hogy jöjjön közelebb. Mit ünneplünk ma délután, Endre bácsi? Kérdezte mosolyogva. Megszületett a kisunokám, jöjjön, örüljön velem, igyon az egészségére, jött a gyors válasz. Odalépett hát a többiekhez, akik mindenféle jó kívánsággal köszöntötték az öreget, közben mindenki oldottan beszélgetett szülésről, családról, nagyszülőkről. Egy hangos mondat szakította félbe az ünneplést. Csapszéket nyitott a hivatalban Endre bácsi, jelent meg a nagyfőnök, de a hangjában érezhető volt, hogy nem haragszik érte. Az öreg megszeppent, de ugyanazzal az indulattal már ismételte is a mondókáját. Megszületett a kisonokám, igazgató úr, örüljön velem, igyon az egészségére. A főnök odalépett az ünneplőkhöz, felemelte a maga poharát, és hangosan egészséget kívánt az újszülöttnek és családjának. Már úton volt a busz megálló felé, de még mindig a kedves kis jelenet járt a fejében, hogy a megosztott öröm valóban kettős öröm. Aki mást felüdít, maga is felüdül, hallotta belülről, és igazat adott a mondat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. május 14-én csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese a Tisza kormány első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Gacsályi József azt mondta, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, ami nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbálják megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészletet is ki szeretnék juttatni az ország területére, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban. A vízgazdálkodásunknak az alapműködése a vízre alapozott tájhasználat bevezetése, tette hozzá. Először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a Református Közösség Szervezők Öreg Diák Találkozóját. Dr. Nagy Károly Zsolt, az egyetem tudományos rektor helyettese szakfelelős, köszöntőjében arra emlékezett vissza, hogy miként is nyert teret az akkori Teológiai Akadémián még kissé idegennek tűnő képzés. Örömtelinek nevezte, hogy az első alkalomra a vártnál is többen fogadták el az invitálást az egykori közösség szervezős hallgatók közül.
2: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben.

0: mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdőív is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, ahol jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadások, olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani. 15 éve indult el a Református Közösségfejlesztő Képzés Sárospatakon. Az indulás egy logikus rendjébe illeszkedett az intézmény fejlesztésének, ugyanakkor egy nagyon jelentős nyitás is volt, egy teljesen új területet hozott be a Hittudományi Egyetemre, illetve akkor még Teológiai Akadémiára. Sokan meg is kérdőjelezték a környezetünkbe, hogy van ennek itt létjogosultsága. Az elmúlt 15 év, illetve az itt végzetteknek a szakmai munkája azt mutatja, hogy igen, mindenképpen volt ennek létjogosultsága. És ahhoz, hogy ez így alakuljon, nagyon fontos volt az első induló tanári kar összetétele, szakmai kiválósága, és emellett az, hogy nem csak szakmailag voltak kiválóak, hanem oda tették magukat azért a közösségért, amelyet létrejött az egyetemen. Mind a két tekintetben Pocsainé dr. Eperjesi Eszter és Péterfi Ferenc tanár úr kimagasló, hát csúnya szó ez, hogy teljesítmény, de kimagasló munkát végzett az elmúlt évek során.
1: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett, az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, több mint 11 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent, tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, a meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban, a hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén. Éves összevetésben a legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett, emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Május 10-én ismét muzsikáló családok adtak koncertet a Sátoralja újhelyi görög katolikus templomban, a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola 1992 óta szervezi a hangversenyt, és a koronavírus időszakát kivéve minden éven örülhetett a közönség annak, hogy május elején muzsikával köszöntik az édesanyákat, és hálát adnak a zenélő közösség tagjaiért. Dombóvári Jánost, a hangverseny ötletadóját hallják.
2: Ilyenkor elsősorban a szülőkhöz kell igazodni a darabválasztásban, de gyökeret eresztett ez a szándék is, és mára már valóban, amikor nincs kerek évforduló, mert 2020-ban ismét a dombóvári család adta ezt a programot, és ismét muzsikáló családról beszélhettünk, és ez számomra azért emlékezetes, mert heten álltunk a ikonosztáz előtt, és ebből 4 zenetanár volt. A többi pedig unoka. Úgyhogy van jövő ezek szerint, és a mai hangversenynek is nyugodtan lehet azt a címet adni, bármi óvatosságból a Lavotta János Művészetiskola növendékeinek, tanárainak hangversenyét hirdettük, anyák napja alkalmából, de működött a muzsikáló család, mert valóban az elhangzott produkciók mindegyikében szerepelt, vagy testvér, vagy szülő, vagy mindenki felvonult. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ígéretes kezdeményezés volt, nem tudok hasonlóról sem a környéken, sem távolabbi kezdeményezést, amely évről évre így ismétlődne. És hát különösen anyák napja alkalmából ez annyira hirdeti azt a családi értéket, amiben azok a családok megfürödnek szinte, ahol működik a zenélés.
1: Az ingatlan.com legújabb lakásindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. A közleményben kifejtették, hogy a budapesti ingatlan piacon az 1,1%-os márciusi emelkedés után áprilisban már 0,1%-kal csökkent az ingatlan.com lakásindexe, és az éves drágulás 13,7%-ról 10,9%-ra lassult, így hamarosan 10% alá kerülhet az éves áremelkedés üteme, ami mire utoljára 2024 novemberében volt példa a fővárosi lakáspiacon. Az elemzésben idézik Balog László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árak, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamat támogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a Református Közösség Szervezők Öreg Diák Találkozóját. Az esemény Pásztor Gyula egyetemi lelkipásztor áhítatával vette kezdetét. Ezt követően dr. Nagy Károly Zsolt, az egyetem tudományos rektor helyettese, szakfelelős köszöntőjében arra emlékezett vissza, hogy miként is nyert teret az akkori teológián még kissé idegennek tűnő képzés. Örömtelinek nevezte, hogy az első alkalomra a vártnál is többen fogadták el az invitálást az egykori közösség szervezős hallgatók közül.
2: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdőív is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, ahol jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadás. Olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani.
1: Két tiszteletbeli tanárt is avattak a rendezvény keretében.
2: 15 éve indult el a Református Közösségfejlesztő Képzés Sárospatakon. Az indulás egy logikus rendjébe illeszkedett az intézmény fejlesztésének, ugyanakkor egy nagyon jelentős nyitás is volt, egy teljesen új területet hozott be a Hittudományi Egyetemre, illetve akkor még Teológiai Akadémiára. Sokan meg is kérdőjelezték a környezetünkbe, hogy van ennek itt létjogosultsága. Az elmúlt 15 év, illetve az itt végzetteknek a szakmai munkája azt mutatja, hogy igen, mindenképpen volt ennek létjogosultsága. És ahhoz, hogy ez így alakuljon, nagyon fontos volt az első induló tanári kar összetétele, szakmai kiválósága, és emellett az, hogy nem csak szakmailag voltak kiválóak, hanem oda tették magukat azért a közösségért, amelyet létrejött az egyetemen. Mind a két tekintetben Pocsainé dr. Eperjesi Eszter és Péterfi Ferenc tanár úr kimagasló, hát csúnya szó ez, hogy teljesítmény, de kimagasló munkát végzett az elmúlt évek során. Pocsainé tanárnőnek az évfolyam vezetői tevékenysége is egészen rendkívüli volt. Nagyon szerették őt a hallgatók. Sokszor fogalmaztak úgy, hogy mint egy tyúkanyó úgy gyűjtötte maga köré a hallgatókat, segített mindenkinek bármiben, amiben csak tudott. És azt gondolom, hogy egy közösségfejlesztő szakon ez önmagában egy nagyon nagy teljesítmény, egy nagyon fontos jelzője, értékmérője a munkának, azon túl, hogy természetesen az ő szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, és nagyon sokan tőle tanulták meg azt, hogy a tárgyi kultúránk, az, ami körülvesz bennünket, az a személyiségünknek a kiterjesztése, az a lelkünknek a formája is. És ez a tudás, ez nagyon fontos a református közösségfejlesztésben. És ugyanígy Péterfi Ferenc tanár úr a közösségfejlesztésnek a nemzetközi irányait, a magyarországi meghonosításának a nagyon fontos tapasztalatait hozta ide Patakra, és az ő szakmai háttere az akkor is nagyon fontos volt, amikor ő már nem tanított nálunk, nyugdíjba ment, de a mesterszaknak az indításánál nagyon fontos szakmai segítséget adott nekünk. Tehát mind a kettőjüknek a munkája nélkülözhetetlen volt, és ezt köszöntük meg ezzel a címmel.
1: A rendezvény keretében tiszteletbeli tanári címet vehetett át Pocsainé dr. Eperjesi Eszter, aki ezzel a felsőoktatási intézmény történetének első női tiszteletbeli tanára.
3: Tulajdonképpen kaptam egy e-mailt a Teológia Akadémiától, és hát nagyon-nagyon megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt a címet a szenátus nekem megszavazta, ugyanis hát mintegy 30 éves kutató munkám van. Természetesen a könyvek, aki forgatja, az látja, hogy milyen munkát végeztünk, de hangsúlyozom, hogy nem egyedül csináltam, tehát Rádainé Bodnár Katalinnal, és ő egy nagyon nagy tudású restaurátor és textilmérnök, viszont jól esett, hogy én ezt a címet most megkaptam.
1: Hallottam, hogy amikor elindult a közösségfejlesztő szak, akkor gyakorlatilag évfolyamvezetőként a diákok közmegbecsülését is elnyerte, mert nagyon sok figyelmet fordított rájuk. Hogyan közeledett a diákokhoz, hogyan tekintett rájuk?
3: Na most nekem tulajdonképpen a területem az egyházművészet és a vallási néprajz. Na most a közösség szervező szakon is tulajdonképpen a ünnepkörök is ebbe a témakörbe tartoznak, hisz akkor is az év ünnepei, vagy bármilyen ünnep, akár falun van az ember, akár városon, vagy családi ünnepek, tehát ezek azok is közösségek, ha így lehet mondani, és azért ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezt megéljük, tehát a minden napjainkban is megéljük. És most nagyon örültem, mert az évfolyamomból nagyon sok tanítvány itt van, és hát még nem tudtam beszélgetni velük, de remélem, hogy fogok tudni, és akkor megtudom, hogy egyáltalán hogy hasznosítják az itt tanult anyagot.
1: Ugyancsak tiszteletbeli tanárrá avatták a szak megalapításában és megerősítésében oroszlán részt vállaló Péter Fi Ferencet is.
4: Hát nagyon megemelt ez a dolog, nagyon megtisztelve érzem magam. Egyrészt nem számolgattam, ráadásul nem is ismertem, hogy van ilyen dolog, és nekem nagyon erős kötődésem volt, nem volt itt modell mondani, de amikor én 15 évvel ezelőtt felkért valaki, hogy készítsek ide egy tematikát, és mondtam az illetőnek, Koncz Gáborról van szó, aki itt professzor volt, hogy de hát tanítani majd valaki közelből kellene, és mondta, hogy nem, járjál, ez majd valakit kinevez, és akkor mondtam, hogy jó, és aztán úgy közben függővé váltam Sárospataktól, tehát elkezdtem egyre jobban beleszeretni ebben a dologba, és akkor 10 év után kolléganőnek adtam át a dolgot. Szóval egy kicsit belülről látni Sárospatakot, és egy kicsit megélni, ez nagy élmény volt. A kérdésre visszatérve, nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon szeretek patakra jönni általában, meg hát errefelé.
1: Miben tudta segíteni ennek a szaknak az elindulását, hiszen teljesen zöldmezős tanulmányi beruházás volt ez. Mi volt az, amiben ön hozzá tudott tenni ahhoz, hogy ez a szak most is éljen, olyan alapokat kapjon akkor?
4: Közösségfejlesztéssel foglalkoztam gyakorlatban is, tehát terepmunkát végeztem, folyóiratot szerkesztettem, és hát elméletben is, tehát erről írtam, meg tanítottam már. És azért úgy gondoltam, hogy egy csomó olyan fontos tudással rendelkezek meg a kollégáimmal együtt, mert nem egy szeméről van szó, hanem egy szakmai műhelyről, ami átadható. Az különös volt, hogy fog ez majd egy egyházi intézményben működni, de kölcsönösen alkalmazkodtunk egymáshoz, azt hiszem. És azt érzékelem, hogy az igazán érdeklődő hallgatók azok megtalálták azt, amiről itt mindenképpen akartunk beszélni, és megmaradt. Hát van, aki máshogy túlkerült rajta, de én azt hiszem, hogy talán egy kicsit az egyházi működésben is egy nyitáshoz hozzájárulhat ez a szak, hogyha jól végzi a dolgát. Azaz, hogy a mindennapi élethez a felelősséget vállalni nem csak az egyházi hívekért, hanem a települési, a közösségszervezés, közösségfejlesztés itt a települési közösséget jelenti. Szóval a településen élők közösségének egészéért valamilyen felelősséget vállalni. Na hát, hogy ebben volt jártasságom, hogy ezt a egyház közvetítése, hogy lehet, ezt próbálgattuk, hát egyelőre itt tartunk.
1: És most van még kapcsolata az intézménnyel?
4: Hát alkalmi, illetve aki az utódom lett, Molnár Ari, akitál, őnek adtam át a tantárgyaknak a tanítását. Volt egy olyan év, amikor párhuzamosan voltunk, ő hozzám bejárt, én az ő óráira, és aztán így szépen folyamatosan, és úgy tudom, hogy nagyon kedvelt a hallgatók körében.
1: Kolumbán Gábor az egyetemet fenntartó Tiszán inneni református egyház kerület lelkészi főjegyzője, az egyház kerület mintegy 300 gyülekezete és 200 lelkipásztora nevében köszönte meg a közösség szervezők, lelkészeket segítő, közösségépítő és erősítő munkáját. Hozzátette, büszkék az egyetemre, hiszen a képzés nem csak meg tudott maradni, de az elmúlt másfél évtized alatt erősödni is képes volt.
5: Hát én azt gondolom, hogy azt kell lássuk, hogy a társadalmunkban nagyon nagy szükség van a közösségekre. Nincsenek meg a közösségeink, és hogyha mi a egyházunkban, ez egyházi életben akarunk kimenni a világba, felmutatni a mi értékeinket, ebbe be kell lássuk, hogy nagy segítségünkre lehetnek azok a közösségszervezők, akik lehet, hogy világi emberek, de mégis azokkal az értékekkel, azzal a küldetéssel tudnak szolgálni és segíteni gyülekezeteknek, amire már nekünk nincs kapacitásunk.
1: Hogyan értékeli azt, hogy nem csak megmaradni, de fejlődni is tudott ez a képzés?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség. Ahogy én a köszöntőmben mondtam, ez egy óriási munka. A folytonosság és a fejlődésnek az igénye, az szerintem mindenképpen dicsérendő munka.
1: Ugye a mi szemszögünkből, meg az egyház szemszögéből a legfőbb közösségszervező a lelkipásztor egy településen, de itt kint is találkoztam olyan emberrel, akinek a párja a lelkész, és ő közösségszervező, és ketten együtt alkotnak egy olyan egészet, ami talán egy kicsit távolabb tud nyúlni. Hogyan tudja segíteni közvetlenül a lelkipásztor munkáját hasonló helyzetben egy közösségszervező?
5: Nekünk lelkészeknek meg kell látnunk, és el kell tudni engedni azt a felfogást, hogy minden az én feladatom, minden az én küldetésem. Ez egy nagyon nehéz folyamat, ebben a csapdában én is sokáig benne voltam, aztán amikor az ember megtalálja azt az embert, megtalálja azt a bizalmat, akkor olyan szépen el fogja tudni engedni, és olyan szépen tudja bizalommal átadni azokat a feladatokat, ami már nem feltétlenül a lelkész feladata, de óriási segítségre van a gyülekezet építésében.
1: A megjelent egykori hallgatók közül többen naponta használják azt a tudást, amit az egyetemen kaptak. Köztük Juhász Gábor, aki Vámosújfalun a református lelkipásztori szolgálatot ellátó feleségét támogatja a mindennapokban.
6: Gyülekezeti lelkész a feleségem, ugye is neki szerettem volna segíteni a gyülekezeti munkában, és annak idején nagyon-nagyon szimpatikus volt ez a szak, a református közösség szervező szak, és nagy hasznát veszem a gyülekezeti munkában, illetve most már a hitoktatásban is ennek a diplomának, mivel hitoktató is lettem.
1: Mit adott ez az intézmény ehhez? Tehát melyek voltak azok a felkészültségi formák, attitűdök, amelyek most segítik a munkádat Vámosújfalun?
6: Mindenképpen a gyakorlati részében és elméleti tudásban, ugye a tudományokban, a tantárgyakkal, illetve a gyakorlati részben a közösségeknek az építésében, ugye az emberekhez való hozzáállás, illetve a közösségeknek az összekovácsolása, összetartásában.
1: Kedves hallgatóink, először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a Református Közösség Szervezők Öreg Diák Találkozóját. Az eseményről hallották összeállításunkat.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
7: Isten igéjét Máté evangélium a 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Áldozó csütörtökön, azaz a mennybe menetel ünnepén hajlamosak vagyunk úgy gondolni Jézusra, mint aki elköszönt és elutazott. A tanítványok is szomorúan néztek az égre, mintha elvesztettek volna valakit. De gondolj csak a GPS műholdakra. Nem látod őket, hiszen sok ezer kilométerre keringenek a fejünk felett. Úgy tűnik, mintha távol lennének, de pont az a tény, hogy felemelkedtek, teszi lehetővé, hogy az egész bolygót lefedjék. Ha itt lennének a Földön egyetlen városban, máshol nem tudnának utat mutatni. Jézus mennybe menetele is valami ilyesmi. Azzal, hogy visszatért az Atyához, kilépett a földi tér és idő korlátai közül. Nem elhagyott minket, hanem szintet lépett. Éppen azért tud most a Szentlélek által a világ bármely pontján életed minden másodpercében veled lenni, mert felment a mennybe. Nem a hiányát ünnepeljük, hanem a korlátlan, folyamatos jelenlétét. Lehet ma úgy indulsz neki a napnak, hogy egyedül érzed magad egy nehéz döntésben, egy konfliktusban, vagy egy fárasztó feladat előtt. A fizikai szemeiddel nem látod Istent, de ne a hiányra fókuszálj. Tudatosítsd magadban, ő ma is ott van melletted. Bármerre is jársz, a munkahelyeden, a dugóban ülve, vagy otthon a konyhában, A hálózata lefett téged. Csak kapcsolódj rá egy rövid imával, és kérd a vezetését erre a napra is. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vétel időpontja. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítás címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosaké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. szakmai tanulmány úton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
0: Az időjárásról.
2: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. Ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mi az a paleontológia? Milyen kincseket rejthetnek a kőzetek? Miért játszanak kulcs szerepet a természettudományi múzeumok gyűjteményei? Az új technológiák, például a CT vizsgálatok és a digitális rekonstrukciók mit tesznek lehetővé? És vajon tényleg éltek galléros dinoszauruszok Európában? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, dr. Ősi Attila paleontológus, az ELTE őslénytani tanszékének vezetője.
2: Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely. Egy frissen azonosított koponyalelet ugyanis alapjaiban változtatja meg az eddigi elképzeléseket. A Nature folyóiratban most megjelent tanulmány szerint az Ajkaceratops nevű körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz egyértelműen a ceratopsziák csoportjába tartozott. Ez a dinoszaurusz csoport, amelybe a híres triceratops is tartozik, eddig szinte kizárólag Ázsiából és Észak-Amerikából volt ismert, európai jelenlétük pedig mindeddig vitatott volt. Az Ajkaceratopsot először 2010-ben írták le iharkútról, ám besorolása már akkor is heves szakmai vitákat váltott ki. A további részletekről dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével beszélgettem.
2: Hát az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, ugye ez a Bakonyban található, és ez egy régi, egykori bauxitbánya területe, ahol a bauxitot, az alumínium ércét, ami tulajdonképpen egy ilyen vöröses színű, kemény kőzetnek mondható, vagy ércnek, ezt ilyen külfejtéses bányákkal művelték a 70-es évek végétől. Na most ahhoz, hogy ez a bauxithoz a kőzetekben, a föld mélyén hozzáférjenek, néha akár 100-120 méteres mélységben, a bauxit fölötti kőzetrétegeket le kellett ugye takarítani nagy munkagépekkel. Emiatt aztán a bauxit fölötti különböző kőzetek a felszínre kerültek, olyan kőzetek, amelyeket egyébként nem biztos, hogy a felszínen mi láttunk volna, vagy tudtunk volna tanulmányozni. És amikor aztán 2000-ben, amikor én egyetemi hallgató voltam, ellátogattunk az egyik ilyen bauxitbányába, ide egykori iharkút település határában, mivel ez az iharkút település a 80-as években megszűnt, pont a bányászat miatt. Szóval amikor ellátogattunk ide, akkor megláttuk ennek a bauxitbányának a különböző részein azokat a krétakorú kőzeteket, amelyek a dinoszauruszok korából származtak, és ezek egykori ilyen folyóvízi, ártéri, néhol tavi környezetben képződött üledékes kőzeteket tártak fel. Na persze nem véletlenül jártunk mi erre, mi kifejezetten ezt az úgynevezett csebányai formációt, hát így hívja a geológia ezt a folyóvízi, ártéri kőzet anyagot, ilyen homokos, agyagos kőzetről van szó. Ezt akartuk tanulmányozni, mert gondoltuk, hogy ebben biztosan lesznek majd szárazföldi gerinces állatok csontjai is. És hát a sejtésünk beigazolódott, mert azon a napon, 2000 áprilisában, amikor ide jöttünk, amikor néhány órányi kutatás után valóban bele is botlottunk egy olyan kőzetrétegbe, amelynek a felszínén ott ültek különböző méretű és különböző állatoktól származó csontleletek.
1: Az Ajkaceratops, amelyet felfedeztek, a mostani koponyalelet, abból egyébként már régen is találtak itt iharkúton?
2: Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, mert mai fejjel már tudjuk, hogy ennek a dinoszaurusznak a legelső leleteit, azt már az első gyűjtések, tehát a 2000-es évben történt első gyűjtések során megtaláltuk. Akkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez egy úgynevezett ornitopód a dinoszaurusznak a leletanyaga, és hát akkoriban, hogy az erdélyi dinoszauruszokkal lehetett legkönnyebben összehasonlítani, tehát 25 évvel ezelőtti állapotról beszélünk, és hát Erdélyből is ismertek voltak ilyen növényevő, a hátsó két lábukon járó ornitopóda dinoszauruszok, amelyeknek hasonló fogai, hasonló végtagcsontjai, állkapocs elemei voltak, mint amit mi itt megtaláltuk. Szóval úgy gondoltuk, hogy van itt nekünk egy ilyen viszonylag kistermetű, növényevő ornitopóda dinoszauruszunk, ami az erdélyi, akkoriban még kezdetben Rabdodonnak, aztán később Zalmoxes néven leírt növényevő dinónak valami közeli rokona. És akkor jött a 2009-es ásatás, amikor előkerült egy olyan koponya lelet, ami gyakorlatilag a koponya előső ilyen csőrszerű része. Ez szó szerint egy ilyen erősen kihegyesedő, hegyes, lefele görbülő, leginkább a papagájok csőrére emlékeztető maradvány volt, amelyet aztán alaposan megvizsgálva arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a csőrszerű lelet egy ceratopszia, tehát egy galléros vagy tülkös dinoszaurushoz tartozhatott. Ekkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez a csőrszerű lelet, és az előbb emlegetett különböző leletek, amiket egy ornitopóda dinoszaurushoz tartozónak gondoltunk, ez két külön állatnak a leletanyaga. Úgyhogy az egyiket leírtuk 2010-ben, ugye a csőrszerű leletet Ajkaceratopsznak, és 2012-ben pedig ez a másik növényevőnek gondolt dinoszaurushoz tartozó leletet leírtuk a Mochlodon vörösinek. Azért Mochlodon vörösinek, mert ezt a Mochlodon nevű dinoszauruszt, amiről úgy gondoltuk két lába járó, leginkább az Iguanodon nevű dinoszauruszra emlékeztető ilyen kis dinó lehetett, gondoltuk akkor. Ezt Ausztriából már leírták, tehát ezt a Mochlodon genusz nevet, ilyen dinoszaurusz nevének általában két része van, és akkor van a Mochlodon, ami az első rész, ez a genusz név, vagy a nemnek a neve, és a Mochlodon Süssi, ami Eduard Süss után jött ott Ausztriában, 150 évvel ezelőtt nevezték el ezt a dínót, az pedig ugye a faj neve. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ehhez a dínóhoz nagyon hasonlít ez a sok ilyen kis növényevőtől származó fog, meg állkapocs, meg különböző végtagcsontok, de egy másik fajhoz tartozik, úgyhogy Mochlodon vörösinek neveztük el. Vörös Attila paleontológus, és mondhatom, hogy a magyar paleontológia tóhaenje után, akinek egyébként a mi kutatócsoportunk is nagyon sokat köszönhet. Na hát a lényeg az, hogy aztán teltek múltak az évek, és 2017-ben előkerült egy olyan koponya lelet, amelynek az egyik vége olyan csőrszerű volt, mint az Ajkaceratops csőre, de megvoltak az állkapocs elemek, és benne a fogak pedig egy az egybe olyanok voltak, mint a Mochlodon vörösinek a fogai. Úgyhogy lefagytunk egy pillanatra, mondhatom, néhány hétre, hónapra, hogy most akkor tulajdonképpen most mi történik itt, hogyan lehet ez egy ceratopszia dínó, amikor olyan fogai vannak, mint ennek a Mochlodon vörösinek, amit meg egy ornitopóda dínónak gondoltuk. Ugye, tehát az ornitopóda dínók, azok dinoszauruszok, azok, amik hátsó két lábon járnak, az egy másik csoportja, növényevő csoportja a dinoszauruszoknak, mint a ceratopszia, vagy tülkös galléros dínók. Na hát ez a lelet viszont, akárhogyan is vizsgáltuk, arra utalt, hogy ez a két állat, ez nagyon úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz, csak valami olyan anatómiai állapotot rögzít, tehát olyan primitív anatómiai tulajdonságokat, jegyeket hordoz magán, például ezeknek a fogaknak a morfológiája, tehát alakja, az állkapocsnak a felépítése, amelyek az ornitopódákéra nagyon hasonlóak, de valójában úgy tűnik, hogy mi nekünk itt egy ilyen rejtett korai ággával van dolgunk a ceratopszia dínoknak. Úgyhogy ennek a 2017-ben megtalált új koponya lelennek a dokumentáció történt meg itt az elmúlt évek során, így végül egy nemzetközi kutatócsoportban együttműködve Susie Maidmentel, Richard Butlerrel, a brit kollégákkal, illetve Steve Brusettivel, talán az ő neve többeknek mondhat valamit, egy elég híres amerikai paleontológus egyébként, aki a skóciai Edinburgh Egyetemén a kutatót professzor, és ott dolgozik. Szóval velük, és hát még Félix Augustinnal a Tübingen Egyetemről, illetve Csiki Sava Zoltánnal, kollégánkkal a Bukaresti Egyetemről, szóval velük álltunk így össze, és végül írtuk meg ennek a tudományos dokumentációját és feldolgozását. Susie Maidmentnek és Steve Bruschettinek az érdeme tulajdonképpen az ebben a munkában, hogy ők csinálták meg azt a, hát ma már mindenféle matematikai alapon nyugvó szoftveres elemzésen megtámogatott ilyen rendszertani vizsgálatot, kinek a rokona a dínók között, bizonyos csoportokra nézve, hogy kiderítsük, hogy tulajdonképpen az Zajkaceratops melyik csoportjába is tartozik a dínoknak. Mert ma már ez nem úgy megy, az ember leül a lelettel egy asztalhoz, és akkor elkezdi nézegetni, méricskélni, aztán azt mondja, hogy hát szerintem ez ehhez hasonlít, és akkor legyen az. Hát a Nopcsa idejében nagyon-nagyon lesarkítva ez így volt, ugye Nopcsa Báróról, Báró Nopcsa Ferencről beszélek, a magyar dínok, a történelmi Magyarország első dinoszaurusz leleteinek felfedezőjéről és kutatójáról. Akkoriban még persze nem voltak ilyen technikák, lehetőségek, de ma már ez nem így megy, ma már mindenféle ilyen programok segítségével lehet ezt csinálni. Hát és végül is ez az elemzés, amit a Susiék elvégeztek, ez teljesen egyértelműen azt hozta ki, hogy ez az Ajkaceratops biztosan ceratopsia dino. Sőt, ha mindez nem lett volna elég, nem csak, hogy ezt már gondoltuk korábban is, hanem az is kiderült, hogy azok az erdélyi dínok, amit egyébként részben Nopcsa írt le, legalábbis azoknak bizonyos leletanyaga, azok sem ornitopódák, ahogy ugye mi 25 évvel ezelőtt még összehasonlítottuk az első kis leleteinket az erdélyi dínokkal, és azt is ornitopódának gondoltuk, hanem bizony azok között is vannak ceratopsziák. És ezek az erdélyi dínok, legalábbis a jó részük, az jóval fiatalabb, mint a bakoniak, legalább egy ilyen 10-12 millió évvel fiatalabbak, és ősföldrajzi szempontból egy másik egykori területen léteztek ezek, egy másik szárazulaton. Európa ugyanis egy szigetvilág volt ebben az időben, és ezeken a különböző szigeteken, hát hosszabb, rövidebb ideig léteztek ezek az egykori faunák, ezek az egykori dinoszauruszok és más állatok. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a ceratopsia dinók különböző szigetein ennek az egykori európai szigetvilágnak, és különböző időben, de bizony úgy tűnik, hogy sokkal gyakrabban és jelen voltak, mint azt eddig gondoltuk.
1: Tehát magyarán egyébként azért hiánypótló ez a tanulmány, mert így fel tudták a teljes vándorlásukat, meg elterjedésüket térképezni?
2: Hát sajnos azt még nem, mert ahogy itt próbáltam felvázolni, ezek a leletek előjönnek egy adott pontján, mondjuk Európának, igaz? Uh-huh. Tehát itt van ez az Ajkaceratops lelet, ez a Bakonyból került el. Máshonnan a világból nincs Ajkaceratops lelet. Uh-huh. Az a kőzetréteg itt a bányában, amelyben ezek a leletek vannak, hát ez egy viszonylag vékony 20-30 centis kőzetréteg, és ahogy mondtam, egy folyóvízi áradás eredménye. Geológiai, de valószínűleg még emberi léptékben is, ez a 20-30 centis kőzetréteg benne a csontokkal, ez egy nagyon gyors esemény. Az is lehet, hogy néhány nap, vagy néhány hét maximum. Nem tudjuk pontosan, de tuti, hogy nem ezer, vagy akár millió évekről beszélünk. Az biztos. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy pillanat esemény, ami azt jelenti, hogy akkor ott, abban a pillanatban létezett egy ilyen típusú dinoszaurusz itt ezen a területen. De hogy mondjuk a Krím területén létezette, ahova most sajnos nem lehet menni kutatni, pedig onnan is vannak hasonlókorú dínók, vagy Bulgária területén létezette ilyen típusú dínó, ahol a bolgárok most már elkezdtek végre kutatni, és ez tök jó, és vannak jó eredményeik, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ottan Közép-Ázsia vidékén, Üzbegisztán környékéről vannak hasonló ilyen galléros dínok, azok mondjuk, hogy ázsiai tekintetben azok a legnyugatabbiak. Mert Közép-Ázsia területén, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína vidékén, arrafelé vannak ilyen dínok, nagyon sokféle. Valószínűleg tartjuk, hogy onnan jöhettek erre nyugatnak, Európa irányába ezek a galléros vagy tülkös dínók, és tudjuk, hogy eljutottak legalább Üzbegisztánig, talán erre a Kaszpi vidékre is, bár onnan már nagyon töredékes leletek vannak, de hogy például a Krímről, Románia, Bulgária, tehát a Kelet-Európa területéről, és aztán így a mi kelet-közép-európai vidékünkről, honnan és milyen lelőhelyekről, milyen korokból lehetnének még ilyen dínok, azt egyelőre csak nagyon kevés lelet alapján tudjuk. Gyakorlatilag ez az egyik a magyarországi, másik pedig az újonnan meghatározott vagy áthatározott erdélyi leletanyag, amik, ahogy említettem, egészen fiatalok.
1: Egyébként ennek a kutatásnak lesz még folytatása?
2: Mindenképpen, tehát mi 26. éve fogunk remélhetőleg idén szintén ásni itt a bakonyi dinolelőhelyen. Több mint negyed évszázada megy a munka folyamatosan. Hát a Covid évet 2020-at leszámítva minden évben tudtunk jönni. Ezek általában 2-3 hetes ásatások, 20-25 fővel. és hát kerülnek elő újabb és újabb leletek, és hát sokan mondják, hogy kérdezik, hogy hát ilyen régóta ásunk, ilyen sok lelet van, hát minek eddig ásni, nem elég még ez a lelet. És hát erre mindig mondjuk, hogy hát az a helyzet, hogy ugye mi nem komplet csontvázakat ásunk ki. Tehát ezt azért ne úgy képzeljék el, mint a Jurassic Park nyitó jelenet az első filmben, hogy ott a komplet csontváz, Alan Grant így ecseteli le a fejétől a farka végéig a dolgokat. Ne, hát itt nem ez van, ez ilyen a legritkább esetben van. Itt gyakorlatilag töredékes csontokról, esetleg csontváz részekről beszélünk, amiknek a feltárása néha nagyon sok időt vesz igénybe, hát a preparáláson is beszéljük. Tehát, hogy ezeket a leleteket magából a kőzetanyagból aztán teljesen kiszedni, letisztítani, az egy külön történet. Ugye mi nem régészek vagyunk, ez egy nagyon fontos dolog. Mi nem az ember múltjának idejéből kutatunk, mi nem talajból, nem földből, nem laza, puhá üledékből szedjük kis paklival a dolgokat ecsettel, hanem néha bizony ilyen elektromos vagy benzines, ilyen beton kupadát törőnek mondja egyébként, így viccesen a szakma nálunk ez szó szerint, tehát amivel így vésni lehet a betont meg a kőzeteket, vagy kalapáccsal vésővel, sőt, hát néha preparáló tűvel, mikroszkóp alatt homokszemről homokszemre tisztítjuk az egészen parányi leleteket. Na hát ez iszonyú időigényes, úgyhogy van még itt bőven mit csinálni, és hát bízunk benne, hogy újabb és újabb leletek jönnek elő. Hát ez a bizonyos Ajkaceratops koponya is 17 évet váratott magára, hiszen 2017-ben került elő, és csak 1-2 évvel később ismertük föl, hogy mi is, amit találtunk. De mondhatnám a krokodilokat is, amelyeket a kezdetektől fogva ismerünk, nagyon töredékes leletek alapján, és a 2018-as év volt a krokodiloké, mondhatom így, mert két különböző krokodilnak is előkerült egy-egy nagyon szép megtartású koponyája, amelyek nagyon informatívak ugye az állatok anatómiai meghatározása szempontjából, úgyhogy bizony 18 évig kellett ásni, hogy elérjünk oda, ahol ezek a leletek voltak. Úgyhogy még van sok évtizedre legendő leletanyag, de véges egyébként ez a lelőhely, azt azért mindenképpen elmondanám, részben a bányászat, részben természetes geológiai okok miatt az a kőzetréteg, amiben a csontok vannak, az eltűnik. Tehát néhány ezer négyzetméteren még megvan, ezt fogjuk a jövő évek során, vagy hát a következő évtizedekben ez a terv, hogy ezeket föltárjuk, és hát bízunk benne, hogy még sok érdekes, hasznos lelet kerül elő.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Ősi Attila paleontológussal, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. A politikus hangsúlyozta, aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, mely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. A medveállomány ritkítására vonatkozó vadászati kvóták kihirdetését kéri a román államfőtől 22 székelyföldi polgármester. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, írta csütörtökön a Hargita népe Kovács Lehelnek, Farkas Laka előjárójának nyilatkozata alapján. A petíciót a Hargita megyei község előjárójának kezdeményezésére indították, miután a település közelében múlt héten feltehetően medvetámadás okozta egy ember halálát. A petíciót aláírók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősségi eljárásban írja alá és hirdesse ki a medveállományra vonatkozó vadászati kvótákat, melyeket még áprilisban hagyott jóvá a román parlament. Az aláírók szerint a jogszabály mihamarabbi hatályba léptetése elengedhetetlen a helyi hatóságok hatékonyabb fellépéséhez az emberi élet védelmében és a biztonság megteremtésében. A Reményi Ede Kamara Zenekar koncertezik ma Miskolcon. A tavaszi fesztiválon a jubileumi hangverseny 18 órakor a Zenepalota Bartók termében kísérhető figyelemmel. Közreműködik Olá Vilmos hegedűművész. Áprilisban csökkent a lakásdrágulás üteme az

0: országban. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban majdnem 1%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8-ről 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, az Észak-Alföldön 15,2, míg Észak-Magyarországon majdnem 15%-os drágulást mértek. A vidéki nagyvárosok közül a medián négyzetméter ára Debrecenben 1,1 millió forint, Miskolcon csak nem 600 ezer, Nyíregyházán pedig majdnem 800 ezer forint volt, írták a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével.
2: Egyébként, amiket látunk filmekben, például Spielbergnek a filmjeiben dinoszauruszokat, azoknak van köze a valósághoz? Tehát tényleg így nézhettek ki?
3: Abszolút, persze. Tehát ezek a filmek azért elég komoly tudományos szapportot kaptak. Hát csak azt hadd mondjam, hogy a Jurassic World-nek az egyik részének a szakértője az a Steve Brusetti kollégánk, aki ebben az Ajkaceratopsos cikkben nekünk társzerzünk. Tehát a legjobb szakembereket kérték általában föl, vagy sok esetben kérik föl. Azt is tudjuk, hogy az első két Jurassic Park, tehát az eredeti Jurassic Park filmeknél Jack Horner vezetésével volt egy szakértői gárda. Az én kollégám Dave Weissampel, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt 10-15 évvel ezelőtt, ő is benne volt valamelyik filmnél itt a szakértők között. Ezek az állatok azért a legtöbb esetben úgy kerültek rekonstruálásra, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek. Hát azért persze vannak csúsztatások. Ugye a Steve mesélte ezt a sztorit nekünk, hogy amikor megkeresték, akkor azt mondta, hogy abban az esetben vállalja el a szakértői feladatokat, hogyha lesznek tollas ragadozók a filmben. Mert hogy gyakorlatilag ezek a raptorszerű dinoszauruszok, ugye, amik a kezdetektől fogva benne vannak, akár a legelső Jurassic World-ben, ugye ott a Chris Pratt, ugye ott a szelidíti ezeket a dögöket, na hát azok sem tollasak, pedig ma már tudjuk, hogy ezek a raptorszerű dinoszauruszok abszolút tollasak voltak. Nem rakták rá a tollakat, nem így csinálták meg, mert talán a nézőknek jobban tetszett, hogy nem tollasak, és azt a dizájnt idézőjelbe idézik, amit az első Jurassic Park filmek is, de hát ha tetszik, hanem ezeknek az állatoknak ma már tudjuk, hogy ha nem is az egész testüket, de testük egy jó részét, még akár a T-rexet is beleértve valamilyen tollszerű képlet boríthatna.
2: De jót tettek egyébként ezek a filmek a paleontológiának, hogy egyrészt ráirányították a figyelmet, másrészt persze van egy korhatár, ami alatt nem érdemes nézni ezeket a filmeket, tehát pontosan azért, mert bocsánat, hogy ezt mondod, de zabálják benne az embereket. De ugye a gyerekek szerintem kiskoruktól kezdve fantasztikus vonzódás van a dinoszauruszok iránt. Tehát imádják őket. És azért itt a gyerekek fejébe rendet kell tenni, hogy egyrészt akkor nem éltek emberek, tehát nem ehették meg a dínók az embereket. De hogy sokszor az ő szájukból elhangzik az, hogy de jó lenne, ha ma is élnének dínók, meg láthatnánk őket. Aztán mi fölnőttek helyre rakjuk, hogy hát nem biztos, hogy annyira örülnénk neki egy raptorral, vagy egy T-rex-el találkoznánk.
3: Hát igen, ez egy kicsit ilyen kettős dolog, ez valóban így van, de az biztos, hogy a paleontológiát, egyáltalán az őslénykutatást, az őslényeket ilyen fókuszpontba hozták ezek a filmek, ami olyan szempontból, mi szempontunkból jó, hogy van rá mondjuk igény vagy érdeklődés, és hát így például azért a kutatásokra is bizonyos esetekben jobban kapunk támogatást, mert nem csak a különböző pályázatok révén, hanem akár a magánemberek adományai révén is számíthatunk arra, hogy a kutatások támogatásra kerülnek. Ez egyszerűen benne van. Tehát ha egy ilyen dologra van igény, meg szeretik az emberek, akkor arra több támogatás és pénz is jut. Persze, tehát ez benne van a dologban. A másik az, hogy valóban, ahogy mondja, ezeket a dolgokat helyre kell rakni. Ez nagyon fontos. Egyébként nem csak azt kell helyre rakni, hogy az emberek és a dínók nem éltek együtt. Ugye hát ha csak a madarakat nem veszük dínoknak, ma már tudjuk persze, hogy a madarak dinoszauruszok, pont ezeknek a raptorszerű dínoknak a leszármazottai, tehát amikor a vasárnapi rántott húst esszük, akkor gondoljunk arra, hogy végül is egy dinoszaurusz leszármazottat eszünk ottan. Ez így van. De azok a klasszikus értelemben dinoszauruszok és az emberek természetesen nem éltek együtt, 65-66 millió év választja el őket egymástól. A másik, amit szintén igyekszünk mindig helyre rakni, egyébként ezt általában nyílt napok formájában az Iharkuti dínó lelőhelyen, az pedig az, hogy magát ezt az őslénykutatást, a paleontológiát, egyáltalán a természettudományos kutatást, a kutató munkát próbáljuk bemutatni ott a helyszínen, amikor ásunk, amikor mérünk, amikor előkerülnek a csontok, hogy milyen a kőzet, mi az, hogy 85 millió éves egy homokkő, miért lett homokkő abból a homokból, amit a folyó vitt, milyenek ezek a csontok, amelyek sok millió évesek, miért feketék, miért töröttek, és hogy a gyerekek megértsék azt, hogy a dínók azok nem csak azok, amik a csodaszép színes szagos könyvekben ott vannak, fejétől a farkuk is, oda van írva, hogy hány méteres, meg hány tonnás, meg mit evett, hanem ezek a könyvek, ezek az infók gyakorlatilag innen jönnek, a paleontológiából, a kutatásból ott a helyszínen megnézhetik, amikor előkerül egy csontlelet, és hogy abból aztán mit lehet kiolvasni. Abból, hogy lehet rekonstruálni mondjuk magát a csontot, hogy lehet meghatározni, hogy ez egy combcsont, vagy egy állkapocs, vagy minek az állkapcsa, és aztán, hogy mekkora volt az az állat, hogy nézett ki, és így tovább. Ez az, amit a kutatásunkkal még szintén próbálunk átadni, és erre fölhívni a figyelmet, hogy ez a dino mizéria, ez az őrület, ahogy itten néha fogalmaznak, ennek ez az alapja, és ezt nem szabad elfelejteni ettől, nem szabad elvonatkoztatni. Persze sokan megteszik, mert ez a rész már nem érdekli az embereket, de ennek persze megvan az ára, mert nagyon sokan ugye gyerekként érdeklődnek, középiskolásként a dínók iránt. Hú, ez milyen érdekes, én paleontológus akarok lenni, igen. És akkor kitartanak, eljönnek még az egyetemre, ott akkor megfelelő szakokra jelentkezve belekezdenek a tanulmányaikba, és amikor aztán azt látják, hogy a dinókutatás döntő része, ez tulajdonképpen a szakirodalomnak a megismerése, a tanulmányozása, az anatómiai kifejezések, a csontoknak a leírása, száraz tananyag, úgymond száraz adatok, a csontok nevei, szóval sok-sok-sok-sok ilyen. Hát mondjuk úgy, hogy a mai generációnak sajnos azt kell mondjam, hogy eléggé unalmasnak tűnő rész, akkor bizony ezek a gyerekek hát lelkesedésüket vesztik, és hát már nem biztos, hogy dínókutatók akarnak lenni.
2: Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e utánpótlás.
3: Egyébként ettől függetlenül van, tehát azt kell mondjam, hogy hát olyan 3-5 évente jön egy olyan diák, aki nem csak hogy szakdolgozik slintamból, dínókutatásból, vagy bármilyen egyéb csoportból, hanem ott marad mondjuk doktorandusznak. Ugye az egyetemi képzés után, ami 2 lépcsős, tehát van a BSC, az alapszak, aztán van az MSC, mondjuk geológus MSC az ELTE-n, és akkor ott megírja a szakdolgozatokat, és akkor utána nem egy céghez megy el dolgozni, vagy mit tudom én hova, hanem ott marad doktori kutatásokat végezni még 4 évig.
2: Egyébként sok olyan kérdés van még, ami tisztázásra vár a paleontológián belül?
3: Hú, hát az rengeteg van. Nagyon úgy tűnik, hogy minél több mindent ásunk ki, annál több lesz a kérdés. Hát itt a bakonyi dolgok kapcsán az egyik például, hogy miért nincsenek emlősök, ez egy nagyon érdekes dolog és kérdés. A másik, számos olyan állat van, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen relikt formák, tehát ilyen elzárt, mondjuk úgy, hogy maradványfajok, amelyeknek valószínűleg az ősei valamikor korábbi más egyéb területeknek az élővilágával kapcsolatban álltak, vagy onnan származnak, de aztán ezekre a szigetekre érve itt évmilliókon keresztül fejlődtek tovább, elzárt formában, és egészen spéci, sokszor kistermetű, vagy akár nagytestű, gigantikus, nagyméretű formákká alakultak, már idézőjelben nagyméretűek, ki általában egyébként az európai dínókra az jellemző, hogy pont, hogy nem nagyon nagyok, hanem picik, kisebbek, mint a világ többi pontjáról, mondjuk Észak-Amerikából, Ázsiából, Dél-Amerikából ismert rokonformáik, kivéve azért néhány formát, ahol mondjuk éppen pont az ellenkezője nagyméret elérése történt. És hát ezeknek a folyamatoknak a pontosabb megértése, illetve az, hogy ki merről jött, honnan jött, merre ment, ugye, mint az Ajkaceratops esetében, hogy valóban közép-ázsiai ősei lehetnek ezeknek a dínóknak, onnan jöhettek, vagy mi történt pontosan, na ezek azok a kérdések, amiket mi próbálunk megválaszolni, de hát az a helyzet, hogy ezek igen nagy horderejű kérdések. Ezek általában hosszú időtávlatokat átfedő események, amelyekhez nem elég egyetlen geológiai rétegből származó leletanyag, és abból valamit levonni, le lehet vonni természetesen, meg sok minden mond az, de hogy előtte, utána mi történt, ahhoz további lelőhelyek, további máskorokból származó leletanyaga kell.
2: Utazni van lehetőségük? Mert azért gondolom, egy paleontológusnak valahol ott van az álmai között, nem, hogy eljusson a világ legnagyobb dinoszaurusz lelőhelyeinek egyikére. Tehát ott van a Amerikában a Laramidia, ott van a mongoliai Gobi-sigetag, Argentína, Brazília egyes részei.
3: Igen, igen. Tehát azért a legtöbb kutatónak van erre lehetősége, hát már aki igényli ezt, mert vannak egyébként olyan paleontológus kollégák, akik inkább szeretnek a számítógép előtt ülni, nem szeretnek annyira terepen dolgozni, meglepő, de van ilyen. De azért a legtöbb paleontológus kollégám azért szeret ásni, utazni, szereti a kalandokat, a felfedezést, és hát ahogy nekik is, úgy nekem is azért volt szerencsém az elmúlt évek során különböző lelőhelyeket meglátogatni, különböző helyekre eljutni. Például Argentína, Brazília vidékére, a Gobi-sivatagban, amit itt említett, és ott megnézni, hogy ott hogy megy az ásatás, és hogy mennek lelet kimentése, milyen fosszíliák vannak. Hát egy teljesen más világ, ugye? Tehát azért itt ez a bakonyi lelőhely, amely egy körülbelül 3-400 méter átmérőjű volt bányagödör, aminek az oldalában kilógnak ezek a rétegek, és ezeket lehet bontani, de csak ott. Az egész más történet, mint mondjuk Mongólia vidéke, mondjuk Ömnögov tartomány, Dél-Mongólia része, ahol mondjuk az egy másfél-két magyarországnyi terület minimum, vagy akár még nagyobb, ha a nyugati részét a Góbi-sivatagnak szintén beleveszik, akkor sok magyarországnyi területen a szószoros értelmében a felszínen vannak a dinócsontokat tartalmazó kőzetek, és hát ott tényleg az emberek 100 kilométereket utaznak, és nézik a különböző helyeken a kőzeteket a felszínen, hogy az időjárás az elmúlt tél éppen mit fújt ki a szél, mit mállasztott ki a fagy, és így tovább, és hát ezeket a leleteket csak meg kell találni, és össze kell szedni. Úgyhogy ez egy egészen más történet és más lépték, ott nem állnak általában neki egy bizonyos kis pici rétegnek, és bontják évtizedeken keresztül, mert arra nincsen idő és kapacitás.
2: Ön egyébként mindig tudta, hogy paleontológus szeretne lenni?
3: Nem mindig. 14-5 éves korom óta szeretnék az lenni. Engem nem érdekeltek a dínók. Nem tudtam én, hogy ezek igazán mik. Hát ugye én 80-ban születtem, tehát 80-as években, amikor az általános iskolában ezekről semmit nem tanítottak, semmiféle ilyen film, meg ilyesmi nem
2: ez
3: szólt. A 90-es évek elején, 92-ben csinálják a Jurassic Parkot, azt nálunk, nem tudom, 90 akárhányban mutatták be, vagy legalábbis mi a moziban, emlékszem, az osztálytársaimmal megnéztük. Tehát ez az az időszak, és emellett, tehát még Jurassic Park előtt már érdekeltek a geológiai dolgok, a kőzetek, hiszen én úgy egyébként ajkai vagyok, és Bakonyból származom, és hát ott rengeteg olyan hegy van, sziklafal van, vagy olyan bánya, ugye szénbányák, bauxitbányák akkoriban még azért működtek, ahol a kőzetekkel, ősmaradványokkal, ásványokkal találkozni lehetett. És gyakorlatilag ezeket én elkezdtem gyűjteni, keresgélni, innen jött nekem az érdeklődés, nem egyből egy a dínók a mesekönyvekből, hanem pont, hogy a geológia oldaláról, és akkor aztán egyre jobban az ősmaradványok, és egyre jobban a gerinces ősmaradványok foglalkoztattak. Többek között az a kérdés is, hogy miért nincsenek Magyarországon dinoszaurusz leletek. Volt ez a 90-es években ez a helyzet. Ugye a komloszaurusz, tehát a mecseki dinoszaurusz lábnyomokon kívül más dinoszauruszokra utaló leletanyag nem igazán volt a mai Magyarország területéről. Hát egészen 2000-ig, amikor aztán Torm András barátommal ugye mi megtaláltuk Iharkúton ezt a kőzetréteget benne a csontokkal.
2: Mi számít egyébként ma nagy felfedezésnek?
3: Hát igazából nagy felfedezésnek, vagy fontos átütő felfedezésnek, hogy az az adott lelet, vagy az az adott információ, amit az adott leletből kiolvasunk, az mennyire fontos, az mennyire érinti az egész csoportnak, mondjuk az evolúciós történetét, a rendszertani kapcsolat, mennyire hoz be valami új, érdekes anatómiai jegyet, amit korábban még nem gondoltunk. Mennyire változtatja meg akár az élővilág történetének az eddig gondolt menetét bizonyos csoportok esetében, gondolok itt akár a kihalások eseményeire, vagy bizonyos csoportoknak a diverzifikációjára, amikor nagyon hirtelen, rövid időn belül változatossá válnak. Mi történt, mi volt ennek a hátterében? És hát persze az még különösen érdekes, és már emiatt aztán egyre komplexebbek ezek a tudományos dolgok, hiszen nem csak önmagában a csontokat kell vizsgálni, ezek az állatok, ezek táplálkoztak, ezek mozogtak, tehát az egykori környezetet, az egykori növényvilágot tanulmányozni kell. Tehát ezt persze a paleobotanikusok megteszik, de sajnos igen ritka az olyan munka, ahol paleobotanikus és gerinces paleontológus együtt dolgozik, és teszi össze a tudását, ami van. Na, hát persze azt hozzáteszem, hogy azért se olyan egyszerű ez, mert hiába látjuk, hogy mi van a növényvilágban, mi nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a növényevő dinoszauruszok, azt látjuk, hogy hogyan fejlődtek, melyik időben milyen fajok vannak, de hogy melyik növényevő dinó melyik növényt tette pontosan, mikor, hol, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Mondhatni lehetetlen. Azt nagyjából meg tudjuk mondani, hogy milyen típusú növényeket fogyaszthattak, de hogy éppen azt az adott növényt fogyasztották-e, ami ott előkerült, annak a fosszília, hát ezt így nem nagyon lehet. Ha csak nincs valami nagyon spéci gyomortartalom fosszíliaként, hát ilyenből olyan kevés van a világon, hogy egy kezemben meg tudom számolni. Sajnos nálunk itt a Bakonyban ilyen nincs.
2: Ugye beszéltünk az új technológiákról, CT-k, szkennerek. Na most, ha ezeket nézzük, akkor vannak olyan leletek, amelyeket esetleg annó félreértelmezhettek, és pontosan ezeknek a technológiáknak a segítségével újra lehet értelmezni? Tehát abszolút. Ilyen szempontból azok a gyűjtemények, amelyek Magyarországon is megvannak, illetve világszerte természettudományi múzeumoknak a gyűjteményei nagy segítségre lehetnek az önök munkájában?
3: Persze, abszolút. Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe, és a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott. De ez ugyanígy igaz a csontok belső szerkezetét illetően, hiszen a belső részeket senki nem látja, ha csak szét nem törjük a csontokat, de persze ezt nem tesszük meg. Gondolhatunk ugyanígy magukra a csontoknak, az összetört csontoknak a rekonstruálására. Ma már vannak olyan szoftverek, amik segítségével, hát nem azt mondom, hogy tökéletesen, de visszaalakíthatóak az egyes széttört darabjai a csontnak, és látjuk, hogy hogy nézhetett ki, még töretlen állapotban a csont. Aztán beszélhetünk arról, hogy a csontokból lehet csiszolatokat csinálni. Ezek a csiszolatok, persze ez a már egy régebbi történet, tehát ezeket már régen is ismerték, csak nem volt annyira népszerű, mert azért egy vékony csiszolatot csinálni egy csontból, egy fogból, azért az nem egyszerű feladat. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy szó szerint a milliméternek mondjuk a százada, vagy még vagy mit a ötvened része, tehát a milliméternek az ötvened része vastagságú, vékony kis szeletet kell egy csontból, fogból meghatározott irányba készíteni. Megvan ennek a technikája, semmi ördöngösség, nem kell hozzá, nem tudom, milyen sok pénz, vagy nem tudom, milyen eszközök, műgyanta kell hozzá, csiszolópor, kézügyesség és türelem, és hát ezeket meg lehet csinálni, és hát az ilyen csiszolatok például a csontok belső szerkezetéről, így az egyáltalán az állatok paleobiológiájáról, a fiziológiai dolgairól, felépítésükről, az egyet fejlődésükről, hogy kifejlett volt, juvenilis vagy kölyök volt az adott állat, hím volt, nőstény volt, mit tudom, bármilyen kérdés, ezekben ezek az irányok segítenek. És ezek ma már nagyon széles körben elterjedt módszerek, amiket lehet használni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a paleontológiát és dr. Ősi Attila paleontológust, az ELTE őslénytani tanszékének vezetőjét ismerhették meg.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai drón támadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, dr. Hajdú Noémit, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensét, rektor helyettesi referenst köszöntöm műsorunkban, és ugye itt az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződő formában készítjük ezt a beszélgetést, így köszöntelek szeretettel stúdiónkban.
2: Köszönöm szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ami az egyik szakterületednek mondható, ugye itt sok egyéb terület mellett, az a színekkel kapcsolatos, ugye színmarketing, színpszichológia, nagyon sok előadást tartottál már ugye különböző helyeken, erről is fogunk beszélgetni, vagy elsősorban erről fogunk beszélgetni, hogy mindennapjaink mennyire meghatározó részei a színek, milyen hatással vannak ránk, vagy talán egy oda-vissza kapcsolatról is beszélhetünk majd ugye tekintetben, de még mielőtt erről szólnánk, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban szólj nekünk arról, hogy miért kezdtél el foglalkozni ezzel a területtel.
2: Ez nagyon érdekes, gyerekkorom óta rajongok a színekért, tehát én mindig színezni, festeni szerettem, és nem jött ki nagyon sokáig, és egy idő után a marketingen belül én mindig a fogyasztói magatartással foglalkoztam, digitális marketinggel foglalkozok, és hát a fogyasztóknál is kijött már a márkák szerepe, a márkáknak a színe, a márkáknak a logója, a szimbolikája. És a digitális marketingben ez még erősebben érvényes, ugye még dinamikusabb színeket kell használni, hogy felkeltsük a fogyasztók érdeklődését. Úgyhogy valahogy a digitális marketinggel együtt jött ki. Aztán nagyon sokat olvastam az évszakelméletről, a színek szerepéről, hogy hogyan öltözködünk, lakberendezésben hogyan használjuk ezeket. És valahogy innen jött az érdeklődés.
1: Mindezekről a területekről, ugye itt a megbeszéltek szerint, a tervek szerint szólunk majd, talán sokakat érdekel ugye ez a terület, hiszen ugye a színek az emberiség történelme során mindig is fontos szerepet játszottak. Hogyha életkor tekintetében kezdjük most ezt a beszélgetést, hogy ugye itt az első pillanatoktól, az élet első napjaitól, heteitől számítva egy újszülött életében, mik azok a színek, amelyekkel először találkozik a világban?
2: A legelső színek között a sárgát említik a kutatók, hogy a sárga az első szín, amit érzékelünk, amit észreveszünk. És ezért nagyon sok gyerekjáték sárga. De például nem szabad egy babaszobát erős, intenzív sárgára festeni, mert nem hagyja pihenni az idegrendszert. Tehát ennek egy ilyen állandó, izgató hatása van a sárga színnek, és emiatt nem tudnak a babák nyugodtan pihenni ebbe a színbe, egy erős sárga színről beszélek. Tehát a gyerekjátékok, az ilyen kiegészítők, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél a sárga az nagyon domináns szín. Természetesen utána mondhatjuk, hogy megjelenik a rózsaszín a kislányoknál, megjelenik ugye a kék a fiúknál, tehát ez egy ilyen tudatos színválasztás, de talán a sárga az első, amit így meg kell említeni, hogy ezt látjuk az elsők között.
1: Itt az évek vagy évtizedek folyamán mennyire változott esetleg azt, hogy a gyermekek melyik színeket kedvelik? Még talán gyermekkorunkból lányként a piros is eszünkbe jut, ugye?
2: Igen. Én azt hiszem, hogy nagyon régen a fehér szín volt a meghatározó a gyerekeknél is, ugye akkor azt nem határoztuk meg, hogy a kislány ruha, a kisfiú ruha, tehát akkor fehér szín volt, és akkor örökölhették egymástól, könnyű volt a fehéret tisztítani, ennek ilyen szerepei voltak, és ugye a fehér az mindig jobb áron kapható, mert ugye nem használunk festéket hozzá, tehát ennek ilyen megfontolásai voltak, természetes anyagból készültek ezek. És igen, ahogy említetted, tehát ugye akkor korábban megvoltak a női színek, megvoltak a férfi színek, de ugye most már például a kéket is előszeretettel viselik a nők is, tehát most már nem lehet így nemenként megkülönböztetni ezeket a színeket, de azt hiszem igen, még a babáknál, a gyerekeknél, tehát ugye a rózsaszín, a baracvirágszín, ugye a piros, azok ezek inkább a kislányoknak a színei, és talán a kék-zöld is először talán ugye a kisfiúknak a színei, tehát ez talán így mondható.
1: Ugye egy bizonyos korig a szülők, vagy a családtagok, a barátok által kapott dolgokkal találkozik a gyermek, ugye életkori sajátosságból kifolyólag, de azért eljön az az életkor, talán már óvodás korban is, amikor ugye ők is, vagy még hamarabb, ugye egyén kérdés is, amikor már ők is azért tudatosabban választanak esetleg egy-egy szint, akár marketing szempontból, vagy akár itt a szín pszichológiája tekintetében. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek a gyerekeknek meghatározóak lehetnek?
2: Kicsit akkor én azt hiszem, hogy elkezdeném mondani az egyes színeknek a jelentését, ugyanis akár a gyerekek, hogy milyen szint választanak, akár mi reggel, amikor kiválasztjuk az aznapi ruházatunkat, mi üzenetet hordozunk ezzel magunkkal. Tehát az aktuális kedvünket, hangulatunkat, hogy hogyan készülünk arra a napra, ezzel mind üzenetet hordozunk. És talán a pirossal szerettem volna kezdeni. Ugye a piros az nagyon sok emberben így van, hogy a szerelem színe, egy nagyon domináns szín. Nagyon érdekes, pirosban nem szabad üzletet menni kötni, mert nem lesz üzlet. Tehát túl domináljuk a megbeszélést, és nem fogunk tudni üzletet kötni. Egy nagyon feltűnő szín, ugye a közlekedésben egy tiltó szín, például, hogyha pirosba elmegyünk egy értekezletre, akkor tudja, hogy aznap minden feladatot megkapunk. Tehát olyan, mintha egyedül ülnénk a teremben. A diákjaimnak is azt szoktam javasolni, hogy hát ne pirosat vegyen fel, ha puskázni szeretne, mert minden tekintet, minden szem a pirosra odaszegeződik. Úgyhogy a piros igazándiból gyors éttermek is használják a pirosat, mert növeli az étvágyat. Tehát piros-sárga nem véletlenül nagyon sok esetben a gyors éttermek színe, mert tudják növelni az étvágyat ezzel. Majd visszatérünk a kékre, zöldre, az a nyugalom színe lesz, de a pirosnak például egy ilyen éberség, egy ilyen hatása van.
1: Még mielőtt itt ugye a színskálán tovább haladnánk, és itt a bevezetőben is ugye egy ilyen oda-vissza hatást is említettem, de ezt jól gondolom, hogy ugye egyrészt ugye akár egy ruha megválasztásában, hogy csak egy legegyszerűbb példánál maradjunk, is meghatározó lehet, de hogy épp milyen színekkel találkozunk akár a külső környezetben, vagy ugye azokon a helyeken, ahová betérünk egy nap folyamán, ez is hatással van ránk.
2: Ezek hatással vannak ránk, tehát a világos színek, ugye azok semleges színek, azok kicsit jobb kedvre derítenek, a színes színek is, a sötét színek azok egy picit komorabbak, tehát gondolok egy feketére, szürkére, egy sötétbarnára, akkor egy kicsit a hangulatunk is komorabb lesz. És egyébként ezt a diákjaimon is észreveszem, tehát a hétfői nap az még ugye a fekete bőrkabát, sötétkék felső, tehát hétfőn úgy látom, hogy vasárnap után nehéz elindulni, és úgy szerdától elkezdenek színesebben öltözködni. Abszolút látom az időjárástól, hogy egy napsütéses napon sokkal többen választanak színeket, bátrabban. Egy esős, szürke, őszi napon a sötét a választás. Ezt magamon is észreveszem. Abszolút befolyásolja a hangulatunkat, és hogy milyen hangulatunk van, tehát oda-vissza üzenünk a színekkel.
1: És még ha itt visszatérhetünk a gyermekekre, ők azért szeretik a színeket, a színes színeket, ez a lelki világot is tükrözi.
2: Igen, és nagyon jó, amikor a babaszobában is, ugye, hogy több színes dolog van, színes játék, színes kiegészítők, tehát hogyha a falat nem is festjük intenzívre, azért a kiegészítőkkel lehet játszani. Ez a színes légkör, ez nagyon jót tesz az ő fejlődésüknek.
1: Igen, itt az idegrendszerre és az érzelmekre gyakorolt hatásokról, hogyha szólhatunk itt a folytatásban, például egy babaszoba berendezésénél milyen tanácsaid lennének?
2: Például a kék színnel, majd el fogjuk mondani, hogy a kék szín az a nyugalmat hordozza, nyugtat, a bizalmat hordozza. Tehát egy kék szín az általában mindig jó választás. Persze csínyen kell vele bánni, hogy nehogy túl sok legyen. Tehát itt a harmóniára kell majd törekedni alapvetően.
1: Árnyalatilag?
2: Én a babaszoba esetében mindenképp világosabbakat választanék, és pasztelszíneket választanék. Tehát kékbe is. A zöldnek is van egy ilyen tulajdonsága, ugye a természetes szín. Ugye a természetben a zölddel találkozunk a legtöbbször. Ez is a nyugalmat hordozza tulajdonképpen. Ugye azért nyilván egy kis más szint is be lehet hozni, tehát a pasztell nagyon halvány vaníliasárga is lehet egy jó választás, vagy a rózsaszínnek egy nagyon halvány változata, a baraszvirágszínnek vannak nagyon szép változatai. Ezek mind a kedvünket befolyásolják egy babaszobában is. Úgyhogy én a színharmóniát ajánlanám, a színkereket ajánlanám, és ott azért van egy szabályszerűség, a szakberendezők tudják, hogy hány fokba kell azokat a színeket kiválasztani, hogy harmóniában legyenek. De én azt is ajánlom, hogy a kevesebb inkább több. Tehát nem szabad túl sok színnel dolgozni, hanem inkább egy-egy főszín legyen, és akkor a kiegészítők legyenek még színesebbek, ugye a játékok, a kisasztal, ezekkel lehet variálni szerintem.
1: és hogy az életkorban előre haladunk, óvodások, kisiskolások esetleg hogyan változik az ízlésük?
2: Ugye talán az iskolában olyan 6-7 éves korban mondhatjuk azt, hogy egy picit tudatosabbak már, és ott már nagyon hatással vannak egymásra. Tehát, hogy ki milyen színt visel, milyen márkát visel, ott már hatni fognak egymásra. Illetve hát nyilván az ünneplőnél bejön ugye azért a sötét-kék-fehér szerepe, kék-fehér, hát fekete az kicsit ritkábban, azt azért nem szoktunk annyira gyerekekre adni, inkább talán a sötét-kék-fehéret tudom itt megemlíteni. Tehát biztos, hogy tehát a kéket nagyon hamar behozzuk az életükbe. Úgyhogy ennek biztos, hogy befolyásoló szerepe van. Ugye a kék, ez nagyon érdekes, hogy mostanában a fekete öltönyt egy picit kezdi felcserélni a kék öltöny, a kék kosztüm. Állásinterjúra is azt mondják, hogy kékben érdemes menni. A kék egyébként a kommunikációnak is a színe. Tehát elősegíti a kommunikációt. Úgyhogy szerintem úgy már az általános iskolában a kék az biztos, hogy meg fog nyilvánni az ő életükben. A kedvenc színeik mellett, mert azért 6-7 éves korra azért látjuk, hogy milyen színeket szeretnek, mit választanak maguktól, már kialakul egy preferencia náluk is.
1: Itt, hogy ők is mit szeretnek, meg talán a tekintetben is, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint nagyon érdeklődőek tudnak lenni az iránt is, hogy megkérdezik kortársaiktól, osztálytársaktól, vagy felnőttektől is, hogy mi a kedvenc színed.
2: A fejlődésük során ugye szintén a színezésből, a rajzolásból, az első gyerekjátékokból jön. És az, hogy minden színes, minden gyerekjáték színes, ez szintén innen ered, hogy viszonylag fiatalon találkozunk a színekkel, és fiatalon kezdjük el ezeket kombinálni, alkalmazni, játszani ezekkel a színekkel. És szerintem innen jön az érdeklődés, hogy ez egy ilyen központi kérdés, hogy kinek mi a kedvenc színe. És ez is változhat az évek alatt, tehát azért itt is vannak korszakok szerintem, amikor a referenciacsoportok, egy osztálytárs, egy család befolyásol bennünket, hat ránk, aztán valamikor meg kialakul a saját preferenciánk. Tehát itt is megvan ez a kettősség, hogy a külső tényező is befolyásol bennünket, illetve mi magunknak is megvan egy rendszere.
1: És a tinédzser kor felé haladva, ez azért az élet egyéb számos területén is egy nagy változás a fiatalok életében.
2: Ugye a tinédzser kor, ugye ez az identitáskeresés, önazonosságkeresés, önállósodás, amikor saját véleményeket fogalmaznak meg, és igen, ebben a korszakban jön be szerintem a fekete bőrkabátos korszak, tehát a fekete, a sötétkék, tehát ebben a korszakban ezeket a színeket nagyon kedvelik. És szerintem húzzák is egymást, mert az osztályban valaki elkezdi az első fekete bőrkabátot hordani, akkor utána a többieknek is megjelenik ez. Tehát nem tudom, nekem ez a bőrkabáthoz kapcsolódik tipikusan. És látom, ez még úgy egyetemen is elkíséri őket, ez a sötét színeknek a szeretete. És én mindig bíztatom őket, hogy nyugodtan, színesebben válasszanak színeket. Például egy idősebb korosztálynál tudom mondani, hogy nagyon szeretem azokat az időseket, akik színesen öltöznek, úgy értve, hogy ők felveszik azt a színt, mert teljesen más az ő hangulatuk is, és fiatalítja őket, hogyha egy színesben vannak, és nem egy feketében, egy szürkében vannak, és a kedvük is jobb lesz. Úgyhogy én az időseket is mindig erre biztatom, mert tartottam előadást a Senior Akadémián is, ugye az egyetemnek minden évben van egy ilyen képzése, és nagyon hálás közönség volt, és nagyon jó volt velük beszélgetni, amikor rájöttek, hogy kinek mi a kedvenc színe, mit fejez ki azzal, és miért azokat választja, és színesbe jöttek az előadásra, tehát teljes döbbenet volt, tehát valószínű, hogy élénkebbek, nyitottabbak, és ez látszik az öltözködésükön is. Tehát akik ott voltak, az a közönség, az egy másik generáció volt, így mondhatnám.
1: És akkor itt, ha visszatérünk a színek jelentéséhez, illetve a színekkel kapcsolatos érdekességek tekintetében, osztasz meg velünk gondolatokat.
2: Ahogy említettük, a piros, ugye egyből mindenkinek a szerelem színe jut eszébe, és ez nem véletlen, mert ez egy nagyon feltűnő szín. Tettekre ösztönöz. Nagyon érdekes, hogy növeli az étvágyat, és ahogy korábban említettem, a gyorséttermeknek a színe az azért piros és sárga, mert egész egyszerűen többet fogunk fogyasztani ilyen környezetben. Növeli az önbizalmat például a piros. De ez egy nagyon domináns szín, tehát állásinterjúra nem érdemes pirosban menni, mert túl dominálja a kérdezőt. Úgyhogy a piros színnel csinyen kell bánni, sürgősségérzetet kelt, tehát abszolút marketingben így tartjuk nyilván, hogy cselekvésre ösztönöz. Tehát a pirossal nagyon sok mindent el lehet érni, ugye ez egy tiltó szín a közlekedésünkben is, és ezért egy nagyon-nagyon feltűnő szín. Talán pici érdekesség, hogy a szivárvány legfelső sávja a piros, és ez a leghosszabb fényhullámhossz. És a legelső, ami eltűnik, ahogy lemegy a nap, elkezd sötétedni, a piros színt veszítjük el, leghamarabb. Állítólag a méhek nem látják a piros színt, és ezért nem is porozzák be a piros virágokat, mert nem szállnak rá a piros virágokra. Áttérek a narancssárgára, úgyhogy szintén egy nagyon-nagyon élénk árnyalat, erősíti az immunrendszert, szintén növeli az étvágyat, és elősegíti a szocializációt. A narancssárga, sárga, ez az a két szín, amit az emberek vagy nagyon szeretnek, vagy egyáltalán nem hordanak. Talán a citromsárgát tudnám jobban kiemelni, hogy nagyon megosztó szín. Valakinek ez lesz a kedvenc színe, és valakinek egy darab ilyen szín nem lesz a szekrényébe. Talán még egy picit a digitális marketingben lehetne kiemelni a narancssárgának a szerepét, hogy például a feliratkozó gombok előszeretettel narancssárgák, mert egy feltűnő szín, kosárba helyezés, feliratkozás, ezeknél szoktuk. Citromsárga, napsárga, ugye szintén egy élénk szín, ez egy vidám, jókedvű szín. Ugye a napfényre asszociálunk, ezért melegséges sugároz. Ez a szín is stimulálja az idegrendszert, és ahogy említettem, ugye akkor a babák ezt látják leghamarabb, ezért nagyon sok gyerekjáték sárga, csak csinyen bánjunk vele, mert a túl intenzív az nem hagyja pihenni a babákat.
1: De talán nem csak a babákat nem hagyja pihenni.
2: Minket sem, csak ugye itt a gyerekszobánál ezt nagyon hangsúlyozni kell. Mostanában a trendszínek között ugye ott van a sárga, a sötét szürkével, a sárga, a feketével, lakberendezésben látom, hogy elkezdték alkalmazni, de azért a sárgáról tudni kell, hogy az intenzív sárga az nem biztos, hogy jó nekünk. Optimizmus boldogságot áraszt, és nagyon érdekes, hogy inspirálja a kreativitást. Elősegíti a koncentrációt, és azért a sárgához egy kicsit az arany árnyalatot is érdemes behozni, ugye az pedig abszolút a pozitív jövőkép, ez kapcsolódik hozzá. Kék-sárga kombinációról szeretném elmondani, hogy nagyon sok vállalkozás alkalmazza ezt a kék-sárgát a marketingben, hamarabb észrevesszük a polcokon, hamarabb felkelti az érdeklődésünket, és előszeretettel vásároljuk az ilyen termékeket, előszeretettel megyünk be az ilyen vállalkozásokhoz, ez tudatalatti dolog. Tehát nyilván nem a logó alapján választunk egy vállalkozást, de ez a szín párosítás, ez közelebb áll hozzánk. A zöld pedig a narancssárgával kombinálják ugyanígy. Tehát ahogy a kék-sárga az egy nagyon gyakori kombináció, a zöldnél a narancssárga szín lesz ugyanez, amit így beszoktak hozni. Megyek egy picit tovább, megyek a zöldre. Ugye a természet. Biztos észrevettük már, amikor egy fárasztó munkanap során, ha egy kicsit pihenni szeretnénk, elmegyünk egy jót sétálni egy zöld környezetbe, akkor kipihenjük magunkat. Ugye a kéknek, a zöldnek is, az égkékjének és mondjuk egy erdőzöldjének abszolút nyugtató hatása van, nagyon jó hatással van az immunrendszerünkre, idegrendszerünkre, tehát ezek azok a színek, amivel napi szinten érdemes körülvenni magunkat. Hálószobába szokták például ezeket a színeket ajánlani, hogy békésebben, nyugodtabban tudunk ilyen kiegészítőkben aludni például. Ugye a béke színe a zöld, a természetnek a színe, és a kék után ez az egyik legkedveltebb szín. Már a zöldnél se lehet kijelenteni, hogy ez férfias szín, nőies szín, tehát ezek már semleges színek a kékkel együtt is, ahogy említettem. Ha megkérdezzük, az emberek nagy része a kéket fogja megemlíteni a kedvenc színének, tehát 10-ből 9 ember biztos, hogy a kéket fogja mondani. És utána a második legkedveltebb szín az a zöld lesz. Belső építészek ezért előszeretettel szeretik használni. Ugye a zöld szó, angolul a green, az egy környezettudatosságot is kifejez. Ugye egy fenntarthatóságot. Ezért nagyon sok környezetvédelmi vállalkozásnak a zöld a színe, vagy benne van a logójába, pont emiatt a fenntarthatóság miatt. Térjünk át a kékre, talán ezt várta a legtöbb kedves hallgató. Ugye az égnek a kékje, az óceánnak, a víznek a kékje. Ez egy legkedveltebb szín. Rendkívül sok árnyalata van, ugye a világos kéktől egészen a királykékig, a sötét kékig, tehát nagyon jól lehet ezekkel a színekkel játszani. Békét, nyugalmat, áraszt. Tehát nagyon érdekes, mert nyugtató kémiai anyagok kezdenek el termelődni az agyban ennek a színnek a hatására. És növeli a munkának a hatékonyságát. Tehát irodákban azért szokott kék szalagfüggöny lenni, vagy kék szék például, mert növeli a hatékonyságunkat. Abszolút megbízhatóságot, elkötelezettséget ösztönöz, úgyhogy én bátran szeretném a kedves hallgatókat biztatni, hogy állásinterjúra érdemes egy kék színt választani, vagy bármilyen média szereplésnél érdemes kék színt választani, mert önmagában beszédesek ezek a színek. Nagyon sok internetes vállalkozás is a kék színt választja, illetve a bankok is a kék és a zöld színt választja.

0: olyan étkezés, hogy hát most van egy 10 percem két tárgyalás megbeszélés között, és akkor 10 perc alatt kell nagyon gyorsan megenni egy ebédet, tehát a kéknek nagyon, nagyon jó hatása van az egészségünkre. Úgyhogy nem csak a megbízhatóság színe, hanem az egészség színe is egy picit. Ugye gyógyszeripari cégek is a kéket és a zöldet nagyon sok alkalmazza, szintén emiatt a megbízhatóság miatt. És azt mondják, hogy az egyetlen állat, aki látja a kéket, az a bagoly. Úgyhogy ezt is kutatják. Sajnos a szúnyogok is látják, és vonzódnak a kékhez, úgyhogy nagyon sok mindenre múlik, hogy ki az, akit szeretnek a szúnyogok, hát sajnos a színen is múlik. Úgyhogy ha a kerti partira megyünk, akkor nem biztos, hogy...
1: Nyári időszakban érdemes figyelembe venni talán.
0: Kék a jó választás, igen. Lila? Lila ez egy mesterséges szín volt, ez egy nagyon drága szín volt, tehát a királyságnak, a püspökségnek, papságnak volt a színe, ugye, mert ezt elő kellett állítani. Nagyon kevés lila dolgot tudunk megnevezni, ami természetes, talán az ibolya, talán egy szilva, amit meg tudnánk említeni, bár az is már egy picit más árnyalat. És ezért a lilának van egy ilyen presztízs értéke. Tehát ahol megjelenik a lila a termékeknél, csokoládénál is észreveszünk egy ilyet, illetve például a női ránctalanító krémeknél, ez egy presztízs érték. Tehát ezek biztos, hogy drágább termékek lesznek, mert a lila ezt a presztízs rejti magában, hogy ez egy drága szín kikeverni. És ez már évszázadok óta így van. Nyugtatja az idegrendszert. Tehát a lilát is kiegészítőkbe érdemes használni, mert nyugtatja az idegrendszert. Az is érdekes, amikor megszoktam kérdezni a diákjaimat, hogy kinek a kedvenc színe a lila. Minden tankörben egy-egy ember szokta felnyújtani a kezét, és pár év együtt dolgozás után mindig kiderül, hogy egy rendkívül kreatív emberről van szó. Tehát nekem a kreativitás is kapcsolódik a lilához, a kreativitás színe is. És egy kicsit nőies színnek is mondhatnánk, ugye a látsága miatt egy kicsit romantikus szín. A kéknek és a pirosnak a keveréke, ezért a kék és a piros frekvenciáját, energiáját is hordozza magában. Tehát azoknál a színeknél, amiket már kikeverünk, ugye az elsődleges meg a másodlagos színeknél, itt azért mindig hozzá kell tenni az eredeti színnek a jelentését is, mert óhatatlanul hordozzák magukban azokat az információkat. Rózsaszín, biztos nagyon sok hallgató szereti a rózsaszínt. A rózsaszín az egy látság, egy nőies szín. A piros frekvenciája van benne, és ezt a pirosat lágyítjuk egy fehér színnel. Ugye így jön ki, tompítja a pirosnak a dominanciáját, de benne van az a frekvencia is, ezért egy nagyon közkedvelt szín. Magabiztosságra ösztönöz. A halvány rózsaszín az pedig nyugtat. Tehát itt abszolút nem mindegy, hogy milyen árnyalata a rózsaszínnek, tehát ennek nyugtató hatása is van ugyanannak a színnek, és egy erősebb, intenzív rózsaszínnek ott azért egy tettekre ösztönzés, egy magabiztosság is benne van. Süteményeket szerettem volna még megemlíteni, hogy láthatjuk a fánkos doboznál, süteményeknél, hogy rózsaszín esetleg a szalvéta, a rózsaszín a csomagolás. Ennek az az oka, hogy a cukortartalmat cukrosabbnak érezzük, tehát édesebbnek érezzük azt az édességet, ha egy ilyen rózsaszín dobozba van beletéve.
1: Ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, hogy ugye azért a legtöbb így tudat alatt kúszik bele az embernek a érzéseibe is, akkor az érzésvilágát is alakítva.
0: Igen, ezt fogyasztói magatartásból tanítom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a jéghegynek, ugye azt tanultuk fizika órán, hogy a 10%-a látszik. 10%-a van kint az óceánból, tengervízből. Hát ilyen a fogyasztói magatartás is. Tehát a 10%-a megismerhető, és a 90% az teljesen tudatalatti rész. Tehát, hogy melyik szín, hogy hat ránk, melyik márka, hogy hat ránk, miért pont azt választjuk, ezek teljesen kiismerhetetlenek, és talán kicsit ide tudnám behozni a digitális marketinget, hogy ez az oka annak, hogy erre most nagyobb az igény, mert ugye az algoritmusok kiismernek bennünket. Tehát egy big data elemzés, egy mesterséges intelligencia segítségével előre megjósolja, hogy mit fogunk választani, még mi magunk sem tudjuk. És a digitális marketingben tehát az algoritmusok segítségével azok a termékek jönnek fel elénk, mert ők tudják, hogy mi azokat a termékeket fogjuk megvenni. És pont emiatt van emiatt a 10%-90% miatt.
1: Ez is egy nagyon érdekes terület, és még a színskálának sem értünk a végéig, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referenssel beszélgetünk, és ugye itt a színek mentén haladva történik most ez a beszélgetés, és meg is kérnélek, hogy folytasd ezt a sort.
2: A rózsaszínnél tartottunk, és a rózsaszínnél még a pink taxet, vagyis a rózsaszín adót meg kell említeni. Nagyon érdekes, hogy amelyik termék színesebb, azon rajta van ez a rózsaszín adó, tehát amit a nőknek szánnak, azok drágábbak ezek a termékek. Nézzük meg nyugodtan a háztartási eszközeinket, hogy már nem csak feketét lehet kapni, nem csak fehéret, nem csak inoxot lehet kapni, hanem megjelentek a konyhai kiegészítőknél a különböző színek. És ezek mindig felárasak lesznek ezek a termékek, mert tudják, hogy a nők hamarabb észreveszik ezeket a színeket, és előszeretettel választanak színesebb termékeket. Térjünk át picit a barnára. A barna az egy abszolút semleges szín, nagyon jól lehet más színekkel kombinálni, és nagyon sok olyan vállalkozás, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, földdel kapcsolatos tevékenységet végez, választja ezt a színt. Ugye azért a csokoládénál, kávénál is, tehát ezeknél a termékeknél is megtalálható ez a szín. Fehér. A fehéret is nagyon sokan szeretik. Ugye egy nagyon semleges szín, a békének a színe. A legtöbb árnyalata a fehérnek van, és a legtöbb pólót fehér színből adják el a világon. Tehát ez egy rendkívül közkedvel szín. Nagyon sok színnel lehet kombinálni. Ugye a tisztaság jelképe is. Orvosok is ugye fehért köpenyt hordanak, ez is a tisztaságnak a jelképe, illetve szintén könnyű ezeket tisztítani. De a mennyasszonyi ruhák is például itt is a tisztaságot jelképezik. Mindig egy új kezdetet szimbolizálja. Nagyon érdekes, hogy tágítja a teret. Tehát a lakberendezők azért szeretnek világos fehér színekkel kombinálni, mert megnövelhető a tér. Ugyanaz a tér egy sötét színben sokkal kisebbnek tűnik. És például végeztek ilyen kísérletet is, hogyha van egy ugyanakkora, ugyanolyan súlyú fehér dobozunk, és ugyanez meg van feketében, akkor a fekete dobozt nehezebbnek érezzük. Tehát a szín ad egy nehézséget. Fekete, a fekete színt is érdemes megemlíteni, ugye ez pedig nagyon sokan az eleganciához kötik. Ez így is van. Ugye az ünneplő ruháink, a legelső ünneplő ruháink, ezek fehér-fekete színben voltak. Ahogy említettem, komor szín. És kezdi egy kicsit a sötét kék lecserélni, felváltani, ugye a női kosztümöknél, férfi öltönyöknél. A túl sok fekete az nyomasztó lehet. Tehát nem véletlen, hogy egy keresztény kultúrában a fekete az a gyásznak is a jelképe. Ez más kultúrában teljesen más szín is lehet. A fekete az mindig a hiányt reprezentálja, az ürességet reprezentálja. Például a zenekarok azért vannak feketében, mert nem szeretnék a zenéről elvonni a figyelmet. Itt is tudunk azért kivételt mondani, ott pedig pont a jó kedvű derítés a cél. Tehát ennek is van azért ellentétje. Szürke? A szürke az szintén egy semleges szín, webdesignban is nagyon szeretjük használni, ugye az ezüst árnyalattal kombinálni, és észrevehetjük, hogy a ruházatban is megjelent a szürke, tehát a szürke öltönyök is világkorukat élik. Nagyon jól lehet más színekkel kombinálni. Tekintélyt parancsoló ez a szín. Háttérként használható, és egy hivatalosságot is kölcsönöz. Tehát egy eleganciát is kifejezhetünk a szürkével.
1: A színekről az imintiekben ugye egyen-egyenként is, vagy picit már néhány színt kombinálva is szóltál, hogyha még a színek kombinációját esetleg behozzuk itt a beszélgetésbe még, illetve a mintákat is. Vagy beszélhetünk így a mintákról is, ugye csíkos, pöttyös, kockás,
2: persze,
1: még ezekről esetleg szólnál, hogy ezért így összhatásilag kombináltan milyen hatásai vannak a színeknek.
2: Ha az öltözködésben gondolunk a színekre,
1: igen, érdemes, több területről szóltunk, igen, akkor kezdjük itt az öltözködésről.
2: Érdemes Johannes Itten és a Bauhaus stílust megemlíteni. Ő festő volt, és festőiskolája volt, és azt tapasztalta, hogy amikor olyan színekkel foglalkozhattak a diákjai, amit ők választottak, előszeretettel a saját ruházatuk színeit választották. És innen ered ez a nagyon divatos évszakelmélet, amit most hallhatunk. Hát közgazdaságtanban használjuk ezt a Pareto 80-20-as szabályt, ez az öltözködésünkre is kiterjed, hogy sajnálatos módon csak a ruházatunk 20%-át hordjuk. És 80% az ott van a szekrényben, ez a 20% az a kedvenc farmer, a kedvenc póló, sorolhatnánk ezeket, és mostanában kezdik ezeket boncolgatni, hogy ennek az az oka, hogy nem feltétlenül azok a színek állnak jól, és a kedvenc színeinket hordjuk. Évszakelmélet 4 évszak van, az egyes évszakokon belül is vannak különböző típusok, és akik ezzel foglalkoznak, egy színskálát tudnak nekünk ajánlani, hogy melyek azok a színek, amik nekünk jól állnak, és ezekből a színekből érdemes választanunk, és akkor valószínűleg nem csak a 20%-át fogjuk hordani a ruházatunknak. Ugye itt akkor bejöttek az egyes mintázatok is. Ugye ez mindig a divat, mindig a trend utalja. Igazándiból ugye azért a csíkosnak, pöttyösnek is van egy-egy jelentése. A feketénél érdemes lett volna megemlítenem, hogy azért szeretik a hölgyek, mert hogy karcsúsít a fekete. De azt azért muszáj megemlítenem, hogy egy bizonyos kor után idősít is az a fekete. Úgyhogy nem biztos, hogy amit az egyik oldalon megnyerünk, azt a másik oldalon szerintem elveszítjük tulajdonképpen.
1: És igazából talán, hogy hosszanti, vagy keresztbecsíkos.
2: Igen, tehát a hosszanti csíkos, én úgy tudom, hogy slankit, a keresztbecsíkos, az pedig pont szintén ellenkező hatást vált ki. A nagyon divatosak mostanában a virágos minták, ugye, hogy itt a tavasz, tehát amikor a virágos mintákat választják az emberek, ezzel mind szintén a kedvünket tudjuk kifejezni.
1: Tavaszi-nyári időszakban azért talán többet is hordunk színeset, vagy akár mintásat is.
2: Színeset, mintásat is, és világosabbat is. Tehát a nyári melegben előszeretettel előkerülnek a fehérek, a pasztelszínek, ugye a téli kiegészítők azok talán inkább sötétebb árnyalatúak, és kevésbé színesek. Tehát még egy ilyen is észrevehető az öltözködésben.
1: És még egy pirost.
2: Pirosnál azt is érdemes említeni, ugye hogy tipikusan azt mondják, hogy egy női gardróbban legyen egy piros ruha és egy fekete ruha. A piros, ahogy említettem, egy nagyon domináns szín. Tehát ott van a szekrényemben, de nagyon ritkán akad a kezembe, és tényleg a 80%-ba tartozik, amit nem veszek fel, nekem már egy túl domináns szín. 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem azt a színt, változik ez is a korral együtt, hogy milyen színeket szeretünk, hogy mi az, ami esetleg kevésbé feltűnő, abszolút változik.
1: És ahogy az imént is említetted, az egy dolog, hogy mit szeret az ember, de nem biztos, hogy az áll neki jól, ugye? Hogyha még ezen a vonalon folytathatjuk itt, hogy mik azok, amelyek meghatározhatják, vagy esetleg, hogy mi az a külső adottságuk tekintetében, hogy előnyösebb, ugye egyen-egyenként.
2: Ugye így érdemes rákeresni, hogy évszakelmélet és öltözködés, tehát meghatározza a szemszínünk, a hajszínünk, a bőrünknek a tónusa, meghatározza a mi belsőnk, tehát a mi habitusunk, a mi viselkedésünk, hogy mi milyen évszaktípusba tartozunk, és hogy azon belül mi áll jól nekünk.
1: Hogyha néhány konkrét példát esetleg megemlítenél.
2: Magyarországon a legtöbb ember a téltípusba tartozik, olyan közel 40%, itt a sötétebb haj, világosabb bőr, sötétebb szemszín jellemző, és nekik például a hideg élénk sötét színek rendkívül jól állnak. Ezt követi alapvetően a tavasztípus. Tavasztípusnál itt már azért világosabb a hajszín, világosabb a szemszín, és nekik például a meleg élénk színek állnak jól. Nyártípus is elég meghatározó, csak nem a társadalomnak az egyötöde, nekik pedig a hideg, matt és világos színek fognak jól állni. Az ősztípusnak a meleg, matt és sötét színek fognak jól állni.
1: Ahogy a színeket mutattad be, vagy ahogy szóltál ugye az imintiekben a színekről, néhány gyakorlati példát is hallhattunk, például a gyermekszoba berendezése tekintetében, vagy ugye lakberendezési témában, de most itt az öltözködés után, hogyha áttérünk még egy néhány gondolat erejéig a lakberendezésre, akkor mik lennének még azok a legfontosabbak esetleg, amelyeket megosztanál velünk?
2: Ugye az öltözködésben és a lakberendezésben is a színharmónia fontos. És ennek megvan a saját tudománya, tehát a 3 elsődleges szín, ezek nem keverhetőek ki másból, ezek a piros, kék és a sárga. 3 másodlagos színünk van, ugye a másodlagos színeket az elsődleges színekből kombinálva tudjuk megkapni, a narancssárga, a zöld és a bíbor. És hát ennek következtében 6 harmadlagos szín lesz, amikor az elsődlegeseket és a másodlagosokat keverjük össze, tehát a sárga, narancssárga, piros narancssárga, piros bíbor, kékzöld és a sárga zöld. És hát innen jön a lakberendezés tudománya és a lakberendezők munkája, hogy hogyan érdemes ezeket a színeket kombinálni. Ugye léteznek az úgynevezett komplementer színek, talán rajzórán mindannyiunknak eszünkbe jut a színkör, ezek az egymással szemben lévő színek, ezek nagyon szépek együtt kombinálva. Aztán a komplementer kiegészítői a közvetlen mellette lévő színek. Analóg színeket is szoktak a lakberendezők alkalmazni, ez a 3 egymás mellett lévő szín, de itt nem mindegy az arány, 60%, 30%, 10%. Ezeket lehet még háromszög, négyzet és téglalap alapban is kombinálni, így a színkörön. Ezzel csak arra szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy itt a színharmóniára törekedjünk. Tehát akkor érünk el egy harmonikus lakberendezést, egy harmonikus lakást, egy harmonikus öltözködést, hogyha itt a színskálán, itt erre figyelünk, hogy milyen színt milyennel kombinálunk. És ahogy említettem, ugye a kevesebb néha több, tehát a kevesebb színt érdemes. Egy lakberendezésnél nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ugye például a lakásnak az elhelyezkedését, a fekvését, a méretét. Nyilván a trendszínek is befolyásolnak bennünket, hogy az adott években, minden évben van egy trendszín, és ez végkíséri az öltözködést, a sminket, a lakberendezést, a digitális marketingben alkalmazott színeket, ezek hatással vannak. Ugye emellett azért a világos színeket, ahogy említettem, hogy tágítanak egy teret. És itt a mintákat is ismét be tudom hozni, amit az öltözködésnél beszéltünk, hogy lakberendezők az egyes mintákkal is tudják tágítani, illetve szűkíteni azt az adott teret. És azért ne felejtsük el akkor a nyugtató színeket, tehát egy hálószobai kiegészítő, az biztos, hogy a kék és a zöld szín a nyugtató szín. Ezzel szemben egy nappali az lehet egy picit élénkebb. És ugye ez nagyon sok minden befolyásolja, az a fontos, hogy nekünk mi a szép. Tehát én arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a saját szín világukat is vigyék be, például egy lakberendezésbe vagy egy öltözködésbe, hogy nekik mi tetszik.
1: És ahogy hallhattuk, fogyasztóknak is nagyon sokat üzennek a színek, még hogyha erről részletesebben beszélhetünk, a példák sorát is akár folytatva.
2: Itt lehet, hogy akkor érdemes egy picit összefoglalni, hogy akkor melyik színt, melyik iparágban szeretik használni, és hogy hogyan hat ez a fogyasztókra. Ja, kezdjük itt most a fehérrel, ahol megállapítottuk, hogy az ártatlanságnak a színe, tisztaságnak a színe nagyon jól lehet kombinálni. Sok területen használják éppen ezért, mert bármilyen színnel jól mutat kontrasztban. Tehát itt nem lehet kifejezni egy-egy iparágat konkrétan. Sárga szín, ugye itt a lelkesedés, a boldogság, az optimizmus. Élelmiszeripar nagyon szereti használni a sárga színt. Sportban is szoktuk, közlekedésben és a turizmusban is megjelenik ez a szín, a kikapcsolódásnál is megjelenik ez a sárga szín. Narancssárga ugye a szórakozás, szabadság, optimizmus színe szintén a citromsárgához hasonlóan, művészetben, szórakoztatóiparban és élelmiszeriparban is használják. Pirosról sokat beszélgettünk, hogy a szenvedély színe a figyelemfelkeltés, szórakoztatóipar szereti, élelmiszeripar szereti, ugye az éhségérzet, az étvágynövelés miatt, tűzvédelem, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél is láthatjuk már a pirosat. Rózsaszín szintén a gyerekeknek szánt termékek, nőknek szánt termékek, szépség és a divatiparban használják. A lila az a humanitárius szervezeteknek a színe alapvetően. Kéknél említettük a biztonságtechnikai cégeket, online vállalkozásokat, számítástechnikai cégeket és az egészségügyet is, a gyógyszereket említettük, gyógynövényeket. Zöldnél szintén megjelenik az egészségügy, itt a zöld szín miatt a környezetvédelem, a non-profit vállalkozások, mezőgazdasági termékek, bankok és az ingatlan ügynökségek is megjelennek. Barnánál a mezőgazdasági termékeket említettem, közlekedés, élelmiszer, építőipar. Szürke az szintén a fehérre hasonlóan nagyon sok területen kombinálható, és a szürkének mostanában inkább az ezüstös árnyalatát is láthatjuk. Illetve a fekete szintén, ugye más színekkel kell kombinálni, keveset kell belőle használni, de például az IT termékeknél is a szürke, ezüst, fekete, ezek abszolút használatos színek.
1: És itt szóljunk arról is, hogy hogyan működnek a színek a digitális térben. Ugye érintőlegesen már beszéltél róla, de mik azok a hatások, amelyek ott érvényesülnek?
2: Ugye a digitális térben sokkal dominánsabban kell ezeket a színeket használni. Jóval jobban kijön a jelentésük. Ahogy egy social media felületet görgetünk, ahogy egy honlapon szétnézünk, ezek jobban befolyásolnak bennünket, és rövidebb idő van befolyásolni a fogyasztót, mert gyorsabban hozunk döntést adott helyzetben. Tehát rákattintunk a termékre, elolvassuk a paramétereit, megrendeljük a terméket. Tehát itt rövidebb ez a vásárlási szakasz, ami esetleg egy bolti vásárlás során sokkal hosszabb, mert többször bemegyünk ugyanabba a boltba megnézni azokat a termékeket, összehasonlítjuk azokat a termékeket. Azért az online digitális térben ezt gyorsabban meg tudunk tenni, egy termék összehasonlítást is. Fogyasztói értékeléseket tudunk erről olvasni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy dominánsabban kell használni a színeket, és ahogy említettem, például a narancssárga, piros, azok mindig feliratkozó színek, figyelemfelkeltő színek. Tehát a figyelemfelkeltő élénk színeket a kéknek, a türkisznek, és egy élénkebb változata van a digitális térben, hogy felkeltsék a figyelmet, és vásárlásra ösztönözzenek bennünket. Tehát teljesen más módon kell, és ahogy említettem a lakberendezésnél ezt a színkört és a színharmóniát, az a honlap szép, ahol ez a színharmónia érvényesül. Tehát a webdesignerek, a digitális szakemberek ezeket tudatosan alkalmazzák, hogy nem szabad túl sok színt használni, akkor lesz egy finom, elegáns megjelenítés, ha azok a színek harmóniában vannak egymással, de használjuk azokat a színeket, amik hatnak a fogyasztókra befolyásolás szempontjából.
1: És akkor most nézzük a másik oldalt, hogyan tudunk fogyasztóként tudatosan viselkedni, ezt marketing szakemberként hogy látod?
2: Itt egy kicsit a fenntartható fogyasztást hangsúlyoznám, és hogy annyit vásároljunk, amennyire szükségünk van. Ugye a marketing tevékenységnek sajnos van egy ilyen árnyoldala, hogy hát felkelti az érdeklődést, igényt generál. Olyan termékekre is, ami esetleg már van otthon, csak hogy újabbat vásároljunk, többet vásároljunk. Erre a kedvenc példám a farmer. Hogyha most megnézzük, hogy kinek hány farmere van otthon, és mindig az az egy-két kedvenc van rajtunk. A legjobb példa, azt hiszem, hogy a farmer nadrág. Szóval egy tudatosságot szeretnék hangsúlyozni, mert ezek a színek, ahogy említettem a jéghegyet, ez a 90%-os részre, a tudatalatti részre hatnak. Pláne a digitális térben. Gondoljunk egy digitális vásárlási folyamatra, otthon kényelmesen vásárolunk. Amikor bankkártyával vásárolunk, online vásárolunk, nem érezzük a pénznek a súlyát. Többet költünk. És ezek mind olyan hatással vannak ránk, hogy sajnos többet vásárolunk. Ezek bizonyított hatások. Szóval itt tényleg arra kell figyelnünk, hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van fogyasztóként.
1: És hogy a gyermekeket hogyan neveljük e tekintetbe, vagy milyen példát mutassunk neki, ha szólhatunk erről is.
2: Igen, a gyermekeknél ez úgy működik, hogy nagyjából egy olyan 6-7 éves korig elhiszik azt, hogy ami a reklámban látnak, amit a filmekben látnak, az igaz. És erre kell nagyon vigyázni, hogy ezt akár tudatosan otthon is mondani, hogy ez csak egy reklámfilm, ennek az a célja, hogy az emberek megvásárolják ezt a terméket. Tehát szerintem ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ugye ők egy olyan világban élnek, ők egy élő világban élnek, és elhiszik, ami történik. Tehát igazságban élnek, nekik egy teljesen más világképük van még, és hát ezt a részét is meg kell tanulni, hogy egy reklámmal, egy színvilággal, vagy például azzal, hogy a digitális marketingben mindig ugyanazok a hirdetések jönnek fel, rákattintunk, akkor egy hétig remarketingnek hívjuk, hogy ugyanazzal a termékkel találkozunk, akár másik színben is, akár egy másik vállalkozás árulja jobb áron. Tehát ezeknek pont az a célja, hogy többször találkozzunk a termékkel, és vásárlás történjen. És én azt gondolom, hogy a gyerekeket egy picit védeni kell, de tanítással lehet, edukációval lehet őket védeni, hogy megbeszéljük, hogy miért szerepel ez a termék abban a reklámfilmben, abban a filmben. Ugye, hogy ezeket a termékeket reklámozzuk, az nem feltétlen egy egészséges termék, nem feltétlen egy jó termék. Ugye ez itt nincs semmilyen összefüggés a kettő között, hogy mi szerepel a reklámban, és hogy a mi értékítéletünk szerint milyen az a termék. Úgyhogy ezt is tanítani kell. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, ahol az a cél, hogy minél többet vásároljunk, minél többet adjanak el, ugye ez az árnyoldala sajnálatos módon a szakmámnak, ez erre lehet tudatosan reagálni. Lehet tudatosan ellenállni egy picit, hogyha lehet ezt mondani, és a gyerekeket megtanítani erre. Hogy annyit vásároljunk, nagyon szép az a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ebben minden benne van. Azt vegyük meg, amire szükségünk van.
1: És hogyha itt a digitális térből a fizikai valóságba áttérünk, még itt beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor belépve egy üzletbe, ahova mondjuk először lépünk be, akkor mik azok az első szempontok, amin megakad az ember figyelme, mik a befolyásoló tényezők?
2: Egy üzlet esetében a színmarketing mellett meg kell említeni az illatmarketinget is. Tehát itt azért illatokkal is lehet ránk hagyni, egy látványpékségben például, ahol megkívánjuk azt a terméket, megvesszük, elfogyasztjuk azt a terméket. Tehát amikor belépünk egy üzletbe, kapunk egy általános üzletképet, itt rendkívül jelentősége van a megvilágításnak. Például egy élelmiszerboltban a sajtokat erős, meleg fénnyel, sárga fénnyel világítják meg, a mi konyhapultunkon az életben nem lesz olyan színű ez a sajt. A húsnál ugyanígy történik, a húsokat egy kék fénnyel világítják tulajdonképpen meg, mert akkor jön ki a legszebb színe a húsnak, és akkor előszeretettel vásároljuk meg. Tehát a fényekkel, a színekkel, például ruházati boltot tudnék említeni. Voltam már olyan ruházati boltban, hogy nagyon erős volt a lámpa, és megkérdeztem az eladókat, hogy miért. És ők azt válaszolták, hogy egyértelműen látni kell, hogy az a nadrág az fekete, vagy sötétkék. És csak ilyen erős fényeknél jön ki a ruhának az igazi színe. A boltberendezést is érdemes megemlíteni. Tehát egy boltban vannak gyors szakaszok, és vannak lassú szakaszok, lassító szakaszok. Ugye a különböző áru termékeknek is megvan a kihelyezési rendje, hogy hova teszem a legdrágább termékeket, hova teszem a legolcsóbb termékeket. Amikor egy üzletben ilyen kóstolók vagy termékmintákat lehet megszagolni például, azok is lassító tényezők, és itt hozzá kell tennem, hogy minél több időt töltünk egy boltban, annál többet költünk is. És például a zene, ami a boltban szól, a zene üteme is mindig egy lassúbb zenét tesznek be, hogy minél több időt töltsünk ezeken a helyeken. Ez mind befolyásoló tényező. Nagyon gyorsan hozunk értékítéletet, és amikor belépünk egy üzletbe, hát tulajdonképpen egy másfél perc van arra az üzletnek, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket. Tehát ebben már maga az eladó személye, személyisége is benne van, a termékek bolti elrendezése, az arculati elemek. Ezek mind befolyásolnak bennünket, tehát akkor itt van egy színmarketing, egy illatmarketing, és a zenét is meg kell említeni, a zenének a szerepét ezekben az üzletekben. Nagyon sok minden hat ránk, és mi ezeknek nem vagyunk a tudatában, és óhatatlanul egy cselekvést vált ki. Ezek a befolyásoló tényezők, és fontos, hogy most már ezeknek az ismeretében vagyunk, és tudatosak legyünk, és tudjuk ezeket alkalmazni.
1: Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk most ebben a témában, itt az elmúlt órában tőled, de talán nem értünk a végére, így egy következő alkalommal szeretettel várlak vissza a stúdiónkba, de most ennyi fért a műsoridőnkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban, Marad című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vétel időpontja. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház 2 fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke.
4: A regisztrációra azért van szükségünk, hogy pontosan tudjuk, hogy kik honnét milyen érdeklődéssel jönnek. Ez egy félnapos rendezvény, ugye a Miskolci Egyetem könyvtárában, ahogy említettem is, az üvegtermében döntéshozók, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok döntéshozói, olyan projektmenedzserek, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak, vagy akár csak érdeklődnek úgymond a projektmenedzsment szakma dolgai iránt, irányai, trendjei iránt, és mindenki, aki erre a témára nyitott.
3: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
5: Két évente rendezik meg a világ legnagyobb környezetvédelme, inkább a hulladékgazdálkodással foglalkozó vásárát, ez mindig Münchenben van, és hát mi mindig ugye az elmúlt években ezen részt vettünk kollégákkal, és hát próbálunk mindig egy kis információt meríteni. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a világ merre halad, milyen innovációk vannak, és hát ezt mindig megpróbáljuk összekötni a helyi, az ott lévő cégek a meglátogatásával, hogy megnézzük, hogy ők hogyan csinálják ezt. És hát most is így történt, hát nagyon sok mindent látunk, nagyon sok információt gyűjtünk. Mi is most egy komoly változás előtt állunk itt az újrahasználati központ tekintetében. Hogy jelenleg elkészültek az új újrahasználati központnak a tervei, egy kicsit újra gondolásra fog kerülni ez a koncepció, és hát most ebben egy kicsit mélyebbre mentünk, meglátogattunk több újrahasználati központot is. Megnéztük, hogy ott hogyan csinálják, miben másabbak, mint mi, és hát szeretnénk ebbe is egy kis újdonságot hozni, úgy, hogy ma azt gondolom, tényleg büszkén mutatom, hogy az országban az egyik legjobban működő újrahasználati központ az itt van nálunk Miskolcon, és ezt szeretnénk egy kicsikét megújítani, új kereteket adni, és nagyobb teret adni, mert ma a legnagyobb gondunk talán az, hogy kinőttük már a jelenlegi kereteinket. Hát alapvetően mindig azt nézzük, hogy a mi helyi viszonyainkhoz hogyan tudunk bármit is beintegrálni, és hát nagyon sok kérdés van, ami eltérés, például elektronikai eszközök, kint mi azt láttuk, hogy ezek ugyanaz újrahasználati központon keresztül tudnak működni, tehát használt elektronikai eszközök, nálunk ez egy kicsikét bonyolult, érintésvédelmi, mindenféle egyéb dolgok miatt, de ott ezt kint működhetik, lehet, hogy megvizsgáljuk mi is.
3: Az idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést is kaptak a hivataltól, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV-a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, akkor soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, tehát május 20-áig javíthassák a bevallást. Még nem késő regisztrálni a digitális állampolgárságra vagy az ügyfélkapu pluszra, ugyanis a javítás is online a legegyszerűbb, ajánlotta a NAV.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 9. fejezetéből olvasok, a 6-tól a 13. versig. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól, amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Amen. Kedves testvérem, az ige, amit olvastunk, arról beszél velünk, hogy nem mehet be mindenki az Isten országába. A kiválasztás azonban nem emberi kezekben van, nem emberi adottságok meglétén vagy hiányán múlik, és ez jó hír, vagy mondhatjuk úgy is evangélium. Hiszen a döntést az életünk felett nem mások fogják meghozni. Nem kell bizottság elé állnunk, és nem kell valamiféle megszerzett vagy örökül kapott jogokat bizonygatnunk. Elég odabízni magunkat az Isten szeretetére. Ugyanis Jézus Krisztusban Isten úgy szerette ezt a világot, hogy őt adta érte. És azt mondja az íge, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elveszni, hanem Krisztusban jogot nyer az örök életre. Nem saját jogon, hanem a Krisztus jogán. Nem azért, amit ő cselekedett, hanem azért, amit Krisztus tett érte. Nem az elért eredmények, a megtartott parancsolatok, a jól élt szeretet emeli az embert az üdvösségre jogosultak szintjére, hanem egyedül az, hogy az Isten Krisztusban bennünket is kiválasztott, megajándékozott a hittel, és azzal a reménységgel, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Éppen ezért arra kell igyekeznünk, hogy ne akarjunk mások ítélő bírái lenni. Nem az a feladatunk, hogy valakit a jó vagy rossz élete tettei alapján megítéljünk, vagy származása szerint. A küldetésünk az, hogy a magunk megváltott életével arról tegyünk bizonyságot, hogy Krisztusban esélyt kaphat az is, aki nem is gondolná. Nem kell ilyen-olyan kapcsolati tőke, nem kellenek a nagynevű felmenők, és fordítva is igaz, semmilyen előnyt nem jelentenek ezek a dolgok. Egy névre van igazán szükségünk, arra, akinek a neve mindenek fölött való, Jézus Krisztusra. Ő rá, aki felment a mennybe, most ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, de onnan újra eljön. Majd ő ítéletet tart élők és holtak felett. Aki az ő nevében él, a keresztségben megkapta keresztjénként a krisztusi nevet, aki elfogadja az úrvacsorában az önmagát velünk megosztó Krisztust, annak azzal a reménységgel lehet őt visszavárni, hogy az ítélete kegyelem. És aki kegyelemből él, az meg kell tanuljon ezzel a kegyelemmel másokat is éltetni, életre, örök életre segíteni. Mert Krisztusban lettünk kiválasztva, és nem csak mi, hanem az Anya Szent Egyház teljes közössége. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a világ kezdetétől annak a végezetéig az egész emberi nemzetségből gyűjtöd magadnak kiválasztott gyülekezetedet. Köszönjük, hogy ebben a közösségben Krisztusért mi is benne vagyunk, és örökre benne is maradunk. Imádkozunk, hogy tegyél minket országod építőivé azok között, akik közé az életünket a mai napon küldöd. Visszavárunk téged, megváltunk, Jézus Krisztus. Amen.

Magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne kerest. Bocsáss meg néki, sajnáljad, szerest. Szerest, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán, mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végesztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szőlő, lágykenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei! Uradnak, mondd el aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dicsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek szerteszét, este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillagok.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Nem mind arany. Még a múzeumban éltem, nem ismertem a félelmet. Most bezzeg már tudtam, mi a félsz. Mindenütt macska rendőröket véltem látni, szinte a hátamban éreztem jeges pillantásokat. Megszokott üzleteimnek tájékára sem mertem menni. Újra ráfanyarodtam a szeméttartályra, de csak ritkán kotorázhattam benne, mert azt is őrizte egy félszemű macska, gondolom önkéntes rendőr lehetett. Egyik éjszaka horgó gyomorral osontam a házfalak tövében, és szittam az utcaseprőket, amiért minden hulladékot eltakarítottak este a jártáról, míg egy árva kiflicsöcsköt sem találtam sehol. Hirtelen megdermedtem. Az egyik kapuajból pisszegést véltem hallani. Pszegbet! Odafordultam, és az első pillanatban nem akartam a szememnek hinni, mint ha Eduard hegyes óra mozgott volna a kapu alatti résben. Eduard, te vagy az?
1: Psz, hallgass!
0: Ciszegte Eduard, mert ő volt az csak ugyan, és berántott a kapu mögé.
1: Ha esetleg követ egy macska, nem kell tudnia, hová tűntél.
0: És hová tűntem voltak éppen? Igyekeztem tájékozódni a kapuboltozat ráboruló sötétjében.
1: Semmi ok az aggodalomra.
0: Suttogta Eduard.
1: Itt már biztonságban vagyunk mindketten.
0: Akkor miért suttogsz?
1: Megszoktam a csendet. Mindenki halkan beszél.
0: Elindult fölfelé a fehér márvány lépcsőkön, és intett, hogy kövessem. Gyanakodva kérdeztem. Te, csak nem valami múzeumba vezetsz?
1: Nem, nem.
0: Sietett megnyugtatni.
1: De éppen olyan csöndes, nyugodt hely, ahová még véletlenül sem téved, macska.
0: Fehér üvegajtóhoz értünk, rajta tábla aranybetűkkel. Könyvtár! Az ajtó alatt éppen csak annyi hely volt, hogy nagy nehezen átnyomakodhattunk rajta. Egymásban nyíló termek tárultak elém, tel is tele könyvállványokkal. Soha sem hittem volna, hogy ennyi könyv van a világon. Amerre csak néztem, mindenütt könyvek és folyóviratok. Ennivaló viszont sehol.
1: Nagyon jó hely.
0: Sietett megnyugtatni Eduard, aggodalmas pillantásaimat látva.
1: A macska rendőrök elől menekültem ide, és teljesen kihevertem az izgalmakat.
0: Le is fogytál, amint látom.
1: Te is.
0: Egymásra nevettünk, meg is öleltük egymást, és megbeszéltük, hogy majd csak kieszelünk valamit. Most már tudom, amit akkor még csak sejtettem, hogy a könyvtári egér élete ugyanolyan nyomorúságos, mint a templom egerének sorsa. Talán éhen is haltunk volna a tömérdek könyv között, ha az egyik könyvtáros néni nem majszolt volna egész nap sós rudacskákat, sós pereckéket és sós mandulát. Ami morzsát elhullajtott azon, ha szűkösen is, eltengődtünk valahogyan. Olvasnivalónk viszont bőven volt. Némelyik könyvben mulatságos képeket láttunk macskákról. Különösen az a kép tetszett nekünk nagyon, amelyiken egy nagy, mérges kutya macskát kergetett föl a fára. Éppen ezen a képen mulattunk, kissé megfeledkezve arról, hogy könyvtárban nem illik zajongani, mikor váratlanul seprőt dugott valaki a polc alá, ahol azt a bizonyos könyvet lapozgattuk, és pörlekedő hangot is hallottunk. Jaj, Gizike, mennyi egér lehet itt, hogy csak úgy cincognak óraszám. Gizike, a könyvtáros nő nagyon megijedt, és azt mondta, hogy biztosan a könyveket rágjuk. Az ilyen rágcsalók ugyanis folyton rágnak, magyarázta a takarítónőnek.
1: Például az én aranyhörcsögöm, az is megrágta egy szép régi latin szótár bőrkötését.
0: Bőrkötést én is rágnék, súgtam oda Eduardnak, s ha volna itt a könyvtárban bőrbe kötött könyv, sajnos csak...
1: Psz, hallgass, meg kell tudnom, hol lakik Gizi néni.
0: Miért olyan fontos az neked?
1: Mert szeretném látni az aranyhörcsögét.
0: Nem értettem, mi nézni való van a Gizi néni aranyhörcsögén. Később azonban, mikor a takarítónő végre elvonult a seprűjével, Eduard megmagyarázta.
1: Mióta itt lapulok a könyvtárban, elolvastam egy rakás krimit. Az egyik arról szólt, hogy elraboltak egy ifjú milliomost, aztán váltságdíjat követeltek érte a hozzátartozóktól.
0: Na és nem értem, hogy
1: mit nem értesz ezen? Elraboljuk az aranyhörcsögöt.
0: De hát ő nem milliómos.
1: Viszont aranybundát visel, tudod, milyen érték? Manapság egy aranybunda, és akkor sem esünk kétségbe, ha nem fizetnek érte váltságdíjat. Akkor majd nyírjuk a bundáját, a nyírott aranyat eladjuk, és meggazdagszunk, aztán felfogadunk két nagy kutyát, és nem kell többi a macskáktól félnünk.
0: A rózsáló fényben kezdett ragyogni előttünk a jövő. Elosondunk az ismeretterjesztő művek polcához, ahol halomban álltak a Kutya című folyóirat példányai. Óraszámra lapozgattuk őket, de nem tudtunk megegyezni, milyen kutyatestőröket fogadjunk, ha majd milliómosok leszünk. Én a német dogok mellett kardoskodtam, mert termetre azok a legnagyobbak. Eduard viszont azt mondta, hogy az óriás nauczerek ugyan kisebbek, mint a dogok, viszont feketék, mint az ördögök, és elég ránézniük egy macskára, hogy azt azon nyomban kilelje a hideg. Még javában vitatkoztunk, mikor hallottuk, hogy Gizi néni hazafelé készülődik. Észrevétlenül követtük ki a könyvtárból, s végig az utcán egészen a lakásáig. Sikerült vele besúrannunk, anélkül, hogy észrevett volna bennünket. A sötét előszobában vártuk meg, hogy elfogyassza szerény vacsoráját, és leüljön a televízió elé. Akkor először is teleettük magunkat a konyhaasztalon maradt sajthéjakkal, aztán megkerestük a terráriumot, melyben az aranyhörcsög lakott. Nem volt könnyű ráakadnunk a kékesen derengő fényben. Szerencsére éppen azzal foglalatoskodott, hogy diót törögessen föl. A ropogás nyomra vezetett bennünket. Halkan bemutatkoztunk neki, és megkérdeztük, nincs-e kedve sétálgatni a holdfényes utcán?
2: Ah, csak is ehhez van kedvem,
0: mondta felvillanyozva.
2: Már nagyon hiányzik a mozgás. Elég kicsi ez a terrárium, nem gondoljátok?
0: Egymásra most jöttünk Eduárddal. Van fogalma ennek a hölcsöknek mekkora egy egérjük? Minden esetre megnyugtattuk, hogy a terráriumot csak ugyan kicsi, de majd odakint az utcán kiszaladgálhatja magát.
2: Kizárólag éjszaka szeretek sétálni,
0: magyarázta.
1: Én ugyanis éjszakai életmódot folytatok.
0: Mondtuk neki, hogy jobbára mi is, azután félretoltuk a terrárium tetejéről a rácsot, és a hölcsög kimászhatott üvegbörtönéből. Jól esően nyújtózkodott, majd kiesett a szemünk, annyira néztük, de hiába a tévében éppen valami éjszaka játszódó filmet vetítettek, és olyan sötét volt a szobában, hogy egymást is alig láttuk, nemhogy a hölcsög szőrszálait. Mielőtt kivezettük volna az utcára, bekötöttük a szemét, arra hivatkozva, hogy a fényreklámoktól szemgyulladást kaphatna, minthogy nincsen hozzászokva a villózó színes fényekhez.
1: Mint egy krimiben,
0: kuncogott. Az utcán persze nem voltak fényreklámok, csak azt neki nem mondtuk. Még lámpa is alig égett, kifejezetten sötét volt. Mi pedig már nagyon szerettük volna látni, mennyire csillog, mennyire aranyos a mi hörcsögünk bundája.
3: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmány után járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdett Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm mennybe menetel ünnepén az Isten tiszteletünkön megjelenteket, és köszöntöm a rádió hullámhosszán a Európa Rádió hallgatóit is. A gyülekezetet pedig kérem, hogy odafordulva a mellettünk, mögöttünk ülőkhöz egy mosollyal, egy kézfogással köszöntsük is egymást. Isten hozott mindenkit Isten tiszteleti alkalmunkon. Mennybe menetel ünnepünk Isten tiszteleti alkalmát egy fennálló énekkel kezdjük. 84. Zsoltárunk első verszakát énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.

Foglaljon helyet a gyülekezet, és tovább magasztaljuk Istent. 532-es számú dicséretünket énekelve, mind a három verszakával. Az 532-es számú dicséretünk első verszaka így kezdődik. Ó, győzelmes nagy királyunk, ki által nyertük váltságunk.

0: Gyertek és fohászkodjunk! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Urunk Jézus Krisztusunk, aki drága kereszt halálod által a legnagyobb szeretetet fejezted ki számunkra, és a feltámadásod dicsősége után a mennybe mentél, hogy az Atyád jobbján uralkodj és közben jár értünk, alázatos szívvel állunk meg előtted, és köszönjük meg neked, hogy az ünnepek rendjén most a hétköznapok sűrűjében ezt az ünnepet is elrendeled és jelenléteddel megszenteled. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árván a hétköznapokban sem, életünk mindennapjaiban is ígéreted szerint velünk voltál és velünk maradsz, és köszönjük, Urunk, hogy azzal a szent lélekkel, amelyet megígértél első tanítványaidnak, bennünket is megáldasz, és ezt kérjük, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is legyél velünk, légy közöttünk és légy mi bennünk. Kérünk, áld meg most a Te igédnek a hallgatását. Segíts, hogy úgy legyünk most itt a Te jelenlétedben, hogy meg tudjuk tisztítani szívünket, gondolatainkat, lecsendesítve egy kicsit lelkünket a hétköznapok zajában, és add, Urunk, hogy tudjuk keresni mennybe menetelednek csodálatos üzenetében is a Te akaratodat. Add, Urunk, hogy mennybe való felemeltetésed ne a távolság érzetet keltse bennünk, hanem sokkal inkább reménységet és bizonyosságot adjon ahhoz, hogy nekünk is ott van a helyünk, ahová Te előre mentél. Mennyei dicsőségedből hajolj le most hozzánk, és szólj szent lelked és igéd által. Így áld meg az ige hirdetőjét, hogy szavaiban a Te szavad szólaljon meg, és így áld meg, Urunk, a gyülekezetet is, hogy a hallott ige gyökeret verjen bennünk, és gyümölcsöt teremjen a mindennapokban. Így tedd szívünket készségessé annak meghallására, befogadására, a hitben való növekedésre és a szolgáló életre. Emelj minket is magadhoz, Urunk, hogy földi útunk, életünk útjait a mennyei haza fényében tudjuk járni. Légy velünk most és mindenkor. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a mennybe menetelének a történetét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 9-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet, így könnyebben látja a kivetítőn is az igét, amelyet felolvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 9-től 14-ig terjedő verseiből a következőképpen. Miután ezt mondta Jézus, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapnyi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállások volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Judás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. És még fel fogok olvasni egy igét a János evangéliumából, de előtte hadd szólítsam meg a jelenlévő kis gyermekeket is, óvodásainkat is, az intézményünk ellátottjait is. egy rövid videót is hoztam nektek, amelyben a mennybe menetel történetét most számotokra is szeretnénk előadni.
1: Eljött az ideje, hogy Jézus visszamenjen a mennybe. Egy Jeruzsálem közeli hegy tetejére vezette tanítványait. Most pedig parancsot adok nektek, kezdte. Várjatok Jeruzsálemben, amíg megkapjátok a megígért szent lelket. Majd beszéljetek mindenkinek rólam egész Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és szerte az egész világon. Tegyetek tanítvánnyá sokakat. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsatok meg nekik mindent, amit tőlem tanultatok. Én mindig veletek leszek. Miután ezt elmondta, Jézus felemelkedett az égbe. Egyre feljebb emelkedett, míg eltűnt egy felhőben. A tanítványok nézték, ahogy eltávolodik. Csak álltak ott, és bámulták az eget. Megjelent két fehérbe öltözött férfi. Jézus felment a mennybe, magyarázták. Ugyanígy fog visszajönni is. A tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak, és Jeruzsálemben maradtak.
0: És szeretném felolvasni még a János evangéliumának 16. részéből a 7. verset is, Jézusnak az úgynevezett búcsú beszédéből egy gondolatot. Jézus ezt mondja, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Jobb nektek, ha én elmegyek. Kedves testvéreim, mennybe menetel ünnepe, vagy közismertebb nevén az áldozó csütörtöknek az ünnepe, picit szürkésen húzódik meg a hétköznapjaink sorában, nem munkaszüneti nap, talán nem is kap annyira nagy jelentőséget, mint más ünnepeink, de mégis azt hiszem, hogy éppen ennek a csendjében tudunk még könnyebben hozzá közelíteni ahhoz a lényegi üzenethez, amellyel a menny felé tekinthetünk mi is. A mai ünnep tehát egy olyan különleges csendben szól hozzánk, amikor talán nekünk is illik és kell a menny felé fordítanunk a figyelmünket. Nem olyan látványos ünnep, mint például Jézus Krisztus születése, nem olyan megrendítő, mint mondjuk a nagypénteki kereszthalálnak az eseménye, és nem is olyan diadalmas, mint a húsvéti feltámadásnak az örömhíre. Mégis azt hiszem, hogy ez az a pillanat és ez az az ünnep, amikor a menny és a föld találkozásában nekünk egy újabb perspektíva nyílik a hitünk szemében, amelyben a úgy is mondhatnánk, hogy az egyháznak a küldetése megszületik. Mert Jézus Krisztus búcsúzik a tanítványoktól, és azt mondja, hogy elmegyek tőletek. Sőt, úgy olvassuk, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Feltehetjük a kérdést, hogy mi a jó abban, hogy Jézus elmegy közülünk, elmegy a tanítványok közül. Hiszen általában az ilyen búcsúzkodás, az ilyen elválás az összességében egy megszegényedés. Mert anélkül, a mester nélkül maradnak a tanítványok, akik között eddig életüket tölthették, akivel a mindennapjaikat élték, akitől nagyon sokat tanultak. És most azt mondja Jézus, hogy én kivonulok közületek. Nyilván könnyen félreérthető ez az egy mondat, könnyen félreérthető ez az egyszerű tényközlés, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy rajtatok már nem lehet segíteni. Én már itt hagylak titeket, elegem van belőletek. szépen cserben hagylak titeket. Sokszor tényleg így gondoljuk, és talán így is néz ki az életünk, minthogyha Jézus végleg elment volna, kivonult volna az akkori és a mai tanítványok közül. És talán az akkori időben is a tanítványok okkal érezhették úgy, hogyha Jézus elmegy tőlük, úgymond visszamegy a mennybe, ők valóban már szó szerint egyedül maradnak. Itt a földön kiszolgáltatva azoknak az üldözőknek, ellenségeknek, akikről Jézus már olyan sokat beszélt is, és amit már tapasztaltak is. Nos, Jézus Krisztus éppen ezt a szomorúságukat akarja orvosolni, amikor így kezdi az üzenetet, hogy én az igazságot mondom nektek, és ezt higgyétek el, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. A tanítványok ugyanis a mennyben menetel napjához közeledve egyre inkább úgy látták, hogy rossz nekik, ha Jézus elmegy. Jézus viszont arra hívja fel a figyelmüket, hogy higgyék el neki, hogy ő az igazat mondja, az ő eltávozása egy olyan más jellegű közeledést fog megnyitni, egy olyan más jellegű közösséget tesz majd lehetővé, ami jobb lesz számukra. Kedves testvéreim, a mai mennybe menetel ünnepén vizsgáljuk meg mi is az életünkre nézve, hogy jobb-e nekünk, hogy ő elment. Jobb-e nekünk a mai, késői tanítványoknak az, hogy Jézus felemeltetett a mennybe, visszatért az ő mennyei dicsőségébe. És hogyha igen, akkor miért? Mi az áldozó csütörtök a mennybe menetelnek az ünnepében az igazi jó, az igazi öröm? Jézus nem marad meg a szomorúságnál, és azt akarja, hogy mi se így éljük meg ezt az ünnepet. Mert ez az ünnep éppen arról szól, hogy az emberi megszegényedés, látszólagos megszegényedés és megszomorodás mögött egy mélyebb, csodálatosabb isteni terv rejlik. Mégpedig az, hogy a távozó Krisztus nem hagyja magukra a tanítványokat. Bár a szemük elől felemeltetik, átlényegül az ő mennyei dicsőségébe, és emberileg nézve ez veszteség, hiszen aki eddig velük járt, tanított, bátorított, most eltávozik közülük, de Jézus nem elbúcsúzik, hanem azt mondja, hogy előre megyek. Előre megyek azért, hogy utat mutassak, hogy helyet készítsek, hogy egy új jelenléttel legyek majd közöttetek. És ezt jó, ha megjegyezzük már most, hogy a mennybe menetel az nem egy eltávolodás, hanem egy átalakulás. A láthatóból a láthatatlanba, a helyhez kötött jelenlétből az egyetemes jelenlétbe, és azt teszi lehetővé, hogy Krisztus most már nem csak Galileában van jelen, hanem mindenütt, ahol az ő nevét segítségül hívják. Tulajdonképpen Jézus Krisztus mennybe menetele, és az pünköstkor beteljesített ígérete, hogy az ő szent lelkét küldi el, hogy velünk legyen, teszi lehetővé azt, hogy ma, ezen az Isten tiszteleten mi is az ő közösségében legyünk, az ő nevében legyünk együtt, az ő jelenlétében tudjunk tanítványi közösséget formálni. Természetesen az emberi oldalról nézve ez a szomorúság, amit éreztek a tanítványok, természetes. Természetes, hiszen az, aki eddig velük volt, már nincs velük fizikailag. De ez az elválás, ez nem egy végállomás. Mert aki szeret, az félti a másikat, kötődik hozzá, azt nehezen engedi el, de Jézus Krisztus elutasítja ezt a megkeseredést, és azt mondja, hogy a keresztény életben nem az a cél, hogy ne érezzünk fájdalmat, hanem az, hogy a fájdalmak mögött is lássuk meg Isten munkáját, hogy ebben a búcsúzásban is, ebben az emberi elválásban is lássuk meg azt a nagyobb ajándék lehetőséget, amit Isten pont Jézus Krisztus mennybe menetelével készít el számunkra. A szomorúság mögött tehát ott a nagyobb jó, a nagyobb ajándék. És Jézus ezért mondja el a búcsú beszédében is a tanítványoknak, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert még erőteljesebben tudok majd veletek és közöttetek lenni. Azt akarja velünk is megértetni ez az ige, ez a történet is, hogy az ő távozása nem veszteség, hanem sokkal inkább nyereség. Mert hogy mondja tovább, ha ő elmegy, akkor eljön a vigasztaló, a pártfogó, a Szentlélek, aki veletek lesz. Ha ő elmegy, az ő jelenléte nem lesz többé helyhez kötött, nem lesz fizikailag egy ponthoz korlátozva. Nem csak 12 ember életét,

Mert Jézus azt ígéri, hogy szomorúságotok örömre fordul. Egy olyan örömre, amely nem egy felszínes jókedvet jelent, hanem azt a bizonyosságot, abból a bizonyosságból fakad, hogy Krisztus ma is ott van az Atya Isten jobbján, él és uralkodik, érettünk közben jár, és lelke által ma is velünk van és vezet bennünket. A mennybe menetel ünnepe éppen, hogy ezt hirdeti, hogy nem vagyunk egyedül. Elmegyek helyet készíteni számotokra. És ahol én vagyok, majd ott lesztek ti is. Egy olyan csodálatos ígéretet nyit ki előttünk Jézus Krisztus mennybe menetelének a ténye, amely most már nem csak, hogy a szomorúságunkat örömre fordítja, hanem még tovább fokozva azt is mondhatom, hogy ezt a bennünk felfakadó örömöt egyfajta küldetéssé is kell formálja. Hogy ez az öröm, ez a bátorító küldetés nem maradhat csak bennünk, hanem ennek a motivációjával, ennek az energiájával kell tovább lépjünk. Hogy olvastuk a mennybe menetel történetében? Az angyalok, amikor megjelennek, azt is kérdezik, hogy mit álltok itt az ég felé nézve? Menjetek! Menjetek és mondjátok másoknak is! Menjetek és hirdessétek, hogy Jézus úgy jön el majd, ahogyan felment a mennybe, de addig is elküldi az ő szent lelkét is ennek a szent léleknek az erejével. Ti magatok is váljatok evangélium hirdetőivé. És ez ma nekünk is ugyanígy szól. Mit álltok a menny felé nézve? A kereszténység nem egy passzív várakozás, hogy vajd valamikor egyszer Jézus megjelenik újra, hanem egy aktív küldetés. A kereszténység nem egy bámészkodó vallás, hanem arra hív, hogy már most kezdjük el gyakorlatban is követni Jézust. Ne a felhőkbe, ne a múltba révedjünk, hanem már most ráébredjünk arra, hogy feladatunk van itt a földön. És tudjuk jól, hogy a tanítványoknak ez az úgynevezett szomorúsága, még egy kicsi bizonytalan bátortalansága, a pünkösd ünnepén válik igazán bátorsággá, amikor a félelem tanúság tétellé formálódik, a bizonytalanság pedig szolgálattá. Néhány nap múlva, amikor együtt vannak, közösen az imádságban, a szolgálatban, amikor együtt vannak, megjelenik számukra a Szentlélek. Ez a feltétele a mi szolgálatunk motivációjának is, hogy együtt legyünk, bátorítsuk egymást, és kérjük Istennek a szent lelkét a mindennapi küldetéseinkhez is. A tanítványoknak és nekünk is éppen a mennybe menetel ünnepe figyelmeztető, arra nézve, hogy nem az a dolgunk, hogy a hiányt sirassuk, hanem hogy a küldetést felvállaljuk. A mennybe menetel ünnepe a misszió kezdetének is az ünnepe lehet, hogy Isten most már reánk bízza az evangélium örömének a továbbadását. Jegyezzük tehát meg, hogy Krisztus nem eltávolodik tőlünk, hanem éppen, hogy magához emel, nem elhagy, hanem felkészít, és nem elvesz valamit, hanem még többet ad. Ez a bátorító üzenet pedig mindannyiunkat hívjon olyan látásra, olyan aktív életre, hogy a szomorúság mögött meglássuk Istennek a nagyobb tervét, hogy ebből a szomorúságból szülessen meg az egyháznak és személyes életünknek is az öröme, ereje, küldetése. Így induljunk tovább, úgy, hogy közben már tudjuk, hogy Krisztus lélekben velünk van, megerősít, uralkodik, és a mennyben helyet készít számunkra is.

erre tartó, erre irányuló élettel legyünk bizonyságtevő Krisztus követők a mindennapokban. Amen. Gyertek és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert beteljesítetted a te ígéretedet. Bár elhagytál bennünket fizikailag, beteljesítve azt a küldetést, amit kaptál az atyától, és vissza lényegültél a te mennyei dicsőségedbe, drága Krisztusunk. De köszönjük azt is, hogy megéreztetted velünk, hogy jobb nekünk, ha te elmentél. Mert így a te lelked által itt vagy most közöttünk a mindennapokban is. Hálát adunk neked, Urunk, most a hirdetett igéért, amely ma is élő és ható, amely által ma is még közelebb vontál magadhoz. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy mennybe meneteled nem egy eltávolodás volt, hanem olyan megdicsőülés, hogy közben megmutatod a te hatalmadat is, hogy onnan a te jobbod felől, az atya jobbja felől te uralkodsz, őrzöl és vezetsz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy naponta erősíted a mi hitünket az ige által, reménységet gyújtasz bennünk, és újra emlékeztetsz arra, hogy életünknek a célja nem a múlandó világban keresendő, hanem az örökké való mennyei cél felé tart, ahová te előre mentél. Segíts nekünk, Urunk, hogy akár a ma hallott szó megragadjon, erővel töltsön el, azt te szent lelked erejével, munkált tovább a mi szívünkben, szent lelkeddel. Úr Jézus Krisztus, te, aki mennyből látod életünk minden útját, kérünk, hogy járj közben értünk, amikor gyengék vagyunk, amikor elbizonytalanodunk, amikor terheink súlya alatt roskadozunk. Hadd hozzuk eléd, Urunk, magunkat, a mindennapjainkat. Hadd hozzuk eléd azokat is, akik most nem lehetnek itt, akár egyszerű elfoglaltság, egyéb elfoglaltság miatt, akár azért, mert nem is vágytak a te jelenlétedre. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj megtéréseket, add, hogy minél többen megismerjenek téged, és elfogadjanak személyes megváltójuknak. Adj, Urunk, ilyen ébredést gyülekezetünkben, városunkban, országunkban, anyaszentegyházunkban, az egész világon. Imádkozunk, Urunk, a beteg testvéreinkért, azokért, akik a testi gyengeség mindennapi terheit hordozzák, kérünk a műtét előtt vagy után lévőkért, kérünk áldott orvosi jelenléteddel, mutasd meg ott is a hatalmadat, adj az orvosoknak, az ápolóknak is erőt, bölcsességet. Segíts bennünket is, Urunk, hogy legyünk áldó segítői azoknak, akik ránk szorulnak. Kérünk, Urunk, hogy vigasztald a gyászolókat, a veszteséget átélőket, azokat, akik úgy érzik, hogy nincs tovább, mert csak a földi perspektívában gondolkodnak és szemlélik az életüket. Éppen így a mennybe meneteled kapcsán segíts ne csak az ég felé tekinteni, hanem reád nézni mindenben, és segíts a mennyei szemszögből is látni az életünket. Erősíts meg mindannyiunkat, Urunk, hogy tanítványaitként tudjunk élni, és bátran bizonyságot tudjunk tenni rólad a világban, ahol éppen vagyunk. Kérünk, így áld meg gyülekezeteinket, családainkat, közösségeinket, és add, Urunk, hogy a mennybe menetelnek az örömhíre átformálja, megtisztítsa gondolatainkat, szándékainkat, és reménységgel töltse el mindennapjainkat. Vezess minket a te országod felé, ahol majd színről színre láthatunk téged, és ahol örökké dicsőíthetünk.
Tarts meg minket kegyelmedben, és add, hogy életünk minden napja a te dicsőségedet szolgálja. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, légy, maradj velünk, és hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Néhány percre elcsendesedve kiki saját személyes kérését is vigye Isten színe elé.

Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja hittel elmondott imáinkat, és együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek megáldó, megszentelő ereje legyen, maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Záró énekünk az 531-es énekünk lesz, annak első 4, valamint a 7. és 8. verseit énekeljük majd. 531-es énekünk után pedig bejelentés nélkül a 300. dicsérettel zárjuk majd Isten tiszteletünket. Előtte tehát az 531-es énekünk első 4 és 7. 8. versszakait énekeljük. Az első versszak így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne.

0: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítettünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdetett Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. A politikus hangsúlyozta, aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, mely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. A medveállomány ritkítására vonatkozó vadászati kvóták kihirdetését kéri a román államfőtől 22 székelyföldi polgármester. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, írta csütörtökön a Hargita népe Kovács Lehelnek farkaslaka előjárójának nyilatkozata alapján. A petíciót a Hargita megyei község előjárójának kezdeményezésére indították, miután a település közelében múlt héten feltehetően medvetámadás okozta egy ember halálát. A petíciót aláírók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősségi eljárásban írja alá és hirdesse ki a medveállományra vonatkozó vadászati kvótákat, melyeket még áprilisban hagyott jóvá a román parlament. Az aláírók szerint a jogszabály mihamarabbi hatályba léptetése elengedhetetlen a helyi hatóságok hatékonyabb fellépéséhez az emberi élet védelmében és a biztonság megteremtésében. Áprilisban csökkent a lakásdrágulás üteme az országban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban majdnem 1%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8-ről 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, az Észak-Alföldön 15,2, még Észak-Magyarországon majdnem 15%-os drágulást mértek. A vidéki nagyvárosok közül a medián négyzetméter ára Debrecenben 1,1 millió forint, Miskolcon csaknem 600 ezer, Nyíregyházán pedig majdnem 800 ezer forint volt, írták a közleményben. A Nébik szerint fontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárga betegségét okozó amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt terelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki. Ebben az időszakban heti rendszerességgel kell ellenőrizni a szőlőt, elsősorban a tőkék alsó részén található hajtásokat. A vizsgálata a kora reggeli órákban a leghatékonyabb, mert a rovarok ilyenkor még kevésbé mozgékonyak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Interclan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Néhány napra rá Martin ebédnél hirtelen az apjára nézett és megkérdezte. Apa, hogy lehet az, hogy te még nem vagy párttag? Rana vonogatta a vállait, és azt felelte, amit ilyenkor szokott, hogy ő nem ért a politikához, és másokra bízza az ilyesmit. Nem úgy van az, felelte szigorúan a fiú. Ma szint kell valljon mindenki. Aki nincs a pártban, az ellensége a pártnak, és így ellensége a népnek is. Jó lenne, ha belépnél, folytatta, mert már kezdik beszélni, hogy amiért a mama német, te is a nácikkal tartasz. Tegnap még azt is mondta valaki, hogy állítólag németeket rejtegetsz a pincében. Rana Bazil elsápadt. Feleségére nézett. Luisa mama szemei megteltek könnyel, és fejcsóválva sóhajtotta. Istenem, Istenem, ez a világ, ez a világ! És Rana a boltos másnap elment fiával a pártirodába, és belépett a tagok közé. 7 évre rá Luisa meghalt. Az emberek azt mondták, a bánat ölte meg a gyermekei miatt, és ez igaz is lehetett, mert Vrana csak félt a gyermekeitől, akik egyre idegenebbül és egyre ellenségesebben jöttek haza az iskolából és a munkahelyükről, de Luisa összetörött ettől a súlytól, pedig a bolttal nem volt még akkor semmi baj. Vrana tagja volt a pártnak, hűségesen ott volt minden gyűlésen, a kommunistákra szavazott, valahányszor sor került rá, szorgalmasan bólogatott a propaganda beszédek alatt, és mindezt azért tette, mert féltette a boltot. Nem is történt a bolttal egyelőre semmi baj. Aztán Luisa meghalt. Rana Bazil meg sem tudta érteni, hogy miért és hogyan. Egy kicsit beteg volt, és egy kicsit egyre gyengébb lett, aztán meghalt. És Vrana Bazil rettenetesen egyedül maradt. És akkor érezte meg először, hogy valahol valami baj történt az élete körül. Jött-ment a boltban, és nem lelte a helyét. Martin azt tanácsolta, hogy vegyenek föl valakit a kasszába, de Vrana hallani sem akart arról, hogy egy idegen üljön be Luisa helyére. Így aztán vitte tovább az üzletet egyedül. De egyre fáradtabban, egyre kedvtelenebbül. Új rendeletek is jöttek egyre másra, már nem is lehetett kiigazodni közöttük. A bolt kezdett rosszabbul menni, hiányzott a polcokról ez és az, és Vranának, a boltosnak nem volt kedve utána járni és megszerezni a holmit. Abban az évben meg is öregedett, haja megritkult és szürke lett, nyaka előre görbült, arca megfonnyadt. Kis gyengülő szemei riadtan néztek a világba, és minduntalan rádöbbentek, hogy amit látnak, az egy megváltozott idegen világ, amelyikben már nem ismerik ki magukat többé. Lassan elmaradozott a pártgyűlésekről, ha hívták valahova, csak legyintett. Rana Bazil megöregedett. Egy évvel Luisa halála után 3 komor ember kereste föl Rana Bazilt a lakásán. Látásból ismerte őket. Tudta, hogy valamiképpen a párthoz tartoztak, és így igyekezett barátságos lenni. Rana elvtárs egy idő óta nem járt a pártgyűlésekre, mondta az egyik komoron, miután leültek az asztal mellé Rana szobájában. Mivel indokolja az elmaradását? Kedves uraim, felelte Vrana a boltos, és megpróbált barátságosan rámosolyogni a szigorú embere. Én nem értek a politikához. Engem a politika nem érdekel. Én ezt megmondtam mindig. Én minden törvénynek eleget teszek, de a politikát azt csinálják mások. Ez nem lehet egy öntudatos kommunista álláspontja, szólt közbe a 3 közül az egyik ellenségesen. És ez azt jelenti, hogy ön... Vrana elvtárs, osztályidegen maradt, és nem érez közösséget a proletársággal. Rana Bazil ilyetten fogódzott az asztalba. De kedves uraim, mondta könyörgő hangon, én mindent megtettem, amit csak kívántak tőlem. Önökre szavaztam minden választásnál. Hát tehetek én egyebet? Én csak egy kis boltos vagyok, kérem. Az én dolgom az, hogy vegyek és eladjak, kielégítsem a vevőimet, és közben tőkét gyűjtsek magamnak öreg napjaimra. Kapitalista beszéd, mordult fel utálattal a szigorú képű férfi, és felállt, a társai is felálltak. Önt, mint osztályidegent, töröljük a párt név sorából, mondta ki az ítéletet, és Vrana Bazil ott maradt egyedül, ilyetten a lakásán, és nem értette, hogy mi történt vele. Néhány napig még panaszolta a boltban a vevőknek, hogy ő mindig hűségesen szavazott a kommunistákra, beszédeiket is meghallgatta, újságjaikat is elolvasta, és mégis így bántak vele. Aztán néhány nap múlva be kellett zárja a boltot. Megvonták az engedélyét. Öt házzal odébb akkor nyílott meg a kommunista párt szövetkezeti boltja. Vrana Bazil felhúzódott az emeletre. Nem egyedül vele történt ez meg. Így járt a bornagy kereskedő sógor is, így járt a hentes meg a pék. Arra gondolt, hogy bérbe adja az üzlethelységet, de ebből se lett semmi, lefoglalta az állam. Körzeti élelmiszerjegy elosztót csináltak belőle, és Vrana Bazil havonta egyszer léphetett csak be a saját boltjába, amikor az utca többi lakóival együtt sorban állva fölvette az élelmiszerjegyeit. Keserűség töltötte el, nem értette a világot, mindent megtett, amit a hatalom urai kívántak, és mégis elvették tőle azt, ami az övé volt, egyedül az övé és senki másé, mert ő és Luise gyűjtötték össze esztendők nehéz és takarékos munkájával. Nem értette a fiait sem. Vidámak voltak és hencegők, tele idegen szavakkal és idegen érzésekkel, és úgy bántak vele, mint egy sútba dobott öreg lomtárgyal, mint aki haszna vehetetlen nyűk csupán, semmi egyéb. Egy évig tengetlengett a házban, amelyet ő épített, és melyben idegenek uralkodtak. Aztán egy csúnya, szeles, hideg őszi estén ott ült a kis szobában, ami még megmaradt, nézte Luise nagyított fényképét a falon, és fátyolossá vált szemekkel azon gondolkodott, hogy tulajdonképpen nem lenne jobb meghalni. Beverni egy jó nagy szöget a falba, előkeresni egy arra való kötelet. Szél megrázta az ablakot. Szürkület árnyékai ellepték a kis hideg szobát, és akkor egyszerre csak kopogtak az ajtón. Vrana Bazil ilyetten rezzent össze, szíve összeszorult a félelemtől, és arra gondolt, vajon mit akarnak megint? Mondtam valamit, és följelentettek? Elvisznek? Verni fognak? Újra kopogtak. És akkor hirtelen eszébe jutott, azok nem kopognának. Felállt, még mindig dobogó szívvel az ajtó felé fordult, és bizonytalan hangon mondta, tessék! Egy feketébe öltözött idős ember lépett be az ajtón. Megállt, és vizsgálódva nézett körül a homályban. Idegen ember volt. Reverend Baradlai vagyok, mondta kísérekedten is idegen kiejtéssel. Reverend Baradlai Amerikából. Vrana Bazil urat keresem. Én vagyok Vrana Bazil, felelte meglepetten, és felkattantotta a villanyt, aztán csak állt a fal mellett, és nézte a feketébe öltözött idegen öreg urat. Az is nézte őt hosszasan vizsgálódva. Megengedi, hogy leüljek? Kérdezte váratlanul, és Vrana Bazil elvörösödve kezdett dadogni. Hogyne, természetesen, ezer bocsánat. Az öreg pap leült egy rozog a konyhaszékre, és sóhajtott. A magamfajta öregembernek jól esik már az ülés, kedves barátom. Ön nős ember, ugye? Voltam, szegény Luise. Elérzékenyedett, és nem mondta tovább, az öreg pap bólogatott a széken. Gyerek? Öt. Öt? Az igazán nagy boldogság lehet. Vrana sóhajtott, a pap folytatta. Látja, nekem egy sincs. Nem olyan ez, mintha elpazarolta volna az ember az életét? Azt nem lehet tudni, felelte lassan akadozva a boltos, azt nem lehet tudni, kérem. Tetszik tudni, a gyerekekkel is úgy van, az ember fölneveli őket, kínlódik értük, aztán a végén kiderül, hogy legyintett, és nem fejezte be a mondatot, a lámpába nézett, és a szemei fátyolosak voltak. Mi derül ki? Kérdezte apa. Brana sóhajtott. Nem érdemes erről beszélni. A pap egy darabig maga elé nézett, a szennyes padlóra is bólogatott. Aztán hirtelen felemelte a fejét. Mondja, Vrana úr, hisz maga tulajdonképpen Istenben? Vrana Bazil néhány pillanatig megdöbbenve nézett az idegenre, aztán elszörnyűködve fektette mindkét tenyerét a mellére. Én kérem, én az egész életemben jó egyháztag voltam, kérem, pontosan fizettem mindig az egyházi adómat és a járulékokat is, és persely pénzt is adtam, és amikor a templomot újra kellett fedni, az öreg pap mosolyogva vágott a szavába, én nem azt kérdeztem, hogy jó egyháztag volt-e, hanem hogy hiszi-e Istent? De kérem, képett el a boltos, és hangját lehalkította egészen suttogóra, csak a kommunisták mondják azt, hogy nincsen Isten, és a fiaim is azt mondják, de én... A fiai kommunisták? Kérdezte lassan a pap. Igen, sajnos. Egy ideig csönd volt a szobában, valahol ketyegett egy óra. Nézze, szólalt meg hirtelen a pap, én arra gondoltam, hogy talán jó lenne, ha eljönne velem Amerikába. Isten minden emberre rábízott valamilyen feladatot, és annak idején a csónaknak azért kellett megállni a mélység fölött, Amerikába? Nézett Vrana Bazil elszörnyedve az ismeretlen öreg papra. Nem értem, mit keressek én Amerikában? Ó, az olyan emberek, mint maga sokra viszik nálunk, akik dolgozni és gyűjteni tudnak, akik a kicsi üzletből nagy üzletet csinálnak, a kis házból nagy házat építenek. Nálunk az én embert megbecsülik nagyon, és amit arról a csónakról még mondani akarok, de Vrana Bazil nem is hallotta már a szavait, csak azt hallotta, hogy Amerika, és ez rettegéssel töltötte el, valami iszonyatos messzeség tátongott e mögött a szó mögött, valami ismeretlen nagy távolság, akárha a más világról beszélt volna a pap. Amerika, mondta elgondolkodva gépiesen, mit keressek én ott? És mit keres itt? Vrana Bazil maga elé bámult egy ideig, aztán bólintott. Ez igaz, felelte sóhajtva, ez igaz. Ami pedig azt a csónakot illeti, kezdte újra makacsul a pap. Emlékszik még arra a csónakra, ami ott a mélység fölött megakadt? Hogy? A csónak? Hogyne, hogyne? Az úr nem hagyta akkor meghalni magát. Miért? Mert terve volt magával. És mi lehetett ez a terv? Hogy dolgozzék és gyűjtsön, és mindent, amit gyűjtött, elvegyenek a kommunisták? Biztosan nem ez volt a terve. Talán Amerika. Hogy ott újra kezdje, kicsiből nagyot csináljon, talán nagyon nagyot, mit lehet azt tudni? Maga még alig 50 éves, Vrana úr. Én azt hiszem, meg kellene próbálni Amerikát. Istenem, hebegte megdöbbenve és elakadt lélegzettel Vrana Bazil, Amerika! Az öreg pap másnap is eljött, és harmadnap is. Nem beszélt többet sem Istenről, sem arról a bizonyos csónakról, ezeket a beszédeket amúgy sem értette meg Vrana Bazil, ellenben sokat beszélt Amerikáról, az ottani életről, a szabadságról és emberekről, akik úgy mentek át semmi nélkül és csupán szorgalmukra támaszkodva ma milliós vállalatok élén állanak. Nem, Vrana Bazil nem akart milliómos vállalatok élén állani, ő csak egy kis boltot szeretett volna, már semmit. Nem értette, hogy mit akart a pap mondani azzal a feladattal, amit Isten reábízott. Ő nem érezte, hogy valamit is reábízott volna, de nem is gondolkodott ezen. Amerikán gondolkozott, és azon, hogy valóban még alig 50 éves, még talán el lehetne kezdeni mindent előről, és dolgozni, nagyon szeretett volna újra dolgozni. Így történt, hogy Vrana Bazil egy szeles téli estén búcsú nélkül hagyta ott a testvériség utcai házat, melyet maga építetett ugyan, de mások rendelkeztek benne, és elindult Amerika felé. Mindössze egy kopott kézitáskát vitt magával, mást semmit. Vonattal utazott a határig. Ott már várt rá egy ember, úgy, ahogy az öreg pap mondta volt, és másnap éjjel ügyesen átvezette az erdőkön. Nagy kaland volt ez szegény Vrana Bazil számára, nagy és veszedelmes kaland, élete egyetlen nagy kalandja. Lihegett, és majd kiszakadt a szíve, úgy dobogott, amíg ott taposta a sarat a szurok fekete éjszakában az idegen ember mögött. De ez nem csupán a félelemtől volt, hanem azért is, mert soha életében nem gyalogolt még ennyit. A csatakos erdei utakon megtelt a cipője sárlével, s az arcáról szakadt a veríték, mikor végre kijutottak az átkozott erdőből. Az idegen megállt, és lemutatott a völgybe, ahol halványan néhány lámpa ég.

Sötétségben még mindig esett. Megindult az úton a városka felé. Mikor az első házat elérte, már nem bírták tovább a lábai. Fáradtan nekidőlt a kerítésnek, és szinte sírva fakadt. Meghitt kis szobájára gondolt Prágában a puha ágyra, és szerette volna falba verni a fejét, amiért belekezdett ebbe a kalandba. A házban meggyújtottak egy lámpát. Valahol messze ötöt vert egy toronyóra. Branabazil vacogva botorkált az ajtóig, és félénken kopogni kezdett. Hosszú ideig nem hallotta meg senki. Végül is lépések recsentek, egy ajtó nyikorgott, felgyúlt az üvegajtó mögött a villany, és kulcs zörgött a zárban. Egy munkás öltözetű ember dugta ki a fejét. Mit akar? Kérdezte nem éppen barátságosan. Bocsánatot kérek, hebegte vacogó szájjal, messziről jövök, és nem ismerek itt senkit, és nem tudom, hol száríthatnám meg magamat egy kicsit, és ha... Leülhetnék egy fél órára. Túlról jön? Kérdezte az ember, és végignézett rajta. Tessék? Igen, tetszik tudni. Az ember intett a fejével, és hátralépett, hogy helyet adjon az ajtóban. Jöjjön! Bent az egyszerű tiszta kis konyhában egy asszony sürgölődött a tűzhely körül, és a kávé meleg illata töltötte meg a levegőt. Jó reggelt kívánok! Köszöntötte Branabazil bátortalanul az asszonyt, és kopott csomagját letette a fal mellé. Az asszony bizalmatlanul nézett végig rajta. Újra egy, mondta az ember. Vegye le a kabátját itt a tűznél, hamarabb megszárad. Német? Tessék? Nem. Egy kis boltom volt Prágában, és egy házam. A feleségem német nő volt, szegény Louise-nak hívták. Az asszony csészét tett elébe az asztalra. Egy kis forró kávé jót tesz majd, mondta halkan, és sóhajtott. Bizony csúnya világot élünk mindnyájan. Szó nélkül ültek szemben egymással az asztalnál. Branabazil és a német munkás itták a forró kávét, és harapták hozzá a kenyeret. Az asszony az edények körül matatott. Miért kellett eljönni onnan, kérdezte hirtelen a munkás. A németeket megértjük, azokat kidobták, de ha maga nem német? Elvették a boltomat, felelte Vrana. 23 évi munkám. Ja, mondta a német, ez a kommunizmus. Én is jártam Prágában, mint katona, de akkor még más világ volt. Bizony más, sóhajtott Branabazil. Maguk akarták, hogy így legyen? Én? Én kérem, nem. Én csak egy kis pontocska voltam, egy egészen kis pontocska. Mit számítottam én a politikában? Semmit. Az ember a fali órára nézett, aztán felállt. Hová akar most menni? Kérdezte. A lelkészi hivatalnál kell jelentkezzek, azt mondják, hogy ott... Jöjjön, mondta az ember, arra kell menjek én is, majd megmutatom, hol lakik a pap. 8-ig ott ácsorgott az egyházi iroda előtt egy kapuajban. Az eső közben elállt. Hideg ködöket vert a szél a házak közé, az emberek sietve mentek munkahelyükre, és föltűrt gallériaik alól rossz kedvűen nézték a világot. Az egyházi irodában egy levél várta. A levélben 200 márka volt, és egy müncheni cím, ahol jelentkeznie kellett. Estére Münchenben volt. Nagy nehezen meglelte a címet is. Beutalták egy menekült táborba. Kapott egy szalmazsákot, 2 pokrócot és egy vaságyat az egyik kaszárnya teremben, ahol már 16-an laktak. Oda került közéjük 17-nek. Az élet, ami ott kezdődött, szokatlan volt eleinte és rideg. Sorbanállás, ételosztásra, parancsszavak, ismeretlen emberek, üresen telő napok, de voltak előnyei is ennek az életnek, fűtött szoba, gondtalanság, ahol minden ment magától egy megszabott rendszer szerint, és nem kellett semmin gondolkozni. De ezek az előnyök bármilyen értékesek is voltak az idegenben, nem tudták megkedveltetni Branabazillal a tábori életet. Idegenül üldögélt az ágya szélén, és lapulva osont a homályos folyosókon. Az utcára alig mert kimenni, mert érezte, hogy odakint ellenséges szemek fogadják. A tábor lakóit, az idegen menekülteket gyűlölte a város. Hamarosan berendelték egy irodába.
ahol előbb.

0: várakoznia kellett 3,5 órát a folyosón, aztán oda került egy kisasszony elé, aki kitöltetett vele 3 kérdőívet. Szerencsére minden iratát magával hozta, és így nem voltak különös nehézségei. Mindössze, amikor 3-szor rendelték be a hivatalba, és egy barátságtalan úr morogva megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért jött el Prágából, veszítette el kis Chevrana Bazila fejét. Én tulajdonképpen, dadogta, úgy gondoltam, hogy azt mondták nekem. A barátságtalan úr szigorúan nézett rá. Üldözték magát a kommunisták? Hogyne! Örvendezett meg Vrana Bazil a megtalált szónak. Üldöztek, kérem, elvették a boltomat. Nem volt miből éjek, kérem. Tagja volt valamilyen pártnak? Hogyne, kérem, hogyne? Hebegte ilyetten is engedelmesen, mire a barátságtalan úr felhúzta a szemöldököt és rámordult. Miféle pártnak? Az úgy volt, kérem, magyarázta Vrana Bazil sápadtan is remegőt érdekkel, hogy egy nap oda jöttek hozzám a kommunisták, és azt mondták, hogy vagy belépek a pártba, vagy pedig... Az úr ott az íróasztalnál szemmel láthatólag barátságosabb lett, még mosolygott is. Rendben van, mondta, de erről másnak ne beszéljen, érti? Köszönöm, elmehet. Másnap megkapta az IRO igazolványát, és Vrana Bazil hivatalosan DP lett, ami azt jelentette, hogy erőszakkal üzték el az otthonából. Lakótársai a teremben mind évek óta menekült sorban éltek, nagyobbára lengyelek és ukránok, és kíváncsian faggatták esténként, hogy milyen az élet a vasfüggönyön túl, mivel gyötrik és sanyargatják újabban a népet. De Vrana Bazil nem sokat tudott mondani nekik. Én, kérem, nem törődtem soha a politikával, hajtogatta ilyenkor, és az emberek csalódottan fordultak el tőle. Aztán egy nap egy alacsony, szúrós szemű ember jött be a terembe, és Vrana Bazilt kereste. Csehül szólította meg. Én is prágai vagyok, mondta. Már 2 éve élek itt a táborban. Nem ismerte véletlenül Jan Hubelkát, az építészt? Ott lakott a Scotus Viator Allén. Rana elsápadt, és a térdei reszketni kezdtek. De sík, a doktor, Scotus Viator Allén, nem ismertem. Legjobb barátom volt, mondta az idegen. Együtt dolgoztunk. 20 évre ítélték a kommunisták. Nem ismertem, hajtogatta Vrana Bazil makacsul, és a fogai vacogtak közben. Aztán egyébről beszélt az idegen, de Vrana Bazil azon az éjszakán nem tudott elaludni. Lassan valami különös szorongó érzés hatalmasodott el rajta ott a táborban, mintha valahol valami hibát követett volna el az életében. Nem csak Jan Hubelkával kapcsolatban, hanem egyébként is. Az emberek, akikkel ott együtt élt, mind a kommunizmust szitták. A németeket is, de főképpen a kommunistákat. És ő maga is együtt csóválta velük a fejét, sopánkodott a rémtetteken és a gazságokon, de ugyanakkor belül valami furcsa szorongást érzett. Valahol valami nem volt rendjén. Sokat töprengett ezen, és próbálta megnyugtatni magát. Hát hiszen igaz, hogy a kommunistákra szavazott ő is, de hát ezen úgysem múlott semmi. Mi ő? Ki ő? Egy kicsike pont, más semmi. Ha nem szavazott volna rájuk, akkor is bekövetkeztek volna ugyanezek a gazságok. Nem az ő kis szavazatán múlott. A németek is mind Hitlert szidják, és nem érzik magukat felelősnek azért, amit a nácik elkövettek, pedig annak idején Hitlert ünnepelték valamennyien. Mit is tehetne egyebet a kis ember? Kérdezgette Vrana Bazil magát éjszakánként, ha nem tudott elaludni a belső nyugtalanságtól. Mit is tehet mást a kisember? Megy a többivel, amerre parancsolják, hogy ne tapossák el. Ez csak természetes, de a politikáért, amit a nagyok csinálnak, azért igazán nem lehet felelős. Nem. Vrana Bazil nem érezte felelősnek magát a kommunisták vétkeiért, hiszen ő csak azért állt be közéjük, mert muszáj volt, hogy mentsen valamit, de ami történt, azt mind mások csinálták. Nem érezte felelősnek magát, és mégis néhány hónap alatt lefogyott, és beleőszült abba is, hogy idegen ebben a városban, és az emberek, akikkel megpróbált szóba elegyedni, elkerülik, mint a bélpoklost. Volt olyan, aki ököllel fenyegette meg az utcán. Disznócse! Mit csináltatok Prágában a németekkel? Hiába dadogta ilyenkor, de kérem, én semmit sem csináltam. Én elrejtettem egy asszonyt és egy gyereket. Nem hallgattak rá. Gyűlölték, mert cseh volt. És mert velük szemben minden cseh felelős volt azért, amit a csehek a németekkel szemben elkövettek Prága utcáin és a Szudéta földön. És Vrana Bazil lassan kezdte megérteni a tábor régi lakóit, az ukránokat és lengyeleket, akik meg a németeket gyűlölték, mert az ő szemükben meg minden német felelős volt azért, amit Hitlerék elkövettek. Prágában kellett volna maradnom, gondolta Vrana Bazil. Ez az idegen világ tele van gyűlölettel, jobb lett volna meghalni Prágában. Nem merte elhagyni többet a tábort, félt az emberektől, osonva ment a folyosókon, és órák hosszat ült szó nélkül az ágya szélén, beesett arccal, előre görbült vállakkal, hajlottan és szomorúan. Vrana Bazil megöregedett. Mikor az amerikai kivándorlási irodától megkapta a behívót, már nem is tudott örvendezni neki. Fásult közönnyel járta a különböző irodákat, várakozott napokig a folyosókon és felelgetett a kérdésekre. Egyszer az öreg pap is felkereste a táborban, biztatólag mosolygott rá, és szép dolgokat mesélt Amerikáról, de mindez, mintha valahonnan nagyon távolról ért volna hozzá, alig-alig szakította át a fásultság ködét, amiben élt. Mintha mindez nem is vele történt volna már, hanem egy idegennel, akit véletlenül szintén Vrana Bazilnak neveztek, de ennek a Vrana Bazilnak semmi köze sem volt többé ahhoz a kis bolthoz ott a Gotthelf Strasse végén. Aztán egy tavaszi napon a kezébe nyomtak valamilyen irodában egy vasúti jegyet, és azt mondták neki, ezzel felszáll holnap reggel a Brémába induló gyorsra, Frankfurtban felszáll ugyanarra vonatra reverend Baradlai, és a többit majd ő igazítja el. A vonat 9 óra 20 perckor indul a főpályaudvarról. Vrana Bazil spárgával átkötött ócska kofferjével már 8 órakor ott állt a pályaudvar nyüzsgésében. Izgatottan tipeket fel és alá dadogva megkérdezett egy-egy vasutast, aztán félreállt a fal mellé és várt. Mikor betolták a vonatot, ideges kapkodással rohant feléje, mindjárt az első kocsiba beszállt, de egy vasutas rámordult, hogy ott csak a megszálló erő katonáinak szabad utazni. Bocsánatot kérek, hebegte szegény Vrana Bazil megzavarodva és megrettenve és sietve futott tovább a kocsik mellett. Végre a negyedik kocsira felkapaszkodott. A lépcsőn megcsúszott az izgalomtól és megütötte a lábát. Aztán lihegve futott végig a folyosón, és benyitott a második fülkébe, mert ott még nem ült senki. Ócska kofferét föltette a hálóba, és mély fáradt sóhajtással leült. Kinézett az ablakon. Ideges, siető emberek mindenütt. Ellenséges, idegen emberek. Mind gyűlölnek, mert cseh vagyok, gondolta, és diderekbe behúzódott a sarokba. Egy idő múlva valaki kinyitotta az ajtót, ilyetten rezzent föl a hangra, egy nyílt tekintetű barna ember lépett be a fülkébe, körülnézett és bőröngyét feltette a hálóba. Jó reggelt, mondta az idegen mély, barátságos hangon. Jó reggelt, felelte Vrana Bazil ilyetten és alázatosan. Az idegen leült szembe vele, és a szemét egy pillanatig ott érezte az arcán. Meleg, bizalomkeltő szemek voltak. Valamire emlékeztették ezek a szemek, valamire, ami valahol a messzi múltban volt, de nem tudott rájönni, hogy mi az. Érezte, hogy mondania kell valamit ennek a barátságos idegennek, meg kell hálálnia valamiképpen azt, hogy barátságos. Szép idő lesz ma, kezdte el zavartan és elvörösödött. A szemben ülő bólintott. Úgy látszik, felelte és felnézett a hatalmas hangár vasbordái között az égre, mely zöldes kék volt és friss. Szerette volna folytatni a beszélgetést, de nem tudta, hogy mit mondhatna még. Az idegen elővette egy újságot, és olvasni kezdett. Lassan telt az idő, Rendre még két utas jött a fülkébe, egy idős hölgy és egy fiatalember. Vrana Bazil szinte ilyetten nézte meg mind a kettőt, amikor bejöttek, és még a lábát is behúzta az ülés alá, nehogy alkalmatlan lehessen nekik valahogyan. Az idős hölgy elővette egy könyvet, és olvasni kezdett. A fiatalember hanyagul eldőlt az ülésen, egy ideig maga elé bámult, azután elővette egy cigarettát a zsebéből, és rágyújtott. A hölgy bosszúsan nézett föl a könyvéből. Ez nem dohányzó, mondta szigorúan a szemüvege mögül. A fiatalember elhúzta a száját. Úgy? Lassan fölállt, és kiment a folyosóra. Miért jön az ilyen éppen a nem dohányzóba, morgott a hölgy, és újra kezébe vette a könyvet. Van külön dohányzókocsi is, láttam, jegyezte meg Vrana Bazil félénken, csupa udvariasságból, de nem figyelt rá senki. Aztán a vonat lassan elindult, és egyre fokozódó sebességgel kisiklott a pályaudvarról. Vrana Bazil merev szemekkel kinézett az ablakon, látta az elmaradó épületeket, embereket, akik izgatottan siettek valahova, és aztán örökre eltűntek a múltban. És arra gondolt, hogy soha többet nem fogja látni Prágát. Először döbbent rá erre a gondolatra, és ez különös volt és félelmetes. Soha nem fogja látni többé a Gotthelfstrasse-t, a Pék kirakatát, a hentes kutyáját az ajtó előtt, a gépjavító műhely udvarán heverő ócskavasat, a házat, a boltot, és egyszerre csak a teke egylet szombat esti sörözéseire gondolt, és arra az időre, amikor még mint alelnök ült a hosszú asztalnál komolyan és tekintélyesen, ahogy egy tiszteletre méltó polgárhoz illik, akinek saját háza és jól menő üzlete van, és hogy mindez soha többé. Soha többé. Azon vette észre magát, hogy nehéz, sós könycseppek csorognak végig az arcán. Gyorsan arcához emelte eres sovány kezét, hogy letörölje ezeket az oktalan csöppeket. A vonat már a külváros kertjei között nyargalt, egy kis domb tetején gyermekek kiabáltak, és a kertekben néhány ingújra vetközött ember kapált. Valami különös érzés arra késztette, hogy fölnézzen. Szeme egy pillanatra összetalálkozott az újság fölött a szemközt ülő úr komoly figyelő tekintetével. Valami belement a szemembe, hebegte szégyenkezve, és öklével zavartan dörzsölni kezdte könnyező szemeit. Egy szikra a mozdonyból bizonyosan. Az úrot szemben letette az újságot, és részvéttel nézett rá. Előfordul, felelte halk meleg mély hangon. Az élet tele van korommal manapság. Nem ide való, ugye? Vrana Bazil megrázta a fejét. Prágából jöttem, mert Prága a legszebb város a világon. Szeméből újra ömleni kezdtek a könnyek. Nem tudott tenni ellenük semmit. Élesen az ablak felé fordult, hogy legalább ne lássa senki az arcát. Prága. Örökte valahol mélyen a belsejében egy zokogó hang. Ó, Prága! Nem látlak soha többet. Az idegen, ott a szemben lévő ülésen, lassan bólogatott néhányszor a fejével, aztán sóhajtva mondta alig hallhatóan. A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk. Aztán csak ültek szemben egymással, és néztek ki az ablakon a tovafutó idegen világra.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet,

0: lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sokfelé...

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál az

0: Az After Crying első angol nyelvű albumán kibővített szerkezetű dalokat játszik, főképpen akusztikus hangszereken. Az alapkvartett Vedres Csaba zongoraének, Pejcsik Péter cellóének, Maroevi Zsolt brácsa, Fogolyán Kristóf fúvola mellett réz és fa fúvós hangszerek, női ének és néhány stúdió effekt gondoskodik a különös hangzásról.
1: Myself, I think that you play. No, don't dulcify my never known hasty pain. There was a burning red twilight in your cool glance. There was a shy and woman-like hesitation. Shy white butterfly, why can't you fly? No, don't crucify me on the crossword of blind. No sight in jealousy, other way let you find. There was a vision, silver lancet in my flesh. There was a lancet really in you and me too. It was a vinyl from you I got.

A zenei anyag és a dalok szöveges, a lemez címéhez híven egy föld fölött lebegő világba viszik a hallgatót, melyben magasztosan, csúfondárosan, boldogan és fájdalmasan játszanak egymással a rock és a klasszikus zene elemei, sziporkázó ötletességgel és megrendítő ihletettséggel.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben az After Crying magyar együttes 1990-es Our Ground Music debütáló albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó betegellátást a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
2: Istenek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szeretünk volna tartani a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
1: Imádság a betegágy mellett.
3: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Pici az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni.
1: Láthatóvá tenni a tapintást.
4: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegesség, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzés bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
2: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted, a két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyébként Mezővárban és Dercenben is megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
3: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
4: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
3: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, hogy kell együtt működni, tehát lépésről lépésre, igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon-nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
4: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
2: Igen, a gyerek kormányhoz merre
4: nézünk. Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
3: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meg legyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind nagyon értékes eszközök, és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél, de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő, a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
4: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
3: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozott tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
2: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért a hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
3: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre, és hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercenben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
4: Van lehetőség még csatlakozásra? Most az jár a fejembe, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
3: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig. Tehát mindig szükség van új tagokra. A Derceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, gyakorlatilag a teher úgy osztódik, és hogyha megvan az a jó csapatszellem, akkor ezek a fiúk nagyon sok dologra képesek, tehát én látom bennük az erőt, az összefogást, az akarást, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi. De mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és úgy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Dercemből, mind Mezővárból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Imádság a beteg ágy mellett címmel szerveztek műhely munkát a kórház lelkészek számára Berekfürdőn néhány héttel ezelőtt. Gály Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével, Kisnéveres Viktor.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Miskolc város napja alkalmából a Superszum Alapítvány a civilek támogatásáért díjat vehette át a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett díszközgyűlésen. Az alapítvány idén is jótékonysági futást szervez május 16-ára. Az idei futás célja az alapítvány működéséhez szükséges kis busz beszerzése, amely lehetővé teszi, hogy még több rászoruló családhoz és gyermekhez juthasson el a segítség. Az esemény nem csak sportprogram, hanem közösségi és jótékonysági kezdeményezés is, ahol családok, baráti társaságok, önkéntesek és támogatók együtt mozdulnak meg egy közös ügyért. A rendezvény helyszíne idén a Népkert, a Generáli Aréna előtti terület. A futás mellett lesz tombola sorsolás, gyermekprogramok, önkéntes aktivitások, valamint több partner és támogató kitelepülése is várja az érdeklődőket. Bernaszkóni Bús Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
2: Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszum alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj, és amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Superszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én

0: magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Superszum közszolgálatalapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet piedesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Superszum munkájába.
1: Miért a Superszumnak ítélte oda a közgyűlés, és hogyan szólt a méltatás?
0: A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk, ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az gyermekintézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Superszum Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel lélekkel önkéntesként.
1: Mostani beszélgetésünk témája, majd még az alapítvány tevékenységéről egy kicsit hosszabban is szeretnék veled beszélgetni itt az Európa Rádió stúdiójában, de ma a jótékonysági futásra szeretnénk felhívni a figyelmet, ami most hétvégén lesz, és említetted már a kis buszt. Miért tulajdonképpen ez a cél, milyen célért futhatnak most hétvégén az érdeklődők, támogatók?
0: Szeretettel invitálok mindenkit május 16-án Miskolcra a General Arena elé. Onnan 10 órakor indul majd egy start, jótékonysági futás, ez a 8. jótékonysági futása a Superszum Közhasznú Alapítványnak. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De ez a futás, ez most értünk van. Mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd. Nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat. Úgyhogy én mindenkit arra invitálok, hogy jöjjön el, nevezzen erre a jótékonysági futásra, fussa le, ha úgy gondolja, vagy sétálja le, vagy biciklizzen, vagy rollerrel, vagy bármivel, tényleg babakocsival is lehet a gyerekeket tolni, tehát mindenkit meg fogunk várni, hogy beérjen a célba. 2026 méter a táv, és a 2000 forintos nevezési díj mellett folyamatosan majd a tombolákat is húzzuk a végén, valamint ebben az évben már újdonságként csapatban is lehet nevezni. 10 fős csapatokat várunk, a csapatoknak a tombola fő nyereménye pedig a Gran Canariára egy apartman használat 10 főre autóhasználattal. És erre nagyon sokan rá is kaptak, úgyhogy tényleg mindenkit várunk szeretettel.
1: Tulajdonképpen a gyakorlatban hogy kell elképzelnünk a futást, néhány technikai információt, hogyha megosztanánk a hallgatókkal?
0: 8 órakor kezdődik a regisztráció, 9:30-kor a polgármester asszony fogja megnyitni a rendezvényt, rövid bemelegítés után start, 10 órakor eltartunk, és amíg megvárunk mindenkit, hogy végig sétálja a 2026 méteres távot, addig a bűnmegelőzési bizottság, a balesetmegelőzési bizottság tűzoltók lesznek kint, két rendőrmotoros is lesz kint, valamint az önkormányzat is kint lesz a rendezvényen, tehát addig lehet menni a sátrakhoz és egy kicsikét szórakozni a gyerekekkel. Vannak még jelentkezők, akik szeretnének egyébként részt venni majd a rendezvényen. Remélem, hogy valamilyen kis állatsimogatót is oda tudunk még hozni a sportszalunk előtti területre. És 11 órakor pedig szeretnénk elkezdeni a tombolahúzást, és délben vége van tulajdonképpen a rendezvénynek. A Népkertben a futópályán két kört kell lefutni, úgyhogy tényleg zárt területen gyerekekkel, kisgyerekes családok is nyugodtan jöhetnek, mert forgalomtól ezer területen leszünk.
1: Ha valaki nem szeretne futni, de szeretné támogatni az alapítványt, ezt megteheti-e, és ha igen, hogyan?
0: Persze, hogy minden évben volt ilyen kérdés, és minden évben nagyon sok olyan ember utalt messziről, aki nem tudott eljönni erre a futásra, de mégis a projektet, vagy éppen azt a kezdeményezést támogatta, vagy éppen azt a kisgyermekes családot támogatta, vagy a gyűjtésbe besegített. Nyugodtan a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon és minden social media felületünkön fent van az a számlaszám, amire utalhatnak, amivel támogathatnak minket, és az a közlemény legyen, hogy kis busz, és akkor ez a teljes összegbe kerül a nagy közösbe.
1: Kiket vártok tulajdonképpen erre a jótékonysági futásra? Baráti társaságok, magánszemélyek, cégek, munkatársak, kik jelentkezhetnek?
0: Mindenkit szeretettel várunk, és már jelentkeztek is baráti társaságok, cégeknél kollektívák, jelentkeztek már iskolából osztályok, ugye 10 fős csapatokra bontva, jelentkeztek magánszemélyek, akik spontán összeverbúválódtak, jelentkeztek külön egyénileg is, és utána csapatban is, úgyhogy a cégeket pedig arra biztatom, hogy nyugodtan jöjjenek el, nézzék meg a munkásságunkat, és támogassák ezt a kezdeményezésünket. Egy évünk van egyébként kifizetni ezt az autót, tehát egy év alatt kell összegyűjtenünk a több mint 10 millió forintot erre az autóra. Ez egy 9 személyes Volkswagen kisbusz, és a cégek mielőtt ugye utalnának, vegyék fel nyugodtan velünk a kapcsolatot, és megbeszéljük ennek a papírozását. De tényleg vannak olyan fiatalkorú csapatok is, osztálytársak, gyerekek, akik jelezték, hogy ők igaz, hogy nem nagykorúak, de jönnének és nevezhetnének-e. Hát természetesen, persze, hogy nevezhetnek. Tényleg bárki, aki úgy gondolja, jöjjön el, vagy pedig online adja le a nevezését. Egyébként önkénteskedni is jöhetnek oda gyerekek, akik az 50 órás közösségi szolgálatot valamilyen módon szeretnék letudni egy-két órát belőle. Őket is szeretettel várjuk, vegyék fel velünk e-mailben, vagy pedig messengeren, vagy telefonon a kapcsolatot, és elmondjuk, hogy ezt miként lehet. És még tombola felajánlást is hálával fogadunk. Próbáljuk majd itt a héten összegezni és egyeztetni az eddigi felajánlásokat. Idén is lesz egy autó egy hétvégére, amit fődíjként fogunk kisorsolni, egy Skoda autó, úgyhogy tényleg szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó díjak lesznek.
1: Az elmúlt évek jótékonysági futásaira hogyan emlékszel vissza, hogyan sikerültek?
0: Sikeresek voltak mind. Előbb vagy utóbb összegyűjtöttük azt az összeget, amit kitéztünk célunknak. Én szerintem az egyik legkeményebb gyűjtés az a Gyeknek volt a tavalyi évben, mert nem egy kisgyermekkel álltunk ki, hanem egy intézménynek, és az emberek tudatában nincs meg az, hogyha nem is érintett a család, és minden is legyen senki érintett, de hogyha nem érintett abban, hogy egy kisgyerek a családjából bekerüljön a gyermek onkohematológiára vagy csontvelőtranszplantációs osztályra, akkor nem tudják, hogy az, hogy ott mi hiányzik azon az osztályon, és hogy az orvosoknak és az ott dolgozó embereknek mekkora könnyebbség az, hogyha van egy ilyen őssejtfagyasztó szekrény, vagy pedig egy laminárbox. Mi közel 10 millió forintot gyűjtöttünk össze együtt a Csiribiri együttessel, a koncerten László Evelinnel, Bobóval, ugye, valamint ugye a tűzoltó fiúk sétáltak Szentendréről, Miskolcig, ők is egy gyönyörű összeget adományoztak erre a célra. Volt jótékonysági futásunk, ugye Guzi Blanka volt tavaly a fővédnöke a futásunknak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokan oda tették magukat a tavalyi gyűjtéshez, és ugye össze is jött egy eszközt, már átadtunk, a másodiknak az átadása pedig folyamatban van.
1: És akkor mondjuk el, hogy hol érdeklődhetnek, ha valaki szeretne információt, akár a futásról, akár az alapítvány tevékenységéről.
0: Invitálom őket a weboldalunk megtekintésére www.superszum.hu. A social media felületeinket is nyugodtan tekintsék meg, Superszum közhasznú alapítvány oldalt keressék, messengeren, e-mailben és telefonon is felvehetik velünk a kapcsolatot.
1: Miskolc városnapja alkalmából a Superszum Alapítvány a civilek támogatásáért díjat vehette át a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett díszközgyűlésen. Az alapítvány idén is jótékonysági futást szervez május 16-ára. Az idei futás célja az alapítvány működéséhez szükséges kispusz beszerzése, amely lehetővé teszi, hogy még több rászoruló családhoz és gyermekhez juthasson el a segítség. Az esemény nem csak sportprogram, hanem közösségi és jótékonysági kezdeményezés is, ahol családok, baráti társaságok, önkéntesek és támogatók együtt mozdulnak meg egy közös ügyért. A rendezvény helyszíne idén a Népkert, a Generáli Aréna előtti terület. A futás mellett lesz tombolasorsolás, gyermekprogramok, önkéntes aktivitások, valamint több partner és támogató kitelepülése is várja az érdeklődőket. Bernaszkóni Bús Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai drón támadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az After Crying magyar zenekar 1990-es Overground Music debütáló albumával ismerkedünk meg. Maradjanak velünk!

0: Az After Crying első angol nyelvű albumán kibővített szerkezetű dalokat játszik, főképpen akusztikus hangszereken. Az alapkvartett Vedres Csaba zongoraének, Pécsik Péter cellóének, Maroevi Zsolt brácsa, Fogolyán Kristóf fúvola mellett réz és fafúós hangszerek, női ének és néhány stúdió effekt gondoskodik a különös hangzásról.
1: I never known hasty pain. There was a burning red twilight in your cool glance. There was a shy and woman-like hesitation. Shy white butterfly, why can't you fly? No, don't crucify me on the crossword of blind. No sight in jealousy, other way let you find. There was a vision, civil lancet in my flesh. There was a lancet really in you and me too. It was a vinyl from you I got. Cry for my smile.

A zenei anyag és a dalok szöveges, a lemez címéhez híven egy föld fölött lebegő világba viszik a hallgatót, melyben magasztosan, csúfondárosan, boldogan és fájdalmasan játszanak egymással a rock és a klasszikus zene elemei, sziporkázó ötletességgel és megrendítő ihletettséggel.